0: Hobby Rádió. A hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 2 óra.
1: A parlament előtt van a Tisza párt alkotmánymódosítási javaslata. A devizahiteles perek felfüggesztését javasolja a kormánypárt. Nyáriasan meleg időnk lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Benyújtotta a parlamentnek az alaptörvény módosításáról szóló első javaslatát a Tisza párt. Magyar Péter a kampány alatt többször megígérte, hogy ha megnyerik a választást, akkor 2 ciklusban maximálják a miniszterelnök mandátumát, és ez visszamenőlegesen Orbán Viktorra is vonatkozik majd, aki így többé nem lehet kormányfő. A módosító javaslat további célja, hogy megalapozza a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetését. Az alaptörvény módosító javaslat emellett azt is rögzíteni, hogy a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok vagyona nemzeti vagyon. A még folyamatban lévő devizahiteles perek, valamint a devizahiteles ügyekben indult végrehajtások felfüggesztését javasolja az országgyűlésnek szerdán benyújtott indítványában a Tisza frakció 2 képviselője, Antosi István az Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottság elnöke és Mellétei Barna Márton. Az indítványozók a devizahiteles fogyasztói szerződések jogkövetkezményeinek felülvizsgálatával indokolják a felfüggesztést. Bíróságon megtámadja a Magyar Államkincstár határozatát a 686 millió forintos kampánytámogatás visszafizetéséről a Magyar Kétfarkú Kutyapárt, írja a Népszava. A párt május 15-én átvette a határozatot, amelyel szemben fellebbezésnek nincs helye, bíróságon viszont megtámadhatják. Nagy Dávid volt pártelnök beszélt a lapnak a határozat megtámadásáról, azt azonban egyelőre nem tudta megmondani, milyen indokkal teszik majd meg ezt. Megkezdődtek a tavaszi Erzsébet táborok, idén mintegy 20 000 érkeznek a zánkai Erzsébet táborba, valamint az erdélyi táborhelyre kikapcsolódni. A tavaszi turnusokban a gyerekek a többi között ismeretterjesztő előadásokon, digitális kompetenciafejlesztő és sportprogramokon, kulturális művészeti és hagyományőrző foglalkozásokon, előadásokon vehetnek részt. 6 év szünet után újra közvetlen napi repülőjárat köti össze az Egyesült Államokat és Magyarországot. Az American Airlines menetrendjében október 5-éig szerepel a szezonális járat, amely Philadelphia és Budapest között közlekedik majd. Június 20-án rendezik meg a múzeumok éjszakáját. A nyár legrövidebb éjszakáján országszerte több száz helyszínen, több ezer programmal, köztük koncertekkel, tárlatvezetésekkel, interaktív élményekkel és családi programokkal várják a látogatókat a múzeumok, galériák és kiállítóhelyek. Az idei esemény kiemelt helyszíne Sopron lesz. Szombaton a több órás napsütés mellett kevés gomoly és fátyol felhő lesz az égen, csapadék nem várható. Az északi-északkeleti szél továbbra is sokfelé lesz élénk erős, hajnalban 7-16, délután 23-28 fok lesz. Vasárnap is napos idő várható, kevés felhő lesz felettünk, időnként csapadék nem lesz. Szeles marad az idő, az északkeleti szelet helyenként erős lökések kísérhetik. Hajnalban 7-15, délután 25-30 fokot mérhetünk.

0: Jobbi Rádió, ahol a jó zene tovább él.
1: Reklám.
2: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
3: Na mi van, Anikó? Rádiózunk, rádiózunk. És a munka?
4: Aj, főnök, nem megy a gépem. Mindig valami hülyeséget ír ki.
3: Nem lehet, hogy vírusos?
4: Ezt én nem tudom. Még szerintem vírusírtó sincs rajta.
3: Hát akkor hívd el az Alkosoftot és rendelj tőlük egyet.
4: Hát én ezt nem tudom feltelepíteni, meg beállítani.
3: Majd ők megoldják.
4: Mi cégünk vidéken van. Ki jönnek ide? Akkor sose lesz kész.
3: Ők távolról is megoldják.
4: Tényleg? És rendelhetünk tőlük más programokat is, amire szükségem van? Csak tudja, főnöket szeretnék magának megfelelni.
3: Hát, ha szeretne. Alkosoft. A szoftver és ami mögötte van. www.alkosoft.hu.
1: Reklámot hallottak. Hobbi Rádió. E-mail címünk info@hobbiradio.hu.

0: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 3 óra.
1: Bécsben tárgyalt Magyar Péter, visszaállítja az Ukrajnából érkező áruk tiltását a kormány. Folytatódik a melegedő napsütéses idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Katonai tiszteletadással fogadták Magyar Pétert az osztrák kancellár hivatala előtt. A miniszterelnök, illetve a több miniszterből álló magyar delegáció csütörtökön reggel érkezett az osztrák fővárosba. A magyar miniszterelnök és az osztrák kancellár megbeszélése után tartott közös tájékoztatón elhangzott, a magyar és az osztrák fél együttműködik a menekült politika kezelésében is. Az azbeszt kérdéssel kapcsolatban egy munkacsoport jött létre, és megállapodtak, hogy közös projekteket indítanak. Örülnének a felek, ha a Budapest-Bécs vasútvonalat fejlesztenék, illetve kiegészülne a Győr-Sopron autópálya és elérné Ausztriát. Az Ukrajnából érkező áruk tiltását a lehető leggyorsabban visszaállítja, közölte az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős miniszter. Bóna Szabolcs azt írta, hogy a Fidesz kormány súlyos jogalkotási csapdát hagyott maga után a magyar gazdáknak. Miközben éveken át hirdették a gazdák védelmét, a gyakorlatban nem gondoskodtak arról, hogy az ukrán agrártermékek behozatalát korlátozó szabályok a veszélyhelyzet megszűnése után is biztonságosan törvényi szinten fennmaradjanak. A miniszter közölte, az agrártárca haladéktalanul áttekinti a kialakult helyzetet, és megteszi a szükséges jogi lépéseket annak érdekében, hogy a magyar piac védelme ismét egyértelmű és kikényszeríthető legyen. Megerősített kapacitásokkal, több ülőhelyen erősítésre kész tartalékjárművekkel és nagyobb munkavállalói létszámmal készül a MÁV csoport a pünkösdi hosszú hétvégére. Hegyi Zsolt vezérigazgató hangsúlyozta, érdemes előre megváltani a menetjegyeket. Szükség esetén a MÁV buszokat is bevethetik. A főbállomásokon és pályaudvarokon a vállalat alkalmazottai is segítenek az utasoknak. Az előszezoni és a szokásos hétvégi többletkapacitáson túl további erősítő kocsikkal is készülnek a távolsági vonatok esetében. Fél éven át váltott vissza már korábban automatába dobott palackokat egy férfi Kecskeméten. Egy áruház alkalmazottja fél év alatt több mint 1,6 millió forint jogtalan haszonhoz jutott. Emellett a visszaváltásból származó kuponokból további 261 ezer forinttal károsította meg munkáltatóját. A férfit korábban kétszer ítélték fel függesztett börtönbüntetésre. A nemzetközi stabilitás egyik fontos tényezőjének tartja az orosz-kínai együttműködést az orosz elnök. Vladimir Putyin Pekingben hangsúlyozta, a feszült geopolitikai helyzetben felértékelődik a két ország stratégiai partnersége. Hangsúlyozta az energetikai együttműködést és jelezte, hogy Oroszország megbízható szállító marad. Kitört a kamcsatkai vulkán, 4,5 kilométeres hamuoszlopot lövelt a magasba. A légi közlekedésben narancssárga veszélykódot rendeltek el. A hamufelhő 30 kilométerre nyúlik el a tűzhányótól keletre és délkeletre. A vulkanológusok adatai azt mutatják, hogy a tűzhányó kitörése folytatódik. Szombaton a nap nagy részében derűs idő lesz, aztán délután megnövekedhet a gomoly felhőzet. Egy-egy futózápor ugyan nem kizárt, de alapvetően száraz idő valószínű. Az északkeleti szél több helyen megélénkül, a hőmérséklet 25-26 fok körül. Tetőzik. Vasárnap igazi nyárias idő lesz, sok napsütés, kevés felhő és száraz idő várható. Délutára országszerte 23 és 29 fok közé emelkedik a hőmérséklet.

0: Kamu reklám.
1: Bonakva. Élvezd a víz tiszta ízét. Bonakva. Élvezd a tíz...
0: Kamu reklámot hallottak.

0: Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól.
1: Kamu reklám.
2: A takarítónő az őrület határát súrolja.
1: Kamu reklámot hallottak.

0: Társadalmi célú közlemény következik.
1: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
0: Társadalmi célú közleményt hallottak.

girl, te kis groupie girl. Tudom, te nem vagy egy szende szűz, a szemed mélyén én már rögtön láttam, hogy ott lobog a csalfa tűz. Hát gyere velem most innen gyorsan, repüljünk

végre tudni azt, hogy a bulinkba velem mikor jössz. Örülök neked, mert látom a zenék már kikészít és megőri. Táncolj nekem egész este.

0: tátó baj. Neked nem használ az intő szó, téged tanítani már nem akar senki, mert tudod azt, hogy mi a jó. Ezerszer mondták a legnagyobbak, szex, drog, pia, rock and roll. Most már hallgass te is mindig ránk, és mi rád találunk valahol. Te rájöttél a dolog lényegére, hogy már nem számít ki mit akar, mert a huligánok szabadsága egy egész életen át tart.
1: Big Daddy Laca.

0: Hobby Rádió. Értünk szól.
1: Itt a Hobby Rádió. A hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 4 óra.
2: Néni csúcsot kezdeményez június végére Magyar Péter, 8 évben korlátozná a miniszterelnöki tisztség betöltését a Tisza párt. Melegszik az idő és marad a napsütés is. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Magyar Péter V4 csúcsot kezdeményez június végére. A miniszterelnök erről csütörtökön Bécsben a Christian Stocker osztrák szövetségi kancellárral folytatott tárgyalását követően tartott sajtótájékoztatón beszélt. Az eseményre a másik három résztvevő egyetértése esetén várnák az együttműködés kibővítése iránt nyitott osztrák kancellárt is. A lehetséges együttműködő partnerek között említette Ausztria mellett Horvátországot, Romániát, Szlovéniát és a Nyugat-Balkán államait, jelezve csatlakozhatnak mások is. A kormányfői megbízatás maximális hosszának korlátozását kezdeményezte alaptörvénymódosító javaslatában a Tisza frakció két tagja. Mellétei Barna Márton és Hantosi István indítványa 8 évben korlátozná a miniszterelnöki megbízatás maximális hosszát. A javaslat indítványozza a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetését, és azt is rögzíti, hogy a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok vagyona nemzeti vagyon. A még folyamatban lévő devizahiteles perek, valamint a devizahiteles ügyekben indult végrehajtások felfüggesztését javasolja az országgyűlésnek indítványában a Tisza frakció két képviselője. Az előterjesztők a devizahiteles fogyasztói szerződések jogkövetkezményeinek felülvizsgálatával indokolják a felfüggesztést. 5 parlamenti vizsgálóbizottság felállítását kezdeményezte a Tisza párt frakció vezetője. Bújdosó Andrea ismertetése szerint a vizsgálóbizottságok között szerepel a végrehajtási visszaéléseket feltáró bizottság, a Magyar Nemzeti Bank működésével kapcsolatos visszaéléseket vizsgáló bizottság, a kegyelmi botrány felelőseit feltáró, a gyermekvédelem rendszer szintű válságát, illetve a spontán privatizációt és a közvagyon elvesztését feltáró bizottságok. 4 szakmai államtitkárság jön létre az Oktatási és Gyermekügyi Minisztériumban, közölte a tárca vezetője. Lannert Judit közösségi oldalán azt írta, hogy a parlamenti és a közigazgatási államtitkár mellett lesz külön kora gyermekkori jólétért felelős államtitkárság, valamint külön államtitkár felel a közoktatásért, a felsőoktatásért, valamint a szakképzésért és felnőttkori tanulásért. A kora gyermekkori jólétért felelős szakállamtitkár Kereki Judit közgazdász, gyógypedagógus lesz. Mégsem épült társasház a balatonaligai magas parton, az építési hatóság hivatalosan is megszüntette a 105 lakásos társasház beruházás engedélyezési eljárását. A beruházás ellen tiltakozókat összefogó aligai fürdőegyesület úgy értékelte, hogy a döntés hatalmas siker a helyi közösség számára. A tervek eredetileg egy 5 épületből álló 6 szintes és 20 méter magas lakókomplexum felépítéséről szóltak a magas part tetején, a helyi fürdőegyesület azonban bíróságon támadta meg a projektet. Szombaton a több órás napsütés mellett kevés gomoly és fátyol felhő lesz az égen, csapadék nem várható. Az északi-északkeleti szél továbbra is sokfelé lesz élénk erős, hajnalban 7-16, délután 23-28 fok lesz. Vasárnap is napos idő várható, kevés felhő lesz felettünk, időnként csapadék nem lesz. Szeles marad az idő, az északkeleti szelet helyenként erős lökések kísérhetik, hajnalban 7-15, délután 25-30 fokot mérhetünk.
1: Kamureklám.
3: Viha lerka... Lerk... Pamparamparamparamparam. Az első jó volt, csak rágölcsöltem. Viha Lerch Kft. 3534 Miskolc, Lóránt Fizsuzsa utca 30/A. Viha Lerch Kft. Nem, egyszerűen a K miatt. Viha Lerch Kft. 3534... 3500...
1: Kamu reklámot hallottak.

0: Kamu reklám.
1: Az egy púpú tevét az különbözteti meg a két púpútól, aki akarja.
0: Kamu reklámot hallottak.

0: Társadalmi célú közlemény következik.
1: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
0: Társadalmi célú közleményt hallottak.

0: Társadalmi célú közlemény következik.
1: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
0: Társadalmi célú közleményt hallottak.

0: Műsorajánló.
1: Béni csúcsot kezdeményez június végére Magyar Péter, 8 évben korlátozná a miniszterelnöki tisztségbetöltését a Tisza párt. Melegszik az idő és marad a napsütés is. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Hétfőn közös osztrák-magyar bizottság kezdi meg működését az ausztriai kőbányákból származó aszbeszt szennyezés ügyében, jelentette be Bécsben Magyar Péter kormányfő. A miniszterelnök az osztrák kancellárral tartott sajtótájékoztatón arról beszélt, hogy a két ország közösen dolgozik a probléma megoldásán. Felhívta a figyelmet arra, hogy a szennyező fizet elv egy uniós jogszabály, és szerinte ebben nem lesz vita Ausztria és Magyarország között. Szeptemberben Gödöllőn a Grassalkovics kastélyban tart együttesülést a magyar és az osztrák kormány, jelentette be Magyar Péter kormányfő. A miniszterelnök az osztrák kancellárral tartott bécsi sajtótájékoztatón azt is közölte, szeretnék, ha enyhítenék vagy eltörölnék az Ausztriába ingázó magyarok számára a határellenőrzéseket. Az osztrák cégektől türelmet kért a különadók ügyében, azt mondta, hogy a költségvetési helyzet felmérése és a stabilitás megteremtése után közép és hosszú távon lehet beszélni a különadók átalakításáról. Márciusban a teljes munkaidőben dolgozók bruttó átlagkeresete 779.800 forint volt, a nettó átlagkereset pedig 546.000 forintot tett ki, közölte a Központi Statisztikai Hivatal. A bruttó bér 9,2%-kal, a nettó 11,3%-kal nőtt egy év alatt, miközben a reálkereset az infláció hatásait is figyelembe véve 9,3%-os emelkedést mutatott. A nettó kereset medián értéke 432.100 forintot tett ki, ez 13,2%-kal felülmúlta az előző év azonos időszakának értékét. A katonák munkakörülményeinek javítására fordítaná volt hadtörténeti múzeum épületének felújítására idén és jövőre szánt 18 milliárd forintot a honvédelmi miniszter. Ruszin-Szendi Romulus közösségi oldalán azt írta, a parancsnokok tehetnek javaslatot az általuk felügyelt objektumok infrastruktúrális fejlesztésére. Tovább emelkedett a sajátos nevelési igényű tanulók száma Magyarországon ebben a tanévben. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint létszámuk már meghaladta a 69 000-et, írja az Eduline. Az oktatási szakportál kiemeli, hogy ez az adat kizárólag a hivatalos szakvéleménnyel rendelkező tanulókra vonatkozik. Környezetkárosítás gyanúja miatt tett feljelentést a szegedi BYD gyár ügyében a Csongrád-Csanád vármegyei kormányhivatal. A gyanú a beruházási területen kitermelt föld felhasználásával függ össze. Az ügyben szakértők bevonásával vizsgálódik a rendőrség. Lőrinc Viktória vidék és településfejlesztési miniszter arról tájékoztatott, hogy a korábbi mérések alapján fennáll annak a lehetősége, hogy a szegedi termőföldekre került talajréteg rákkeltő anyaggal szennyezett. Szombaton a nap nagy részében derűs idő lesz, aztán délután megnövekedhet a gomoly felhőzet. Egy-egy futózápor ugyan nem kizárt, de alapvetően száraz idő valószínű. Az északkeleti szél több helyen megélénkül, a hőmérséklet 25-26 fok körül tetőzik. Vasárnap igazi nyárias idő lesz, sok napsütés, kevés felhő és száraz idő várható. Délutára országszerte 23 és 29 fok közé emelkedik a hőmérséklet.
2: Mit is mondhatnék még, hiszen mindent tudsz rég, ami titkom

0: Műsorajánló.
1: Vers, próza, jelenet, előadás, hangjáték.
2: Irodalmi óra az Irodalmi Rádió csapatának szerkesztésében hétfőn délután 4-től.
3: Retikül. Az egyetlen női magazin sok csajos hírrel és kevés focival. Minden héten egy órában, nem csak szösziknek.
2: Retikül, szerdán 16 órától.
4: Konyhába kuktát, kuktának séfet, mindenki számára készítünk egy jó étket. A konyhafőnök ajánlata.
5: A konyhafőnök ajánlata. Szombaton 8-tól.
4: A konyhafőnök ajánlata. A műsor, amivel még ön sem égeti oda.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Műsorajánló.
1: Minden tudás egyeteme válogatás. Az elmúlt évek legérdekesebb, legsikeresebb előadásai most a rádióban is. Minden héten egy új előadó, egy új téma, csak tanulhat belőle. Ne feledje, minden tudás egyeteme válogatás a rádióban is.
2: Minden tudás egyeteme a Hobby Rádióban is. Pénteken 9-től.
3: Zsuffa Péter gondozója vagyok. Péter évekkel ezelőtt fejébe vette, hogy jazz műsort akar készíteni. Kérem, ne ellenkezzenek vele. Hagyják. Így hamarabb szabadulunk mindannyian. Ha kérdezik, egyszerűen csak mondják azt. Szokták hallgatni.
4: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában Mini Starsky és Hutch Jazz Club, a Hobby Rádióban vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
5: Szemfüles. A vakok és gyengéllátók Vasmegyei Egyesületének magazin műsora.
2: Szemfüles. Pénteken 13 órától a Hobby Rádióban.
6: The legends of three decades from the 80s to today. Real evergreens and the greatest hits from the U.S. Let's hear the man, So Me, and the hits from the top of the charts.
2: Vasárnap léptől. Mentők, rendőrök, tűzoltók. A mikrofonnál Marosi Antal. Csütörtökön 8-tól.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
1: Kamu reklám.
2: Hogy milyen az egészséges haj? Hát persze, egészséges.
3: Kösse össze a haját egy Hozentrógerrel.
2: Az én hajamnak is kellemetlen volt a tapintása, ezért nem is tapogattam, mert mindenhez oda tapadt. Ezért kezdtem el használni az új, továbbfejlesztett tipi-tapi tip-top tapulis shampoot. A taplógombákból nyert tapadó vitamin beépül az agyamba, így a hajam olyan tapló kinézetű lesz, hogy élvezett taperolni.
3: Új tipi-topi tip-top Tapulino, az egészségesen topán topizható haj természetes topasága.
1: Kamu reklámot hallottak.
4: Sziasztok, én Ákos vagyok a TNT-től, hallgassatok továbbra is a Hobby Rádiót.

0: Nagyon szépen köszönjük. Természetesen senki nem megy sehová, hoztunk még szép dolgokat. Mosolyod úgy is elé.
1: Hobbi Rádió.
2: Hallottál már erről a rádióról?
3: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy mi fantasztikus esküszöm.
4: Hobbi Rádió. A hangadó.
1: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass. Itt a Hobbi Rádió. A hobbirádió.hu weboldalon. A pontos idő 6 óra. Jó reggelt!
5: Véni csúcsot kezdeményez június végére Magyar Péter. 8 évben korlátozná a miniszterelnöki tisztség betöltését a Tisza párt. Melegszik az idő és marad a napsütés is. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Hétfőn közös osztrák-magyar bizottság kezdi meg működését az ausztriai kőbányákból származó aszbeszt szennyezés ügyében, jelentette be Bécsben Magyar Péter kormányfő. A miniszterelnök az osztrák kancellárral tartott sajtótájékoztatón arról beszélt, hogy a két ország közösen dolgozik a probléma megoldásán. Felhívta a figyelmet arra, hogy a szennyező fizet elv egy uniós jogszabály, és szerinte ebben nem lesz vita Ausztria és Magyarország között. Szeptemberben Gödöllőn a Grassalkovics kastélyban tart együttesülést a magyar és az osztrák kormány, jelentette be Magyar Péter kormányfő. A miniszterelnök az osztrák kancellárral tartott bécsi sajtótájékoztatón azt is közölte, szeretnék, ha enyhítenék vagy eltörölnék az Ausztriába ingázó magyarok számára a határellenőrzéseket. Az osztrák cégektől türelmet kért a különadók ügyében. Azt mondta, hogy a költségvetési helyzet felmérése és a stabilitás megteremtése után közép és hosszú távon lehet beszélni a különadók átalakításáról. Márciusban a teljes munkaidőben dolgozók bruttó átlagkeresete 779.800 forint volt, a nettó átlagkereset pedig 546.000 forintot tett ki, közölte a Központi Statisztikai Hivatal. A bruttó bér 9,2%-kal, a nettó 11,3%-kal nőtt egy év alatt, miközben a reálkereset az infláció hatásait is figyelembe véve 9,3%-os emelkedést mutatott. A nettó kereset medián értéke 432.100 forintot tett ki, ez 13,2%-kal felülmúlta az előző év azonos időszakának értékét. A katonák munkakörülményeinek javítására fordítaná a volt hadtörténeti múzeum épületének felújítására idén és jövőre szánt 18 milliárd forintot a honvédelmi miniszter. Ruszinszendi Romulus közösségi oldalán azt írta, a parancsnokok tehetnek javaslatot az általuk felügyelt objektumok infrastruktúrális fejlesztésére. Tovább emelkedett a sajátos nevelési igényű tanulók száma Magyarországon ebben a tanévben. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint létszámok már meghaladta a 69 ezret, írja az Eduline. Az oktatási szakportál kiemeli, hogy ez az adat kizárólag a hivatalos szakvéleménnyel rendelkező tanulókra vonatkozik. Környezetkárosítás gyanúja miatt tett feljelentést a szegedi BYD gyár ügyében a Csongrád-Csanád vármegyei kormányhivatal. A gyanú a beruházási területen kitermelt föld felhasználásával függ össze. Az ügyben szakértők bevonásával vizsgálódik a rendőrség. Lőrinc Viktória vidék és településfejlesztési miniszter arról tájékoztatott, hogy a korábbi mérések alapján fennáll annak a lehetősége, hogy a szegedi termőföldekre került talajréteg rákkeltő anyaggal szennyezett. Szombaton a nap nagy részében derűs idő lesz, aztán délután megnövekedhet a gomoly felhőzet. Egy-egy futózápor ugyan nem kizárt, de alapvetően száraz idő valószínű. Az északkeleti szél több helyen megélénkül, a hőmérséklet 25-26 fok körül tetőzik. Vasárnap igazi nyárias idő lesz, sok napsütés, kevés felhő és száraz idő várható. Délutára országszerte 23 és 29 fok közé emelkedik a hőmérséklet.
1: Hobbi Rádió. A világon mindenhol hallható.
6: Reklám. Hirdessen a Hobbi Rádióval!
7: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
6: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
7: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbiradio.hu e-mail címen.
6: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
1: Hobbi Rádió. A világon mindenhol hallható.
8: Üdvözlöm a hallgatókat, Anett vagyok, a Hobbi Rádió robot műsorvezetője. Két órás információs magazin műsorunkkal köszöntöm 6 óra után a hallgatókat. Ma május 23-a szombat van. Műsorunkban hallható lesz névnapköszöntő, évforduló naptár, közlekedés, időjárás jelentés és sok érdekes információ. Budapesten 19 fokot mutatnak a hőmérők. Kis szünet következik, majd újra itt leszünk.
7: Hobbi Rádió. A világon mindenhol hallható.
6: Műsorajánló.
9: Teremtés koronája. Az igazi pasis műsor.
7: Teremtés koronái. Pénteken 4-től. A Hobbi Rádióban. Life is life. Életmód magazin. Life is life. kedden délután 4-től.
4: Hallgassa információs műsorunkat napi 4 alkalommal, 6-tól, déltől, 18 órától, valamint éjféltől. A legfrissebb események mellett névnapköszöntő, évforduló naptár, sport, gazdasági és tudományos hírek minden nap csak itt, a Hobby Rádióban. Minden este 7-től a hírek után vers, mese és kabaré jelenetet sugárzunk.
9: Óriási színpadtechnika, a legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek a nagyvilágból. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. World Live.
7: A legnagyobb külföldi előadó koncertjei. Kedden 5-től.
9: World Live.
10: Fiatalkorunk kedvencei a 80-as évekből. Egy korszak, ami nem hiányozhat. Nekem 80.
7: Nekem 80. Retro műsor a legnagyobbakkal. Csütörtökön 5-től a Hobby Rádióban.
6: Műsorajánlót hallottak.
7: Hobbyradio.hu

0: Névnapköszöntő. Névnapköszöntő.
1: Május 23-án köszöntjük Dezső nevű kedves hallgatóinkat. A latin eredetű férfi név, a Deiderius névből ered, jelentése kívánt, áhított, óhajtott gyermek. A Dezsők május 23-án kívül ünnepelnek még február 11-én, november 15-én és december 15-én is. Becézése Dezsőke, Dezsi, Dezsike, Dezse, Dezsér, valamint Dezsécske. Jeles képviselői a névnek Kosztolányi Dezső író, költő, Garas Dezső színész, Straub Dezső színész, valamint ön, kedves Dezső. Ezen a napon a Dezsőkön kívül ünnepeljük még a Dés, Dézi, Mikles, Norma, Renáta, René, valamint Vilmos nevű kedves hallgatóinkat is.
0: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk!
2: Hobbi Rádió. A www.hobbiradio.hu weboldalon.

0: 던져줘.
1: Jeles események, események, évfordulók, évfordulók, a történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
2: Önök a kalendáriumot hallják, velem Sárvár Viktóriával, május 23-án üdvözlöm Önöket. Lássuk csak, ma milyen érdekességekkel készültem. 1873. május 23-ával kezdünk, megszületett Radnai Béla szobrász. Budapesten a Pázmány szobrot, Pozsonyban a Petőfi szobrot, Szolnokon Damjanics János szobrát készítette, a budai várpalota főlépcsőházának puttói is az ő munkái. A 20. századdal folytatjuk, és már itt is maradunk a végéig. 1906. május 23-a, meghalt Henrik Ibsen norvég író, a drámatörténet legnagyobb alakja. Kiemelkedő műve a Vadkacsa, a Nóra, a Szolnesz építőmester és a Hedda Gábler című dráma, valamint a Pirgány című drámai költemény. 1937. május 23-ára ugrunk, meghalt John Davison Rockefeller, amerikai nagytőkés, a család legendás vagyonának megalapítója. Rockefeller 1863-ban olajfinomító vállalatot létesített Cleveland közelében, az első között felismerve a motorbenzin jövőjét. 1975-tel folytatjuk, május 23-án meghalt Fodor Imre színész, az 1956-ban önállósuló József Attila színház igazgatója. Nevéhez fűződik Angyalföld színházi kultúrájának megalapozása és fellendítése. Közeledünk a 20. század végéhez, 1990. május 23-án koalíciós kormány alakult Magyarországon. Mivel a Magyar Demokraták Szövetségének pártja győzött a választásokon, 9 MDF, 3 kisgazda, 1 KDNP és 3 független politikus lett miniszter. Antal József ismertette az új kormány programját, majd az országgyűlés Magyarország miniszterelnökévé választotta. 2 évet lépünk előre, 1992. május 23-án meghalt Giovanni Falcone, olasz bíró, ügyész, igazságügyi tisztviselő, aki sikeresen és bátran lépett fel az olaszországi maffia ellen. Az igazság bajnoka, a bátorság jelképe mellékneveket vívta ki magának a maffia elleni küzdelem során. Az 1986-os nagyport felkavaró perben 338 maffiózót ítéltek összesen 2665 évi szabadságvesztésre. Falcone robbanásos merénylet áldozata lett feleségével és testőreivel együtt. Önök a kalendáriumot hallhatták, velem Sárvári Viktóriával, köszönöm figyelmüket.
1: Kalendárium. Ez történt ezen a napon.

0: Üzenet a Zakariás proféta könyve első részéből.
1: Hirdesd még azt is, hogy így szól a seregek ura. Bővelkedni fognak még városai minden jóban, megvigasztalja még az Úr Sion.
2: Hobby Rádió. Értünk szól.
3: 2026. május 23-a, szombat. Tudjuk, hogy igaz az ő tanúsága. Evangélium Szent János könyvéből, 21. fejezet, 20-tól a 25. versig. Amikor feltámadása után Jézus még együtt volt övéivel, Péter látta egyszer, hogy utána jön az a tanítvány, akit Jézus szeretett. Az, aki a vacsorán odahajolt hozzá és megkérdezte, Uram, ki az, aki téged elárul? Ennek láttára Péter Jézushoz fordult. Uram, hát ő vele mi lesz? Jézus így felelt. Ha azt akarom, hogy így maradjon, amíg el nem jövök, mit törődöl vele? Te csak kövess engem. Így a tanítványok között elterjedt az a vélemény, hogy ez a tanítvány nem hal meg. Jézus azonban nem azt mondta, nem hal meg, hanem ha azt akarom, hogy így maradjon, amíg el nem jövök, mit törődöl vele? Ez az a tanítvány, aki tanúságot tesz mindenről, és ezeket írta. Tudjuk, hogy igaz az ő tanúsága. Jézus még sok mást is cselekedett. Ha egyenként mind megírnák, azt hiszem az egész világ sem tudná befogadni a könyveket, amelyeket írni kellene. Elmélkedés. A húsvéti időszak utolsó evangéliumi szakasza ismét Jézus és Péter párbeszédéhez kapcsolódik. Péter miután megkapta a küldetését, azonnal hátra pillant. Hát ő vele mi lesz? Kérdezi János apostolról. Ez a kérdés nagyon emberi. Hajlamosak vagyunk mások sorsát latolgatni, összehasonlítani saját utunkat másokéval, és közben elfelejtjük, hogy Jézus mindenkit egyénileg hív és vezet. Jézus válasza világos, te kövess engem. A tanítványi élet nem verseny, nem összehasonlítás másokkal, hanem személyes kapcsolat. Az igazi hívő nem mások útját nézi, hanem saját ösvényét Jézus nyomában. Ez nem bezárkózást jelent, hanem bizalmat. Isten mindenkinek saját időt, küldetést, kegyelmet ad. A Szentlélek nem egyforma módon munkálkodik bennünk, de egyetlen cél felé vezet. Ez a rövid szakasz János evangéliumának lezárása. Ha egyenként mind megírnák, amit Jézus tett, szól az evangélista, és ezzel arra hív, hogy mi is a történet folytatásának részeseivé váljunk. A lélek nem csak a múltban működött, hanem ma is írja az evangélium élő fejezeteit rajtunk keresztül. A mi életünk is lehet tanúságtétel, csendes, de világ

0: Add, hogy ne irigységgel, hanem szeretettel nézzek a másik küldetésére. Legyen bennem bizalom, hogy amit nem értek, azt is rád bízzam. Vezess a te utadon, és add, hogy életem végéig kitartsak melletted. Küldd el szent lelkedet, hogy megerősítsen a tanúságtételben és az evangélium hirdetésében. A napi evangéliumot és Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Pezenhofer Györgytől hallották.
1: Hobbi Rádió!

0: Tudni valamit, és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
1: Tudta ön azt, hogy 1,2 millió érintett számát figyelembe véve hazánkban évente mintegy 21 millió migrénes roham történik? A világon 120 millióan szenvednek sárgafolt degenerációban. A világon évente 7,1 millióan halnak meg szívinfarktusban.
0: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom. Hatalom.
2: Hobbi Rádió, ahol a jó zene tovább él.

0: Jó estét mindenkinek! Hey! Hey! Hey! Yeah! Ami a lényeg, az egyik legfontosabb dolog, hogy a dobnál még mindig a rockdobosok királya, Tanász Tibor! Kicsi! Játszott a király!
1: Egy jó receptért nem kell messzire mennie. Ma is incsiklandozó étel készül.
2: Ma egy nyári rakottast hoztam önöknek, az elkészítése nagyon egyszerű és nagyon gyorsan elkészíthető. A hozzávalók 4 személyre: 50 dek a cukkini, 50 dek a paradicsom, 30 dek a mozzarella sajt, 12-15 dek a parmezán sajt, 2 gereszt fokhagyma, egy evőkanál szárított bazsalikom, egy mokkáskanálnyi frissen őrölt fekete bors, só és egy deci olívaolaj. A cukkinit és a paradicsomot megmossuk és szárazra töröljük, és vastagabb karikákra vágjuk. A mozzarella sajt levét lecsöpögtetjük és felkarikázzuk. A fokhagymát pépesítjük és összekeverjük az olívaolajjal, a sóval és az őrölt borssal. Egy kis tepsibe rétegezzük a cukkinit, a mozzarellát és a paradicsomot, majd minden emeletet jól meglocsolunk ízesített olajjal és megszórjuk bazsalikommal. Végül a tetejét megszórjuk frissen reszelt parmezánnal és előmelegített sütőben 25-30 percig sütjük. Ropogós bagettel és könnyű rozéval kiváló főétel.
1: Ha éhes maradt, tartson velünk holnap is!
3: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek. Csak itt,
4: a Hobby Rádióban!

0: Folytatjuk műsorunkat. Ma május 23-a van, és Dezső hallgatóinkat köszöntjük névnapjuk alkalmából. Jelenleg a fővárosban 19 fokot mutatnak a hőmérők. A mai napra nincsenek ünnepek. Most nézzük a mai történelmi eseményeket. 1854. Császári nyílt parancs Magyarországra is kiterjeszti az osztrák bányászati törvény hatályát. Szénkutatási jogot biztosítanak a tulajdonos beleegyezése nélkül is bárkinek, aki hatósági engedéllyel rendelkezik. 1880. Gróf Széchenyi István szobrának leleplezése a Magyar Tudományos Akadémia palotája előtt. Hamarosan érkezem műsorajánlóval és rádiónk portájának fontosabb híreivel. Most zenélünk egy kicsit, aztán folytatjuk műsorunkat.
1: Hobbi Rádió.

0: Folytatjuk műsorunkat. Rövid gazdasági szemlénket a pénzcentrum.hu segítségével készítettük. Nézzük a gazdaság legfontosabb híreit. Magyarország Nemzetközi Büntetőbíróságból való kilépésének ügye váratlan fordulatot vett, ugyanis az új kabinet már nem akarja megszüntetni az ország tagságát a hágai bíróságban. Ugyanakkor a magyar építőiparban egyetlen gigaprojekt húzta fel a számokat, ami első ránézésre kedvezőnek tűnik, de a valóságban torzítja a statisztikákat. Mindeközben a Nemzeti Adó és Vámhivatal NAV költségvetési csalás gyanúja miatt nyomoz a Nemzeti Kulturális Alap támogatásai ügyében, ami miatt sorra függesztik fel a kulturális kifizetéseket. Ezzel párhuzamosan az euró árfolyama csökkent, a péntek esti 358,97 forintról 358,54 forintra. A magyar tőzsde is megrogyott, a MOL húzta le az egész piacot a reggel történt robbanás után, aminek következtében a vállalat részvényárfolyama jelentősen esett. Ezek az események együttesen határozzák meg a magyar gazdaság jelenlegi helyzetét, amelyben a politikai és gazdasági tényezők összefonódnak. Egy picit zenélünk, majd jövünk vissza.
1: Hobbi Rádió. www.hobbiradio.hu. Rólunk szól.

0: Ismét itt vagyunk a Hobby Rádió műsorában. A Hobby Rádió híreivel kapcsolatban beszámoltunk arról, hogy a cirkuszi világ varázslatos élményeit most audionarációval is meg lehet tapasztalni, hiszen a Mirás című cirkuszi előadás audionarációval várja a nézőket. Olvasható portálunkon, hogy a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei vakok és gyengénlátók egyesülete májusban ismét megrendezi online okos klubját, melynek ezúttal az Orion alkalmazás lesz a fő témája. Kiemeltük, hogy a Baráthegyi Vakvezető Kutyaiskola közönségdíjat nyert a 2026-os önzetlenség napján, amely bizonyítja, hogy a segítő szándék és a közösség ereje valóban hegyeket képes megmozgatni. Emellett beszámoltunk arról is, hogy a Sportstart Körösse és a Kondor Állatklinika együttműködése hatalmas segítséget nyújt a látássérültek számára, hiszen ingyenessé válik a vakvezető kutyák éves kötelező oltása és állapot felmérése. A részletekért látogasson el a hobbyradio.hu oldalra, ahol további információkat is találhat az említett eseményekről és a látássérültek életét megkönnyítő kezdeményezésekről. Hamarosan 7 órakor hírek, de műsorunkat a következő órában is folytatjuk, tartsanak velünk!
1: Hobby Rádió!
2: Hallottál már erről a rádióról?
3: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fantasztikus, esküszöm.
4: Hobby Rádió, a hangadó.
1: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass!

0: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 7 óra. Jó reggelt!
1: Karbantartás közben történt baleset a MOL tiszaújvárosi üzemében. Kacz Sándor akadémikus lehet a felsőoktatásért felelős államtitkár. A kormány elkötelezett a repülőtér fejlesztése és kapacitások bővítése mellett. Köszöntöm a hallgatókat, Gáltót András vagyok. A MOL tiszaújvárosi üzemében üzemi baleset történt, külső beavatkozásnak nem látták nyomát, hangsúlyozta a MOL elnök vezérigazgatója péntek délután a helyszínen tartott sajtótájékoztatón. Hernádi Zsolt elmondta, az üzemegység nem állt működés alatt, karbantartó tevékenység folyt benne élettartam hosszabbítás érdekében. Információk alapján egy csővezetékben szénhidrogén robbant be, tette hozzá. Egy ember a helyszínen meghalt, egy ember súlyos, életveszélyes légúti égést szenvedett, őt helikopterrel a Debreceni Egyetemre szállították, heten pedig könnyű égési sérüléseket szenvedtek. Kacz Sándor akadémikust kérte fel az oktatási és gyermekügyi miniszter felsőoktatásért felelős államtitkárnak. Lanner Judit pénteken a Facebook oldalán a leendő államtitkárról azt írta, hogy nemzetközileg elismert fizikus egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja. Több mint 25 éves kutatói és oktatói tapasztalattal rendelkezik, hosszú éveken át dolgozott Németországban kutatóintézeti és egyetemi közegben is. Az elmúlt években az ELTE fizikai és csillagászati intézetének igazgatójaként bizonyította vezetői képességeit és együttműködésre építő szemléletét. A kormány elkötelezett a repülőtér fejlesztése és a kapacitások bővítése mellett, és kiemelt feladat a légi kikötő megközelíthetőségének javítása, mondta Vitéci Dávid közlekedési és beruházási miniszter a Budapest-Philadelphia közvetlen járat érkezése után tartott sajtótájékoztatóján. A miniszter hangsúlyozta, a budapesti repülőtér bővítése elengedhetetlenné vált, mert a turizmus és a gazdaság fejlődésének egyik korlátjává válhat a jelenlegi kapacitás. Vonattal, lóháton és gyalogosan is vonulnak a zarándokok a székelyföldi Csíksomjúra. A szombaton a Kis- és Nagy-Somjóhegy közötti nyeregben tartandó pünkösdi búcsús szentmisére. Amint egy 300 000 zarándok fogadására készülve, a helyi hatóságok pénteken medvehajtást is tartottak a helyszínen. A Kárpát-medence legnagyobb római katolikus egyházi eseményének számító Csíksomjói búcsúra idén is két zarándokvonat, a Boldogasszony zarándokvonat és a Székely gyors Csíksomjó Express indult Magyarországról. Továbbra is sok napsütésre számíthatunk a térségben, melyet csak időnként zavarhatnak meg vékony fátyol és kisebb gomoly felhők, csapadék nem várható. Többfelé lesz élénk az északi északkeleti szél. Délután 27 fok körül alakul a hőmérséklet. Vasárnap is hasonló időjárásra készülhetünk. Kora reggelre 7 és 16 fok közé hűl a levegő, délután 25-30 fokot mérhetünk.
2: Hobby Rádió.
3: Reklám.
4: 18. Tatai Patara. Törökkori történelmi fesztivál június 5-től 7-ig. Egy hétvége, ahol a történelem életre kel. Csatajelenetek, lovas bemutatók, kézművesek és vásári forgatag vár. Részletek tataipatara.hu.
5: Vállalkozók, vezetők, értékesítők,

0: Budapest. Június 3! A biztonság szakértő szemmel. Komplex vagyonvédelem. www.inspect-véd.hu.
1: Reklámot hallottak.
2: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
3: Köszöntöm a hallgatókat, Anett vagyok, a Hobby Rádió robot műsorvezetője. 7 óra után ez a reggeli műsorunk második órája. Dezső nevű hallgatóinknak boldog névnapot kívánok. Jelenleg 19 fokot mutatnak a hőmérők. A mai napra nincsenek ünnepek. Hamarosan portálunk legfrissebb híreivel és műsorismertetőnkkel is jelentkezem. Az óra végén részletes időjárás jelentést is hallhatnak reggeli műsorunkban. Most zenélünk egy kicsit, aztán folytatjuk.
2: Hobby Rádió. Ahol a jó zene tovább él.

0: Névnapköszöntő. Névnapköszöntő.
1: Május 23-án köszöntjük Dezső nevű kedves hallgatóinkat. A latin eredetű férfi név, a Deiderius névből ered, jelentése kívánt, áhított, óhajtott gyermek. A Dezsők május 23-án kívül ünnepelnek még február 11-én, november 15-én és december 15-én is. Becézése Dezsőke, Dezsi, Dezsike, Dezse, Dezsér, valamint Dezsécske. Jeles képviselői a névnek Kosztolányi Dezső író, költő, Garas Dezső színész, Straub Dezső színész, valamint ön, kedves Dezső. Ezen a napon a Dezsőkön kívül ünnepeljük még a Dés, Dézi, Mikles, Norma, Renáta, René, valamint Vilmos nevű kedves hallgatóinkat is.
0: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk!
2: Hobbi Rádió!

0: Jeles események, események. Évfordulók, évfordulók. A történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
1: Önök a kalendáriumot hallják velem Sárvár Viktóriával május 23-án. Üdvözlöm Önöket! Lássuk csak ma, milyen érdekességekkel készültem. 1873. május 23-ával kezdünk, megszületett Radnai Béla szobrász. Budapesten a Pázmány szobrot, Pozsonyban a Petőfi szobrot, Szolnokon Damjanich János szobrát készítette, a budai várpalota főlépcsőházának puttói is az ő munkái. A 20. századdal folytatjuk, és már itt is maradunk a végéig. 1906. május 23-a, meghalt Henrik Ibsen norvég író, a drámatörténet legnagyobb alakja. Kiemelkedő műve a Vadkacsa, a Nóra, a Szolnesz építőmester és a Hedda Gábler című dráma, valamint a Pír Gány című drámai költemény. 1937. május 23-ára ugrunk, meghalt John Davison Rockefeller, amerikai nagytőkés, a család legendás vagyonának megalapítója. Rockefeller 1863-ban olajfinomító vállalatot létesített Cleveland közelében, az első között felismerve a motorbenzin jövőjét. 1975-tel folytatjuk, május 23-án meghalt Fodor Imre színész, az 1956-ban önállósuló József Attila színház igazgatója. Nevéhez fűződik Angyalföld színházi kultúrájának megalapozása és fellendítése. Közeledünk a 20. század végéhez, 1990. május 23-án koalíciós kormány alakult Magyarországon. Mivel a Magyar Demokraták Szövetségének pártja győzött a választásokon, 9 MDF, 3 kisgazda, 1 KDNP és 3 független politikus lett miniszter. Antal József ismertette az új kormány programját, majd az országgyűlés Magyarország miniszterelnökévé választotta. 2 évet lépünk előre, 1992. május 23-án meghalt Giovanni Falcone, olasz bíró, ügyész, igazságügyi tisztviselő, aki sikeresen és bátran lépett fel az olaszországi maffia ellen. Az igazság bajnoka, a bátorság jelképe mellékneveket vívta ki magának a maffia elleni küzdelem során. Az 1986-os Nagyport felkavaró perben 338 maffiózót ítéltek összesen 2665 évi szabadságvesztésre. Falcone robbanásos merénylet áldozata lett feleségével és testőreivel együtt. Önök a kalendáriumot hallhatták velem Sárvári Viktóriával, köszönöm figyelmüket!
0: Kalendárium. Kalendárium. Ez történt ezen a napon.
2: Hobby Rádió. Értünk szól.

0: Üzenet a Zakariás proféta könyve első részéből.
1: Hirdesd még azt is, hogy így szól a seregek ura. Bővelkedni fognak még városai minden jóban, megvigasztalja még az Úr Sion.
2: Hobby Rádió.
3: 2026. május 23-a, szombat. Tudjuk, hogy igaz az ő tanúsága. Evangélium Szent János könyvéből, 21. fejezet, 20-tól a 25. versig. Amikor feltámadása után Jézus még együtt volt övéivel, Péter látta egyszer, hogy utána jön az a tanítvány, akit Jézus szeretett. Az, aki a vacsorán odahajolt hozzá és megkérdezte, Uram, ki az, aki téged elárul? Ennek láttára Péter Jézushoz fordult. Uram, hát ő vele mi lesz? Jézus így felelt. Ha azt akarom, hogy így maradjon, amíg el nem jövök, mit törődöl vele? Te csak kövess engem. Így a tanítványok között elterjedt az a vélemény, hogy ez a tanítvány nem hal meg. Jézus azonban nem azt mondta, nem hal meg, hanem ha azt akarom, hogy így maradjon, amíg el nem jövök, mit törődöl vele? Ez az a tanítvány, aki tanúságot tesz mindenről, és ezeket írta. Tudjuk, hogy igaz az ő tanúsága. Jézus még sok mást is cselekedett. Ha egyenként mind megírnák, azt hiszem az egész világ sem tudná befogadni a könyveket, amelyeket írni kellene. Elmélkedés. A húsvéti időszak utolsó evangéliumi szakasza ismét Jézus és Péter párbeszédéhez kapcsolódik. Péter miután megkapta a küldetését, azonnal hátra pillant. Hát ő vele mi lesz? Kérdezi János apostolról. Ez a kérdés nagyon emberi. Hajlamosak vagyunk mások sorsát latolgatni, összehasonlítani saját utunkat másokéval, és közben elfelejtjük, hogy Jézus mindenkit egyénileg hív és vezet. Jézus válasza világos, te kövess engem. A tanítványi élet nem verseny, nem összehasonlítás másokkal, hanem személyes kapcsolat. Az igazi hívő nem mások útját nézi, hanem saját ösvényét Jézus nyomában. Ez nem bezárkózást jelent, hanem bizalmat. Isten mindenkinek saját időt, küldetést, kegyelmet ad. A Szentlélek nem egyforma módon munkálkodik bennünk, de egyetlen cél felé vezet. Ez a rövid szakasz János evangéliumának lezárása. Ha egyenként mind megírnák, amit Jézus tett, szól az evangélista, és ezzel arra hív, hogy mi is a történet folytatásának részeseivé váljunk. A lélek nem csak a múltban működött, hanem ma is írja az evangélium élő fejezeteit rajtunk keresztül. A mi életünk is lehet tanúságtétel, csendes, de világító írás és örömhír, amelyben mások is felfedezik Jézus szeretetét. A pünkösd előtti napon ezzel a gondolattal zárjuk a húsvéti időt. Jézus szava ma is elhangzik felénk, te kövess engem. A Szentlélek eljön, hogy mi élő evangéliummá váljunk a világban. Uram Jézus Krisztus, te egyenként hívsz bennünket, és személyre szóló utat adsz minden követődnek. Taníts meg, hogy ne mások sorsára figyeljek, ne hasonlítgassam magam senkihez, hanem szívvel, lélekkel kövesselek téged. Add, hogy ne irigységgel, hanem szeretettel nézzek a másik küldetésére. Legyen bennem bizalom, hogy amit nem értek, azt is rád bízzam. Vezess a te utadon, és add, hogy életem végéig kitartsak melletted. Küldd el szent lelkedet, hogy megerősítsen a tanúságtételben és az evangélium hirdetésében.

0: A napi evangéliumot és Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Pezenhófer Györgytől hallották.
1: Hobbi Rádió! Ahol a jó zene tovább él!

0: Tudni valamit, és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
1: Tudta ön azt, hogy 1,2 millió érintett számát figyelembe véve hazánkban évente mintegy 21 millió migrénes roham történik? A világon 120 millióan szenvednek sárgafolt degenerációban. A világon évente 7,1 millióan halnak meg szívinfarktusban.
0: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom. Hatalom.
2: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek.
3: Csak itt, a Hobby Rádióban!

0: Én továbbra is Anett vagyok, folytatjuk a Hobby Rádió adását. Lássuk a mai történelmi eseményeket. 1854. Császári nyílt parancs Magyarországra is kiterjeszti az osztrák bányászati törvény hatáját. Szénkutatási jogot biztosítanak a tulajdonos beleegyezése nélkül is bárkinek, aki hatósági engedéllyel rendelkezik. 1880. Gróf Széchenyi István szobrának leleplezése a Magyar Tudományos Akadémia palotája előtt. Zene után folytatjuk.
1: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbyradio.hu.

A Hobby Rádió műsora folytatódik, én Anett vagyok. A Hobby Rádió híreivel kapcsolatban beszámoltunk arról, hogy a Mirázs című cirkuszi előadás audionarrációval várja a nézőket, amely a Manézs varázslatos világába invitálja az érdeklődőket. Emellett olvasható portálunkon, hogy a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei vakok és gyengénlátók egyesülete májusban ismét megrendezi online okos klubját, melynek ezúttal az Orion alkalmazás lesz a fő témája. Kiemelték, hogy a Baráthegyi Vakvezető Kutyaiskola közönségdíjat nyert a 2026-os önzetlenség napján, amely bizonyítja, hogy a segítő szándék és a közösség ereje valóban hegyeket képes megmozgatni. Emellett az MVGOS sorozatának célja olyan látássérült emberek számára adaptált sportágak bemutatása, amelyek hazánkban még kevésbé ismertek, és most az adaptált teniszt mutatják be. Továbbá Budapest után Székesfehérváron is ingyenessé válik a vakvezető kutyák éves kötelező oltása és állapot felmérése, amelynek köszönhetően jelentősen megkönnyítik a látássérült emberek életét. A részletekért látogasson el a hobbyradio.hu oldalra. Most zenélünk egy kicsit, aztán folytatjuk.

0: Folytatjuk műsorunkat itt a Hobby Rádió műsorában. Most lássuk, hogy milyen műsorokra számíthatnak még a mai napon. A mai nap hátralévő részében számos érdekes műsorral várjuk Önöket. 8 órakor a Konyha főnök ajánlata című gasztronómiai magazin műsorunkkal folytatjuk, amelyben a legfinomabb receptekkel és szakácsokkal ismerkedhet meg. 9 órakor a Média 1 műsor következik Szalai Dániel műsorvezetésével, amely a Média 1 portál podcast műsora. 10 órakor a Kabaré Plus című műsorunkkal folytatjuk, amelyben kabaré jelenetekkel és humorral töltjük meg a délelőttöt. 11 órakor a Pille Show című műsorunk következik, amelyben Pille mély interjúkkal és zenével várja Önöket. 12 órakor a Déli Hír összefoglaló című műsorunkkal folytatjuk, amelyben a nap fontosabb híreit fogjuk összefoglalni. 13 órakor a Back in Time című műsorunk következik, amelyben Baluval együtt zenei visszatekintésbe fogunk merülni. 15 órakor a Duplán jó, ahol minden dalnak van egy párnak című műsorunkkal folytatjuk, amelyben Csák Attila zenei műsorát hallhatják. 17 órakor az UK Fever Show című műsorunk következik, amelyben a listavezető dalokat hallhatják Angliából. 18 órakor az Esti Hír összefoglaló című műsorunkkal folytatjuk, amelyben a nap fontosabb híreit fogjuk összefoglalni. 19 órakor egy különleges műsorunk lesz, amelyben versek, esti mesék, kabaré és a nap érdekességei lesznek hallhatóak. 20 órakor ismét a Konyha főnök ajánlata című gasztronómiai magazin műsorunkkal folytatjuk, 21 órakor pedig a Média 1 műsor következik Szalai Dániel műsorvezetésével. Végül 22 órakor a Duplán jó, ahol minden dalnak van egy párnak című műsorunk zárja a napot, amelyben Csák Attila zenei műsorát hallhatják. Kis szünet következik, majd újra itt leszünk.
1: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.

Én továbbra is Anett vagyok, a Hobby Rádió Robot műsorvezetője. Szombat reggelre 19 fokot mérhetünk, és a napsütéses időnek köszönhetően remek hangulatban indulhat a nap. A szél enyhén fúj, 13 km per órával, és az észak-keleti irányból érkezik. A mai napra napsütéses időt várnak a szakértők, és a hőmérséklet 29 fokig emelkedhet. A holnapi napon sem fogunk csalódni, hiszen továbbra is napsütéses időre számíthatunk, és a hőmérséklet 31 fokig kúszhat fel. A szél továbbra is enyhén fúj, és a napsütéses órák száma 14 lesz. A harmadik napon, vasárnap, szintén napsütéses időre számíthatunk, de az eső esélye 4%-ra nő. A hőmérséklet 31 fokig emelkedhet, míg az éjszakai minimum 23 fok lesz. A szél kissé erősödik, és 34 km per órával fúj, de továbbra is remek idő lesz a szabadban tartózkodásra. 8 órakor a konyhafőnök ajánlata várja Önt. Ennyi fért mai műsorunkba, köszönöm a figyelmet, Anett voltam, a Hobby Rádió Robot műsorvezetője. További kellemes napot kívánok!

0: Hobby Rádió!
1: Hallottál már erről a rádióról?
2: Hallottam, hogy van egy ilyen ügyeség. Nem tudom, hogy miért fántanám, esküszöm.
3: Hobby Rádió. A hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass. Jó reggelt!
4: Karbantartás közben történt baleset a MOL tiszaújvárosi üzemében. Kacz Sándor akadémikus lehet a felsőoktatásért felelős államtitkár. A kormány elkötelezett a repülőtér fejlesztése és kapacitások bővítése mellett. Köszöntöm a hallgatókat, Gáltót András vagyok. A MOL tiszaújvárosi üzemében üzemi baleset történt, külső beavatkozásnak nem látták nyomát, hangsúlyozta a MOL elnök vezérigazgatója péntek délután a helyszínen tartott sajtótájékoztatón. Hernádi Zsolt elmondta, az üzemegység nem állt működés alatt, karbantartó tevékenység folyt benne élettartam hosszabbítás érdekében. Információk alapján egy csővezetékben szénhidrogén robbant be, tette hozzá. Egy ember a helyszínen meghalt, egy ember súlyos, életveszélyes légúti égést szenvedett. Őt helikopterrel a Debreceni Egyetemre szállították, heten pedig könnyű égési sérüléseket szenvedtek. Kacz Sándor akadémikust kérte fel az oktatási és gyermekügyi miniszter felsőoktatásért felelős államtitkárnak. Lanner Judit pénteken a Facebook oldalán a leendő államtitkárról azt írta, hogy nemzetközileg elismert fizikus egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja. Több mint 25 éves kutatói és oktatói tapasztalattal rendelkezik. Hosszú éveken át dolgozott Németországban kutatóintézeti és egyetemi közegben is. Az elmúlt években az ELTE fizikai és csillagászati intézetének igazgatójaként bizonyította vezetői képességeit és együttműködésre építő szemléletét. A kormány elkötelezett a repülőtér fejlesztése és a kapacitások bővítése mellett, és kiemelt feladat a légi kikötő megközelíthetőségének javítása, mondta Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter a Budapest-Philadelphia közvetlen járat érkezése után tartott sajtótájékoztatóján. A miniszter hangsúlyozta, a budapesti repülőtér bővítése elengedhetetlenné vált, mert a turizmus és a gazdaság fejlődésének egyik korlátjává válhat a jelenlegi kapacitás. Vonattal, lóháton és gyalogosan is vonulnak a zarándokok a székelyföldi Csíksomjúra. A szombaton a Kis- és Nagy-Somjóhegy közötti nyeregben tartandó pünkösdi búcsús szentmisére. Amint egy 300 000 zarándok fogadására készülve, a helyi hatóságok pénteken medvehajtást is tartottak a helyszínen. A Kárpát-medence legnagyobb római katolikus egyházi eseményének számító Csíksomjói búcsúra idén is két zarándokvonat, a Boldogasszony zarándokvonat és a Székely gyors Csíksomjó Express indult Magyarországról. Továbbra is sok napsütésre számíthatunk a térségben, melyet csak időnként zavarhatnak meg vékony fátyol és kisebb gomoly felhők, csapadék nem várható. Többfelé lesz élénk az északi északkeleti szél. Délután 27 fok körül alakul a hőmérséklet. Vasárnap is hasonló időjárásra készülhetünk. Kora reggelre 7 és 16 fok közé hűl a levegő, délután 25-30 fokot mérhetünk.
3: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
0: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval!
3: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
3: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
0: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
3: Hobby Rádió.
0: Konyhába kuktát, kuktának séfet, mindenki számára készítünk egy jó étket. Ez a konyhafőnök ajánlata.
5: Szép napot kívánunk mindenkinek, ismételten csak itt vagyunk a mi virtuális konyhánkban, ízekkel, hangulatokkal és hát nem utolsó sorban ételekkel telve. A konyhafőnök ajánlatát ma is Szomer Gábor László vazul,
6: illetve Nacsa Móni prezentálja önöknek. No, Móni mondta, hogy ízekkel, illatokkal vagyunk teli, illetve egy nagyon fontos hozzávalóval, ami a mai műsorban mint alapvető hozzávaló, illetve odavaló főszerepet fog majd játszani, ez viszont pedig nem más, mint a gyümölcs.
5: Igen, gyümölcsnek áll a világ, lehetünk bármik, valljuk meg őszintén, nyáron a nagy melegben leginkább a lédús gyümölcsökre vágyunk, akár az ételek alapanyagaként, akár önmagukban is.
6: Akár fagyiként.
5: Bizony, és mi most úgy döntöttünk ezen a héten, hogy alapanyagként fogjuk felhasználni őket, kifejezetten ugye a júliusi-augusztusi gyümölcsökre koncentrálva, így az alábbi menüt tudjuk önöknek ma prezentálni.
6: Kezdünk mindjárt majd egy kis csokoládés körtével.
5: Aztán sütünk körtés muffint.
6: De lesz itt szőrűs diós praliné.
5: A húst kedvelőket sem hagyjuk magukra, szilva, datója, őszi barack lesz itt szalonnakabátban.
6: És kérem szépen mindannyiunk kedvence, a jó öreg szilvás gombóc is a mai teríték, illetve menü részét képezi. Szóval a mai egy órában, ahogy Móni mondta, gyümölcsnek áll a világ, gyümölcsökkel teli. Konyhafőnök ajánlatát kívánunk mindenkinek, tartsanak velünk a következő 60 percben.
0: Fülcsiklandozó étkek a konyhafőnök ajánlatából.

0: Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól.
1: Vágjunk is akkor bele a mai konyhafőnök ajánlatába, ahol ebben a 60 percben gyümölcsökkel csinálunk mindenféle jó dolgot. Hát legtöbbjében azt egyébként, hogy elkészítjük ételként, és nagyon jót eszünk belőle. Csokoládé és körte, ehhez semmi más nem kell, mint 3 körte, 8 evőkanál, csokoládé fagylalt, illetve fahéjas cukor, ezen 3 hozzávaló birtokában. Először is hámozzuk meg a körtét, hosszában vágjuk fel 8 szeletre, távolítsuk el a magházát, mikrohullámú sütőben 8 percig egy kicsit pároljuk meg, tálaljuk a körteszeleteket csokoládéfagylalttal, szórjunk rá fahéjas cukrot, az ínyencek pedig egy kis csoki öntettel még megbolondíthatják.
2: Utána pedig még mindig nem hagyjuk el a körtét, már csak azért sem, mert kiváló muffint lehet belőle készíteni, kell hozzá 20 deka liszt, 5 deka porcukor, 1 evőkanál szójaliszt, 2 teáskanál sütőpor, 1 csomag vaníliás cukor, 50 g mandula, 4 fél körte, lehet akár dobozos is, 1 teáskanál fahéj, mandula aroma, olaj, víz, 200 g keserű csokoládé és 50 g mogyoró. Előmelegítjük a sütőt 200 fokra. Összekeverjük egy nagy edényben a lisztet, a cukrot, a szójalisztet, a sütőport, a vaníliás cukrot, a mandulát, a fahéjat és a mandula aromát. Ezután hozzáadjuk a vizet és az olajat, gyúrjuk össze az alapanyagokat, a körtét vágjuk apróra, adjuk a tésztához, kivajazzuk a muffin formát, belekanalazzuk a tésztát, a tetejét pedig elsimítjuk. A muffint előmelegített sütőben, tehát 200 fokon úgy 20-25 percig sütjük, amikor tudják, a muffin formából már úgy kidagad a süti. Közben a csokoládét vízgőz felett olvasszuk meg, majd miután kihűlt a sütemény, rácsorgatjuk a tetejére egy teáskanál segítségével. Végül szórjuk meg magyaró darabkákkal, és hagyjuk megszilárdulni a csokoládét.
1: És hogyha már csokoládéról van szó, akkor ezek szerelmesei ne aggódjanak, lesz itt nekünk mindjárt a folytatásban szőlős diós pralinénk, azonban a húsimádóknak is tudunk kedvezni, szilvát, datóját és őszi barackot is készítünk szalonna kabátba belebújtatva, hamarosan itt a konyhafőnök ajánlatában.
0: A konyhafőnök ajánlata, a műsor, amivel még ön sem égeti oda.

0: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
1: Műsorajánló.
2: Hallottál egy filmről, de nem tudod eldönteni, megéri-e megnézni? Tetszik egy film betét dala, de a filmet nem ismered? Akkor jó helyen jársz! Egy órában bemutatunk neked egy filmet, és az abban hallható zenéket. Movie and Music. Movie and Music. Movie and
0: filmajánló műsor a Hobby Rádióban. Szerdán 9-től.
2: Retikül. Aha. Az egyetlen női magazin sok csajos hírrel. Go. És kevés focival. No, no. Minden héten egy

0: más hozzávalót készíteni. A mandulát pirítsuk aranybarnára, majd hagyjuk kihűlni. A csokoládét olvasszuk fel vízgőz felett, keverjük hozzá a mazsolát és a mandulát, pergamen papírra evőkanállal adagoljunk golyócskákat, majd hagyjuk megszilárdulni.
1: Ha viszont már tényleg dugig vagyunk a csokival, akkor jól jönne, hát valljuk be, egy kis hús is. Hát vegyünk egy szalonnakabátot, bele pedig bele öltöztethetünk szilvát, datóját, vagy éppen őszi barackot is. Két puha szilvára, két őszi barackra, két datójára, 4 egész mandulára, 8 vékonyabb szelet enyhén füstölt szalonnára, fogpiszkálóra, illetve olajra, valamint alufóliára van szükségünk. Először is magozzuk ki a gyümölcsöket, a szilvákba és a datójákba dugjunk egy-egy szem mandulát, az őszi barackba azonban ne tegyünk, tekerjük be a gyümölcsöket egy-egy szelet szalonnába, tűzzük meg őket fogpiszkálóval és melegítsük elő a sütőt 250 fokra, a falatkákat helyezzük egy alufóliával kibélelt tepsire, ha a szalonna összesült, kivehetjük a fogpiszkálót, 10-15 percig süssük, amíg a szalonna finom ropogós lesz, és szigorúan forrón tessék tálalni.
0: Miután a húsból is eleget fogyasztottunk gyümölcsel, szerintem itt az ideje, hogy minden nagymama alapművét, a szilvás gombócot is elkészítsük, de csak és kizárólag némi pihentető szünet után.
2: A konyhafőnök ajánlata.

0: hobbiradio.hu.
1: A rádiót!
2: Mi minden konyhafőnök ajánlatában nagyon kedvesek vagyunk, és tanácsokkal, ötletekkel látjuk el önöket konyha tájékáról. Ez ma sincs másképp, szóval jöjjenek a mai apróbb cseprőbb konyhai trükkjeink.
3: Például, ha süteményt készítünk robotgéppel, első lépésként mindig a tojásfehérjét verjük fel, így nem kell a villákat elmosni, amivel időt nyerünk.
2: A kocsonya könnyebben megdermed, hogyha legalább 5 órán keresztül lassan, gyöngyözve főzzük, de azonban arra figyeljünk, hogy fornia semmiképpen sem szabad.
3: Ha a magozott gyümölcsöt lisztben megforgatjuk, mielőtt a piskóta tésztának a tetejére szórnánk, nem süllyednek le a szemek a süti aljára.
2: A túró gombócunk sokkal érdekesebb lesz, hogyha a közepébe egy-egy szem fagyasztott gyümölcs is kerül, és így főzzük ki.
3: Madártejet megszaporíthatjuk kevés vaníliás pudinggal, kevesebb tojásból vagy maradék tojásfehérjéből is, igen kiadós lesz.
2: A kurkuma, vagyis a köripor szépen megszínezi a húslevest, sőt még kellemes ízt is ad neki, jó tulajdonsága még, hogy segíti az emésztést, illetve csökkenti a puffadást.
3: A kevésbé ismert mángoldot ugyanúgy lehet elkészíteni, mint a spenótot. Az íze kissé édeskésebb, és kevesebb benne az oxálsav, ezért kevésbé terheli meg a vesét és az ízületeket.
2: A házilag készített majonéz duplájára szaporítható, hogyha keverés közben az olaj mellett kevés citromos vizet is adagolunk hozzá, könnyebb is lesz ezzel a módszerrel.
3: Panírozáskor, ha folytán a tojás, de már nem érdemes egy újabbat feltörni, érdemes egy kis tejjel felhígítani a még meglévőt. Ugyanolyan jó. Ha a morzsa kevés, szaporítsuk meg kevés reszelt sajttal vagy szezámmaggal, változatosabb lesz a mindenki által szeretett rántott hús.
2: Ha pedig a palacsintába pici élesztőt és napraforgóolajat is teszünk, akkor sokkal puhább is lesz, és tovább

0: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
1: Ennyi volt erre a hétre a konyhafőnök ajánlata, reméljük, hogy mindenki gyümölcsökkel telve, igen gazdagon távozik tőlünk már, ami az ízélményeket illeti. Jövő héten ismételten csak jövünk egy egész konyhányi finomabbnál finomabb recepttel és étellel, addig is éljenek és egyenek jókat. Szammer Gábor László Bazult,
2: illetve Nacsa Mónit hallották, és hát ahogy Móni mondta, jövő héten újra kicsit majd megvastagítjuk a bukszánkat, csak éppen nem pénzzel, hanem az étel bukszánkat. Nagyon finom ételekkel, illetve hát mindenféle ilyen dologgal. Jövő héten találkozunk, tartsanak akkor is velünk, viszont hallásra.
1: Viszont hallásra.

0: Hobbi Rádió. Itt a Hobbi Rádió, a hobbirádió.hu weboldalon. A pontos idő 9 óra.
1: Jelentősen drágulhat a budapesti taxizás. Ausztriából már nem érkezhet több aszbeszt tartalmú kőzet. Megszűnik a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő. Köszöntöm a hallgatókat, Gáltót András vagyok. Jelentősen drágulhat a budapesti taxizás. A fővárosi közgyűlés majd jövő pénteken dönthet a taxisok által kezdeményezett 27%-os tarifa emelésről. A javaslatot a városvezetés támogatja, miután a tárgyalások során áttekintették a szolgáltatók megnövekedett költségeit. A taxisok szerint az elmúlt 3 évben a bérek és az üzemeltetési kiadások jelentősen emelkedtek, miközben a tarifák változatlanok maradtak. A tervezett emelés ugyanakkor aggályokat is felvet, többek között azzal kapcsolatban, hogy a piac és az utasok mennyire tudják majd elviselni a drágulást. Ausztriából nem érkezik több aszbeszt tartalmú kőzet azokból a bányákból, ahonnan eddig szállították Magyarországra, jelentette be Gajdos László környezetért felelős miniszter. Facebook bejegyzésében arról számolt be, hogy tárgyalásai eredményeként leállították a szállításokat. A következő lépés a már leterített kőzet ártalmatlanítása lesz nyugat-magyarországi területeken. Hangsúlyozta, hogy prioritásként kezelik a lakosság egészségének védelmét a továbbiakban. Az aszbeszt botrány idén robbant ki Szombathelyen, de azóta több településen is azonosították, hogy az útépítésekhez olyan zúzott követ használtak, amely természetes eredetű aszbesztet tartalmazhat. Megszűnik a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő, és a jövőben ismét Országos Egészségbiztosítási Pénztárként, vagyis OEP-ként működik tovább az intézmény, ezt Hegedű Zsolt egészségügyi miniszter jelentette be. A tárcavezető közölte, jelenleg zajlik a háttérintézmények átadása és átvétele. Az új rendszer célja, hogy az intézmény ne csupán kifizetőhelyként működjön, hanem értékalapú biztosítóként lássa el feladatait. Ennek szakmai kialakítására és vezetésére Zoltán professzort kérte fel a miniszter. Az OEP neve 2017-ben változott Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőre, miközben a korábbi feladatkörök jelentős része megmaradt. Az átalakítás részleteiről egyelőre további információt nem közöltek. A gyermekek számára is élvezhető különleges kiállítás várja a látogatókat Balatonfüreden, a Vasarik galériában található Lebegés a fénytérben című tárlaton. A kiállítás több mint 80 alkotáson keresztül mutatja be Egri József életművét és a Balaton inspiráló szerepét. A kiállítás mélyebb betekintést ad a Kossuth-díjas festő egyedi látásmódjába, ahol a fény, a víz és a levegő szinte összeolvad a képeken. A kurátor Sipos Anna szerint Egri nem a valóság pontos más másolására törekedett, hanem saját benyomásain keresztül jelenítette meg a tárlatot. A kiállítás június 21-ig látható Balatonfüreden. Továbbra is sok napsütésre számíthatunk a térségben, melyet csak időnként zavarhatnak meg vékony fátyol és kisebb gomoly felhők, csapadék nem várható. Többfelé lesz élénk az északi északkeleti szél. Délután 27 fok körül alakul a hőmérséklet. Vasárnap is hasonló időjárásra készülhetünk. Kora reggelre 7 és 16 fok közé hűl a levegő, délután 25-30 fokot mérhetünk.
2: Hobbi Rádió. A világon mindenhol hallható.
0: Reklám.
3: 18. Tatai Patara. Törökkori történelmi fesztivál június 5-től 7-ig. Egy hétvége, ahol a történelem életre kel. Csatajelenetek, lovas bemutatók, kézművesek és vásári forgatag vár. Részletek tataipatara.hu.
4: Vállalkozók, vezetők, értékesítők!

Budapest. Június 3! A biztonság szakértő szemmel. Komplex vagyonvédelem. www.inspect-véd.hu

0: Nem tudod merre tovább? Vak szerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
1: Reklámot hallottak.
2: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass. Média 1. A média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel.
3: Üdvözlöm Önöket, ez a Média 1. Itt vagyunk a választások után. Nagy mozgások indultak el a magyar médiaiparban. Magyar Péter rögtön a közmédiában kezdte a, mondjuk így, hogy a folyamatokat, és mindenkit az érdekel, hogy mi fog történni a közmédiával, meg egyáltalán az, hogy az elmúlt években mi történt ott, ez is ugye most nagy téma lett Magyarországon, illetve már egy ideje ez téma is. Itt van velem a vonal túlsó felén Szabó Stein Imre, kommunikációs szakember, aki több tévécsatornának is dolgozott, és erről fogunk beszélgetni, hogy éppen mi történt itt a közmédiában, és milyen irányba lehetne elmozdulni. Kezdjük először is szerintem a visszatekintéssel, hogy mennyire súlyos a probléma, és hol romlott el ez az egész a MTVA körül, hogy odáig jutottunk, hogy álhírek tömkelege kerül adásba. Hát végül is van egy médiatörvény például, tehát ez a médiatörvény, ez teljesen alkalmatlan, arra betöltse a funkcióját?
4: Üdvözlök mindenkit, szervusz! Rögtön a legnehezebb kérdést tetted föl, és ugye szakjogászként, én nem vagyok szakjogász, tehát azt tudom mondani, hogy az mindenképpen egyértelmű, hogy a közmédia és a köztelevízió folyamatos zuhanáshoz pont az új médiatörvény megalkotásától kezdődően vezethető le, és ez egy szerintem egy bonyolult és de jól látható és összetett folyamat része volt. Ha onnan nézed, hogy ennek az új médiatörvénynek az alapján létrejött egy C30-as speciális adalékanyagokkal megerősített betonkeménységű rendszer, ami gyakorlatilag látszólag demokratikus körülmények között, de alapvetően kontraszelektált emberekkel való föltöltés után egy egyértelmű lineális parancs uralom mentén kezdte működtetni a tévét, akkor ez nyilván a végkimenet az tragikusnak tekinthető. Azt gondolom, hogy talán sokkal érdekesebb irányba tudunk elmenni, ha azt nézzük, azt a páratlan helyzetet nézzük, vagy vesszük orcsa alá, hogy mondjuk ki, nem, most nem fogok hajszálpontos számokat mondani, de te is tudod, én is tudom, a hallgatóid is tudják, hogy rendkívül alacsony a köztelevízió különböző csatornáinak egyesített nézettsége. Erről szeretném a végén tudnánk majd egy kis európai kitekintést adni, hogy mennyire alacsony is ez, de az, hogy főműsödő mondjuk egy átlagos napon 1% körül, kivéve, hogyha a 4F csatornán valami nagy EBU, tehát egy olyan szerzett alapjogon keresztül, ugye, amit nem tudtak elvenni az MTV-től a élemesebb kereskedelmi csatornák, megy valami nagy sportközvetítés, durván ez a hihetetlen alacsony 1% ról beszélünk.
3: Ugye ez az EBU, ez az Európai Broadcasting Unió gyakorlatilag.
4: Union, így van, és gyakorlatilag nyilván vannak bizonyos olyan sportközvetítési jogok, amik alapvetően a közszolgálatnak vannak fölkínálva első körben, ezeket elveszteni már tényleg nagyon nagy probléma lett volna nyilván, de lényegében egy én nem hiszem, hogy tehát, hogyha egy tágabb kontextusban nézzük a dolgot, és körülbelül azt nézzük, hogy mit várunk el, vagy mit várnak el nemzetközileg a közszolgálatiságtól, akkor tényalapú, kiegyensúlyozott és pártatlan tájékoztatást, a társadalom tájékoztatás, oktatás, a kulturális szolgálata, de azt mondanám neked, vágjunk így a lényegbe szerintem bele, hogy tulajdonképpen, hadd idézzem Habermast, aki nemrég hunyt el, és még ha egy kicsit megosztó is, azt gondolom, a személyek körül nincsen vita abban, hogy milyen jelentős a társadalom filozófiai munkássága. Ugye nagy német filozófus, szociológus. Ő azt mondja, hogy a nyilvánosság tere nélkül nincs demokrácia, és a nyilvánosság minősége határozza meg a demokrácia minőségét. Na most a lényegében egy médiarendszer az én felfogásom szerint ennek a középpontjában a közszolgálat áll. És ilyen értelemben nyugodtan, akár lakmuszpapírként is tekintetjük, de ami történt az MTV-vel, az történt a magyar társadalomban, az történt velünk, ahogy békaként lassan fölmelegített levesben főttünk tizenvalahány évig, és tulajdonképpen erre a nyilvánosság terére rátekintünk, akkor ez tragikus állapotban van. A pártatlanságnak ugye nyoma se volt, én most nem szeretném azokat elmondani, amit minden nap különböző hírek formájában hallunk, ezekkel teljesen tiszta vagyunk, hogy nem volt pártatlan a hírszolgáltatás. Inkább olyan dolgokról beszélnék, hogy az én felfogásom szerint az előbb elmondottak alapján a közmédium az tulajdonképpen a teljes médiarendszer immunrendszereként működik. Ha úgy tetszik, a demokrácia motorja. Tehát, hogyha eljutottunk erre a szintre, hogy gyakorlatilag, és szerintem ezt a új médiatörvény megalkotói, vagy az uralkodó párt, nem hiszem, hogy azt a hülyeséget előre bekódolta, hogy levigyék egy hihetetlen magas 130, 140, 150 milliárdos most már büdzséből 1% környékére a csatornát, ami egy totális öngól, ugye? De hogyha hozzárakod, hogy ez a folyamat párhuzamosan zajlott a bulvárnak a lesilányításával, azzal a folyamattal tulajdonképpen, hogy szisztematikusan valamifajta morális szétcsúszatása folyt a társadalomnak szerintem, és a ellenségesnek tekintett társadalmi rétegeknek az ellehetetlenítése, és ebben az egyre szűkülő körben minden, aki kívül maradt, ugye, aki kívül került, az tulajdonképpen egy idő után nem vehetett részt az élet nevű játékban, kisorsolták belőle, és valószínűleg a Fidesz ezt nem vette észre, hogy milyen szűk maradt a valódi bázisa, mert lényegében a társadalom nagy része kívül került ezen a játékon. Na most ott van egy egyre silányuló alapfeladatait ellátni nem képes és nem akaró köztévé, és ott van egy médiarendszer, ahol gyakorlatilag mondjuk Angliához vagy Németország, akár Ausztriához képest, ahol egy erős közszolgálati standard van, megszűnik ez a mérce, lezuhan láthatatlan a pici szintre tulajdonképpen a televízió nézettsége, és akkor látjuk, hogy tulajdonképpen a kereskedelmi televíziózás is milyen irányt vett, és ez az irány főleg a TV2 esetében hát egyáltalán nem dicséretes. Tehát itt azért elég tudatosan zajlott szerintem egy lehűítési folyamat, megjelentek a kereskedelmi tévében azok a kreatív producerek, akik többször hallottam beszélgetésekben ezt, hogy az emberek egyre hülyébbek, tehát lejjebb kell vinni tulajdonképpen a műsorok szintjét. Itt jönnek aztán egy nem létező közmédia egyensúlyozó szerepének a hián, megjelennek ugye azok a sorban azok a műsorok, ahol a zsűriben már nem olyan figurákat látsz, akik bármilyen módon példaként a társadalomban odaállíthatók a teljesítmény alapján, hanem egész egyszerűen hát teljesítmény nélküli figurák, tömegét CDE kategóriás celebeket látsz. Tehát gyakorlatilag valahogy én egy nagy tér széles folyamatot látok a bulvárral, a nagy térnyeréssel, a közszolgálati alapfunkcióknak a kiírtásával, és tulajdonképpen, ha megnézed azt a négy fontos dolgot, ami a sikeres közszolgálati televíziók mögött van, független finanszírozás, intézményi védelem, pluralizmus, társadalmi kontroll, ezek lényegében zéró szinten teljesültek a magyar valóságban. Tehát tulajdonképpen, és hogyha hozzáteszem, hogy van az Európai Médiaszabadság rendelet, tudod, ami 25-26-tól folyamatosan. Igen, ami azt mondja, hogy független, átlátható és kiszámítható finanszírozású legyen, akkor nyilvánvalóan a kérdésedhez visszatérve újra kell szabni a médiatörvény, és még egy újra szabott médiatörvény, és nagyon-nagyon figyelni kell azoknak, hogy újra szabják a médiatörvény, hogy komolyan vegyük ezt a játékot, mert ami nem játék, az élet nevű játék központjában a közmédia van, és akárki akármit mond, ez a következő egy-két évtizedben így marad, és hogyha nincs egy erős, izgalmas köztelevízió, közrádiókkal és korszerű online platformokkal, akkor az egész médiarendszer immunrendszer szinten beteg, nem fogunk tudni kilábalni a problémákból, tehát én nekem fogalmam sincs, hogy pontosan például a Tisza párt hogyan gondolkodik erről, azt többször nyilatkozatban hallottuk, hogy nyilvánvalóan elhangzott ezt a hírszolgáltatás leállítása, hogy hozzá kell a kérdéshez nyúlni, de én nagyon-nagyon remélem, hogy ennek a másik oldalát még fontosabbnak fogják tekinteni, hogy mit építünk ebből föl. Ugyanis, hogy ez itt marad és elhallgat, azzal csak a vadhajtások erősödnek tovább, és a társadalmi zűrzavar, az élet nevű játékból kizárt emberek széles tömege, az gyakorlatilag csapódik, verődik, és egy nagy káoszban utazunk ebben a pillanatban, szellemi káoszban, tehát én azt gondolom, hogy a közmédiára elképesztően nagy szükség van.
3: Még itt a függetlenség kérdésénél, meg a finanszírozásnál egy pillanatra megállnék, hogy azért vannak olyan országok, ahol szintén tulajdonképpen az országgyűlés, vagy a kormány adja a finanszírozást, és mégis tudnak normálisan működni ezek a közmédiumok. Itt viszont mint hogyha ez egy függőségi viszonyt alakított volna ki Magyarországon. Igen. Tehát az a megoldás akkor, hogy előfizetési díjat kell kérni a nézőktől?
4: Nem. Nézzük nagyon gyorsan. Nem vagyok szuper felkészült, csak hogy mondjam, szakértője financiás oldalon, de nyilván meg tudom osztani az alapvető tudásomat. Tehát van az egyik modell, ugye a licenszdíj. Például a BBC és az egyik német közszolgálati televízió így működik. Magyarországon is volt ilyen, de nyilvánvalóan jól sejthetjük azt, hogy egy ilyen utólag visszahozott licenszdíj, amilyen ostor csapásként érné a háztartásokat, joggal gondolhatja azt mondjuk az új kormányzó párt, hogy nem szeretne magának egy ilyen népszerűségvesztést, és mi sem biztos, hogy szeretnénk azt, hogy emiatt aztán tömegével, hogy mondjam, elkezdjék kiátszani ezt, vagy nem tévézni. Tehát ez most már szerintem ez a hajó itt elment. Ausztriába boldogan működik, a németeknél működik, az angoloknál működik, ez nálunk nem fog működni. Ez egyik. A másik, ugye ez az állami költségvetéses dolog, ami szintén az egyik német adónál van, de hát ott azért tartományi kormányok is beleszólnak tulajdonképpen a CDF működésbe, ő is ad reklámot. Én azt gondolom, hogy ott a demokrácia jobb állapotban van, tehát sokkal kevésbé arra megy ki a játék, hogy ezt kijátsszák, és aztán beültessenek a kuratóriumba egy irányba húzó embereket. Tehát minden azon is múlik, hogy a demokrácia milyen állapotban van, mit csináljuk. Ez egy borzasztóan pozitivista dolog, ezt látni kell, mint hogy a politika is az.
3: Tehát, oké, csak mint hogyha a jogszabályban azért kéne valamilyen védelem, tehát hogy az egy dolog, hogy azon is múlik, hogy ki van kormányon is mennyire él vissza a helyzettel, és mennyire próbál beleszólni, de hogyha egy olyan jogszabályi környezet kellene, ami akkor is megvédi ezt az intézményt, hogyha abszolút egyébként egy olyan vezető van, mint mondjuk az Orbán kormány.
4: Teljesen igazad van. Én azt gondolom, hogy ilyen értelemben gyakorlatilag eljuthatunk körülbelül oda így a gondolkodásban, hogy egy stabil, előre rögzített finanszírozásról kéne beszélni, ami politikai céloktól abszolút független. Több lábon tud állni, én ezt fontosnak tartom, hogy több bevételi forrás lábon tudjon állni a köztelevízió, és átkozottul átlátható legyen. Én megnézve a nemzetközi példákat, mert vannak itt ilyen szélsőségek is, hogy például tulajdonképpen charity adomány alapon működik, nem tudom, de a Public Broadcasting System részben ebből él. Uh-huh. Hát ezt szerintem 3 napig élnénk meg ebből, én látjuk, hogy a gazdag elit, ugye a hatalmas Titanic tetején látjuk, hogy milyen nagy kedve szokott szponzorálni akár kultúrás eseményeket, tehát körülbelül azonnal le lehetne húzni a rolót. Ez nyilván nem működik. Úgyhogy én a következőt mondom, egy automatizált közalap létrehozását javasolnám. Egy automatizált közalap, ami nem a kormány aktuális döntésétől függ, ezt már közgazdasági kérdés, hogy ezt úgy automatizáljuk, hogy a GDP adott százalék, mondjuk azt mondja 0,25%-a, vagy az adófizetők befizetett adója utáni fix százalékú dolog, tehát mindenképp egy automatizált közalap, amit nem lehet évről évre minisztérium vagy kormánydöntéssel rángatni tulajdonképpen. Ez működhet, és meg kéne szavazni ezt a bizalmat, ha biztosítható gyakorlatilag a teljes átláthatóság, ami most 0 átláthatóság, mert bármilyen adatot kikérni, bármilyen szerződésre nagyon hosszú ideig kéne kopogtatnod azon az ajtón, vagy perre kéne menned. És hát tulajdonképpen a független irányítás, amiben szakmai szervezetek, civil képviseletek, és akár akadémikusok is részt kéne, hogy vegyenek. Ami a lényeg, hogy ne évről évre könyörgő módon kelljen az állami költségvetésbe beégetett sort soron alkudozni, mint hogy az egész kultúrás szakma egyébként ebbe volt benne. Én nagy fesztiválok vagy zenekari dolgokban dolgoztam az elmúlt 8-10-12 évben, és mindig, minden évben ezen a pórázon lett rángatva mindenki, és lett az általam látott emberek egy része lojalitásra kényszerítve, mert nem kapja meg a pénzét. Tehát én azt gondolom, hogyha egy automatizált közalapot és ezt a nagy bizalmat meg tudja kapni, és ilyen értelme lehet függetleníteni a napi vagy az éves szintű politikától, és a függetlenséget, az átláthatóságot a másik oldalon biztosítjuk, akkor tulajdonképpen ezek a jó irányok, amik alapján el lehet szerintem képzelni egy jó köztelevíziót. De gyakorlatilag nemzetközi, nézd, Németországban a CDF és az ARD, együttesen erősebb, mint a ProSieben és a Satánc és a többi kereskedelmi csatorna nézettségben. Ezt csak azért mondom, mert hallottam a Bolgár György műsorában, azt hiszem néhány napja volt pont szó, röviden az egyik téma ez a Kelle köztévé, és egyáltalán hogy működik, és volt nagyon intelligens betelefonáló, aki nyilván az elmúlt 10 év tapasztalatai alapján effektív mondta, hogy szerintem már nem is nincs erre szükség. Az előbb elmondott alapján ez körülbelül olyan, mintha orvosság azt mondja, hogy az immunrendszert kivonjuk a forgalomból. Észre kéne venni, hogy milyen súlyú dologról beszélünk, és hogyha ehhez érveket keresünk, akkor tényleg, mit tudom én, egy pillanatra vessünk egy pillantást, mondjuk a BBC, durván olyan 20-24%-os közönség arányt hoz el. Összességében mondjuk a Channel 4 5-6-ot, az ITV 14-16-ot. Tehát Angliában tulajdonképpen egy kiegyenlített. De most gondolj bele, hogy egy darab sok csatornából álló, sok platforma rendelkező BBC, az egész kereskedelmi televíziós világot tulajdonképpen, és abban nem hiszem, hogy vitatkoznak, hogy a BBC standardeket diktál. Érted? Tehát minőséget, hozzáállást, nem tökéletes a BBC, de alapvetően független a politikától.
3: Most volt is ugye balhé, ott ez az álhír balhé, amiben bele is bukott a vezérigazgató egyébként, hogy ez nagy különbség, de... hogy ott van következménye.
4: Van következménye, olyan esetről is tudunk, hogy bement balhézni egy aktuális, ez régebben volt sok éve, valamelyik miniszter, és utána miniszter röpült egyébként, mert üvöltözött a BBC-en vezérigazgatójával, hogy már pedig ezt így még egyszer nem, vagy be akar többször, kész. Azt gondolom, hogy amit a BBC-nél látsz, ez egy bonyolultabb kérdés, azt gondolom, hogy ott a saját ideológiai udvarukban témfelének egy picit, tehát túl sokan gondolkoznak túl hasonlóan a világ dolgairól, de nem kívülről van rájuk oktrojálva valami fajta világnézet, hogy ezt kell mondani, vagy azt kell mondani, meggyőződéssel időnként rosszat mondanak, de hát ez belefér. De Németországban például hihetetlen bizalom van a közszolgálati tévék irányában. Most próbálok adatot mondani neked, lényegében egészen konkrétan a CDF az 13-15%, most egy 24-25-ös adatsort nézek, az ARD 10-12, a 2-27%, és akkor mondjuk egy RTL 9-10%, tehát hogy lényegében a két közvetítő csatorna Németországban erősebb a piacon, mint az összes egyébként nálunk, a mieinknél jobb minőségű programminggal rendelkező kereskedelmi csatorna. Tehát véletlenül a németek, meg a angolok, meg a svédek, meg az osztrákok nem teljesen hülyék, hogy nem építették le a közszolgálati rendszert. Hogyan tud talpon maradni egyébként a BBC, azt nem tudom mennyire tudod, én se néhány éve bukkantam rá így a titokra, hogy ők baromira pályanyírok voltak, tehát 2004 körül tulajdonképpen beindították ezt az iPlayer nevű szolgáltatás platform rendszer tulajdonképpen, ami video on demand, streaming, stb. Utána kezdte a kereskedelmi szektor ugyanezt. Tehát olyan előnyre tettek szert időben, és annyira is sikeresen jó minőségbe tudtak kilépni a lineáris televíziózás mellett tulajdonképpen az online térbe, hogy ez lényegében egy kikerületetlen játékosként, tehát határozhatjuk meg őket. Tehát magyarul szerintem egy baromira átgondolt új médiatörvény, az szükséges, szerintem a finanszírozása nagyon nehéz az automatizált közalapnál, jobb ilyen így hívom, rendszerénél jobbat kitalálni, és nagyon fontosnak tartom, hogy a legnagyobb challenge nem ez, hanem hogy hogyan lett ebből az 1%-os deklasszált dologból fölépíteni egy ilyen mondjuk CDF-szerű dolgot, úgyhogy az izgalmas legyen, korszerű legyen, nem lesz annyira nehéz, mert nagyon sok hibát követnek el Magyarországon kereskedelmi tévék. Nagyon hasonló problémákkal küzdenek egyébként, bár nyilván stilálisan a két tévé különbözik a hírszolgáltatásban, meg masszívan különbözik, ebben nem hiszem, hogy vita lenne köztünk. De azt gondolom, hogy óriási lehetőségei vannak a programfronton egyébként a köztévének, és ne felejtsd el, hogy akár a filmcsomagok beszerzésén, akár a sportjogoknál, egy csomó dologban egy köztelevízió még mindig a világon előnnyel indul a pályán. Tehát én odamész a Gomonhoz, vagy a Babelsberg stúdióhoz, vagy akár a Warnerhez tárgyalni, az első kettőnél tuti előnyöd van, és olyan filmeket tudsz leakasztani, ami odaillik, de nézet lesz. Úgyhogy megoldható a dolog, csak azt szeretném szerintem a szakmából még jó páran ezt szeretnék, hogy ne álljon meg ott a gondolkodás, hogy szűnjön meg ez 1-2% fülébe hamis szózatot zsolozsmázó kontrollált tudatáram, ami most a magyar tévé, hanem építsünk belőle egy olyan dolgot, ami egy egészséges ország kialakulásához elengedhetetlenül szükséges. Ilyet mentálisan ennek a társadalomnak gyógyulnia kell. Hát le lettünk betegítve, nem igaz?
3: Hát hogyne, persze. Hát a rengeteg álhír meg a rengeteg propaganda ehhez nagy mértékben járult hozzá, és a közmédia itt riogatással, tehát a választás napján is én voltam egy vidéki asszonynál, egy idős hölgynél, aki hát már nem nagyon megy ki az utcára, és a szavazó urnát is vitték neki. Őnek nincs internete, ő nem néz más, csak a közmédiát. Hát nyilvánvaló, hogy hogyan lehetett őt befolyásolni, és rettegésben tartani embereket éveken át.
4: Igen, igen, igen, és nyilván ezt teljes joggal akarja, hogy mondjam, átfordítani normalitás irányába a Tiszapárt. Csak én azt mondom, hogy ez a történet eleje. És itt most azt is értem, hogy sokkal nagyobb tétek vannak, akár az EU-s források visszaszerzése valahogy, mert azt körülbelül kimondhatjuk, hogy a most esetleg bejövő pénznél nagyobb összegű pénz, hogy körülbelül akkora fellendülés lehetett volna Magyarországon, mint a millennium idején volt, amikor nagyon rövid ideig, de emlékezz vissza, talán az volt az utolsó szakasz a magyar történelemben, amikor teljesen különböző társadalmi osztályok, az a középpolgárság, felsőpolgárság, németek, magyarok, zsidók is, nem tudom, összetudtak fogni, és fölépült a város. Aha. Tehát, hogy És valahogy most, amit a választáson lezajlott, számomra két óriási bizalommal eltöltött tapasztalatom van. Az egyik az, hogy tényleg egy nagyon széles társadalmi konszenzus van a Tisza győzelme mögött, a másik, meg a fiatalok. És hogyha a fiatalokról beszélsz, pont mindenki azt mondja, hogy a tévézésre lehetetlen őket visszahozni. Nem, mert ha izgalmas műsorokat tudsz készíteni, és utolérelőd őket versenyképes platformokon, ami nem lesz olyan nagyon nehéz, mert nagyon fontos, hogy kialakultak a youtuberek, vagy vannak a influencerek.
3: A Partizán, ugye a Partizánra azt mondják, hogy ő az új közmédia, tulajdonképpen a Ulyás Marci csatornája. Mit gondolsz erről?
4: De hát azt gondolom erről, hogy teljes belelépett nagyon tehetségesen egy olyan funkcióba, hogy megtartott. Tehát, hogy mondjam, ezt nyilván a közmédia kellett volna, ha valami hasonlót csináljon, nem csinált, meglátta a lehetőséget, a szükséget, és megoldották, hogy mondjam, elég keményen tolták, de egyébként én azt gondolom, hogy megerősödő közmédia nem fogja ezeknek a platformoknak a pusztulását okozni, nyilván ki lehet alakítani együttműködéseket. Ez egy nagyon, tudod, ha irodalmi hasonlatot hoznék, akkor ez szerintem az üveggyöngyjáték. Nem tudom, ki emlékszik még erre a könyvre, ugye Hermann Hesse, ha jól nem, igen, Hesse. Tehát, hogy nagyon sok hangszeren kell tudnod játszani, tudnod kell azt is, hogy kell fölépíteni egy tévét. Mik azok a műsorelemek, meg kell érezned. Van az a jogi része, erről kezdtél beszélni rögtön az elén. Van egy financiális része, és van egy speciális szakmai tudás, ami valószínűleg vissza kell nyúlni a kertévés profikhoz, hogy kell átkozott ügyesen a platformokat gyorsan kiépíteni. Hogyan tudsz bevételi forrásokat. Egyébként még egy mondat, én nem biztos, hogy jó ötletnek tartanám a reklámtalanítását a közterületnek. Tudom, hogy a médiapiac ennek örül, újra lehet osztani azt a néhány millió, stb. De szerintem az, hogy a köztévé több lábon tudjon állni, és mondok egy másik példát. Behozunk egy nagy műsor folyamat. Nem, nincs jogom, hogy ilyen többes első személyben beszéljek. Behoz a csodálatosan visszanőtt amputációból fölélet köztévé, behoz egy fantasztikus adás folyamot, és szponzoráció lenne hozzá. Mondjon le a szponzorációról teljesen tiszta piaci körülmények között. Hülyeség, nyilvánvalóan.
3: Ugye az is kérdésként adódik egyébként, ha már itt a reklámoknál tartunk. Ugye eddig Mészáros Lőrinc cége, az Etmédia szállította a reklámokat, tehát ők értékesítették az MTBL reklám idejét, illetve az online média felületeit is, akkor például ezt hogyan, miképpen lehet megoldani, hogy ne egy kormány közeli céghez vándoroljanak a milliárdok évente, hiszen ők jelentős profitra tettek szert ennek révén. Tehát magyarán hogyan lehet ezt jól megcsinálni, hogy akkor most ezt föl kéne bontani, ezt a szerződést gondolom, hogyha zavarja itt az új rendszert, hogy az előző rendszernek a cégéhez vándorolnak a milliárdok, és akkor hogyan tovább?
4: Hát nyilván ez aligha lesz elkerülhető, nyilván ezek erős anomáliák, mert az Etmédia tulajdonképpen, és ebben nem akarnék így nagyon ilyen belemászni, és ez megint egy másik terület, de az Etmédia egyébként sok szempontból tényleg piacilag is működik abszolút, tehát ezt tudjuk, más szempontból, meg az ilyen konferenciákon járkával mindenki hát kegyes elengedéssel kezelte azt az alapvető egyszerű tényt, hogy Mészáros Lőrinc tulajdonában álló hát média ügynökség, óriás média ügynökségről beszélünk, amely például a TV2 esetében nem csak média ügynökségként szerepel, hanem tulajdonképpen jól tudom, akkor a sales house is, tehát rendel magát. Tehát, hogy itt csak anomáliák vannak, és gyakorlatilag nyilván itt ebbe valahogy piacilag tisztán rendet kell tenni, nem felejtve mondjuk azt, hogy azért mégis a normális piaci működéshez esetleg megadni a jogot mindenkinek, aki piacilag bizonyítani tudja, hogy tisztességesen is, vagy tisztességesen működik. Nyilvánvalóan ez nem lesz egy működőképes modell, hogy egy felkent, nem ismert szerződés alapján egyetlen egy monopól helyzetben lévő média, de hát ez a mostani, a most létrejövő kormány se fog egyetlen médiaügynökségnek pénzt adni, hogy pénzt tömjön a MTV zsebébe, bár tegyük hozzá, igazából nem a reklám büdzséből vagy a bevételből élt igazán, tehát ez a 100, de jobban tudod, 140-150 milliárdnál tartunk.
3: Hát több is, én, ha jól emlékszem, ilyen 170-180-nál is jártunk már, úgyhogy nagyon magas.
4: Én 2003-2004-ben ugye főigazgató a film és szórakoztató terület, az a legnagyobb. Annak voltam a főigazgatója, kvázi alelnökként mentem vissza a műsorkészítőből az RTL-es igazgatóságom után, és nem akarok hülyeséget mondani, de talán ilyen 30 milliárd volt, óriási állománnyal együtt, azoknak a bér tömegével együtt 30 milliárd. Tehát azt gondolom, hogy ebből a pénzből, vagy ennek a 85%-ából csodát lehet művelni.
2: Hobbi rádió.
1: Fogalkozni, menjenek ki a Hello, sziasztok, Szikora Róbert vagyok. Mindenkit üdvözlök, elsősorban a Hobby Rádió hallgatói. Csiki Dámai, sziasztok!

0: hány csatornával, hiszen most ott van a, nem tudom én, a Petőfi, a Kossuth, a Bartók, a Dankó, akkor van parlament, akkor...
1: Nyilván ezt össze kéne... Én most ezért mélyen nem gondolkoztam el. Biztos, hogyha most így hirtelen kérdezed, akkor egyrészt racionálisan összerántanám a dolgot, tehát hogyha fő tévéről beszélünk, most annak mi értelme van őszintén, hogy az M5-ön mint egy gulágra száműzve, tényleg néhány ezer ember által megnézve ott hevernek mondjuk koncertfilmek, vagy esetleg színházi előadások. Van ebben valami mérhetetlen cinikus, mint ahogy az elmúlt 10 évben is mérhetetlen erős cinizmus kísérte ezt az életnevű játékból való kizárását mindenkinek, aki nem körönbelüli. Valószínűleg sokkal esélyesebb és sikeresebb lehet egy akár egy főcsatornán egy-egy kulturális elem, ha nézett műsorsávokra van. Tehát, hogyha számít, azt akarjuk mondani, hogy na ezt is fölvettük, megnézte 3400 vagy 7800 ember, lement, kész, goodbye, ahelyett azt mondjuk, hogy a tényleg a prémium kategóriás kulturális dolgokat, de mondok neked mást, hát tévéjátékokat újra el kell kezdeni csinálni. Hát ezek olyan műfajok, gondolj bele, hogy amikor azt mondom, hogy a immunrendszer tulajdonképpen a motor is egyben, hát a tévéjátékok, a dokumentumfilmek, és aztán egy csomó olyan műsortípus, ami szintén visszagnézetté lett tenni, és hold biztos, hogy soha egy kereskedelmi tévé nem fog lefoglalkozni, kisebbségi témák, maga kultúra, amit izgalmasan ki kell. Tehát hogyan tehetséggel nézett formátumokat lehet létrehozni, és akkor ráülteted egy olyan műsorsávra, ami egy hírműsor, egy barom izgalmas, szórakoztató jellegű műsorra, ráültetsz egy kultúrát, nyilván sokkal magasabb nézettsége lesz. Tehát az M5-öt nem tartom érteni, mert cinikus döntésnek gondoltam. Nyilván a sportcsatorna az jó, tehát az hülyeség lenne, azt is valahogy át kéne formálni. A rádiókról beszéltél.
0: Már van, aki a sportra is azt mondja, hogy miért nem a sportcsatornák veszik meg azokat a jogokat? Nyilván van olyan sport, ami nem éri meg nekik, de van olyan, ami, ami nekik is megérni.
1: Én megértem, hogy a kereskedelmi csatornák így ebben a szétkapott állapotban boldogan és röhögve tudtak elhozni rengeteg jogot, például a foci dolg közvetítések egy jelentős részét, amiben előnyt élvezhetett volna a köztévé. Biztos, ők nagyon örülnek ennek, és hogyha nem is konkrétan egy lukratív dolog, mert általában baromi drágák ezek a jogok, de image-ben nagyon erős, meg nézettségépítésben erős, de én azt gondolom, hogyha igaz az állítás, hogy a nyilvánosság tereinek egy központi eleme a közmédia, és a közmédia egyfajta immunrendszerként működik valóban az egész médiarendszerben, akkor én nem hiszem, hogy ez egy egészséges hozzáállás, hogy ennek nagy teret kéne engedni, hogy valaki zokog, hogy nem tud ezen nyerészkedni. Föl kell építeni a közmédiát, mert az képviseli az emberek érdekeit. És nekünk az a dolgunk, hogy ezt jól csináljuk, izgalmasan csináljuk, legyen belőle egy BBC vagy CDF-szerű, még izgalmasabb cucc, mert ők is küzdenek a maguk gondjaival. Azt akarom mondani, hogy megvan az előnye is annak, hogy majdnem a zöldmezős beruházásként lehet szellemileg ezt fölépíteni, hogy tulajdonképpen baromi sokat lehet tanulni a nagy sikeres európai köztévéknek a hányattatásai vagy hányódásaiból. Tehát ha ezek teljesülnek, hogy előrerőzített stabil finanszírozás, függetlenség, és ugyanakkor biztosítja a köztévé az átláthatóságot, akkor tulajdonképpen azt gondolom, hogy ez egy össznemzeti játék tud lenni, és én szerintem még a fiatalokat is el lehet bizonyos százalékban érni majd, ne temessük ezt a televíziózást, mert azért arról is érdemes beszélni, beszéltünk egy pillanat a YouTube-ról, hogy baromi klassz influencerek nőttek ki meg minden, de alapvetően igazán színvonalas, összetett műsorformátumot nagyon-nagyon ritkán, ha egyáltalán láthatsz mondjuk ilyen privát kezdeményezés vagy fenntartású YouTube csatornákra, ezt soha nem fogják gyakorlatilag átvenni, mert nem éri meg, nem tud akkora bevételt, hogy azt gondolom, hogy vannak dolgok, amiket csak egy tévé tud létrehozni, és ez egy szellemi közösség. Én, amikor ott dolgoztam, műsorkészítőként, aztán főnökként, még mindig egy kicsit omladozó, de szellemi közösség volt. És gyakorlatilag ez nyomokban még létezik, ott vannak a fiatalok. Ezek a fiatalok most, akik elmentek szavazni, az a 15% plusz ott az urnáknál. Ezek szerintem a, a Z generáció, meg a Y generáció, szerintem a fiatalok nagyon nagy mértékben mondhatjuk, hogy végül is döntötték el a választás kimenetelét. Én azt gondolom, hogy beléjük égett valahogy, a genomjukba égett a szabadságnak valami olyan ismerete, amiből mi kimaradtunk, mert 89-et csak távolról láttuk. Emlékezz vissza, Kerekasztal volt, már megvoltak ugye a fórumai a később kialakuló pártoknak, hogyan nálunk idősebb, nagynevű emberek adták hozzá a nevüket, tehát mi nézőként ezt átéltük, de most itt a fiatalok alakították a történelmet. Én azt gondolom, hogy ez ki fogja őket lökni egy olyan irányba, hogy sokkal-sokkal izgalmasabb és megbízhatóbb munkaerő is lehet, nem beszélve a szellemességről, meg az egyszerre való többfelé koncentrációs képességből. Én baromi bizakodó vagyok. Visszajött valahogy a remény, ami teljesen hihetetlen.
0: Beszéljünk egy kicsit arról, hogy a Orbán kormány alatt ugye tulajdonképpen két intézmény lett ebből az egész közmédiából, ugye ott van a Duna Média Szolgáltató, és ott van az MTVA, és egy nagyon furcsa állapot alakult ki, hiszen a Duna Média Szolgáltató a megrendelő, és az MTVA pedig tulajdonképpen a gyártó, de közben a pénz meg az MTVA-nál van, tehát ez nagyon furcsa állapot, hogy a megrendelő rendelkezik a pénzzel, és ő rendelkezik a vagyonnal. Hát ezt te hogyan oldanád föl? Egyesítenéd a kettőt, vagy mit csinálnál ezzel az egész?
1: Teljesen értelmetlen, és csak azért nem mondom ki, hogy valószínűleg miért kellett ezt a szisztémát létrehozni, mert nem szeretnék bíróságra járni.
0: De nyugodtan mondod, véleményként elmondhatod. Hát ez a véleményed.
1: Ugyanaz a véleményem, mint neked. Tehát, hogy azért, ha látod a teljesítményét, az outputját ennek a tévének, tehát milyen műsorok, hány darab, és mi jött létre ekkora hihetetlen pénzből, érdekes lenne látni a különböző, hát a kimutatásokat, vagy a könyvelést, vagy a beszállítói szerződéseket. Azt gondolom, akkor elméletben mondom, hogy ez a fajta modell sokkal inkább könnyűvé teheti adott esetben azt, hogy hát kontraszelektív, kicsit manipulált módon.

0: fönmaradni, mert ez volt,
1: nem, ez
0: hogy ilyen propaganda ömlött az emberek fejébe.
1: Számomra ez totálisan, ez a része a történetnek teljesen érthetetlen, hogy mégis mi stabilizálta ezt a dolgot. Azon kívül mondom, hogy egy hihetetlen a megvalósult műsor tömeghez minőségben, mennyiségben mérhető, méred az összeget, a büdzsét, akkor valami hihetetlen aránytalanság van a kettő között. Ez lehetett valakiknek valami fajta érdeke, én se látok ebbe bele, de az a feltevés, hogy akik ott benn dolgoztak, azok ne lettek volna ezzel tisztában, azért az már mint nem a gazdasági részletekkel, hanem hogy az egész, figyelj, hát listák voltak, nem tudom, most sokan sírnak,
0: kitiltott zokognak, emberek, igen.
1: És hát néhány éve executive producere voltam egy, csak az MTV egyik stúdiójában gyártódott a műsor, tehát, hogy és egyik megyek be, és lényegében megállítanak a ott több ilyen biztonsági szolgáltatót, hogy hát nem mertek be, és akkor kiderült, hogy rajta vagyok én is valami listán. Ez elég gáz, mert hogyha executive producer, ez nem a pénzes bácsi, aki ott ül a sarokba, aha, és szívja a szivart, hanem effektív az a nyomorult, aki a rendezéstől kezdve a fényen át mindent. Tehát, hogy az ugye egy elég fontos szereplője egy felvételi sornak. Aztán lett ebből cirkusz, és akkor másnap már bemehettem. De hát... azért ez nem volt kísérmény, főleg úgy, hogy tizenvalány évet lehúztam életemből a köztévében, meg egyéb tévékben még jó párat. Az egy elég szar élmény. Tehát, hogy az ember kis szerencse találkozik maga ezzel a helyzettel, szembe találkozik, hogy és nem kell neked feltétlenül kínálni egy transzparenssel, hogy rákerülj a listára ezek szerint. Elég, hogyha megbízhatatlan vagy, vagy körön kívüli, vagy gyanús a kurzus számára. Untig elég volt, hogy egy nemzetközi társaság előtt, hát, hogy mondjam, rohadt megalázó helyzetbe hozzanak egy pillanat alatt. Úgyhogy figyelj, én azt gondolom, hogy nagyon sok tennivaló van. Én őszintén remélem, hogy látja majd a Tisza az új lehetőséget ebben, mint hogy látok ilyen erőket bizonyos kinevezésekben is, hogy független pályáról, tehát hogy látok jó tendenciákat, nem tudom, bonyolult kérdés, én csak azt akarom, hogy megoldható, és életbevágóan ő szükséges szerintem, és távolról sem csak a tévés szakmáról beszélünk, az emberekről beszélünk, a társadalomról beszélünk, a filmes szakmáról beszélünk, az írókról beszélünk, a művészek, tehát hogy nem, mondj még egy erőt, ami ezt, ha működik, egybe tudja tartani. Kreatív módon kiszolgálni, úgyhogy vannak saját gondolata, és izgalmasan tálalja a dolgot, nem tudsz még egy médiumot mondani, mert nincs. És senki nem fogja ezt a feladatot magára vállalni, mert még egy nagyon jó kereskedelmi tévé is rohadtul a profitra fog mindig csak menni. Mindig. Mindig. Kizárólag, hiszen ez érthető. De még egyszer mondom, hogy erős köztévé gyökeresen más szemléletű kereskedelmi tévéket fog létrehozni Magyarországon, mert hirtelen átkozott túci ki lesz az a zsűri abban az adott szórakoztató műsorban, ami egy szégyen. Maga a gagyiság, a cikiség. Nem mindegy, hogy kit ültesz be, és figyelj, ennek még súlya van, én úgy gondolom. Tehát annak súlya van, hogy ki beszél a tévébe, és mit. Nem, menjünk el emellett, mert ez nagyon lényeges.
0: Helyesen gondolom el, hogy ha megkeresnének téged, hogy legyél a közmédia vezetője, akkor vállalnád? Hogyan látod most ezt a kérdést?
1: Most ez
0: ha jól emlékszem, volt annak idén olyan elnöki pályázat, amin elindultál, ugye? Régen,
1: elindultam,
0: régen.
1: És igen, 2 szavazattal maradtam le, végülis azért is jöttem aztán el, mert ugye már így azért, mint főigazgató elindulok, és utána nem én leszek, akkor az nem egy szerencsés helyzet, hogyha egy munkatársad lesz az elnök, akivel nem feltétlenül értesz a legtöbb dologban egyet. Utána mentem át, ugye volt egy elég érdekes megbízásom a újra formálni az ATV-t 2005-ben, talán emlékszel rá, ott szakmai vezérigazgató helyettesként, lényegében teljes egy új tévét hoztam létre, amíg engedték, ami nem volt egy hosszú idő, 1 év, kicsit túl jól sikerült. Erről még igazából részletesen soha sehol nem beszéltem, és nem is biztos, hogy nagyon akarok, de...
0: Kár, pedig meghallgatnám, hogy miért, mi volt
1: de,
0: azért.
1: De maga az tényszerűen, hogy tizenvalahány műsort létre, egy teljesen új stúdiórendszer, news and talk műsorokba kellett gondolkodnom, mert mindig azt bombáztak, hogy nincs pénz, Figyelj!

0: olyan stúdió díszletrendszert kellett kitalálni, amit 10 perc alatt átrendezhető egy másik sarokba, egy darab stúdióba, más fényekkel, tök más műsornak látod. Egy nagyon izgalmas dolog volt, és fölment egy középtévére egy kis kábeltelevízióból, és hát igyekeztem kirángatni az akkor korábbi egyértelműen egy irányba, politikailag egy irányba húzó csatornát egy közép mesdjére. Ez nyilván nem a legkönnyebb és nem a leghálásabb feladat, hogy úgy mondjam. De hogy válaszolva a kérdésedre, amiről most beszélünk, elsősorban azért beszélünk, mert átkozott fontosnak tartom. Nyilván, aki ebben a témában megszólal, és van konkrét tévés múltja, tehát tévé építő múltja, azért tegyük hozzá, hogy szerintem itt az nem fog elhassalni, aki épített már tévét is. Nekem pont nem az MTV-be, de az RTL-ben, vagy az első döntő időszakban voltam ott abban a nagyon erős 3,5 évben, és az ATV, tehát két olyan tapasztalatom van, aztán később a amikor átmentem az utóbbi 10 évben, ugye a klasszikus zenei dologba, ott mint producer, vagy ott is indítottam tévéműsorsávokat, tehát tulajdonképpen, ha építésben van tapasztalatod, ami nemzetközi szintű, akkor van esélyed ebbe valamilyen módon beleszállni, és tök mindegy, hogy ki a vezérigazgató. Az egy sokkal érdekes kérdés, hogy ki az a vezető, az a néhány nagy agy, aki ebbe bekerült. Tehát ha engem kérdezel, lehet, hogy szívesen vennék ebbe részt, hülyének is tűnnék, ha azt beszélünk erről, és jaj, én nem, igen, de nem pozíciókról van szó, feladatról van szó. Meg azt érzem, hogy ez egy óriási felelősség, és hogy mondjam, mivel nem 23 éves vagyok, ezért azt gondolom, hogy van még bőven annyi erő, fiatalos erő belem, hogy még egy nagy körben ezt meg lehet csinálni, kitűnő kollégákkal, tök mindegy, hogy ki milyen pozíciót kap. Ebbe a kalandba szívesen részt vennék, és azt hiszem, hogy részt is tudnék venni. De mi most nem azért beszélgetünk, hogy ezt így bármilyen módon elérjük. Az, hogy talán mondtunk jó gondolatokat, az talán segít, vagy számít valamit. Úgyhogy most próbáltam őszintén válaszolni. Nyilván mindenki magát is képviseli valahogy, amikor egy interjúban beszélget, ezt azért ne tagadjuk le, de nem az önös érdek vezérel alapvetően.
1: Jelezted-e, vagy kerestek-e téged esetleg, erről mondhatsz-e valamit, hogy kérdezték-e a véleményedet, kikérték-e, vagy esetleg te jelezted-e, hogy nyitott lennél rá, vagy ez nem került ilyesmire sor?
0: Folytattam rövidebb diskurzusokat egy-két háttéremberrel, ezek inkább szakmai beszélgetések voltak, konkrét felkérés nem érkezett, de tudomásom szerint egyébként most tényleg csak így logikusan is meg van némi információ is talán erre, ugye valószínűleg nem ez tekinti most a Tisza a súlyponti kérdésnek ebbe a pillanatban, élet-halál futás van szerintem időben az EU-s pénzek miatt, áll fel a kormány. Nyilván hamarosan ez is terítékre kell, hogy kerüljön, mert az probléma lesz, hogyha nem kerül terítékre. Az első beszélgetésünk elején elmondottak, ha csak félig igaz, ahogy mondtam, és nem túloztam el, akkor ezek nagyon lényeges dolgok. Szerintem most még nem tartott a dolog, hogy itt konkrétan X-ben vagy Y-ban gondolkodjanak. Jó lenne, ha el tudunk indítani egy közös gondolkodást ebbe, és megértődik az, hogy itt nem az a feladat, hogy eddig a károsan működő közmédia ártó hatását semlegesíteni, hanem hogy mekkora felelősség és lehetősége van ennek a dolognak, meg szerepe. Ezt kell nézni, ehhez kell a megfelelő embert vagy embereket megtalálni. Ez egy nagyon nagy kaland lehet, és egy nagyon tiszta, kemény játék ugyanakkor. De hát szerintem ez mostanában indul majd el az igazi gondolkodás erről az egészről, úgy sejtem.
1: Nagyon fontos kérdés lehet, hogy hogyan kellene kiválasztani a közmédia elnökét, vezetőjét, legyen pályázat és egy pályázati bizottság, vagy egyszerűen jelölje ki a illetékes miniszter, vagy a kormány, vagy a párt, ugye, vagy nem tudom. Tehát hogyan történjen a kiválasztás, hiszen ez utána meghatározza azt, hogy mennyire lesz független, hogyha rámutat valakire a miniszterelnök, akkor nyilván azt lehet rámondani, hogy ő a kormányembere, tehát mi lenne a helyes út?
0: Megint azt mondom, egy egészséges demokráciában az sem ördögtől való, hogy rámutat a nyilván egy, hogyan többször is, több rétegű szűrés után végül is a miniszternek rámutat. Éppen a kancellária miniszter kiválasztásánál azt kell, hogy mondjam, hogy szerintem első ránézése teli találat volt, és ott sem az volt a mondás, hogy hát megszavaztatták, és ő lett. Azt gondolom, hogy akit kineveztek, az egy kitűnő. Néztem a műsorait, nagyon rendben van, nagyon okos, nagyon árnyaltan gondolkodik, ha ezt viszi tovább a funkciójába, akkor itt főnyeremény. Tehát megint az, hogy milyen állapotban a demokrácia, ne az intézményekben, mint az emberekbe bízunk, az emberek milyen rendszereket hoznak létre, és mennyire tisztességesen tudnak abban részt venni. Úgyhogy ez önmagában nem feltétlenül rossz, de hozzáteszem, hogy egyébként egy pályázat az mindig egy nagyon tiszta és tisztességes ügy. Tehát, hogyha egy pályázat van, és az nem úgy történik, mint mondjuk 2004-ben, 2006, stb., amit én egyszer átéltem, hogy van egy kontraszelektált kuratóriumi elnökség, akinek megmondják fentről, hogy kire szavazzon, mondjuk adott esetben, van mellé rakva álcának egy civilekből álló civil kuratórium, ahol folyosói pletykák és viccek szintjén pontosan lehetett tudni, hát ott olyan civil szervezetek is föltűntek, amik hát igazából nem léteznek valós társadalom is, de valaki létrehozta, hogy akkor ott ő is képviselve legyen, vagy az erő. Tehát, hogyha ez nem megy át bohózatba, és rendes grémium...
1: Jól emlékszem, akkor volt egy macska, valamilyen macska egyesület, vagy macska rajongók.
0: Abszolút, abszolút, de voltak ennél sokkal abszurdabb dolgok is, és egyébként, amikor odamentél jelöltként is beszélgettél velük, akkor ez teljesen ki is derült, hogy ez valami bohózati szinten megy, és tök mindegy, hogy mit mondasz, mert alapvetően őket is valaki valahogyan mozgatta. Na most arra ugye a civileknél már végképp ez nem történhet meg. Szóval én azt gondolom, hogy egy pályázat, hogyha föl van állítva az elbírás rendszere, akkor az baromi jó, és az se feltétlenül rossz, hogyha rámutatnak valakire. Ha az a valaki, az tényleg jó, és az a valaki jó embereket, megfelelő embereket tud odavinni. Még egyszer mondom, szerintem a legfontosabb, az szerintem az, hogy amit én biztos néznék, hogy nézd, a média az egy olyan szakma, ugye, hogy tehát tegyük fel, hogy te miniszterelnök vagy, tehát, hogy mit tudom, az üzleti életből akarsz valakit, az elég világos markerek vannak, hogy ki milyen sikerre jutott. És van is ilyen megnevezett kormánytag már, ugye, aki cáfolhatatlanul hatalmas, nemzetközileg is hatalmasnak tekintető pozícióba jutott, és ott sikerrel végezte a munkáját, elég világos. A média az tök más szakma, ezt neked nem kell mondanom, nagyon sokan belekóstoltak, nagyon sokan csináltak ezt-azt, nagyon sok embernek óriási egója van, nagyon sok ember az egójából él, alapszinten mindenki baromira a lobbizásban rutinos, tehát nagyon ember legyen a talpán az a kormányzat, vagy az a szűrő rendszer, aki mondjuk így a besétáló embereknek a valódi tudását, értékét, hasznosíthatóságát föl tudja mérni. Én ezért egy-két markert beraknék ebbe. Tehát például van-e konkrét rutinja nagyobb formátumú televíziók létrehozásában? Mert ha nincs, akkor hiába vagy te mondjuk egy tök jó rutinos, mit tudom én, szélszes, vagy nagyon rutinos hírember, vagy nagyon érted, vagy népszerű előadó, lényegében úgy fogsz pörögni, mint a búgó csiga, csak időbe telik, amíg rétre, vagy észre vevődik, hogy nem volt jó a döntés. Tehát szerintem ez egy nagyon fontos tényező, én ezt biztos nézném, azt, hogy a nemzetközi kapcsolatrendszer is fontos lesz, szerintem. Ne felejtsd el, hogy tudatos elszigeteltségben voltunk jellemző és beszédes, hogy nem nagyon tud szerintem igazán igényes, specializált külpolitikai a világtörténéséről szóló külön nagy formátumműsort a magyar televíziós piacon mondani. Alkalmazkodtunk ehhez békákként a fazékba, bezárva élünk. Nem is nagyon látsz olyan televíziókat, akik igazán sikerrel vagy nagy mennyiségben nagy nemzetközi tévés fesztiválokra neveznének munkákat, a saját versenyeket létrehozzuk, megjutalmazzuk, lezsűrizzük egymást, de azért az Emmy Awards az egy kicsit komoly. Tehát, hogy Azt gondolom, hogy kifele kell nyitni, és egyébként egy új köztévének a külföldi médiával, a sajtóval, mindenkivel el kell hitetni azt, hogy itt valami nagyszerű, nagyformátumú dolog jön létre, vissza kell nyerni a hitelét. Tehát ez nem lehet csak itt egy darás, egy kis fészekben, zárt közösségben megcsinálni. Tehát ezek nagyon fontos tényezők, és az is fontos, hogy ez nem egy one-man show.
1: Itt a vége a mai műsorunknak, mert hogy már kicsit túl is csúsztunk a tervezett időn, de azt hiszem, hogy erről a témáról még rengeteget fogunk úgyis beszélgetni, és nagyon szépen köszönöm neked, Imre Szabolcsnyi Imre, hogy itt voltál velünk a Média 1-ben.
0: Köszönöm szépen.
1: Ez volt a Média 1 mára, egy hét múlva jelentkezünk ismét. Visszahallgatható a műsorunk a Média1.hu-ról, Spotify-ról, iTunes-ról, és 14 rádiós partnerünk is terjeszti a műsorainkat hétről hétre. Hírlevelünket pedig megtalálják a media1.hu/hírlevél címen keresztül, amire érdemes feliratkozni, vagy az RSS-ünkre a media1.hu/RSS címen, és akkor biztosan nem maradnak le a legújabb tartalmainkról. Köszöni a megtisztelő figyelmüket a műsorvezető Szalai Dániel, várjuk önöket a media1.hu-n is, viszont hallásra egy hét múlva, tehát jövünk.
2: Hobbi Rádió.

0: Műsorajánló. Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 10 óra.
1: Karbantartás közben történt baleset a MOL tiszaújvárosi üzemében. Kassz Sándor akadémikus lehet a felsőoktatásért felelős államtitkár. Nemzetközi dohánycsempész bandát számolt fel a NAV. Köszöntöm a hallgatókat, Gáltó András vagyok. A MOL tiszaújvárosi üzemében üzemi baleset történt, külső beavatkozásnak nem látták nyomát, hangsúlyozta a MOL elnök vezérigazgatója péntek délután a helyszínen tartott sajtótájékoztatón. Hernádi Zsolt elmondta, az üzemegység nem állt működés alatt, karbantartó tevékenység folyt benne élettartam hosszabbítás érdekében. Információk alapján egy csővezetékben szénhidrogén robbant be, tette hozzá. Egy ember a helyszínen meghalt, egy ember súlyos, életveszélyes légúti égést szenvedett. Őt helikopterrel a Debreceni Egyetemre szállították, heten pedig könnyű égési sérüléseket szenvedtek. Kacz Sándor akadémikust kérte fel az oktatási és gyermekügyi miniszter felsőoktatásért felelős államtitkárnak. Lanner Judit pénteken a Facebook oldalán a leendő államtitkárról azt írta, hogy nemzetközileg elismert fizikus egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja. Több mint 25 éves kutatói és oktatói tapasztalattal rendelkezik, hosszú éveken át dolgozott Németországban kutatóintézeti és egyetemi közegben is. Az elmúlt években az ELTE fizikai és csillagászati intézetének igazgatójaként bizonyította vezetői képességeit és együttműködésre építő szemléletét. Nemzetközi dohánycsempész bandát számolt fel a Nemzeti Adó és Vámhivatal Dél-Dunántúli Bűnügyi Igazgatósága a napokban egy nagyszabású akcióban, közölte a hatóság szombaton az MT-vel. 6 külföldi állampolgárt a rendőrség őrizetbe vett, majd a bíróság letartóztatott. Azt írták, először egy jelentős tétel adásvétele közben értéktetten a bűnbanda tagjait Baranyában, majd a gyanúsítottak letartóztatásával egy időben Fejérvár megyében csaptak le az illegális dohánygyárra. Összesen több mint 5 tonna 420 millió forint értékű illegális vágott dohány piacra kerülését akadályozták meg, és a komplett gyártóberendezés lefoglalásával felszámolták a rejtve működő előállító üzemet is. Kereső kutyákat telepít Bulgáriába a brit határrendészet az embercsempészek által használt motorcsónakok és a csónakok összeszereléséhez szükséges részegységek felkutatására. A londoni külügyminisztérium pénteki tájékoztatása szerint a 3 különlegesen kiképzett kutya, egy labrador és 2 spániel a szervezet embercsempész csoportok ellen Szófiával folytatott együttműködés bővítésének jegyében érkezik a kiképzőkkel és a munkához szükséges felszerelésekkel együtt Bulgáriába, várható szeptemberben. Továbbra is sok napsütésre számíthatunk a térségben, melyet csak időnként zavarhatnak meg vékony fátyol és kisebb gomoly felhők, csapadék nem várható. Többfelé lesz élénk az északi északkeleti szél. Délután 27 fok körül alakul a hőmérséklet. Vasárnap is hasonló időjárásra készülhetünk. Kora reggelre 7 és 16 fok közé hűl a levegő, délután 25-30 fokot mérhetünk.
0: Hobby Rádió.
2: Hallottál már erről a rádióról?
3: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fántelem, esküszöm.
4: Hobby Rádió. A hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
5: Reklám. Dalok.hu. Zeneletöltés. Igazságosan.
0: Hirdessen a Hobby Rádióval!
6: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
6: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
0: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak. Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól.
7: Hölgyeim és uraim, a Schröder Klub színpadán fogadják nagy szeretettel Horváthné Etelkát!

este a Schöder Klubban Kis Ádám, Csenki Attila és Mogács Dániel. Hölgyeim és uraim, az est házigazdája Hatházi László. Jó szórakozás!

0: Olyan érzés, mint a gólt rúgtam volna, nem? Mindenki örül, jó estét kívánok mindenkinek. Ősz van, lehet menni kirándulni, mert még jó idő van, használjátok ki. Igazából az első kirándulás egy adott évben mindig húsvétra esik. Miért? A csajok miatt, nem? Van ez az ünnep a húsvét, hogy... Meglocsol, jobb esetben csak meglocsol, esetleg le is hány. És a lányok nem szeretik újabban ezt. Van az édes bosszú, hogy a csajok a tojást nem főzik meg, csak befestik pirosra. Meglocsol, kiveszi a tojást. Elteszi, és az ajtó félfánál oda keni. De nem veszi észre. Felül a biciklire, következő 500 méter alatt teker 6 kilométer, a menetszél megszárítja a zsebében a belefolyt tojást, leszáll.
1: Ez mi az?
0: És letörik. Ez az édes bosszú, de ez már kevés a csajoknak. Húsvétkor el kell tűnni otthonommal, megjön Lali bácsi, hogy lehányjon. Tűnés, kirándulás. Na most nekem van több lányom is, ők mindig azt mondják, kirándulás lesz, nem locsolkodás. És az idén a rám szakadékot választottuk. Jó hülye név egy szakadéknak, nem? Rám. Mondom, akkor jön anyósom is, mert ha én rám, ő rá is. De tudod, úgy vagyunk a kirándulásokkal, hogy többször volt már ilyen katasztrófa kirándulásunk. Például tavaly elmentünk Tokajba megnézni a Tokaji hegyet. Nem egy nagy hupli. Kis kirándulás, gyanús lehetett volna, hogy a turista jelzés a temetőből indul. Kicsire nem adunk, elindultunk föl, és nagyon flottul ki van táblázva, hogy milyen élővilága van egy ilyen vízmosásnak, ahol haladsz föl a turista jelzésen. Más állatok élnek itt, mint a hegy túloldalán. Itt van például a kis kinglingbenga, meg a nagy kunglangene. És így olvasod, és egyszer ott van, ön is egy ilyen vízmosásban jár. Abba a pillanatban elkezd esni az eső, futás lefelé, nincs idő. A vízmosásban erre, gyerekek, nincs idő, mire fordulsz meg, már kimosta a lábadat a víz. Úgyhogy a gyerekekkel egy olyan 40 percig álltunk félpucéron a ravatalozóban. Mert az asszonyok megkapaszkodtak egy fatörzsben. És egyszer lejön egy sárlavina, mondom, megjött anyátok. Tudtam, mert a sárlavina így a hajába csatott megigazította, ő volt az. Úgyhogy ezért, hogyha valahova elmegyünk kirándulni, én fogom az útikönyvet, gyerekek, megnézem, mit ír. Rám szakadék, azt írja, alulról fölfelé kell végigmenni rajta. A hegymászók nem attól híresek, hogy le tudnak jönni a magasságból. Egy. Kettő, játszóruhába gyere, gyökér. A taknyodon fogsz lecsúszni. Három, ha már fölmentél, oldald gyelere a sétányon, hogy a többi gyökér is fel tudjon menni. Elindultunk, hát a dömösiek, mert onnan kell indulni, a dömösiek nagyon jól tudják, mit jelent, hogy húsvét. Már a dömös táblánál ki volt téve behajtani tilos, menjél haza, ne gyertek ide. Minden utcán behajtani tilos tábla volt, ehhez képest még a templomban is parkolt egy mert a magyar ember úgy van vele, aki indokolatlanul 30 méter gyalog megy, az csavargó. Mancika, menjél még, menjél, Mancika, menjél a sorompóig, várjál, állítsd le, megnézem, hát ha fel lehet nyitni. Ah. Itt megállunk. Ha fel lehetne nyitni, beállna a rám szakadékba, hallod? Tele az egész falu, kiszáll a család. Mi a anya ilyen nehéz? A kaja, együk meg gyorsan. És kirándulás. Úgy hidd el, tele volt a természet. Nem lehetett beférni a rám szakadékba, dugó volt benne. Stau. Ugye azt írta az útikönyv, hogy játszóruhába gyere gyökér, ehhez képest ilyen rózsaszín pina barbik jöttek. Magas sarkú papucsba, flitteres pólóba, hóna alatt kutya. Pekingi paloták kutya, külföldi. Megmutatjuk neki, hogy milyen szép országban él. Ilyeneket tele a szakadék, de ilyen sejem rambók, tudod? Öftáskába 10 sör. Mondtam, ne ide üljünk, meg nincs térerő. Mit fogunk itt csinálni? Ott cigizik benne, az természetben természetesen kell viselkedni. Nekem az természetes, ott gyújtok rá, ahol akarok. És tele van velük a szakadék. Na, a dugóban elpattan a cérna, mert ideges vagy, mert elfogyott a cigid is. És egy ilyen bitumen szarvas, Ez a panel lakó, akinek életében eddig az volt a legnagyobb kaland, hogy egyszer elromlott a lift, az gyalogmentem fel az ötödikre. Egy ilyen azt mondja a feleségének, Ica, ide figyelj, itt hagyjuk ezt a sok gyökeret, fölmászunk a sziklán addig. Addig, eh? Ott van az a lián, látod? A tarzányos filmben volt ilyen. Azt ott megfogjuk, átlibbenünk oda arra a sziklára. Ott lejövünk, itt hagyjuk a majmokat. És elkezd mászni fel a fejed felé. A profi már nyitotta az ernyőt, ne rám, meg ne rám, jaj, mi lesz itt. Megy föl, és az a gáz, hogy olyan sűrű van alatta a lakosság, hogy ha esik, nem tudsz odébb ugrani. Ezt tudod te is. Csúnya halál beszorulni egy seggbe, és így félsz. De felmásznak, flottul addig, anya megfogja a liánt szakszerűen. Hölgye ki az elsőbség, puf! Apa elrúgja, anya nem ilyen liánhoz volt szokva, kicsúszott a kezéből, és jött le ránk. Szerencsére elkapott egy fatörzset, fejjel, nem jött tovább, következett apa, és beesett a tömegbe. De úgy képzeld el a tömegbe esést, mintha lenne egy marék ropid, és így egyet visszadugná, hogy pagy, befért. Beesett a gyökér közénk, és így néztük, hogy üssük meg. De nem tudtuk, hogy ki az, mert itt... Lehet, ő mondta, üssük meg, üssük meg. Ez volt az első baleset. A második baleset a következő dugónál volt. Egy ilyen félpucér gyerek. Ja, hogy miért volt félpucér? Ez nagyon fontos. Ugye vannak a tetkósok, ha eddig vannak varva, válik, akkor atlétába jönnek. A csajoknak van ez a keresztcsonti minta. Hát én nem tudom, állítólag az ilyen lányok gyengék a szexbe, és hogy a pasi ne unatkozzon közben. Nem tudom. Nekem is volt egy tetkós csajom. Azt mondta, a fenekén van egy sárkány. Hát mondom, szerintem olyan, mintha mellé töröltél volna a papírral, de... Az varratott magára ide-oda mindent, az egyszer betelt. Na, akinek eddig van, mondom, atléta, viszont ha a hátadra varratott keresztből József város, neked félpucéron kell jönni. És úgy is jössz, de a melbimbód úgy áll, hogy üveget lehetne vele karcolni, de... És hát ő is ideges lett a következő dugóban. Észleli, hogy a szakadék fölött átível egy korábban kidőlt fatörzs. Kaland! Fölmászok, és mászik fel a következő hülye a fejünk fölé, be középre, leszól a csajának, Irma, csinálja a képet a vaj, a tetkó, báj! Vaj, az arcom, báj! Vaj! A hölgy előveszi a fényképezőgépet, ez addig ott feszít. Megnyomja a gombot, és ezek az új gépek nem egyet villannak, hanem egy kicsi, még egy kicsi, puff, egy nagy. Na, a Sejem Rambónak telement a szeme fotonnal. Hanyat! Yeah! Akkor már okosabbak voltunk, stage diving, nesze neked! Puff. Mondom a csajnak, na most csinálj nekem egyet róla az ***re. Nem csinált, irigy volt. Mindegy, simán fölmentünk, ugye az is benne volt az útikönyvben, hogy oldal gyere le, ne ott, ahol a többi még fel akar menni, mert nem tudnak. De milyen a magyar ember? Mi? Hogy oldalt menjünk, eltévedjünk, megegyen a medve? Itt megyünk le, és ezen a sáros, agyagos talajon nem úgy van ám, hogy majd itt megállok pihenni. Elindultál, lemész. Yeah! 5 órán át ezt néztük. Elfáradtunk, visszafelé oldalt jöttünk le, ahol az útikönyv javasolta, sétálunk le, látom, hogy egy ilyen 35-ös bulémiás csatakanca, ez a túlbarna túlszőke, úgynevezett pirított ribanc, így... Jaj, anyám, hallanám, ilyen csúnyán beszélek. Ott hezitál, így pókjárásba, a szakadék peremén. Mondom. Mi a program? Azt mondja, hogy hát, hogy így lemenjen, ne menjen, nem tudom. Hát mondom, én tudom, mert azok ott lenn, nem hobbitok, nem azért picik. Nem ment át neki. Azt mondja, hát ők is lementek valahogy. Mondom, a jönnek fel, nehogy már. A repülő, mikor fölmegy, nem megy össze. Az olyan messze van. Hát nem tudom. Mondom, pedig jó lenne tudni. Hát azt hiszem, lemegyek pillanat. Gyerekek, gyertek, itt van még egy hülye. Nem ment le, hallod? Nem ment le. Ha nézik, akkor nem. Úgyhogy jó volt a kis kirándulás. Annyi, hogy most őszi kirándulás, és kérdezték a gyerekek, hogy hova megyünk. Hát mondom, a Hortobágyra. Nem olyan nagyon kalandos, de ha eltévednénk, felállok a vasúti töltésre. Ott a város, semmi baj nem lehet. Úgyhogy ennyit most így a húsvétról, mert hogy nem az következik, hogy hol van még húsvét, majd karácsony után, akkor mi lesz, halálra eszed magad, ne nézzél te is. Most egy kis reklám következik, de ne menjenek messzire, mert azonnal folytatjuk Kis Ádámmal.
2: Aki még hátra van, Kis Ádám, Mogács Dániel és Csenki Attila. A reklám után folytatjuk.

Köszönjük szépen. Képzeljétek, Kovács András Péterrel, aki egy másik ismert humorista, Csenki Attila mellett. Brüsszelben voltunk, mert meghívtak minket oda fellépni, hát nem a belgák vagy a vallonok, mert az nehéz lett volna, az ott élő magyarok, és gondoltam, hogy kis tréfa jár nekünk, kimegyünk az utcára, és ha jön egy ilyen kérdező íves csávó véletlenül, akkor mi addig, amíg lehet, azt fogjuk mondani, hogy ui. Mert ott is van biztos ilyen, gondoltuk. Ó, 50 métert nem mentünk az utcán, jött egy ilyen nagy fehér kereszt, kék pulóveres csávó kérdőív a kezében. Excuse me, sir, sinne bintim, hoan sinne gammon? Ui. Ó, a negyedik oldalig bírtuk, hallod? Akkor ránéztem Kovács András Péterre, annyira túljátszotta a szerepét, hogy mint a buta ember így még szájról olvasta is, hogy... Ránéztem, elröhögtem magam, mondtam a csávónak angolul, hogy bocs, egy büdös szót nem értettünk az egészből, András még rátette, hogy sok szerencsét a munkádhoz, és ott hagytuk a járdát, mint egy darab kutyaszart. Nagyon jó volt. Aztán mi volt még? Ja, itthon megváltozott a parkolási rend. Nem tudom, nektek feltűnt-e, nekem nagyon, mert én profi vagyok, én haterőt nem jövök be a városba kocsival, nem fizetek nektek. Erre megváltozik, 8-ig kell fizetni, nekem meg nem szólt senki. Fél hétkor vidáman leparkolok, elintézem a dolgom, jövök vissza egy fél óra múlva, két ilyen műanyag rendőr ott eszkábálja föl a kerékbilincset. Mondom, mi van gyerekek, nincs családotok, túlóráztok, mi van? Tartottunk egy rövid szemináriumot egymásnak, a családon belüli szaporodás káros genetikai hatásairól. De a végén kaptam egy Mikulás csomagot, mondom, ebben mi van, kiveszem, csekk! Ketté téptem, oda mentem a saját kocsimhoz, szevasztok!

0: Fogadjátok szeretettel a Schöder Club színpadán Mogács Dánielt!
1: Nem tudom, ki mennyi állatfilmet néz mostanában, tehát most már a mai tévénézőnek az, hogy mondjuk a tapírka eszik, alszik és szarik, ez így már unalmas. Nekünk most már akciófilmet kell csinálni az állatfilmekből. Ezért a Szerengeti Park oroszlányairól szóló filmnek nem az a címe, hogy az oroszlánok, hanem az, hogy Szuperfalka. És akkor megjelenik James az oroszlán, a Szuperfalka hím tagja, aki csodálatos, föl van tupírozva a haja, mint Demién Rózsinak. Ki van húzva a szeme, mint a stylistunknak. Tökéletes, de mielőtt megcsodálhatnánk az állatot, egyből lényegtelen információk tömkelege jön ki itt oldal. Tehát, ha az oroszlán a tappancsával rálép a fűre, az valóan hány kilózsúl nyomást fejt ki? Ha kipattanott a körmé és átdől a fű alatt meglapuló pajort, az a pajor, aminek egyébként a latin nevet hibiscus maskus, hány óra alatt vérzik el? Vágókép a pajorról. Aztán, mivel az oroszlán egy halk állat, vajon egy mai biztonsági őr a plázában észreveszi, ha belopózik-e? Hány százalék erre az esély? Ha belopózik, vajon lop-e valamit az oroszlán? Ha lop, mit lophat egy oroszlán? Mi lenne, ha az oroszlán autó lenne? Tehát ezek az érdektelen kérdések, majd utána megint visszakapjuk James-t, amint megy és kiszúrja a zsákmányállatát. Károly a kafferbivaj.
2: Egyébként a kaffer nem egy túl okos állat, és az se segít neki, hogy benne van egy nagy adag nyugtató. Azért, hogy kellőképpen elkaphassa majd James. Meg hát az is egy óriási probléma, hogy nem a füvet rágja, hanem a nyelvét. Talán ez is a nyugtató hatása, de az biztos, hogy a nyugtató hatása, hogy a körülbelül egy méterre álló, tátosszájú, véres szájú oroszlánról nem jut eszébe, hogy az nem az édesapja, hanem az ellensége. De aztán kis idő múlva észreveszi, megijed. És elkezdődik a futás. És ebben a pillanatban a mai videótechnika összes vívmányán keresztül megcsodálhatjuk, tehát láthatjuk béka perspektívából, madártávlatból, az elefánt szemszögéből, az elefánt segjukának a szemszögéből ezt a küzdelmet, olyan szinten összevágva, hogy behánysz tőle. Tehát így megy az oroszlán, a kaffer, oroszlán, kaffer, oroszlán, kaffer, tücsök, elefánt, tücsök, oroszlán, kaffer, tücsök, oroszlán, kaffer. Megy az őrület. És megy az őrület, majd belassul a kép, ugyanis utolérte áldozatát James. És lassú zenére elkezdődik a haláltusa. Tán, tárarára, tán, tárarára, tárarára. És igazából az a probléma, hogy már ilyen nagyon furcsa dolgokat képzelünk ebbe az egészbe bele, nem? Vannak kisebb állatok is a Szerengeti Parkban. Ilyen például Sándor a sas. Sándor. Sándor valami hihetetlen magasan repül. Hihetetlen nagy sebességgel. Ő se tudja pontosan, hogy mennyivel, de hála a jó Istennek, a bal szárnya alatt mindenki van írva. Ötször. Repül. Borzasztó gyorsan, sőt, még inkább lendületet akar venni, egyre gyorsabb, és mi mindezt egy centiről láthatjuk az arcát neki, hogy lassan elhagyja a saját fejbőrét, de még rágyorsít, nyomja, nyomja neki, nyomja, majd a kamera bemegy a tollak közé, láthatjuk, hogy majdnem leszakadnak a tollai, láthatjuk a tollaiban kapaszkodó tetűt, nyomja James, nyomja!
1: nyomja, mint az őrült, nyomja, mindent látunk, csak egy valamit nem látunk, azt az 50 kilónyi kamerát James hátán, mert az ugye ott van, nem James, hanem a sas, de tök mindegy. Ott van, aztán természetesen a sasnak is van egy zsákmányállata. Peti pocok. Hát Peti pocok végtelen nyugalommal szemléli a kék eget. A nyugtatókkal nem szaroztak, kapott annyit, mint a kaffer.

tökéletesen játssza a szerepét, ami abból áll, hogy nem veszi észre maga körül azt a 40 fő stábot. Tulajdonképpen rá is gyújt. Késik a sas. De aztán csak megérkezik a sas. Hatalmas karmával átszúrja a kis pocok hasát. De se érdekli. És az utolsó gondolata pedig... Aztán föláll a

Hát ennél azért szebb halált érdemel. Na most továbbra is állatokról lesz szó. Vannak a berepülő bogarak, erdő mellett lakunk, és mindenféle állat repül be az ablakon, kutya, ló, macska, de inkább a bogarakról beszélnék most. Minden állatnak teljesen külön egyénisége van. Tehát akivel a legjobban kicseszett az élet, az a rózsabogár, mert nem elég, hogy nem tud járni, de cserébe repülni sem. És rohadtul csillog. Tehát az összes olyan madár, ami szereti a bogarat, egyből oda megy, hogy jajjaj, meg hova csillogsz, kicsávó, gyere csak ide. Na most, van még egy kisebb hátránya, iszonyatosan buta. Tehát ő az, hogyha berepül a lakásba, akkor se tud kitalálni, ha lebontom az összes falat. Az alaprajzban maradt, tehát nagyon buta. És hát ő az, aki így repül be. Illetve ki, mert már benn van. Aztán van ennek a társa, hasonlóan nagy, egy kicsit okosabb, tehát ő legalább tud így egyenletesen menni, egyenesen. Az a szarvas bogár, a szelíd motoros. Akkor, hát van a mi a születtél erre a földre kategória első helyezettje. A pici légy, ami egy milliméterrel lebeg a szemed előtt. Ez a... Nem tudsz vele mit csinálni, oda kéne rá figyelni, meg közölni akar valamit. Hé, de hol vannak a lékegyek? Figyelj, már oda, kidöglenek a jeges medvék, köcsög! És ez nem vicces, ezt komolyan üzenném. Van a légy, a normális nagy légy, ugye? Hát aproli, berepül. Ránéz a húsra. Aztán, hát vannak a szúnyogok, ugye? Az egyik a lószúnyog, ő a leglazább, a kedvencem bejön. Oda mész hozzá, hogy segítsél neki, hogy kidobjad az ablakon. Leszakadt három lába, de látszik az arca, hogy nem érdekli. Van még három. És... És végezetül pedig a bérgyilkos, a szúnyog.

0: te meg közben a sötétbe. Hol a rohadt anyádban vagy? És befejezésképpen pedig egy történet. Utaztam a vonaton, velem egy kabinba egy nagyon kulturált, nagyon jól szituált hölgy, és annak a nagyon jól nevelt, szintén nagyon jól szituált kicsi gyereke, mind a kettő ilyen segjukszájú. És velük szembe pedig egy nő, akinek iszonyatosan nagy, vörös orra volt. És látszik, hogy a látvány sokkolja a gyereket, de ő kulturált, ezért nem akar semmi rosszat csinálni, viszont így nézte. Majd megszólította az anyját. Anya, a néni órát majd otthon megbeszéljük. Köszönöm szépen a figyelmet.
1: Bogács Dániel. Bogács Dánielt láttuk és hallottuk, aki nem csak a Soder Klub nézőinek lehet ismerős, hiszen ő a Comedy Central sztárja. Képzeljétek el, meghívtak minket vitorlázni a magyar nagyhajós tengeri bajnokságra, és Ádám mondta, hogy kis Ádámról van szó, hogy ő már sokat vitorlázott. Hát mondom, jó, akkor menjünk. De olyan viharba keveredtünk, hogy így a kezembe volt a kólásdoboz, inni akartam, és úgy megdőlt a hajó, hogy ezt csináltam. És nem jött ki semmi, mert függőleges maradt az egész. Nézem, mondom, mi történt? Megint megdőlt a hajó, puf, ki minden. Úgyhogy elég veszélyes volt. Ádámka kicsit rosszul érezte magát. Ilyen zöld szint vett magára, egy rejtőzködő szín. Napszemüveg kapuszni, és így ült a hajó végébe, így. Mondom, ez kiesik, a cápa így piszkálja félre. Nem. Fogadjátok szeretettel kis Ádámot.

0: Köszönöm szépen. Na, köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Én azért jelentkeztem a Csillag születikbe, mert köszöntöm a zsűrit, mert van egy produkció, amit hát szeretném, ha megszületnék vele, mint Csillag. Én tudok galambul. Figyelj csak, ez már a produkció, jó? Úgyhogy légy szíves, vedd komolyan. Tehát galambot fogok utánozni, mármint nem fingani fogok, nem kell félreérteni, hanem galambot fogok utánozni, és hát szeretném, ha az RTL megszülne, mint Csillag. Tehát figyelem. Elrepülés. Tovább mentem. Hát innen szeretnék gratulálni az U20-as válogatottnak, akik, hát szerintem a tapsom fele az legyen az övéké az elején, jó? Nem most, az elején, amit kaptam. Osszuk be, jó? Osszuk be, sokan vannak még. De lehet, hogy minél lentebb megyünk, annál jobbak vagyunk. Ezen gondolkodtam. Tehát U3-ba. Mekkorák lennénk ott, ülne az mondat, hogy fussatok gyerekek. Mindegy. Nem, oviba. Passzolj, passzolj. Én a óvodával szemben lakom, és minden reggel 8-kor. Passzolj! Felülök az ágyba, és kussolj! Kussolj! Kussolj! Passzolj! Kussolj! Ez van. Szembe velem építkezés van. Van a daru, tetején ül a darus. Onnan irányít. De tényleg magasan ül, vagy mit tudom én, 60 méter. És gondolom, van nekik valami walkie-talkie, de valamikor elszakad a cérna, így kinyílik a daru ajtó, és így... Hő, Sanyi! Nem megvoltam ezt a... Ez 6-10-kor, van amikor 7-10-kor, úgyhogy én úgy szurkolok Sanyinak, hogy el ne csessze azt a vödröt, hogy tudjak lényegében aludni. Szerepeltünk egy banknak a kampányában, hát annyi dolgom volt, hogy ekkora jachton van, mutattam. Ugyanezt a képet, plakátot egy haverom visszaküldte, azzal a mondattal, ekkora van, bekaphatjátok. Rendeltem pizzát valamelyik nap, nem mondom, hogy honnan, pizzástól. Az volt külön közlemény, kapaszkodjál, ha 20 000-essel, vagy annál nagyobb címlettel szeretne fizetni, előre jelezze. Azonnal hívtam őket, mondtam, hogy én 2 20 000-essel szeretnék fizetni, nincs kisebb, megderülök, nincs kisebb, vagy arra tippelek, hogy ez, hát ez csak az 54 000-es bácsinak szól. Tudjuk, hogy mi van. A plakátra ismertek fel, az durva volt, jött egy csávó szembe, azt mondja, állj csak meg, megállok. Csinálj így. Ő az, ő az. Olyan tévén van, hogy, tehát, hogy tévé, és fut a információs sáv alul kéken, hogy ez a három betű, ez a PC, ez a under PC, ez az alsó PC, hogy kiírja, hogy milyen műsor megy éppen, és oda kapcsolok, kiírja információ, gyilkos számok, és mi történik? Csaj húzza a kenót. 45. 65. Ha ott kapcsoltam el, hogy 87. Anyádat. Liptai Klaudia levetkőzött, hát többek örömére, kevesebbek bánatára. Nem tudom, nekem ez a PR tevékenység nem tetszik, tehát, hogy már 3 hónappal előtte meg volt PR-ezve, hogy ő most már aztán levetkőzik, levetkőzött, és még utána is. Amikor levetkőzött, elkészültek a szexi képek, akkor egy kosztümben a napilapokban így tépte szét boldogan a szexi képeket. Ezt nem engedélyezem. Hát jókorú teszed be, mert ha az lenne a bolyban, hogy így Liptai Klaudia mesztelenül így, akkor elhiszem, hogy nem engedélyezi, de nem ez van. Celebekről még. Sebestyén Balázsnak megszületett kisfia, úgy hívják Bennett. Azt kérdezték tőle, miért? Azt mondta, ebből 3 darab van az országban. Hát ilyen erővel legyen anya, mert abból csak egy van, nem? Tehát ez a Sebestyén anya. Azt javaslom, legyen Triceratops, az már ki is halt. Tehát Sebestyén Triceratops. A másik csatornán van egy ilyen, hogy celeb műszak. Hát elkaptam egy részt. Nem kellett volna, azóta izzadok, tehát Smuk Andor szeret szemetet, ami hát szerintem egy 18-as karikát bőven elbírt volna. Ő picit ilyen ogrés, ilyen srekkes felsőtest, tehát legyen Shrek Kandor innentől, jó, tehát maradjunk ennyibe. Úgy volt, mint valami balettos a szemétér. A legnagyobb az Ernyei Béla volt, aki a** pulóverbe vágott disznót. Húpasz sába. És így mondja, ott kapott mellé egy ilyen vágót, vagy hogy hívják azt a... Böller, köszönöm szépen. Ülve könnyű. És kapott egy ilyen böllért, az volt a legnagyobb figura az egész műsorban. Laci, úgy hívták Laci. Mondja Béla a** pulóverbe, hogy jaj, és ez a disznóknak nem fáj, hogy... Ha mit, Béla, hülye vagy, levágjuk, hát hogy ne fájna? Hát te hülye vagy, Béla. Van egy haverom, aki gyűlöli a munkahelyét, ha már celeb műszak, és mindig ilyen gázmelókat nézek neki, és küldöm át e-mailen, hogy ide vadpatak szabályzó, meg ilyenek, tehát is semmi értelme. Egyetlen egyre csillant fel a szeme, átküldtem neki, spermadonoráció. Visszaírt, hát végül is az irodába is egész nap a p***omat verem, úgyhogy legyen akkor ez. Most volt nálunk fenn nagyfater megint, hát vonattal érkeztek vidékről, úgy volt, hogy szombat reggel érkeznek keleti pályaudvarra, péntek este csörög a telefonom, baj van fiam, még itt se vagy nagyfater, mi baj van, nem tudtuk elérni a korait, csak a későbbivel tudunk menni. Ó, hát mondom, annál tovább alszok, mikor indul? 4:20. Reggel? Mondom, meg sem merem kérdezni a korait, az 3:50, nem tudjuk elérni sajnos. Úgyhogy mehettem ki 5:10-re a keletibe, nagyon jó volt. Leszáll nagyfater 19 bőrönde, mi volt a 19 bőrönde? Disznóhús. De Pesten az nincsen, azt hozni kell. És így fél órája cipekedünk, mondom nagyfaternek, legközelebb hozzad fel a disznót, pórázom, érted? Ezt majd levágjuk nálam, addig is sétál magától. Nem egyszerű. Alsó szomszédja Micóbá, nagyon nagy karakter a faluba. Micóbá ő, hát ő k***jét totál. Tehát az a lényeg, hogy neki nincsen tiszta pillanata. Tehát ez a amplitudo forever, ez megy non-stop. Kicsit lefagy, mint a k***hoz néha, de szeretem, mert szomszéd. Azt szeretem benne a legjobban, amikor így biciklivel indul haza a kocsmából, holott nem is azzal ment oda, tehát semmi. Bemegy, be***ik, kijön bicikli, nézd már, mi az anyám, fél úton eszmél, hát ez egy bicikli, pss, ez nem az enyém, úgyhogy megy tovább. Azt szeretem a legjobban, amikor magyaráz, megállít mély interjúkra, de úgy, hogy ő már nem bír állni. Múltkor azt mondta, Ádámka, itt jön ez a pici hosszát egy ilyen fél perc. Ádámka. Na. Tanuljál, mert az anyám b***zom meg téged. Tanuljál, mert... Na! Tanuljál, mert úgy, hogy... És elmegy, de emberek, várjunk, rájöttem, azért kell tanulni, hogy be tudjunk fejezni mondatokat, nem? Köszönöm szépen a figyelmet, köszönöm szépen.
1: Köszönjük szépen. Kis Ádámot láttátok, és én hallottam ott hátul. Ugyanolyan egyébként, tehát igazából mindegy. Volt a Sziget nyáron, Sziget Fesztivál, amiről meséltem, és képzeljétek el, legnagyobb kalandom az volt, lehányt egy német lány. Hát ápoljuk a kapcsolatot a nemzetek között. Brassói apró pecsenyét kértem, Litkai kollégával voltunk, és leültünk egy asztalhoz, szembe ült a csaj, nem gondoltuk, hogy világcsúcs kísérletre készül, hogy... Csendben volt. A pasi a sportsérüléssel feküdt az asztal alatt. És így emeli a porrat, ez egy megszokott látvány a Szigeten, hogy valaki emeli a porrat, biztos itt is van, aki már ivott alkoholt. Nem, nincs. Jó, mindegy, akkor elmondom milyen. Így fogja a lát-

buborék, tudod, és az megfordult, na ő megpróbálta, rányelt, és rics, így átküldte a fogai között kipasszírozva az én brassóimba, ami nekem onnantól kezdve nem volt szimpatikus. Félretoltam, de a kollégám az csak így nézte a csajokat. Oda lesz, mi van, nem ízlik? Mondom, nem. Kéred? Hülye vagy, persze, de szóltam neki, hogy belehányt a német lány, miután megette. Fogadjuk szeretettel a mai este következő fellépőjét, a színpadon Csenki Attila.

Köszöntöm Önöket meg szeretettel! De azt találta ki az egyik haverom, hogy ez az egész sertés influenzát a zöldség és vegetáriánus maffia találta ki, hogy leszokjunk a húsételekről. Én meg már várom, hogy végre jelentkezzen a hentes maffia zöldségbetegségekre, hogy támad a réplepra, meg jön a szilvaéc, és szerintem, hogy Bálint gazda bejelentkezik műholdon keresztül egy ilyen körtefa tetejéről, és megtanítja, hogy hogyan tudjuk részgálicsal kikezelni magunkból a dingyekankót, mert az már... Hát Máté Kriszta eltávozott most a képernyőről, nem tudom, hogy mit művel otthon a családjával, de azt mondta be még búcsúzásképpen szeptemberben, hogy a sertésinfluenza elleni új ellenszernek mellékhatása nincsen, pár héten belül pedig az is kiderül, hogy hatásos-e. Hogy lehet, hogy addig nem is védőoltással kísérleteztek, hanem egy zsák borsóval, és hát az felelgethetett hónapokig az abból márda dolgok. Van egy ilyen... Van ez a vicc, hogy a három gengszter béka ül a fágon, egyik mondja brek, második mondja brek-brek, harmadik mondja brek-brek-brek, mire az első lelövi a harmadikat, miért lőtted le, kérdezi a második, azért, mert túl sokat tudott. Ne szenteljünk ennek több időt. Volt egy ismerősöm, az hát dadogós volt, és úgy mesélte ezt a viccet, hogy három gengszter béka ül a fágon. Azt mondja az első, a f***om! És gyakorlatilag már én itt tartok most itt az elején. Na mindegy, Máté Krisztának a másik hölgyhöz kicsit később ér el a hang. Másik kedves Máté Kriszta beszólás nyáron, mert ő volt a fő rémisztő, nyáron azt mondta, hogy holnap nagyon óvatosan menjünk ki a szabadba, mert hetes szintű UVB sugárzás lesz. Én annyira megijedtem, hogy másnap reggel fogtam a kislányom kezét, mondtam neki, édesem, fogod apa kezét, mondom, fogjad apának a kezét, mielőtt kilépünk az árnyékból, ugyanúgy, mint az ebránál, szétnézünk, hogy elégette már valaki a napon. Látsz-e füstölgő galambokat, cicákat, fogod apa kezét, hogyha a gyerekekkel szaladtok ki az oviból a játszótér, akkor hagyod a többieket, hadd szaladjanak előtted. Ha nem megy magától, kilököddeti, nem mész ki a többiek előtt. Egyáltalán azt sem értem, hogy mi az, hogy UVB, az UVA-t, az csak így átugrottuk, hogy lehet, hogy közben már több tízezren meghaltak, teljesen kivagyok. Azt sem tudom különben, hogy a sertésinfluenza tényleg elkapná az embereket, és tömegével kórházban lennénk, mit csinálnának? Hát egyszerű eseteket nem tudnak megoldani. Nagybátyámat ebédidőben látogattam meg a kórházban, mellette ott feküdt Feri bácsi is, ő is, mind a kettőnek az ölében egy nagy tálca kaja, vagyis hát egy nagy tálca az ölükben, amin volt valami, amit meg kellett enniük. Feri bácsi elkezd egyszer csak hozzám beszélni, hogy fiatalember, nézem át, átvérzett itt a kötés az oldalamon, hogy atyaik, hát az ágy is tiszta, én vérzek, azonnal szóljon az ápolónak, vérzek, és tényleg látom, hogy Feri bácsi vérzik, vonszolom az ápolónak, hogy jöjjön már, hogy nézze meg, hogy itt mi van. Bejön az ápolónak, azt mondja, hogy Feri bácsi, hát Feri bácsi az Istenért maga tényleg vérzik, de én most mit csináljak magával? Tudja mit, elviszem az ebédjét, jó? És elvitte az ebédjét, úgy volt, hogy aparasztja már ebédidőben, ne vérezzen itt nekem, meg látogatók is vannak, belekapja a fánkot, Feri bácsi, jó lesz az a gyerekosztályon valakinek. Én most olyan problémám volt, allergiarohamom volt pár héttel ezelőtt, hát gyakorlatilag egy éjszaka bedagadt az orromtól fölfelé a fejem, és nem hasonlítottam rám. Elmentem az orvoshoz, aki nagyon pökhendi módon annyit mondott, hogy szerintem ez egy egyszerű madártól allergia. Mondom, hajnal egykor a

0: évé előtt, hogy mire akar ezzel célozni? Galambokat dugdosok a torkomba olyankor, vagy verebeket nassolok, hát nem, mi az, hogy madártól teljesen kikészít, lehet, hogy túlspilázom egy kicsit ezt a dolgot. Jaj, hát egészen más téma. Most tudtam meg, Michael Jackson az volt a legnagyobb álma, hogy eljátszassa egy filmben pókembert. Mondjuk szerintem ő nem ezt a piros rácsos ruhát vette volna, hanem varatott volna magának még 4 végtagot. És ha már megvan a 8 végtag összesen, akkor el tudja játszani a Lassie hazatért is úgy, hogy ő a Lassie a kutya, meg a gazdája kisimogatja. Hát ezért, na, a szimpátia csúcspontjára jutottunk, úgy látom. Vagy mindenki Jacko imitátor, mert ahhoz elég szarul sikerült azért, hát. Nem tudom. Most meg az RTL Klub egy tévéműsor kedvéért felújította Benkő Dánielt. Én annyira irigylettem rá, hogy rögtön én is elmentem fodrászhoz. Brutális a fodrászom. 1 perc alatt letolja a hajamat géppel, és aztán 10 percet szarakozik azzal a nyakelvágó borotvával, és csak így borotválja lefelé, hátul, amitől ugye erősödik meg a nyakamon is a szőr. Ugye bólogatom, hogy tiszta pipa vagyok rá, hogy... De nem arra gondoltam, hogy szőrös a nyaka. Csak tényleg az állandó félelem, hogy azt látom, hogy egyre nagyobb területeket hódít meg a borotvával, hogy ma úgy kukucskál befelé az ingem alá, és hogy még hova borotválhatna bele a hátamba is, és... Hát én tényleg, én már garbóba vegyek néha, de azt is úgy arrébb húzza. Én attól aggódom, hogy annyira erősre borotválja a hátamon a szőrt, hogy 2 év múlva elmegyek fordászhoz, 1500-ért megnyírja a hajamat, meg fölajánlja, hogy 48000-ért a hátamat is lenyírja. Hát... Évek óta kedvenc szél, mert élő egyenes adásban láttam egyszer az angol 4-es TV csatornán az első maszturbációs világnapot. És még milyen pervers közönség, még el sem mondtam, hogy miről van szó. Most itt minden egyes versenyzőnek volt egy saját szponzora, aki minden egyes teljesített perc után fizetett egy X nagyságrend összeget. Én ugyanennyire csöndben maradtam, tehát nincs baj. Ugyanennyire verejtékeztem, úgy idegességembe belegondoltam, hogy ez megy manapság a televízióban, meg az járt a fejem, hogy 16 éves koromban én az akkori osztálytársaimmal ugyanezen az elven mi pénzt kereshettem volna, így, hogy nem kerestem, mi pénzt vertem el, vagy hát ki? És... Hát... Ide. A maszturbálásban semmi kínos nincs, azt az egyesetet kivéve, hogyha hajnal 3 órakor végzed ezt a fotelben ülve a Hitler pornó csatorna előtt, belealszol, ez még nem belealszol, és a kretén kábel TV programozóknak köszönhetően, amikor reggel 8-kor édesanyád ugyanott talál, ugyanebben a pózban, akkor az adott csatornán már nem a pornó megy, hanem az állatok világa. Köszönöm szépen a figyelmet!
1: Bátor ember! Ő egy ilyen bátor ember. Na, köszönjük szépen, Csenki Attilát hallottuk. Köszönöm kollégáimnak, Kis Ádámnak, Csenki Attilának és Magás Dánielnek, hogy itt voltak ma este. Köszönöm, hogy ma este is minket választottak, Isten őrizze meg jó szokásukat. Ha szeretnének minket élőben látni, akkor menjenek ki az utcára, néha ott vagyunk, vagy gyertek el ide, itt mindig itt vagyunk. Jövő héten ismét találkozunk, ugyanitt, ugyanebben az időben. Köszönjük szépen, jó éjszakát!
0: Tegye már fel az a kezét, aki még soha nem maszturbált. Pincérek. Úgy szerettem volna világéletembe kiszólni a producernek, Kristóf. Ő sem. Senki nem mer jelentkezni. Jó, van olyan, aki már maszturbált valaha? Ezt vágjuk ki.
2: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.

0: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
1: Kamu reklám.
2: A Seat elhozta önnek a spanyol nyarat, hogy most az új Ibizával élvesse szrapnöle. Az akcióban részvevő, valamint Seat Ibizához a gazdag alapfelszereltség mellé most elektromos napfénytetőt adunk. Seat Ibiza elektromos most 2.164.000 forinttól. Várjuk márka kereskedéseinkben. Seat. Mindenből a blablabla.
1: Kamu reklámot hallottak.
3: Ritkán hallott slágerek. Ritkán hallott felvételek.
1: Csak itt, a Hobby Rádióban.

0: egész napot.
1: Műsorajánló.
2: Nem bírod már elviselni.
3: Always look on the bright side of life.
4: A régi ismerős dallam új köntösben.
5: Nézd az élet jó oldalát.
4: Dupláljon a feldolgozások műsor minden szombaton.
6: Nekem ez így jó.
4: 15 órától. Sárga Attilával. Korábbi adások ismétlése minden szombaton este 10 órától éjfélig.
7: Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy.
8: Nagy generáció! Illés!
9: Ne gondold, ne, hogy tiéd a világ.
8: Omega! Led Zeppelin, Amanda Lear és mindenki, aki a 70-es, 80-as években formálta a zenei világot. Kapd el a retro feelinget és tölts egy órát a legnagyobbakkal. A legnagyobbakkal.
10: I want to break free.
8: A mikrofonnál Erdélyi Marian.
11: Nagy generáció, szerdán 5-től a Hobby Rádióban.
12: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 11 óra.
13: Kezdi az alaptörvény módosítás vitáját a parlament. Ausztriából nem érkezik több azbeszt tartalmú kőzet. Megszűnik a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő. Köszöntöm a hallgatókat, Gáltót András vagyok. 5 vizsgálóbizottság felállításáról dönthet jövő heti ülésén az új országgyűlés. Kedden és szerdán 8 előterjesztést tárgyalnak meg a képviselők, köztük az alaptörvény 16. módosítását. Lesznek napi rend előtti felszólalások, interpellációk is. Továbbá megtartják az új ciklusban az első azonnali kérdések és válaszok óráját. A parlamenti honlapon olvasható napirendi javaslat szerint az ülés az ünnep miatt kedden kezdődik, 13 órakor napirend előtti felszólalások hangzanak el. A tervek szerint az ülésnap Magyar Péter miniszterelnök felszólalásával indul. Ausztriából nem érkezik több azbeszt tartalmú kőzet azokból a bányákból, ahonnan eddig szállították Magyarországra, jelentette be Gajdos László környezetért felelős miniszter. Facebook bejegyzésében arról számolt be, hogy tárgyalásai eredményeként leállították a szállításokat. A következő lépés a már leterített kőzet ártalmatlanítása lesz nyugat-magyarországi területeken. Hangsúlyozta, hogy prioritásként kezelik a lakosság egészségének védelmét a továbbiakban. Az azbeszt botrány idén robbant ki Szombathelyen, de azóta több településen is azonosították, hogy az útépítésekhez olyan zúzott követ használtak, amely természetes eredetű azbesztet tartalmazhat. Megszűnik a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő, és a jövőben ismét Országos Egészségbiztosítási Pénztárként, vagyis OEP-ként működik tovább az intézmény, ezt Hegedű Zsolt egészségügyi miniszter jelentette be. A tárcavezető közölte, jelenleg zajlik a háttérintézmények átadása és átvétele. Az új rendszer célja, hogy az intézmény ne csupán kifizetőhelyként működjön, hanem értékalapú biztosítóként lássa el feladatait. Ennek szakmai kialakítására és vezetésére Zoltán professzort kérte fel a miniszter. Az OEP neve 2017-ben változott Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőre, miközben a korábbi feladatkörök jelentős része megmaradt. Az átalakítás részleteiről egyelőre további információt nem közöltek. A gyermekek számára is élvezhető különleges kiállítás várja a látogatókat Balatonfüreden, a Vasarik galériában található Lebegés a fénytérben című tárlaton. A kiállítás több mint 80 alkotáson keresztül mutatja be Egri József életművét és a Balaton inspiráló szerepét. A kiállítás mélyebb betekintést ad a Kossuth-díjas festő egyedi látásmódjába, ahol a fény, a víz és a levegő szinte összeolvad a képeken. A kurátor Sipos Anna szerint Egri nem a valóság pontos más törekedett, hanem saját benyomásain keresztül jelenítette meg a tárlatot. A kiállítás június 21-ig látható Balatonfüreden. Továbbra is sok napsütésre számíthatunk a térségben, melyet csak időnként zavarhatnak meg vékony fátyol és kisebb gomoly felhők, csapadék nem várható. Többfelé lesz élénk az északi északkeleti szél. Délután 27 fok körül alakul a hőmérséklet. Vasárnap is hasonló időjárásra készülhetünk. Kora reggelre 7 és 16 fok közé hűl a levegő, délután 25-30 fokot mérhetünk.
12: Hobby Rádió. Reklám.
0: 18. Tatai Patara. Törökkori Történelmi Fesztivál június 5-től 7-ig. Egy hétvége, ahol a történelem életre kel. Csatajelenetek, lovas bemutatók, kézművesek és vásári forgatag vár. Részletek tataipatara.hu.
1: Vállalkozók, vezetők, értékesítők, figyelj!

0: Budapest. Június 3! A biztonság szakértő szemmel. Komplex vagyonvédelem. www.inspect-véd.hu.
1: Reklámot hallottak.
2: Fogdi Rádió. Ahol a jó zene tovább él.
1: Műsorajánló.
3: Tessék kapaszkodni, mert ilyen zenék már régen szóltak. Nekem 90, a varázslatos 90-es évekbe repítjük a neked. Ez a Nekem 90.
4: Nekem 90. Zenei válogatás a 90-es évekből. Pénteken 5-től itt a Hobby Rádióban.
5: Világjáró.
6: A Hobby Rádióban.
5: Ha ön már járt ott, készül, vagy csak képzeletben utazik, akkor ez az ön műsora. Világjáró utazási magazin. Kedden 10-től.
7: A Hobby Rádióban.
4: Geri Show. Pletykák a nagyvilágból. Érdekességek remek zenékkel tűzdelve. Csütörtökön 13 órától a Hobby Rádióban.
8: Biztonsági öv. Baleset megelőzési magazin.
9: Hagyományaink, értékeink Európában.
10: Ahol az érték a mérték.
11: A DS Studio műsora szombaton 10 órától.
4: Névzenei kavalkád. A Hobby Rádió névzenei műsora. Ritkaságok, archív felvételek, népi hangszerek, néhai és ma élő adatközlők, zenekarok, más népek zenéi és hangszereik, valamint ma élő hagyományápoló és őrző népzenészek és zenekarok. A mikrofonnál és a kavalkádban a műsorvezető szerkesztő Ferenczi István. Névzenei kavalkád hétfőn 8-tól a Hobby Rádióban. Portré közismert emberekkel hétről hétre. Sztárportré Szabolccsal. Hétfőn 9-től a Hobby Rádióban.
12: Szivárvány. Magazinműsor vendégekkel és sok érdekes témával. Szivárvány.
4: Pénteken 22 órától a Hobby Rádióban.
1: Műsorajánlót hallottak.
4: hobbyradio.hu.
1: A rádiót.
13: Hogyan is szól a sablonszöveg? Ma már a csapból is az internet folyik. Inkább köszöntöm a hallgatókat, mielőtt ilyen sablonmondatokban kezdenék el beszélni. De vajon ma még tényleg a csapból folyik az internet? Azt hiszem, hogy nem. Eljutottunk oda, hogy valamilyen módon mégiscsak életünk része lett. Kinek közvetlenül, kinek csak közvetve. Internet nélkül nem mondom ki, inkább nem mondom ki, hogy létezni se tudnánk. Talán igen, talán nem. Újra csak fráziszövegek jutnak az eszembe. Valahol olvastam Nyíri Kristóf mondatait, nem biztos, hogy pontosan tudom idézni, de a lényege az, hogy előbb-utóbb az internet lesz egyfajta kommunikációs eszköz, melyen mindent el tudunk intézni. Interneten fogunk rádiót hallgatni, interneten fogunk tévét nézni, újságot olvasni, zenét hallgatni, stb. És nem úgy, mint ma. Faxkészülékek, telefonkészülékek, televíziók és rádiók, a fene tudja, hogyan kell őket kezelni, mindegyiket külön meg kell tanulni. Néhány év, és már csak egyet kell tudni, az internetet. Bizony-bizony, ez a 21. század vívmánya, illetve a 20-é. 2000 év ide, 2000 év oda, kommunikálnunk pedig csak kell. Mivel is kezdtem a felsorolást? Mit tudunk az interneten? Rádiót hallgatni, tévét nézni, na, maradjunk inkább a rádiónál. Már csak annál is inkább, mivel ez a műsor is csak hanganyag, megjegyzem, az interneten ez is hallható. Jó, hogy rádió, de mi az az interneten? Mennyiben más egy rádió attól, hogy az interneten hallható? Mitől lesz több? Vagy netán kevesebb. A mai műsorban néhány ízelítőt hallhatnak a tudomány világából.
11: Ritkán hallott felvételek. Csak itt, a Pille Show-ban.

0: Hillesó, mindenről, ami egy kicsit is érdekelhet.
1: A magyarországi rádiózás története. A szórakoztató műsornak egy központból való adása az előfizetők számára magyar gondolat. Az az elv, amely ma a világon az úgynevezett broadcasting rendszerben érvényesül, azonos Puskás Tivadar a telefonhírmondó megalkotójának gondolatával. A telefonhírmondó 1893. február 15-én szólalt meg először, és 1925 végéig tartó folyamatos működés után alakult át Magyar Telefonhírmondó és Rádió Részvénytársasággá. Mivel erősítő berendezés az 1890-es években még nem létezett, az 5-6 ezer előfizető csak akkor hallotta a szöveget, ha a mikrofonhoz tapasztott szájjal ordítva olvasták fel azt. A zongora hangját nagyméretű piramis formájú bádok hanggyűjtő tölcsér erősítette. A hírközlésre vonatkozó kezdeményezés a postától indult, s e munkában főként az 1891-ben alakult Post kísérleti állomás lelkes, fiatal szakemberei vettek részt. 1904-1906 között már nagy vállalkozásba fogtak. Az akkor Magyarországhoz tartozó Fiumébe egy szikratávíró állomást telepítettek, és egy másik mozgóállomás antennáit az előrehajó különlegesen magasított árbócai hordozták. Az első világháború azonban véget vetett a kísérleteknek, és ez idő alatt a rádió csak a hivatalos, katonai kezelésű szikratávíró forgalom lebonyolítására szolgált. 1921-től elkezdődött a rendszeres műsorszóró rádiózás az Amerikai Egyesült Államokban. A Rádió Budapest 1925. december 1-én szólalt meg először, és a Magyar Telefonhírmondó és Rádió Részvénytársaság egy új, nagyobb stúdiót is kialakított. A Rádió Budapest adását egy 3 kW-os telefunken adósugározta a Csepel-sziget északi csúcsáról 1928. áprilisáig. Ezt az adót váltotta fel a Lakihegyen a Csepel-sziget délebbi részén felállított 20 kW-os nagyadóval működő rádióállomás. Ugyanebben az évben a stúdió is új helyre költözött. Szűkké vált a Rákóczi úti két emelet, ezért központi fekvésű, mégis elegáns, a nagyobb forgalomtól s ipari áramoktól mentes elhelyezést kerestek. A Nemzeti Múzeum mögötti Mágnes negyedhez közeli, az akkori Sándor, ma Bródi Sándor utcában épült fel az új otthon. A II. Világháború elpusztított, kifosztott adóállomásokat, felrobbantott antennatornyokat, szétrombolt stúdiókat hagyott maga után. A visszavonuló német robbantó alakulatok földre döntik a magyar rádiózás jelképévé vált 300 méteres Lakihegyi antennát is, mely talapzatáról mintegy 8 méterre elugrott, és néhol 2 méter mélyen a földbe fúródott. 1945. május 1-én indul újra a budapesti rádiózás.
0: A 80-as évek zenéi. Csak itt, a Pille Show-ban.

Az internet rádió, webrádió, rádió az interneten olyan fogalmak, melyek csak az utóbbi években váltak közismerté. Még a puskás hírmondó világát élik hazánkban a netrádiós kezdeményezések, de a mai világ felgyorsult fejlődésének köszönhetően jóval rövidebb idő alatt növik ki gyermekbetegségeiket. A definíció szerint a rádiózás, mint technológia, hangok, rádióhullámok révén történő továbbítása a nagy közönség részére. Jelen esetben szó sincs rádióhullámokról, a hang vezetéken terjed. Ha azonban a rádiózást, mint műsorszórást értelmezzük, akkor meg kell különböztetnünk forma szerint két esetet. Az első eset az, amikor egy hagyományos rádióadását hallhatjuk az interneten, mint például a legtöbb hazánkban is hallható kereskedelmi adót, melyek rendelkeznek honlappal. Ezen rádiók ugyanazt az adást sugározzák a hálózaton, mint amit a hagyományos FM sávban. A másik esetben kifejezetten internetes megjelenésű rádióról van szó, amely amúgy az éterben nem sugároz, hanem kifejezetten az internet kapcsolattal rendelkezők számára hallható. Több mint 100 országból több mint 2000 rádióállomás fogható az interneten keresztül, és ez már lényegesen több, mint amennyi egy jó minőségű, hagyományos rádióval fogható. Egy adott helyen ugyanis jó esetben is csak körülbelül 300-400 közép, rövid és ultrarövid hullámú adás hallgatható. Ahhoz, hogy internet rádióadásokat hallgassunk, elég egy hangkártyával rendelkező internetre kapcsolt személyi számítógép, melyre feltelepítjük az úgynevezett Real Audio anyagok lejátszásához szükséges programokat. Az internetes rádiózásnak számos előnye és hátránya mutatkozik meg a hangfrekvenciás rádiózással szemben. Egyik legfőbb előnye, hogy földrajzilag nem helyhez kötött, így akár világméretű hallgatósága is lehet egy-egy népszerűbb rádiónak. Az internetes felhasználók számát ma 250 millióra becslik a különböző statisztikák, de ez a szám napról napra nő. Nyilvánvaló azonban, hogy a világméretűségnek sok akadálya van. Nem egy nyelvet beszélünk, nem biztos, hogy mindenki ismeri az adott netrádiót, így a 6 milliárdos népesség mellett a 250 millió eltörpül. Sokkal inkább elterjedt a hagyományos rádiók internetes megjelenése, melynek marketing szempontból hatalmas jelentősége mellett más okai is vannak. Az egyik ilyen például az interaktivitás, ami lehetővé teszi a hallgatókkal való új és mélyebb kapcsolatok kialakítását. John Osby, a Virgin Radio egyik vezetője, erről úgy nyilatkozott, hogy szeretnének egy magasabb szintű interaktivitást létrehozni a hallgatósággal és a hívekkel, és egy online közösséget kialakítani a honlap köré. Elmondása szerint az egész világon vannak emberek, akik részt vesznek az állomás műsoraiban. Főként a Chris Evans vezette reggeli show műsorban, melyet már az első alkalommal is több mint 3000 ember hallgatott és írt e-mailt, mialatt a műsor az éterben is ment. A Petőfi Rádió is tartott 1995-ben a rádiónap alkalmából egy különleges akciót, az internet hangjátékot. Egy kiinduló szituációt kellett a hallgatóknak úgy folytatni, hogy elektronikus levelet küldtek a címükre. A beérkezett ötletekből, párbeszédekből 3 óránként párbeszédet írt Ungvári Tamás, s végül az Eltévedt Levél című hangjátékot ismert színészekkel felvették. A Rádió On csak interneten jelentkező rádió, mely közismert DJ-k közreműködésével szólal meg a világhálón. Az 1998. május 8-án megalakult rádióban mindenki helyet kaphat, aki a jelenlegi hazai rádiók hullámain fekete listás, kizárólag zenét sugároznak. A Pararádió a Soros Alapítvány által támogatott webrádió. Viszonylag bő kínálatukban szerepel a szokásosokon kívül homoszexuálisok műsora, sport, zene, film, kulturális műsor, fotógaléria.

0: Sweet nothings.
1: Fillesó, mindenről, ami egy kicsit is érdekelhet.
2: 1998. áprilisában tartották meg Győrben a Network Shop konferenciát, melyen Szilágyi Árpád is részt vett. Miről szólt az előadásod?
3: Hát arról, hogy az internetet hogyan lehet felhasználni a rádiózásban, illetve a hallgatók ebből mit érzékelnek. Tehát itt többféle lehetőséget nyújt ez a csatorna, mert most már egy tömegkommunikációs csatornának is nevezhetjük az internetet. Több olyan jellegzetessége van, ami az eddigi tömegkommunikációs csatornáknak, médiumoknak nem volt jellemzője. Ilyen az interaktivitás, az, hogy képet is hozzácsatolhatunk egy hangdokumentumhoz, vagy például az, hogy hangarchívumokat is lehet létrehozni. És erre van egy példa is, éppen az én műsorom a Modem Idők, amelynek az interneten van egy hangarchívuma, ami annyit jelent, hogy vissza lehet keresni a régebbi műsorokat is.
2: Tehát azok a műsorok, amelyek elhangzottak itt a Petőfi Rádióban, azok megtalálhatóak az interneten is.
3: Nem csak annyi, hogy idővonalon visszakeresheted az adást, hanem más szempontok alapján is. Kitaláltuk, hogy létrehozzunk olyan virtuális összeállításokat, amelyek ilyen tematikus gyűjtések. Az egyik kollégám például a nyelvi témákkal nagyon szeret foglalkozni, a foglalkozása is nyelvész. Azokat a számítógéppel kapcsolatos témákat, amelyeket a műsorban feldolgozott, azokat összegyűjtötte egy oldalra. Ezek persze nyilván más-más időpontban hangzottak el a Modem Időkben, de attól, hogy egy oldalra összegyűjtöttük, és különös sorrendbe állítottuk őket, ettől egy újfajta minőség állt elő, egyfajta nyelvi számítógépes műsor, amit csak az internet hallgatói láthatnak és hallhatnak ilyen sorrendben.
2: Itt Magyarországon van értelme internetes rádiózásról beszélni?
3: Abban az esetben, hogyha ugyanúgy nézzük a rádiót, mint a hagyományos rádiókészülékekkel, akkor nyilván nincsen, mert akkor bekapcsolhatjuk a rádiókészüléket, és szól a műsor. Ennek sokkal másabb jelentősége van. Itt a kiegészítő információknak és azoknak a jellegzetességeknek van jelentősége, amikkel a hagyományos rádiókkal nem lehet elérni. Például a Petőfi Rádió honlapján ugye elérhetők óránkénti frissítésben a hírek, amit nem nagyon lehet megcsinálni a hagyományos készülékekkel. Vagyis, hogyha te nem hallottad, most ugye délután 4:30 lesz mindjárt néhány perc múlva, nem hallottad a 4 órás híreket, akkor belépsz az interneten a Petőfi Rádió honlapjára, és akkor el tudod olvasni, hogy mi volt 4 órakor, vagy akár 11 órakor délelőtt. Nyilván ennek az egész internetes rádiózásnak más jelentősége, más fontossága van, mint a hagyományosnak, hiszen azok számára nagyon fontos, akik határon túlon élnek, és nem tudnak hozzájutni a hagyományos műsorhoz. Így aztán Amerikában, Ausztráliában, vagy más nagyon távoli országokban népszerű ez a szolgáltatás. Volt már úgy, hogy a Karácsony-szigetekről kaptunk e-mailben visszajelzést arról, hogy hallgatják a Petőfi műsorát.
2: Ezáltal jelentősebb lett a hallgatottsága a Petőfi Rádiónak?
3: Nem, hát azt hiszem, hogy nem is ez a jelentőség ennek, hogy ettől olyan ugrásszerűen megnőtt volna a hallgatottság. Pontosan annyi a jelentősége, hogyha akár az országból elmész több ezer kilométerre, akkor ott is értesülhetsz a szülőföld híreiről, illetve hát azok, akik akár több évtizede nem jutottak hozzá a műsorhoz, vagy nem hallottak magyar szót, azok is hallgathatják.
2: Ehhez a szolgáltatáshoz milyen technikai felszereltség szükséges?
3: Nem különösebben nagy. Egy hagyományos számítógép, amely most már tényleg elérhető. Kell bele egy hangkártya, és az a lejátszó program, amivel az úgynevezett Real Audio hangokat le lehet játszani. Ezzel a rendszerrel megy a legtöbb rádió az internet hálózaton keresztül, ez tömöríti a hangjeleket, és ezért lehet az, hogy egy hagyományos telefonvonalon keresztül is át tud menni a rádió műsor.
2: Itt a Petőfi Rádióban mennyire használjátok ki a számítógépet?
3: Az előbb említett internetes felhasználáson túl olyan nagyon nem, bár hát ez talán természetes lenne egy országos rádióban. Ma még nem tartunk ott, hogy igazán komolyan használnánk a számítógépet. Elvétve, igazából talán jegyzetírásra használják a kollégák, forgatókönyveket készítünk a számítógéppel, bár már jó néhány évvel ezelőtt felmerült az, hogy a riportokat, egy ilyen beszélgetést is, mint amiben most vagyunk, meg lehessen szerkeszteni számítógéppel. Nem tartunk még itt. Tudom, hogy kis rádiókban ez használatos és jóval nagyobb gyakorlatot tettek szert, sőt, fordítva van már, hiszen a kis rádiókban, ahol nem is használtak szalagos technikát, ami itt van a rádióban, ott ahhoz szoktak hozzá, hogy számítógéppel készítsék a riporterikat, nálunk ez fordítva van.
2: Mi lehet vajon még a rádiózáson kívül az internet jövője szerinted?
3: A rádiózás csak egy felhasználás. Igazából nem is erre találták ki a hálózatot. Ez, hogy ilyen alkalmazásokat kitalálnak és megvalósítanak, ez igazából szinte csak szórakozás. Még akkor is, hogyha ilyen fontos dologként vagy küldetésként ugye eljut a külföldön élő hallgatókhoz a műsor, ezt lehet persze folytatni ezt a sort úgy, hogy tévéműsorokat föltenni a hálózatra, vagy kitalálni újfajta médiumot, ami egyesíti az eddigi tömegkommunikációs gyakorlatnak az eredményeit, tehát képben, hangban, írásban, interakcióban egyesül úgymond. De hát nyilván az internetnek más, nagyon sokféle felhasználása van. Úgy is szokták ezt mondani, hogy ma már nincs olyan terület az életnek, ami ez ne lenne kapcsolható valahogy. Vannak sláger témák, régebben ugye inkább a tudományos felhasználás volt, amikor még a tudósok kezében volt, de ma már egyre inkább tolódik el a felhasználás a hétköznapok felé, így aztán a nagymamáktól kezdve az óvodásokig mindenki talál magának vagy kedvére valót a hálózaton.
1: Pille Show,
4: ahol a rockzene tovább

0: Fillesó, mindenről, ami egy kicsit is érdekelhet. Hallgass minket az interneten.
1: A pille.ini.hu weboldalon.
0: Fillesó,
2: a jövő hangja.
0: E-mail címünk
3: pille@elender.hu.
0: Neki mélyetek! E-mailjetek!
4: A hazánkban talán elsőként létrejött webrádió, a Soros Alapítvány által létrehozott Pararádió. Aki beszél róla, Jinx alias Szabó Sándor.
0: Pillesó! Mindenről, ami egy kicsit is érdekelhet.
5: A Pararádió az egy olyan rádió, amelyik csak az interneten sugároz, és nem az éterben. Az első olyan non-profit rádió vagyunk így Magyarországon, aki ezt csinálja, tehát van más ilyen kezdeményezés, aki nem megy az éterben, nem csak az internetre. És természetesen ott vannak azok a rádiók is még, akik rendes rádiók csak az internetre is sugároznak, de mi erre koncentrálunk, hogyan átre adjuk a műsorunkat, és a World Wide Web-en, a világhálón keresztül lehet elérni minket.
6: Milyen program kell ahhoz, hogy valaki tudja hallgatni a Pararádiót?
5: Kell először is egy olyan browsernek nevezett program, amivel a World Wide Web-et tudja böngészni, vagy magyarul böngészőknek is hívják ezeket, mint például a Netscape, ugye az Internet Explorer. Ezzel keresztül lehet elérni a homepage-ünket, és onnan lehet ráklikkelni az adásokra, ehhez pedig egy Real Player nevű szoftver kell, ami arra szükséges, hogy ezt az úgynevezett Real Audio formátumot olvassa, illetve lejátsza, amin keresztül audio hangokat tudunk továbbítani az interneten.
6: Milyen időközönként jelentkezik adással a Pararádió?
5: Egyelőre hetente jelenünk meg, ez azt jelenti, hogy minden szerdán délután 5 órakor kezdjük az adásunkat, és ez tart úgy 3-4 órán keresztül, és hát ekkor élőben lehet hallgatni minket a netről, de természetesen minden adást learchiválunk, és ez visszahallgatható bármikor az internetről.
6: Vannak adatok, hogy hányan hallgatják a műsort?
5: Tavalyi felmérések vannak, azt hiszem tavaly ősziek ezek az adatok, akkor néztük igazán utoljára. Akkoriban az élőadásokat azt meglepő módon kevesen hallgatják, naponta átlag 100-150 ember hallgatja meg.
6: Honnan? Milyen égtájakról hallgatják ezeket a műsorokat?
5: Többnyire magyarok a hallgatók a visszajelzések alapján, de érdekes módon kaptunk már e-mailben gratulációt Hollandiából, Amerikából, Kanadából, és egyet ezt teljesen nem tudjuk, hogy hogy került Brazíliából is.
6: Mikről szólnak ezek a műsorok?
5: Már az elején a rádió kezdésekor meghatároztunk egy irányvonalat, hogy mi szeretnénk a jövőbe tekinteni, tehát nem a hátra vagy a mába, hanem előrelátóan próbálunk foglalkozni az életünkkel és mindennel, amiről a rádió szól. Jelenlegi műsoraink közt van például egy zenei műsor, ami industriális, gotik zenei műfajokkal foglalkozik, tehát ezek olyan zenék, amikkel máshol nem igazán foglalkozunk, tehát szeretjük mi is felkarolni az olyan dolgokat, amik úgy különcek valamilyen szinten. Van egy meleg műsorunk, ami szintén hetente jelentkezik, és ez a melegek életéről, illetve az velük kapcsolatos problémákról szól. Van egy beszélgetős műsorunk, ahol minden héten valamely vendég jelenik meg többnyire, vagy a műsorvezetők beszélgetnek különféle érdekes a jelenünket és jövőket érintő dolgokról. 3 kulcsszavunk van, ami köré próbáljuk csoportosítani a műsorokat és ilyen irányba bővíteni is a rádiót, a technológia, kultúra és az életmód.
6: A hallgatók mennyire szólnak vagy szólhatnak bele a műsor szerkesztésbe?
5: A rádió az egy teljesen nyitott projektje a Soros Alapítványnak, ezért mindenki nagyon szívesen látunk műsorvezetőnek, tehát mindenki, aki eddig a műsorvezetőnk, az önkéntesen jelentkezett és néhány egyeztetés után csinálta meg a műsorát. Tehát bárki vezethet műsort a Pararádióban, ha ez nincs kedve, nincs mersze, akkor folyamatosan fönt vagyunk az IRC-n, a Hashmark Para csatornán adás közben is, akkor bárki beleszólhat, tehet fel kérdéseket vagy megjegyzéseket, illetve be is lehet telefonálni adás közben, de ha épp nem adás közben van az illető, mondjuk éjszaka van online, akkor e-mailt is írhat nekünk, ezt olvassuk, és minden esetben válaszolunk is.
6: Milyen a stúdió technikai felszereltsége?
5: Most tehát ezt egy közepes stúdiónak próbáltuk berendezni, tehát szerettünk volna, hogy meglegyen minden olyan eszköz, ami szükséges, de nem a legdrágábbakat vettük, hogy még reális legyen az ár, tehát van mindenféle hanghordozó lejátszónk, mint CD, audio kazetta, DAT kazetta, minidisc, de ezek körülbelül olyan minőségek, amit egy normál háztartásban is meg lehet találni. Ezen kívül van egy keverőpultunk, ami azért egy professzionális minőség, mert erre szükség volt, van itt kihangosítás, hogy mi is tudjuk hallgatni, itt egységesen is a műsort, illetve van felhallgatós megoldás is. Vannak mikrofonok, amik szintén jó minőségűek a normális minőség eléréséhez, és van 3 számítógépünk, ezekből az egyik a szerverként funkcionál, tehát ezen vannak elhelyezve az audiofájlok. A másik gép az enkódolja be, tehát tömöríti be a Real Audio formátumba a hanganyagokat, és a harmadik gép pedig egy munkaállomásként funkcionál, amit hangok vágására használunk, tehát minden hangvágást úgy végzünk, hogy bedigitalizáljuk, és aztán a gépen végezzük el a mindenféle módosításokat.
6: Bele tudnánk hallgatni egy műsorba?
5: Természetesen.
7: Hello, ez itt Para Rádió, szuper új eljedünk, úgyhogy Zsolt, nyugodtan vedd a hangfalakról a hangerőt. Na és akkor itt most a múltkori Kozmopolitán balhénak a folytatása van. Stábunk kibővült ki két nő szerkezette, akik most azért jöttek szintén, hogy velejük lehúzzanak először is minket, aztán pedig a Kozmopolitán, vagy nem tudom, hogy milyen szándékaik vannak, azt majd mindjárt bejelentik és közlik velünk. Hát nem tudom, hát nem tudom, jól érzek ma magatokat? Mit?
8: Igen, na, csak mi az
7: osztátok a mikrofon.
8: Mi az a jelző? Már eleve az, hogy két nő szerkezet is, szóval hogy az egész műsorhoz ilyen lesz hozzáállom.
7: Hát nem tudom, rajta ott mi.
8: Na, szóval hát két hölgy.
7: Mondtam valami rosszat, két hölgy, igen. Hát jó, hát most itt a cibervilágban élünk.
8: Igen, a cibervilágban hiányoznak a nők.
7: Nem. Na jó, ez egy másik téma. Az van, hogy ez a cyberfeminizmus egy olyan téma, hogy ebben nem akarunk belemenni. Sajnos már nagyon unalmas, mert
9: nem, hát férfiak beszélnek olyan. Szerintem végül is az úgy van, hogy a cybervilágban a nő valójában egy lény. A férfi is egy lény, vannak kompatibilis testrészeik, és ennyi. Tehát az, hogy nő szerkezet, ezt mondta, ez nem akar sértő lenni.
8: Akkor jó.
7: Nem, az szokott lenni, hogy van ugye ez az IRC, meg ilyesmi, és az ugye köztudott, hogy nők nincsen.

0: És következő az effektus. Bejössz egy csatornára, mondjuk a Hashmark Magyar, vagy a Hashmark Hungary, vagy a Csevej, vagy nem tudom, az ilyen iszonyatosan frekventált csatornák, és megjelenik 5-6-7-8-9-10, attól függ, milyen nevet választott éppen, ilyen message ablak, hogy hello, szia, szép neved van, érted? Ilyen hosszú a hajad, vagy nem tudom, tudod, egyből, hát megy a balhé. De abban a pillanatban, hogy bementél, szóval nem kell ott várni, nem kell ilyeneket mondani, hogy szevasztok, fiúkák, vagy nem tudom, semmi. Egyből így automatikusan nő van a csatornán, akkor az emberek megőrülnek, és már hogy a kezdő ilyet, akik nem tudják, hogy miről szól az egész. És tényleg olyanok szoktak menni, hogy te is szereted, ha húzzák a hajad, meg tudod, ilyen külön gyűjtemény van abból, hogy ki mennyire ilyen vadállat, és szóval milyen gondolatai vannak, és milyen kérdéseket tesznek föl. És hogyha mondjuk te mondjuk lány vagy, és először így ijedszézzel, akkor veled is megtörténik ez, mert akkor még nem lehet ugye tudni. És akkor nagyon gyorsan leszoksz róla, hogy az igazi nevedet használd, mert különben megszólalni se tudsz, mert mindenki ezzel izé, hogy mindent mondnak.
1: Valaki vannak éhezve, a pasik, nem?
0: Nem, csak ki vannak éhezve ott az ijedszén. Tehát egy ilyen furcsa helyzetben vannak ugye, hogy sok fiú van, és a lányok meg elbújnak.
1: Személytelen, pontosan.
2: Személytelenek.
1: A padon ül 10 fickó, és elmegy előttük egy akármilyen nő, szép vagy ronda, és akkor jönnek a beszólások, akkor nagyon-nagyon mennek. Pontosan ez ugyanolyan, szerintem.
0: Persze. Ez olyan, ja, csak hogy még az ijesztőnk is tűntek, tudod? Mert mondom, a lányok azok meg gyorsan rájönnek, hogy ez így nem megy. Hát attól függ, de szóval nem annyira érdemes. Tehát meg lehet unni. Tehát, hogy látom emberek, hogy akik sportból játsszák ezt, azok is beleunnak, érted? Pláne a csajok, érted, akiknek nem is ez a céljuk. Szóval valahogy felmész, és mondtad, hogy na jó, 2 órát fiúzok, de aztán már és nem, most már hagyjuk abba, tudod, és akkor már nagyon nehéz elmenekülni.
2: Igen, de ebben az érdekes, hogy ezek az emberek, ezek pont igazából egy nőhöz a valós életben nem szólnának.
0: Hozzá. Az meg a másik.
1: Vagy nem így.
2: Vagy hát egyáltalán, igen. Inkább egyáltalán, igen. Nem, én azt tudom elképzelni.
0: Ó, igen, ebben van egy igazság.
2: A személytelenség mögé bújva így könnyedén.
0: De ez nagyon frankon így van.
3: Illesó, ahol a jókedv kötelező.

0: Mondjál nekem olyat, amit eddig még senki más nem mondta.
1: Internet.
2: Pille Online a pille.ini.hu weboldalon.
3: Játékprogramok.
2: Felhasználói programok.
3: Szövegek.
2: Bannercsere.
3: Linkcsere.
2: Vendégkönyv.
3: Ingyenes apró hirdetési lehetőség.
2: Munkabörze.
3: Csevei csatorna.
2: Riportok, interjúk.
3: Mindenről, ami egy kicsit is érdekelhet.
2: A pille.ini.hu weboldalon.
3: Fórumok.
2: Tételek.
3: Ingyenes szolgáltatások.
2: Ajánlók.
3: Ajánlatok.
2: Műsorok.
3: A pille.ini.hu weboldalon.
2: Kattints ide!
4: Kattints ide!
2: Kattints ide! Kattints ide!
4: Kattints ide!
2: Kattints ide!
3: Kattints ide!
2: Pille.ini.hu. Kattintson ránk! Hallgasson minket! Pille Online.
3: A pille.ini.hu weboldalon.
2: A jövő hangja.
3: Internet ajánlatot hallottak. Továbbra is reklám nélkül, csak itt, a Pille Show-ban.

A téma azt hiszem, hogy kimeríthetetlen, viszont John Bon Jovi felvételével véget ért a Pille Show. A műsorban közreműködött Zsigmond Tamara és Vas Gábor. Én megköszönöm figyelmüket, viszont hallásra!

0: Kamureklám.
1: Van egy jó és egy rossz hírem. A rossz, véletlenül az egészséges lábát amputáltuk.
2: Úristen, ezek után mi a jó híre?
1: A beteglába szépen gyógyult.
0: Kamureklámot hallottak.

0: Kamu reklám.
1: Pénzt adtam kölcsön heti 10%-os kamatra, de az adós nem fizet.
2: Hívjon, jövünk.
3: Van nálam 150 kiló heroin, de nem tudom hol terjeszteni.
2: Hívjon, jövünk.
4: Kuplevelem van, állandóan razziáznak a kupiba. Mit tegyek?
2: Hívjon, jövünk.
5: Jól felkészült és jól felszerelt szakembereink bármilyen kábszer pénzbehajtási vagy lányfuttatási ügyben segítenek. Talán már hallott rólunk, de igazán még nem ismer minket. Magyar rendőrség. Telefonszámunk 1-07. Futtatunk, terjesztünk, behajtunk és védünk.
0: Kamu reklámot hallottak.

0: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbyradio.hu.
1: Júniusban újraindulhat a magyar-osztrák vasúti munkacsoport. Röszke és Szabadka között is szünet el a vonatforgalom a szerbiai leállás miatt. Új elméleti központot létesít a Semmelweis Egyetem. Köszöntöm a hallgatókat, Gáltót András vagyok. Júniusban újraindul a magyar-osztrák vasúti munkacsoport, közölte Bécsben Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter, azután, hogy találkozott Peter Hanke osztrák közlekedési miniszterrel. A tárcavezető kiemelte, újjáépítenék az együttműködést, a Jesev működése és a fejlesztése területén is. Vitézi Dávid szerint a legfontosabb feladat a Budapest és Bécs közötti vasúti szolgáltatások fejlesztése és gyorsítása. Röszke és Szabadka között is szünetel a vasúti forgalom, mivel szombat reggeltől a szerb vasút bizonytalan ideig nem közlekedteti a személyszállító vonatokat, közölte a MÁV Informa honlapján. Azt írták, a magyarországi szakaszon Szeged és Röszke között biztosította vasúti eljutás. A szerbiai vasúttársaság hajnalban azt közölte, határozatlan időre leállt a vasúti közlekedés Szerbiában. Szerbiai egyetemisták szombat 18 órára kormányellenes nagygyűlést jelentettek be Belgrád között. A vasúti közlekedést az utóbbi másfél évben többször is akkor állították le, amikor ellenzéki tiltakozást szerveztek a fővárosban. Új elméleti központot létesít a Semmelweis Egyetem. A felépülő épület 4,500 ember befogadására lesz képes majd egyszerre. Amint egy 22.000 négyzetméteres létesítményben korszerű hallgatóbarát tereket alakítanak ki, lesz könyvtár, 200 fős étterem és egy speciális mobilfalakkal több részre is osztható, egyszerre 1000 főt befogadni képes nagy előadó, amely rendezvényteremként is funkcionál majd, közölte az egyetem. Hozzátették, évről évre folyamatosan nő a magyar és nemzetközi hallgató száma, ezért szükségessé vált az oktatási terek bővítése és további fejlesztése. Gyereknap alkalmából ismét megnyílnak a tűzoltó laktanyák a látogatók előtt a hónap utolsó vasárnapján, május 31-én. A korábbi évek hagyományait karöltve idén is 150 hivatásos és 47 önkormányzati tűzoltóság, valamint 216 önkéntes tűzoltó egyesület és több múzeum várja azokat a családokat, amelyek szívesen megismernék a tűzoltó laktanyák életét. Palackokkal trükközött egy kecskeméti nagyáruház dolgozója. A vád szerint hónapokon át újra és újra beváltotta azokat a palackokat, amelyek után egyszer már kifizették a visszaváltási díjat. 2024 őszétől 2025 tavaszáig 365 alkalommal csempészett ki palackokat munkahelyéről, hogy azokat újra beváltsa. A jogtalanul szerzett 1,6 millió forintot a saját bankszámlájára utaltatta. Összesen megközelítőleg 37 ezer palackot váltott be újra. Az ügyészség börtönbüntetést kért a csalóra. Továbbra is sok napsütésre számíthatunk a térségben, melyet csak időnként zavarhatnak meg vékony fátyol és kisebb gomoly felhők, csapadék nem várható. Többfelé lesz élénk az északi északkeleti szél. Délután 27 fok körül alakul a hőmérséklet. Vasárnap is hasonló időjárásra készülhetünk. Kora reggelre 7 és 16 fok közé hűl a levegő, délután 25-30 fokot mérhetünk.
0: Hobby Rádió. Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval!
2: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
2: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
0: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak. Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: Névnapköszöntő. Névnapköszöntő.
1: Május 23-án köszöntjük Dezső nevű kedves hallgatóinkat. A latin eredetű férfi név a Deiderius névből ered, jelentése kívánt, áhított, óhajtott gyermek. A Dezsők május 23-án kívül ünnepelnek még február 11-én, november 15-én és december 15-én is. Becézése Dezsőke, Dezsi, Dezsike, Dezse, Dezsér, valamint Dezsécske. Jeles képviselői a névnek Kosztolányi Dezső író, költő, Garas Dezső színész, Straub Dezső színész, valamint ön, kedves Dezső. Ezen a napon a Dezsőkön kívül ünnepeljük még a Dés, Dézi, Mikles, Norma, Renáta, René, valamint Vilmos nevű kedves hallgatóinkat is.
0: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk!
2: Hobbi Rádió. Értünk szól!

0: jeles események, évfordulók, a történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
1: Önök a kalendáriumot hallják, velem Sárvár Viktóriával, május 23-án üdvözlöm Önöket. Lássuk csak, ma milyen érdekességekkel készültem. 1873. május 23-ával kezdünk, megszületett Radnai Béla szobrász. Budapesten a Pázmány szobrot, Pozsonyban a Petőfi szobrot, Szolnokon Damjanics János szobrát készítette, a budai várpalota főlépcsőházának puttói is az ő munkái. A 20. századdal folytatjuk, és már itt is maradunk a végéig. 1906. május 23-a, meghalt Henrik Ibsen norvég író, a drámatörténet legnagyobb alakja. Kiemelkedő műve a Vadkacsa, a Nóra, a Szolnesz építőmester és a Hedda Gábler című dráma, valamint a Pír Gány című drámai költemény. 1937. május 23-ára ugrunk, meghalt John Davison Rockefeller, amerikai nagytőkés, a család legendás vagyonának megalapítója. Rockefeller 1863-ban olajfinomító vállalatot létesített Cleveland közelében, az első között felismerve a motorbenzin jövőjét. 1975-tel folytatjuk, május 23-án meghalt Fodor Imre színész, az 1956-ban önállósuló József Attila színház igazgatója. Nevéhez fűződik Angyalföld színházi kultúrájának megalapozása és fellendítése. Közeledünk a 20. század végéhez, 1990. május 23-án koalíciós kormány alakult Magyarországon. Mivel a Magyar Demokraták Szövetségének pártja győzött a választásokon, 9 MDF, 3 kisgazda, 1 KDNP és 3 független politikus lett miniszter. Antal József ismertette az új kormány programját, majd az országgyűlés Magyarország miniszterelnökévé választotta. 2 évet lépünk előre, 1992. május 23-án meghalt Giovanni Falcone, olasz bíró, ügyész, igazságügyi tisztviselő, aki sikeresen és bátran lépett fel az olaszországi maffia ellen. Az igazság bajnoka, a bátorság jelképe mellékneveket vívta ki magának a maffia elleni küzdelem során. Az 1986-os nagyport felkavaró perben 338 maffiózót ítéltek összesen 2665 évi szabadságvesztésre. Falcone robbanásos merénylet áldozata lett feleségével és testőreivel együtt. Önök a kalendáriumot hallhatták, velem Sárvári Viktóriával, köszönöm figyelmüket.
0: Kalendárium. Ez történt ezen a napon.

0: Üzenet a Zakariás proféta könyve első részéből.
1: Hirdesd még azt is, hogy így szól a seregek ura. Bővelkedni fognak még városai minden jóban, megvigasztalja még az Úr Sion.
2: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek.
3: Csak itt, a Hobby Rádióban!
4: 2026. május 23-a, szombat. Tudjuk, hogy igaz az ő tanúsága. Evangélium Szent János könyvéből, 21. fejezet, 20-tól a 25. versig. Amikor feltámadása után Jézus még együtt volt övéivel, Péter látta egyszer, hogy utána jön az a tanítvány, akit Jézus szeretett. Az, aki a vacsorán odahajolt hozzá és megkérdezte, Uram, ki az, aki téged elárul? Ennek láttára Péter Jézushoz fordult. Uram, hát ő velem mi lesz? Jézus így felelt. Ha azt akarom, hogy így maradjon, amíg el nem jövök, mit törődöl vele? Te csak kövess engem. Így a tanítványok között elterjedt az a vélemény, hogy ez a tanítvány nem hal meg. Jézus azonban nem azt mondta, nem hal meg, hanem ha azt akarom, hogy így maradjon, amíg el nem jövök, mit törődöl vele? Ez az a tanítvány, aki tanúságot tesz mindenről, és ezeket írta. Tudjuk, hogy igaz az ő tanúsága. Jézus még sok mást is cselekedett. Ha egyenként mind megírnák, azt hiszem az egész világ sem tudná befogadni a könyveket, amelyeket írni kellene. Elmélkedés. A húsvéti időszak utolsó evangéliumi szakasza ismét Jézus és Péter párbeszédéhez kapcsolódik. Péter miután megkapta a küldetését, azonnal hátra pillant. Hát ő vele mi lesz? Kérdezi János apostolról. Ez a kérdés nagyon emberi. Hajlamosak vagyunk mások sorsát latolgatni, összehasonlítani saját utunkat másokéval, és közben elfelejtjük, hogy Jézus mindenkit egyénileg hív és vezet. Jézus válasza világos, te kövess engem. A tanítványi élet nem verseny, nem összehasonlítás másokkal, hanem személyes kapcsolat. Az igazi hívő nem mások útját nézi, hanem saját ösvényét Jézus nyomában. Ez nem bezárkózást jelent, hanem bizalmat. Isten mindenkinek saját időt, küldetést, kegyelmet ad. A Szentlélek nem egyforma módon munkálkodik bennünk, de egyetlen cél felé vezet. Ez a rövid szakasz János evangéliumának lezárása. Ha egyenként mind megírnák, amit Jézus tett, szól az evangélista, és ezzel arra hív, hogy mi is a történet folytatásának részeseivé váljunk. A lélek nem csak a múltban működött, hanem ma is írja az evangélium élő fejezeteit rajtunk keresztül. A mi életünk is lehet tanúságtétel, csendes, de világító írás és örömhír, amelyben mások is felfedezik Jézus szeretetét. A pünkösd előtti napon ezzel a gondolattal zárjuk a húsvéti időt. Jézus szava ma is elhangzik felénk, te kövess engem. A Szentlélek eljön, hogy mi élő evangéliummá váljunk a világban. Uram Jézus Krisztus, te egyenként hívsz bennünket, és személyre szóló utat adsz minden követődnek. Taníts meg, hogy ne mások sorsára figyeljek, ne hasonlítgassam magam senkihez, hanem szívvel, lélekkel kövesselek téged. Add, hogy ne irítséggel, hanem szeretettel nézzek a másik küldetésére. Legyen bennem bizalom, hogy amit nem értek, azt is rád bízzam. Vezess a te utadon, és add, hogy életem végéig kitartsak melletted. Küldd el szent lelkedet, hogy megerősítsen a tanúságtételben és az evangélium hirdetésében. A napi evangéliumot és Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Pezenhofer Györgytől hallották.
5: Hobby Rádió.
6: Fogalmam,

0: Műsorajánló. Egészségedre.
1: Egészségedre.
2: Egészségedre.
1: Szerkesztő műsorvezető Turcsányi Buséva.
0: Hétfőn 10-től a Hobby Rádióban.
3: Egy túlszabályozott világ talán utolsó szabad két órája.
4: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában a Mini Starsky és Hard Jazz Club a Hobby Rádióban vasárnap délután 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
5: A műsor alatt mindenki azt csinál, amit akar.
6: Felrázzuk a várost, és önök elé tárjuk egy koktélként.
7: Koktél.
6: Érdekes témák, érdekes emberek.
7: Koktél. Szerdán 10-től a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak. Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbyradio.hu.
8: Tudni valamit, és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
9: Tudta ön azt, hogy 1,2 millió érintett számát figyelembe véve hazánkban évente mintegy 21 millió migrénes roham történik? A világon 120 millióan szenvednek sárgafolt degenerációban. A világon évente 7,1 millióan halnak meg szívinfarktusban.
8: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom.
7: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: lázadó 90-esekről, vagy a 2000-es évek elejének poprobbanásáról. Két óra, egy évszám és a korszak legjobb ritmusai minden szombaton délután 1 és 3 óra között a Hobby Rádióban Baluval.
1: A tudomány mai állása. A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából. Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről. A tudomány mai állása.
2: Pénteken 10-től a Hobby Rádióban.
1: Jó szórakozást!
2: Jó szórakozást!
3: Sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékosok, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Kedden 9-től a Hobby Rádióban. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
2: Műsorajánlót hallottak.
4: Hobby Rádió.

0: Reklám.
1: Karbantartás közben történt baleset a MOL tiszaújvárosi üzemében. Kacz Sándor akadémikus lehet a felsőoktatásért felelős államtitkár. A kormány elkötelezett a repülőtér fejlesztése és kapacitások bővítése mellett. Köszöntöm a hallgatókat, Gáltót András vagyok. A MOL tiszaújvárosi üzemében üzemi baleset történt, külső beavatkozásnak nem látták nyomát, hangsúlyozta a MOL elnök vezérigazgatója péntek délután a helyszínen tartott sajtótájékoztatón. Hernádi Zsolt elmondta, az üzemegység nem állt működés alatt, karbantartó tevékenység folyt benne élettartam hosszabbítás érdekében. Információk alapján egy csővezetékben szénhidrogén robbant be, tette hozzá. Egy ember a helyszínen meghalt, egy ember súlyos, életveszélyes légúti égést szenvedett. Őt helikopterrel a Debreceni Egyetemre szállították, heten pedig könnyű égési sérüléseket szenvedtek. Kacz Sándor akadémikust kérte fel az oktatási és gyermekügyi miniszter felsőoktatásért felelős államtitkárnak. Lanner Judit pénteken a Facebook oldalán a leendő államtitkárról azt írta, hogy nemzetközileg elismert fizikus egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja. Több mint 25 éves kutatói és oktatói tapasztalattal rendelkezik. Hosszú éveken át dolgozott Németországban kutatóintézeti és egyetemi közegben is. Az elmúlt években az ELTE fizikai és csillagászati intézetének igazgatójaként bizonyította vezetői képességeit és együttműködésre építő szemléletét. A kormány elkötelezett a repülőtér fejlesztése és a kapacitások bővítése mellett, és kiemelt feladat a légi kikötő megközelíthetőségének javítása, mondta Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter a Budapest-Philadelphia közvetlen járat érkezése után tartott sajtótájékoztatóján. A miniszter hangsúlyozta, a budapesti repülőtér bővítése elengedhetetlenné vált, mert a turizmus és a gazdaság fejlődésének egyik korlátjává válhat a jelenlegi kapacitás. Vonattal, lóháton és gyalogosan is vonulnak a zarándokok a székelyföldi Csíksomjúra. A szombaton a Kis- és Nagysomjóhegy közötti Nyeregben tartandó pünkösdi búcsús szentmisére. Amint egy 300 ezer zarándok fogadására készülve, a helyi hatóságok pénteken medvehajtást is tartottak a helyszínen. A Kárpát-medence legnagyobb római katolikus egyházi eseményének számító Csíksomjói búcsúra idén is két zarándokvonat. A Boldogasszony zarándokvonat és a Székely gyors Csíksomjú Express indult Magyarországról. Továbbra is sok napsütésre számíthatunk a térségben, melyet csak időnként zavarhatnak meg vékony fátyol és kisebb gomoly felhők, csapadék nem várható. Többfelé lesz élénk az északi északkeleti szél. Délután 27 fok körül alakul a hőmérséklet. Vasárnap is hasonló időjárásra készülhetünk. Kora reggelre 7 és 16 fok közé hűl a levegő, délután 25-30 fokot mérhetünk.
0: Hobby Rádió. Reklám.
2: 18. Tatai Patara. Törökkori Történelmi Fesztivál június 5-től 7-ig. Egy hétvége, ahol a történelem életre kel. Csatajelenetek, lovas bemutatók, kézművesek és vásári forgatag vár. Részletek tataipatara.hu.
3: Vállalkozók, vezetők, értékesítők,

Budapest. Június 3! A biztonság szakértő szemmel. Komplex vagyonvédelem. www.inspect-véd.hu

0: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
1: Reklámot hallottak.
2: Hobby Rádió.
3: A Back in Time-ban nem csak zenét hallgatunk, hanem emlékezünk. Minden héten megállítjuk az időgépünket egyetlen évszámnál. Megnézzük, mi mozgatta meg akkor a világot, és ami a legfontosabb, újra lejátszuk azokat a slágereket, amikre akkoriban mindenki táncolt.

Sziasztok! Nagyon-nagyon kellemes rádiózást kívánok minden kedves hallgatónknak! A mikrofon mögött Balut hallhatjátok, ez pedig az időutazós műsorunk a Back in Time, ahol mindig kiválasztunk egy évszámot és az akkor megjelent slágereket. Most hatalmasat ugrik az időgépünk, és megérkezünk a 2000-es évek elejének egyik legmeghatározóbb és legforróbb esztendejébe, 2003-ba. Az imént Beyoncé robbantotta fel a hangszórókat a Crazy in Love-val, amely az énekesnő debütáló Dangerously in Love című szólóalbumának felvezető kislemezeként 2003. májusában jelent meg. Jay-Z közreműködésével készült, dögös rezes alapra épülő dal valóságos kulturális sok volt, hiszen 8 egymást követő héten át vezette az amerikai Billboard 100-as listát, az Egyesült Királyságban is azért felérte a csúcsra, és 2 Grammy-díjat is hozott az énekesnőnek, azonnal az all-listás szupersztárok közé emelve őt. Most pedig a füllett R&B ritmusok után továbbra is a 2003-as esztendőnél tartva következzen az év és az egész évtized legőrültebb, legvidábbabb és legmeghatározóbb pop-funk robbanása. Jön az Outkast hip-hop duo és a Hey Ya című dalocska, amely a Billboard Hot 100 élén, illetve Grammy díjat nyert, és a kritikusok azóta is a 21. század egyik legjobb dalaként emlegetik. Hát kérem szépen, akkor rázzuk fel, ha a hangulatot érkezik, Outkast, ez már a Hey Ya!

A Héjá című felvétel után már is megyünk tovább egy igazi remek kedvencemmel, Sean Paul és a Blues Central közöse. Ez már a Brady.

Nagyon kellemes rádiózást minden kedves hallgatónknak. Ez a Back in Time, vissza az időbe. Mindegyik adásunkba kiemelek egy évszámot, és lejátszom az akkor megjelent kedvenceket. Továbbra is 2003 a legmeghatározóbb és legsikeresebb slágereit pörgetjük. Az imént a 2000-es évek elejének egyik legstílusosabb, leginkább fölbemászó R&B himnusza szólt nálunk. Ez volt a Blue Central és Sean Paul, valamint a Bright Heat című dal, amely 2003 márciusában jelent meg a Better Sweet című albumról, és az Egyesült Királyságban elképesztő módon 4 hétig vezette a hivatalos kislemezlistát, de egész Európát és Ausztráliát is letarolta a Dr. Dre által ihletett zseniális ütemeivel. A fölbemászó R&B után most tegyünk egy hatalmas stílusbeli kanyart, és adjuk át magunkat 2003 remekhatározó Grammy-díjas rock szenzációjának. Az Evanescence és a Bring Me To Life 2003 áprilisában debütált a Fallen című album felvezető kislemezeként, és természetesen a Fene Gyerek című mozifilm betétdalaként azonnal globális őrületet indított el. Emily Lee drámai, tiszta hangja és a nuvetári effekt keveréke első helyre repítette a dalt az Egyesült Királyságban, Ausztráliában és egész Európában. Az amerikai Billboard listán pedig az 5. helyig menetett, örökre beírva a zenekart a rock történelembe. Nos, kedves hallgatóink, itt a Back in Time-ban a hangerőt fel, hiszen érkezik egy remek kis rock felvétel. A dal címe Bring Me To Life, az elkövetője pedig az Evanescence.

A folytatásban pedig egy kis pörgés 2003-ból egy magyar páros, Erős és Speedy Boy, ez már az Álomhajó.

Továbbra is ez a Back in Time, kellemes rádiózást minden kedves hallgatónknak. A 2003-as év legnagyobb hazai és nemzetközi bombái közül az imént a hazai klub történelem egyik legnagyobb mérföldkövét pörgettem, amely abban az évben minden magyar diszkót letarolt. Erős és Piggy Boy, valamint az Álomhajó. Szólt itt nálunk a Carpe Diem klasszikusának ez a zseniális pörgős verziója, hetekig vezette a MAHASZ hivatalos dance listáját és a mai napig a 2000-es évek elején magyar klub himnusza. A dübörgő klubritmusok után most következzen egy olyan dal, amely nem csak zeneileg formálta át a korszakot, de fontos társadalmi üzenetével egy egész generáció lelkiismeretét is felrázta. A Black Eyed Peas és a Where is the Love 2003. júniusában jelent meg az Ella Punk című albumok felvezető kislemezeként, amelyen először mutatkozott be teljes értékű tagként Fergie. A dal, amelynek társszerzője és háttér vokalistája egyébként Justin Timberlake volt, elképesztő módon 13 hétig vezette a brit slágerlistát. Ausztráliától Németországig mindenhol az élre ugrott, és az év legkelendőbb kislemeze lett világszerte. Idézzük fel ezt a zseniális üzenetet, érkezik a Black Eyed Peas, a dal címe Where

Nagyon kellemes rádiózást és kellemes szórakozást minden kedves hallgatóknak. A mikrofon mögött Balú, ez pedig a Back in Time, ahol továbbra is a 2003-as év legmeghatározóbb és legsikeresebb slágereit pörgetem. Az imént a 2000-es évek elejének egyik legszebb és leginkább melankolikus popdala szólt nálunk. Ez volt Dido és a Life for Rent című felvétele. A dal 2003. decemberében jelent meg, az énekesnő azonos című 6-szoros platina lemezes stúdióalbumának második kislemezeként. Ez a finom akusztikus alapokra épülő felvétel hatalmas rádiós kedvenc lett egész Európában, és a 8. helyig menetelt a brit slágerlistán, miközben Dido őszinte szövegével milliók szívébe lopta be magát. A lágyabb dallamok után most viszont kapcsoljunk magasabb fokozatba, mert érkezik a korszak legmenőbb brit csajcsapata. A Sugar Babes és a Hole in the Head című slágere 2003. októberében debütált a Free című stúdióalbumuk felvezető kislemezeként. Ez a dögös pop, funk és dance ütemekkel operáló felvétel azonnal letarolta a slágerlistákat. Első helyen nyitott az Egyesült Királyságban és Dániában, de még az amerikai Billboard dance listájának legfelső fokát is megmászta. Hangerőt fel, hiszen érkezik a Sugar Babes és a Hole in the Head, amihez csak annyit tudok így saját kútfőből hozzászólni, hogy rongyosra hallgattuk a 2003-as esztendőbe, sőt, még 2004-be is. Na szóljon a Sugar Babes!

Itt a 2003-as év legjobb sikeres lágrai között egy remek és elvétellel megyünk tovább. A dal címe Behind the Blue Eyes, az elkövetője pedig a Limp Bizkit.

Hello, hello! Ez a Back in Time, ahol az imént a 2000-es évek elejének egyik legmeglepőbb, mégis a legsikeresebb rock feldolgozása szólt. A Limp Bizkit és a Behind Blue Eyes 2003. novemberében jelent meg a nu metal csapat Results Mary Vary című albumáról. Fred Dusték zseniálisan nyúltak hozzá a The Who 1971-es klasszikusához. A dal első helyre került a német, az osztrák és a svéd slágerlistákon. A hozzá készült Halle Berry közreműködésével forgatott rejtélyes videóklip pedig az MTV egyik legtöbbet játszott videója lett abban az évben. A borongós rockdallamok után most evezünk hazai vizekre. A korszak egyik legigényesebb és legkülönlegesebb pop elektronikus remek művével. Következzen a Unique zenekar, akik 2003-ban jelentették meg második stúdióalbumukat, a Mozaikot. A lemez hullbamászó, mégis mély hangulatú címadó dala azonnal közönség kedvenc lett és komoly szakmai elismerést hozott a formációnak. Ezzel a dallal nyerték el a rangos fonogram díjat az év hazai dala kategóriában. Völgyesi Gabi összetéveszthetetlen hangja pedig végleg beírta magát a 2000-es évek magyar zenei emlékkönyvébe. Hallgassuk meg tehát együtt ezt a remek dalt, érkezik a Unique és a Mozaik.

Ez volt a Unique és a Mozaik, és meg is érkezik a pop koronázatlan királynője Madonna. Ez már a Hollywood.

0: change channel.
1: Kellemes rádiózást minden kedves hallgatónknak, ez a Back in Time, vissza az időbe, ahol továbbra is a 2003-as év legnagyobb zenei sikereit pörgetem. Az imént a popzene koronázatlan királynője varázsolt elménket. Ő volt Madonna és a Hollywood. A dal 2003. júliusában jelent meg, a merész és provokatív American Life album második kislemezeként. Bár az amerikai rádiók politikai okokból bojkottálták, a klubokat teljesen letarolta a dal, és az első helyig jutott a Billboard Hot Dance Club playlistáján. Az Egyesült Királyságban, Olaszországban és Spanyolországban pedig azonnal a top 3 élmezőbe ugrott. A csillogó és kritikus hangvételű elektronikus pop után most evezzünk sokkal érzelmesebb mediterrán vizekre. Következzen az olasz zene egyik legnépszerűbb nagykövete, egy olyan dallal, amely abban az évben a nyár abszolút himnusza lett Európa szerte. Eros Ramazzottival megyünk tovább. A dal címe Un Amazon per Sempre című slágere 2003. májusában jelent meg 9. stúdióalbumának felvezető kislemezeként. A dal egyébként hetekig vezette az olasz és a svájci slágerlistákat, ráadásul megnyerte a Patinás Festival Bar zenei versenyt is, örökre beírva magát a legszebb szerelmes balladákat tartalmazó zenei emlékkönyvbe. Engedjük át magunkat a napsütésnek. Érkezik Eros Ramazzotti és az Un Amazon per Sempre.

0: Jelentősen drágulhat a budapesti taxizás, Ausztriából már nem érkezhet több aszbeszt tartalmú kőzet, megszűnik a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő. Köszöntöm a hallgatókat, Gál Tóth András vagyok. Jelentősen drágulhat a budapesti taxizás, a fővárosi közgyűlés majd jövő pénteken dönthet a taxisok által kezdeményezett 27%-os tarifa emelésről. A javaslatot a városvezetés támogatja, miután a tárgyalások során áttekintették a szolgáltatók megnövekedett költségeit. A taxisok szerint az elmúlt 3 évben a bérek és az üzemeltetési kiadások jelentősen emelkedtek, miközben a tarifák változatlanok maradtak. A tervezett emelés ugyanakkor aggályokat is felvet, többek között azzal kapcsolatban, hogy a piac és az utasok mennyire tudják majd elviselni a drágulást. Ausztriából nem érkezik több aszbeszt tartalmú kőzet azokból a bányákból, ahonnan eddig szállították Magyarországra, jelentette be Gajdos László környezetért felelős miniszter. Facebook bejegyzésében arról számolt be, hogy tárgyalásai eredményeként leállították a szállításokat. A következő lépés a már leterített kőzet ártalmatlanítása lesz nyugat-magyarországi területeken. Hangsúlyozta, hogy prioritásként kezelik a lakosság egészségének védelmét a továbbiakban. Az aszbeszt botrány idén robbant ki Szombathelyen, de azóta több településen is azonosították, hogy az útépítésekhez olyan zúzott követ használtak, amely természetes eredetű aszbesztet tartalmazhat. Megszűnik a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő, és a jövőben ismét Országos Egészségbiztosítási Pénztárként, vagyis OEP-ként működik tovább az intézmény, ezt Hegedű Zsolt egészségügyi miniszter jelentette be. A tárcavezető közölte, jelenleg zajlik a háttérintézmények átadása és átvétele. Az új rendszer célja, hogy az intézmény ne csupán kifizető helyként működjön, hanem értékalapú biztosítóként lássa el feladatait. Ennek szakmai kialakítására és vezetésére Zoltán professzort kérte fel a miniszter. Az OEP neve 2017-ben változott Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőre, miközben a korábbi feladatkörök jelentős része megmaradt. Az átalakítás részleteiről egyelőre további információt nem közöltek. A gyermekek számára is élvezhető különleges kiállítás várja a látogatókat Balatonfüreden, a Vasarik galériában található Lebegés a fénytérben című tárlaton. A kiállítás több mint 80 alkotáson keresztül mutatja be Egri József életművét és a Balaton inspiráló szerepét. A kiállítás mélyebb betekintést ad a Kossuth-díjas festő egyedi látásmódjába, ahol a fény, a víz és a levegő szinte összeolvad a képeken. A kurátor Sipos Anna szerint Egri nem a valóság pontos más másolására törekedett, hanem saját benyomásain keresztül jelenítette meg a tárlatot. A kiállítás június 21-ig látható Balatonfüreden. Továbbra is sok napsütésre számíthatunk a térségben, melyet csak időnként zavarhatnak meg vékony fátyol és kisebb gomoly felhők, csapadék nem várható. Többfelé lesz élénk az északi északkeleti szél. Délután 27 fok körül alakul a hőmérséklet. Vasárnap is hasonló időjárásra készülhetünk. Kora reggelre 7 és 16 fok közé hűl a levegő, délután 25-30 fokot mérhetünk.
1: Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól. Reklám. Dalok.hu. Zeneletöltés. Igazságosan. Hirdessen a Hobby Rádióval!
2: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
1: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
2: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen,
1: vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak. Hobby Rádió!
3: Hallottál már erről a rádióról?
4: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fantasztikus, esküszöm.
5: Hobby Rádió. A hangadó.
1: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
6: A Back in Time-ban nem csak zenét hallgatunk, hanem emlékezünk. Minden héten megállítjuk az időgépünket egyetlen évszámnál. Megnézzük, mi mozgatta meg akkor a világot, és ami a legfontosabb, újra lejátszuk azokat a slágereket, amikre akkoriban mindenki táncolt.

Sziasztok, üdvözlök mindenkit a második órában, itt a Back in Time című műsorunkban, amely egy évszám és az akkor megjelent kedvencekről szól, és minden adás egy új évszám. Az imént a 2000-es évek elejének egyik legstílusosabb, leginkább hipnotikus elektronikus pop felvétele szólt nálunk. A Molokko és a Familiar Feeling 2003. januárjában jelent meg a zseniális Status című albumuk felvezető kislemezeként. Razzy Murphy lenyűgöző hangja és a finom, akusztikus hangszerekkel kevert house ütemek elképesztő sikert arattak. A dal a 10. helyig menetelt a Blitz slágerlistán, és az európai klubok egyik legmeghatározóbb és legigényesebb kedvence lett abban az évben. A különleges nemzetközi ritmusok után most érkezzen a hazai pop, dance széna egyik legnagyobb és legmeghatározóbb sikere. A Groove House 2003-ban adta ki 3. stúdióalbumát, melynek címe Elmúlt a nyár, amelyről érkezik Ha újra látom című lírai táncdal, amely azonnal letarolta az egész országot. Judy és Zsolti ezzel a felvétellel hetekig vezették a MAHAZ hivatalos rádiós listáját, a szakma pedig a legmagasabb elismeréssel díjazta őket. 2004-ben elnyerték vele a Fonogram díjat az év hazai dance albuma kategóriában. Nosztalgiázzunk egy igazán nagyot! Érkezik a Groove House, és Ha újra látom. Hiába.

A múlt heti adásból hiányoltak a kedves hallgatók az érdekességeket, hát akkor két zene közé érkezzenek 2003 legérdekesebb érdekességei. A gyűrűk ura, a király visszatér Peter Jackson trilógiájának zárófejezete letarolta a világot, és 14 Oscar díja zseberbe, ezzel beállította a történelmi rekordot 2003-ban. Nos, hát a gyűrűk ura, ha nem is, viszont zeneileg már is megyünk tovább. A Groove House után itt van Busta Rhymes és Mariah Carey.

Na, a mikrofon mögött Baló, ez pedig a Back in Time és a 2003-as év esztendőjéből egy utánozhatatlan fülbemászó kollabot hallhatunk. Busta Rhymes és Mariah Carey közöse, ez ott az I Know What You Want. Hát ez a dallal egyébként megbabonázta a közönséget, ez a két előadó. A 2003. februárjában kiadott felvétel a Billboard 100-as listán egészen a harmadik helyig menetelt. Miközben az amerikai és a brit kislemez listát is letarolta, ugyancsak dobogó harmadik fokával. A lájritmusok után most viszont csapjunk oda a húroknak, és idézzük fel a korszak egyik legdögösebb mozi élményét, ahol a rockos vadság találkozott a lüktető elektronikával. Pink, Feel Good Time című száma 2003. júniusában robbant be a köztudatban, a Charlie angyalai teljes gőzzel című film felvezető betétdalaként. A zseniális elektronikus mágus William Orbit produceri közreműködésével készült dal hatalmasat ment az európai kontinensen. A brit slágerlistán a harmadik helyig szágódott, sőt, még egy rangos Grammy jelölést is hiányt az énekesnőnek. Kapcsoljuk be az öveket, dübörögjön Feel Good címmel Pink felvétele, itt van már is a Feel Good Time.

0: Az érdekességek közül már is érkezik egy animációs érdekesség, ugyanis 2003-ban jelent meg a Némók nyomában című animációs rajzfilm, amely generáció kedvence lett. Na meg a miénk is a folytatásban pedig itt van már is nektek egy olyan jó kis dalocska, amit a 2003-as nagy kedvencek közül hoztam, Max és Brunner, Csak egy nap van.
1: Csak egy nap van, csak egy nap van, ami más, mint a többi. Nyisd ki a szemed, kérlek, nézd körbe, hiszen mindenki itt van, akit szeretsz. Csak egy nap van, gyönyörű, ahogy csillog a mosoly az arcodon. Látod, mennyien vagyunk? A titok, amiről mindenki beszélt, most megnyílik előtted is. Csak egy nap van, tárd ki a szíved és engedd be a zenét. Élvezd a színeket, érezd a lüktetést, és örökké emlékezz erre a napra, hiszen a titok már benne.

Csak egy nap van. Csak egy nap. Tárd ki a szíved és engedd be a zenét. Élvezd a színeket. Érezd a lüktetést. És örökké emlékezz.

0: Táncolj! Budapest parádé!
1: Kellemes eljózást mindenkinek, ez a Back in Time, és még mindig 2003. Az imént a korszak egyik legnagyobb hazai klubhimnusza szólt, Next is Brunner, Csak egy nap van. A dal 2003-ban jelent meg a Budapest parádé hivatalos himnuszaként, és Mirti énekével hetekig vezette a Mahasz klublistáit. Most pedig jöjjön egy hatalmas nemzetközi popsláger, ugyanebből az évből. Sarah Connor és a Bounce 2003 nyarán jött ki az Unbelievable című albumról. Ez a dögös hip-hopos ütemekre épülő dal nem csak Európát tarolta le, de még az amerikai top 100-as listára is felkerült, ami német előadónak ritkán sikerül. Következzen Sarah Connor, a nagy kedvencem tőle, szóljon a Bounce.

Honor és a Bounce című felvétel után is a dobogunk tovább a 2003-as év legnagyobb sikert slágerével, ma meg a Mátraik Szar, bár megosztóak voltak, de 2003-ban robbant be a mozikba a Matrix újra töltve, és a Matrix forradalmak is. Imádtuk, szerettük, és mai napig egyébként örömmel nézem. Meghallgatom a következő zenét, a Lumidi a folytatásban.

Ez a Back in Time, üdvözlet mindenkinek! Folytatjuk a 2003-as év legnagyobb kedvenceivel. Az imént egy igazi nyári ritmus volt nálunk. Lumidi és a Never Love You. A dal 2003 májusában jelent meg, az énekesnő bemutatkozó albumáról és azzal a jellegzetes tapsolós ütemével azonnal letarolta a világot. Az amerikai top 100-as listán a 3. helyig jutott, az Egyesült Királyságban, Németországban és Olaszországban pedig a slágerlisták legfelső fokáig menetelt. Most pedig következzen a korszak egyik legnépszerűbb európai dance formációja. A belga Silver és a Living My Life 2003 márciusában jött ki a csapat második Little Things című stúdióalbumáról. Sylvie DB tiszta énekhangjával és a pörgős dallamokkal a felvétel azonnal a klubok kedvence lett. Németországban és Belgiumban pedig hetekig a slágerlisták top 10-es mezőnyébe tanyázott. Hangerőt fel, érkezzék a belga Silver és a Living My Life!

Azért a 2003-as év esztendője, hát botrányoktól azért hangos volt. Például a poptörténelem egyik leghíresebb botrányaként híresült el 2003-ban, mikor is Madonna, Britney Spears és Christina Aguilera élő adásban csókolóztak. Érdekes. Na, menjünk is tovább a legjobb zenékkel, The Rasmus, ez már az In The Shadows.

Sziasztok, ez a Back in Time, és még mindig a 2003-as esztendő legsikeresebb felvételeit hallgatjuk meg újra. Az imént Skandinávia egyik legnagyobb rock szenzációja szólt nálunk. A The Rasmus és az In the Shadows. A dal 2003 elején jelent meg a Dead Letters című albumról, és azonnal világhírnevet hozott a finn zenekarnak. Európa szerte letarolta a rádiókat, az Egyesült Királyságban a harmadik helyig jutott, és több mint 1 millió példányban kelt el világszerte. Most pedig jöjjön az az évszázados, az egy rock sláger, amit ma is mindenki fejből énekel. A Hooligans és a Királylány 2003-ban jött ki a zenekar negyedik Szenzáció című albumáról. A dal elképesztő sikert aratott, hetekig vezette a MAHAZ hivatalos rádiós listáját, és meghozta a csapatnak az áttörést, amivel az ország egyik legnépszerűbb koncert zenekarává váltak. Következzen tehát a Hooligans, ez már a csodálatos Királylány.

ez volt a Hooligans felvétele itt a Back in Time című műsorunkban, ahol 50 Cent tarolt az In the Club-ból, és megjelent Outkast felejthetetlen Hey Ya című felvétele. Itthon viszont dübörgött a hazai pop és rock élet, a rádiók tele volt a korszak ikonikus dance és pop slágerével, és óriási ment a 2003-as Sziget Fesztivál is. Hát kérem szépen, a magyar felvételek után itt egy újabb remek dal a folytatásban. Itt van velünk Britney Spears és Madonna, ha már csókolóztak.

Kedves rádiózás mindenkinek, ez a Back in Time, és a 2003-as év legnagyobb slágerei közül Britney Spears és Madonna közösen szólt mi Against the Music címmel. A felvétel egyébként 2003. októberében jelent meg, valamint az Ausztrál és a brit listán pedig az első helyen nyitott megjelenése után. És utolsó dalként, hogy konferáljam fel nektek, Punch-Up EMC felvételét, a Mundian to Back Me című dalt, ami ugyan már korábban is létezett, de 2003 elejére tarolta le a világot, miután Jay-Z is készített hozzá egy hivatalos verziót. Olaszországban és Belgiumban a brit listán az 5. helyet csípte meg, és világszerte több millió példányban kelt el. Én befejezésül Punch-Up EMC felvételével búcsúzom, köszönöm szépen mindenkinek a kitüntető 2 órás figyelmet, jövő héten újra találkozunk egy újabb évszámmal és az akkor megjelent kedvencekkel. Az elmúlt 2 órában balut hallhattátok. Sziasztok!

0: Műsorajánló. Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 15 óra.
1: Júniusban újraindul a Magyar-Osztrák Vasúti Munkacsoport, új elméleti központot létesít a Semmelweis Egyetem. Május 30-án ismét megtekinthetik az érdeklődők a Sándor Palotát. Köszöntöm a hallgatókat, Gál Tóth András vagyok. Júniusban újraindul a Magyar-Osztrák Vasúti Munkacsoport, közölte Bécsben Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter, azután, hogy találkozott Peter Hanke osztrák közlekedési miniszterrel. A tárcavezető kiemelte, újjáépítenék az együttműködést, a gyesebb működése és a fejlesztése területén is. Vitézi Dávid szerint a legfontosabb feladat a Budapest és Bécs közötti vasúti szolgáltatások fejlesztése és gyorsítása. Új elméleti központot létesít a Semmelweis Egyetem. A felépülő épület 4,5 ezer ember befogadására lesz képes majd egyszerre, amint egy 22 ezer négyzetméteres létesítményben korszerű hallgatóbarát tereket alakítanak ki. Lesz könyvtár, 200 fős étterem és egy speciális mobilfalakkal több részre is osztható, egyszerre 1000 főt befogadni képes nagy előadó, amely rendezvényteremként is funkcionál majd, közölte az egyetem. Hozzátették, évről évre folyamatosan nő a magyar és nemzetközi hallgató száma, ezért szükségessé vált az oktatási terek bővítése és további fejlesztése. Az Országos Vérellátó Szolgálat új vezetőjének személyéről már döntés született, kinevezésére lehetőség szerint még ebben a hónapban sor kerül, közölte Hegedű Zsolt egészségügyi miniszter a Facebook oldalán pénteken este. A miniszter jelezte, elfogadta Bájárné Matusovics Andrea lemondását az Országos Vérellátó Szolgálat főigazgatói tisztségéről. A bejegyzés szerint a szolgálat új vezetőjének egyik legfontosabb feladata az intézmény működésének teljes körű átvilágítása lesz. Ennek részeként kiemelt figyelmet kap a vérplazma felhasználás rendszere, valamint a vérplazmával kapcsolatos esetleges visszaélések teljes körű feltárása. Május 30-án ismét megtekinthetik az érdeklődők a Sándor Palotát. Sulyog Tamás köztársasági elnök Facebook oldalán azt írta, a 2025 márciusában indult program sorozatban már 7. alkalommal nyílnak meg vezetett séta keretében a kora klasszicista stílusú épület reprezentatív termei. A látogatók nem csak a palota különleges helyiségeit járhatják be, hanem érdekes történeteket is hallhatnak az épület múltjáról. A programra a szokásos módon a Sándor Palota honlapján lehet jelentkezni. A lehetőség azoknak szól, akik közelebbről is megismernék a köztársasági elnöki hivatalnak otthont adó történelmi épületet. Gyereknap alkalmából ismét megnyílnak a tűzoltó laktanyák a látogatók előtt a hónap utolsó vasárnapján, május 31-én. A korábbi évek hagyományait karöltve idén is 150 hivatásos és 47 önkormányzati tűzoltóság, valamint 216 önkéntes tűzoltó egyesület és több múzeum várja azokat a családokat, amelyek szívesen megismernék a tűzoltó laktanyák életét. Továbbra is sok napsütésre számíthatunk a térségben, melyet csak időnként zavarhatnak meg vékony fátyol és kisebb gomoly felhők, csapadék nem várható. Többfelé lesz élénk az északi északkeleti szél. Délután 27 fok körül alakul a hőmérséklet. Vasárnap is hasonló időjárásra készülhetünk. Kora reggelre 7 és 16 fok közé hűl a levegő, délután 25-30 fokot mérhetünk.
0: Műsorajánló.
2: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek Magyarországról. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. Hungary Live.
3: A legnagyobb hazai előadó koncertjei hétfőn 5-től.
2: Hungary Live.
4: Back in Time-ban nem csak zenét hallgatunk, hanem emlékezünk. Minden héten megállítjuk az időgépünket egyetlen évszámnál. Megnézzük, mi mozgatta meg akkor a világot, és ami a legfontosabb, újra lejátszuk azokat a slágereket, amikre akkoriban mindenki táncolt. Legyen szó a diszkó aranykoráról, a lázadó 90-esekről, vagy a 2000-es évek elejének poprobbanásáról. Két óra, egy évszám és a korszak legjobb ritmusai. Minden szombaton délután 1 és 3 óra között a Hobby Rádióban Baluval.
0: Műsorajánlót hallottak. Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
5: Hallottad már? Csak nem tudod, honnan ismerős. Vagy nem is gondoltad volna, hogy már eleve feldolgozás. Mi most összegyűjtöttük a legnagyobb slágereket és azok feldolgozásait, hogy bemutassuk, mennyire lopás, újragondolás vagy híd a generációk között. Duplán jó, a feldolgozások műsora.

Sok szeretettel köszöntök mindenkit a Duplájó műsorának következő adásában, a mikrofonnál továbbra is Csák Attila. Most is generációkat kötünk össze a könnyű zene legnagyobb sikereivel, úgyhogy duplán hallgatjuk meg a legnagyobb slágereket. Először egy korábbi vagy az eredeti verziót, majd azt követően pedig egy újraértelmezett változatot. Remélem most is együtt rádiózunk majd az elkövetkezendő két órában is. A mostani adást egy igazi 80-as évekbeli pop klasszikussal nyitottuk, ez volt a Brit King együttes jóvoltából a Love and Pride. A zenekar rövid ideig volt igazán aktív, mégis maradandó nyomot hagyott a korszak könnyű zenéjében. A csapat frontembere Paul King volt, aki jellegzetes hangjával, különleges megjelenésével és karizmatikus színpadi jelenlétével gyorsan felismerhető figurává vált az MTV korszakában. A dal 1984 végén jelent meg és hamar slágerré vált. Az Egyesült Királyságban a brit kislemez listán a második helyig jutott, több európai országban is toplistás lett, és az Egyesült Államokban is bekerült a Billboard listára. Ez azért is érdekes, mert a King nem volt hosszú életű zenekar, mégis egyetlen nagy slágerük elég volt ahhoz, hogy a korszak ikonikus dalaival együtt emlegessék őket. A dal hangzásában tipikus 80-as évekbeli szinti pop elemek hallhatóak, szintetizátorok, feszes ritmus, könnyen megjegyezhető refrén és az a lendület, amitől a dal ma is azonnal felismerhető. A szöveg alapvetően pozitív üzenetet hordoz, a szeretet és az összetartozás fontosságáról szól, ami jól illeszkedett a korszak optimista popzenei hangulatához. Nem véletlen, hogy a dal azóta számos retro válogatáson és rádiós műsorban szerepelt, és a 80-as évek hangulatát idéző bulik egyik állandó darabja lett. És innen lépünk át egy jóval modernebb feldolgozás felé. A következő változat már a 2000-es évek elektronikus zenei világát képviseli. Daniel Hope német DJ producer készített új verziót, amelyhez magát az eredeti előadót Paul Kinget is sikerült megnyernie. Ez külön érdekesség, hiszen nem egy egyszerű remixről van szó, hanem egyfajta újraértelmezésről, ahol az eredeti hang és a hangulat találkozik a klubzenei hangzással. A hangszerelés modernebb, a tempó feszesebb, a hangsúly a dance elemekre kerül, mégis felismerhető maradt az eredeti dallamvilág. Mindez jól megmutatja, hogy ugyanaz a dal képes évtizedekkel később is teljesen más közegben új életre kelni, miközben a dallam és az alapérzés változatlanul megmaradt. Most tehát akkor hallgassuk meg, hogyan szól a 80-as évek egyik nagy európai slágere egy modernebb elektronikus köntösben. Jöjjön tehát akkor Daniel Hope és Paul King közös változata, ez már itt a Love and Pride a Duplájóban.

Az előző percekben egy olyan dal szólt, amely a 80-as évek elején szinte minden európai rádióban felbukkant. Ez volt F.R. Davis World című slágere. A francia énekes jellegzetes magas hangja és a minimalista, mégis nagyon fülbemászó hangszerelés tette különlegessé a felvételt. A dal 1982-ben jelent meg, és rövid idő alatt nemzetközi sikerré vált, több ország slágerlistáján is élre került. Európa szerte igazi rádiós alapdarab lett. A World zeneje pont az egyszerűségében rejlett, visszafogott szintetizátorok, tiszta dallam és egy könnyen megjegyezhető refrén, amelyet szinte mindenki együtt tudott énekelni. És most ugrunk egy nagyot a térben és az időben, mert ugyanez a dallami alap a 90-es évek magyar klubvilágában teljesen új életet kapott. A következő változat már a hazai dance-pop korszakából érkezik. A Soho Party a 90-es évek egyik meghatározó magyar popdance formációja volt. A zenekar a korszak tipikus hangzását képviselte, elektronikus alapok, fülbemászó refrén és erős klubzenei jelenlét. Akkoriban a diszkók, szabadtéri bulik és televíziós zenei műsorok állandó szereplői voltak, dalaik pedig sokszor a fiatal közönség hétvégi kikapcsolódásának egyik élményévé váltak. Az Álom című daloknak külön érdekessége, hogy nem egyszerű másolás, a jól ismert dallamvilágot átültették egy magyar nyelvű, könnyedebb, romantikusabb hangulatba. Míg az eredeti dal inkább visszafogott és melankólikus, a Soho Party változatában ott van a 90-es évek optimista táncolható energiája. A szintetizátoros hangzás, a ritmikai lüktetés és a magyar szöveg együtt egy tipikus korlenyomatot ad, pontosan azt a hangulatot, amit sokan ma is a retro bulikhoz kötnek. A zenekar pályáján több hasonló rádióbarát sláger is született, és bár a műfaj azóta sokat változott, a 90-es évek hazai dance korszakát ma már nehéz lenne elképzelni nélkülük. Ez a dalpár tehát szépen megmutatja, hogyan tud egy nemzetközi popsláger új identitást kapni egy másik ország zenei közegében. Az egyik egy visszafogott, líraibb 80-as évekbeli klasszikus, a másik pedig egy lendületes magyar klub hangulatú újragondolás. És akkor most hallgassuk meg, hogyan szól ugyanez az alap egy teljesen más korszakban, egy más nyelven. Következzen tehát akkor a Soho Party jóvoltából az Álom című daluk, most itt nálunk a duplájóban.

Az elmúlt percekben egy igazi 60-as évekbeli rock klasszikus csendült fel, a Tommy James and the Shondells előadásában hallottuk a Money Money című dalt itt a duplájóban. Ez a felvétel 1968-ban jelent meg, és szinte azonnal az amerikai rádió kedvence lett. Lendületes ritmusa, egyszerű refrénje és a koncertekre szabott hangulata miatt gyorsan a korszak egyik legismertebb buli dalává vált. A dal az amerikai Billboard slágerlistán a harmadik helyig jutott, és Európában is komoly sikert aratott. Érdekesség, hogy a cím eredete egy New York-i neon felirathoz köthető, a zenekar tagjai egy biztosító társaság reklámját látták meg az utcán, és a rövid, könnyen megjegyezhető Money felirat végül dal címé vált. Ez jól mutatja, hogy sokszor a legegyszerűbb ötletekből születnek a nagy slágerek. A 60-as évek végén ez a dal tipikus koncertkedvenc volt, közös éneklésre épülő refrén, energikus előadás és az a fajta lendület, amitől egy közönség azonnal együtt mozdul. Nem véletlen, hogy azóta is sok válogatás lemezen és retro rádiós műsorban szerepel. És itt jön a történet másik fele. Több mint 10 évvel később a brit rockének és Billy Idol döntött úgy, hogy újra gondolja a dalt. Az ő változata már a 80-as évek hangzását tükrözi, erőteljesebb gitárok, feszesebb dobok és egy jóval keményebb koncertszínpadra épülő megszólalás. Billy Idol ekkor már ismert név volt a rockvilágban, és a feldolgozás új lendületet adott a dalnak. A Money Money feldolgozás 1987-ben jelent meg kislemezként, és hatalmas siker lett. Az Egyesült Államokban a Billboard 600 listán az első helyig jutott. Ez különösen érdekes, hiszen a feldolgozás még az eredeti változatnál is nagyobb listás eredményeket ért el. Sok fiatal rajongó számára ekkor már ez a verzió vált az ismerté, vagyis a dal második élete legalább olyan erős lett, mint az első. A két változat közötti különbség jól hallható, az eredeti inkább könnyed táncos rock'n'roll hangulatú, Billy Idol verziója pedig már a stadion rock korszak energiáját hozza. Pontosan ezért izgalmas a dalpár, ugyanaz a refrén, ugyanaz a dallam, mégis két teljesen más korszak és zenei világ szólal meg benne. Most pedig hallgassuk meg a 80-as évek nagy sikerű újraértelmezését. Jöjjön Billy Idol jó voltából a Money Money, már is itt nálunk újra a duplájóban.

Az elmúlt percekben egy igazi operett klasszikus csendült fel, a Szépváros Korozsvár, amely a magyar zenés színházi hagyomány egyik legismertebb dallama. Ez a dal a Marica grófnő című operettből származik, amelyet Kálmán Imre zeneszerző írt, és amelyet 1924-ben mutattak be először Bécsben. Az operett a Magyar Zenés Színház aranykorának egyik nagy sikere lett, és azóta is a műfaj egyik legismertebb darabja. Az operett maga egy könnyedebb, dallamközpontú zenés színházi műfaj, amely a 19.-20. század fordulóján vált rendkívül népszerűvé. Budapest és Bécs az operett két meghatározó központja volt, és a magyar szerzők, mint például Kálmán Imre vagy Lehár Ferenc, világszinten is ismertté tették ezt a stílust. Az operettek dallamai gyakran önálló életet élnek, sokszor azok is ismerik a legismertebb részleteket, akik magát az előadást sosem látták. A Szépváros Kolozsvár esetében a helyszín sem véletlen. A Marica grófnő története szerint a címszereplő egy Kolozsvár közelében lévő birtok tulajdonosa, így a dal a cselekmény világához és hangulatához is szorosan kapcsolódik. Kolozsvár neve ezért nem csupán romantikus utalás, hanem konkrét történeti elem az operettben, amely a magyar kultúrkör számára ma is jól felismerhető érzelmi és történelmi háttérrel bír. A most hallott változat előadói Szendi Szilvia és Perler Károly a mai Magyar Operett Színház ismert művészei. Mindketten a zenés színházi világból érkeznek, és pályájuk során számos operett és musical szerepben láthatta őket a közönség. Előadásukban a klasszikus operett hangulat, a színházi elegancia és a hagyománytisztelet kerül előtérbe, vagyis a dal abban a formájában szólal meg, ahogyan eredetileg a színpadon is élt. És innen jön a nagy váltás. A következő változat már egy teljesen más zenei közegben helyezi át ugyanezt a dallamot. Lagzi Lajcsi polgári nevén Galambos Lajos a magyar szórakoztató és mulatos zene egyik legismertebb alakja. Trombita művészként indult klasszikus zenei alapokkal, majd a 90-es évektől a könnyedebb, közönségközpontú zenei világban vált országosan ismerté. Feldolgozásaiban gyakran ismert dallamokat formált át úgy, hogy azok táncolhatóbb, közösségi hangulatú változatba szólaljanak meg. A Szépváros Kolozsvár az ő előadásában már nem a színházi operett világát idézi, hanem a mulatós zene közegét, ahol a hangsúly a közösség éneklésen és a szórakoztatáson van. Ez jól mutatja, hogyan tud egy több mint 100 éves operettdallam teljesen új közönséget találni magának, miközben az alapdallam változatlanul felismerhető marad. Most pedig hallgassuk meg, hogyan szól ugyanez a klasszikus egy másik zenei világban. Jön már is Lagzi Lajcsi jó voltából a Szépváros Kolozsvár, most itt nálunk a Duplájóban.

Az elmúlt percekben egy igazi 70-es évekbeli pop klasszikus szólt a Mandy Barry Merino előadásában itt a Duplájóban. A dal 1974-ben jelent meg, és nagyon gyorsan az énekes pályájának egyik legnagyobb áttörését hozta. Érdekesség, hogy a szerzemény eredetileg nem is ezen a címen futott, az első változat Brandy néven létezett, de a megjelenés előtt átnevezték, hogy ne keveredjen össze egy akkoriban népszerű másik dallal. Barry Merino amerikai énekes, zeneszerző és producer, aki a 70-es évektől kezdve vált világszerte ismerté. Pályáját reklámzenék és háttérmunkák készítésével kezdte, majd saját előadóként robbant be, zenéjére a nagyívű dallamok, erős refrének és lírai hangulat jellemző, ezek tették a korszak egyik legnépszerűbb könnyű zenei előadójává. A Mandy különösen fontos állomás volt számára, mert ez lett az első igazán nagy nemzetközi slágere. Az amerikai slágerlistán az első helyig jutott, és ezzel megalapozta azt a sikerszériát, amelyből később több világsláger is született. A dal egy visszatekintő történet, egy elveszett kapcsolat emléke jelenik meg benne, visszafogott személyes hangvétellel, pontosan az a fajta lírai popzene, amely a 70-es évek rádióiban meghatározó volt. Közel 3 évtizeddel később ezt a dalt egy új generáció is felfedezhette magának. A feldolgozást az írfiú csapat a Westlife készítette el, akik az ezredforduló környékén váltak Európa egyik legsikeresebb pop együttesévé. A csapat 1998-ban alakult és rövid idő alatt sorra érték el a brit listás sikereket, különösen a romantikus hangvételű slágereikkel. A Westlife féle Mandy 2003-ban jelent meg, és érdekes módon úgy tudott működni, hogy közben nagyon hű maradt az eredetihez. Nem modernizálták túl a dalt, inkább a hangszerelést és az énekhangzást igazították a 2000-es évek pop stílusához. A harmonizálóbb, több szólamban énekelt refrének a tisztább hangzás és a fiatalosabb megszólalás új közönséghez vitte el a számot. A feldolgozás szintén komoly sikert aratott. Több európai országban a slágerlisták élmezőnyébe került, és az Egyesült Királyságban is az élmezőnyben szerepelt. Jó példa ez arra, hogyan lehet egy klasszikus dalt úgy újra felépíteni, hogy az eredeti hangulat megmaradjon, mégis aktuálisnak hasson. A két változat között nem a dallam a legnagyobb különbség,

hiszen az szinte változatlan, hanem a korszak és az előadásmód. Barry Merillo verziója a 70-es évek nagy érzelmes popvilágát idézi, míg a Westlife változata már a modern fiú csapatok tisztább rádióbarát hangzását hozza. Most pedig hallgassuk meg, hogyan szólt ugyanez a dallam a 70-es évek után a 2000-es évek kapujában. Jön tehát már is a Westlife jó voltából újra a Mendi itt nálunk a duplájóban.

Az elmúlt percekben egy olasz könnyűzenei klasszikus szólt, a Casabianca itt a duplájóban, amely az 1960-as évek végének egyik ismert fesztiváldala volt. A szerző és szövegíró Don Becky volt, aki az olasz táncdal és popzene világában szerzett komoly ismertséget. A dal az 1968-os San Renói dalfesztiválon szerepelt, ahol a döntőbe jutott és a második helyet érte el. Akkoriban ez az egyik legfontosabb európai dalversenynek számított. A dal története mögött egy érdekes háttér is áll, ugyanis a korszak olasz könnyű zenéjében gyakori volt, hogy ugyanazt a számot több előadó is elénekelte a fesztiválon, így különböző változatokban jutott el a közönséghez. A Casabianca is ilyen dal volt, amely több előadásban lett ismert, és rövid idő alatt komoly rádiós sikert aratott Olaszországban. A cím magyarul annyit jelent Fehérház, de itt természetesen nem politikai értelemben, hanem egy emlékeket őrző régi helyszín szimbólumaként jelenik meg. A szöveg egy múltbéli kapcsolat és egy fontos hely emlékét idézi fel, ami sok országban könnyen átültethető témának bizonyult, ezért később több nyelven is megszülettek a változatai. És innen érkezünk meg a magyar feldolgozáshoz. A Fehérházikó előadója Ambrus Kiri a magyar táncdal korszak egyik ismert énekesnője. Pályája a 60-as években indult, amikor a rádió és a televízió táncdal fesztiváljai meghatározták a hazai könnyű zenei életet. Ambrus Kiri a korszak tipikus tiszta hangú táncdal énekesei közé tartozott, aki elegáns előadásmóddal, jól érthető szövegmondással és klasszikus zenekari hangszerelés mellett vált ismerté. Repertoárjában elsősorban a lírai hangvételű dallamos szerzemények kaptak helyet, és több külföldi sláger magyar nyelvű változatát is elénekelte. Ez abban az időben teljesen természetes volt, hiszen a nemzetközi slágerek sokszor így jutottak el a hazai közönséghez. A Fehérházikó ezért nem egyszerű feldolgozás, hanem a korszak magyar táncdal hangzásába illesztett változat. A dallam megmaradt, de a hangzás már a hazai közeghez igazodott, finomabb hangszerelés, visszafogottabb előadás és az a fajta hangzásmód, amely a 60-as, 70-es évek magyar zenei világát jellemezte. Érdekes megfigyelni, hogy míg az orosz eredeti mediterrán érzelmességgel és fesztivál hangulattal szólal meg, addig a magyar változat inkább nosztalgikus táncdalként működik, ugyanaz a dallam, de más kulturális környezetben. Most pedig hallgassuk meg, hogyan szólt ez a dal magyarul a korszak egyik ismert előadójának tolmácsolásában. Jön már is Ambrus Kiri és a Fehérházikó, majd a hírek után folytatjuk tovább a duplájó műsorát.

0: slágereket duplázzuk, hanem a műsoridőt is. Duplán jó. Azonnal folytatjuk.
1: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.
2: Karbantartás közben történt baleset a MOL tiszaújvárosi üzemében. Kassz Sándor akadémikus lehet a felsőoktatásért felelős államtitkár. Nemzetközi dohánycsempész bandát számolt fel a NAV. Köszöntöm a hallgatókat, Gáltót András vagyok. A MOL tiszaújvárosi üzemében üzemi baleset történt, külső beavatkozásnak nem látták nyomát, hangsúlyozta a MOL elnök vezérigazgatója péntek délután a helyszínen tartott sajtótájékoztatón. Hernádi Zsolt elmondta, az üzemegység nem állt működés alatt. Karbantartó tevékenység folyt benne élettartam hosszabbítás érdekében. Információk alapján egy csővezetékben szénhidrogén robbant be, tette hozzá. Egy ember a helyszínen meghalt, egy ember súlyos, életveszélyes légúti égést szenvedett. Őt helikopterrel a Debreceni Egyetemre szállították, heten pedig könnyű égési sérüléseket szenvedtek. Kassz Sándor akadémikust kérte fel az oktatási és gyermekügyi miniszter felsőoktatásért felelős államtitkárnak. Lanner Judit pénteken a Facebook oldalán a leendő államtitkárról azt írta, hogy nemzetközileg elismert fizikus egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja. Több mint 25 éves kutatói és oktatói tapasztalattal rendelkezik. Hosszú éveken át dolgozott Németországban kutatóintézeti és egyetemi közegben is. Az elmúlt években az ELTE fizikai és csillagászati intézetének igazgatójaként bizonyította vezetői képességeit és együttműködésre építő szemléletét. Nemzetközi dohánycsempész bandát számolt fel a Nemzeti Adó és Vámhivatal Dél-Dunántúli Bűnügyi Igazgatósága a napokban egy nagyszabású akcióban, közölte a hatóság szombaton az MT-vel. 6 külföldi állampolgárt a rendőrség őrizetbe vett, majd a bíróság letartóztatott. Azt írták, először egy jelentős tétel adásvétele közben értéktetten a bűnbanda tagjait Baranyában, majd a gyanúsítottak letartóztatásával egy időben Fejér vármegyében csaptak le az illegális dohánygyárra. Összesen több mint 5 tonna 420 millió forint értékű illegális vágott dohány piacra kerülését akadályozták meg, és a komplett gyártóberendezés lefoglalásával felszámolták a rejtve működő előállító üzemet is. Kereső kutyákat telepít Bulgáriába a brit határrendészet az embercsempészek által használt motorcsónakok és a csónakok összeszereléséhez szükséges részegységek felkutatására. A londoni külügyminisztérium pénteki tájékoztatása szerint a 3 különlegesen kiképzett kutya, egy labrador és 2 spániel, a szervezet embercsempész csoportok ellen Szófiával folytatott együttműködés bővítésének jegyében érkezik a kiképzőkkel és a munkához szükséges felszerelésekkel együtt Bulgáriába, várható szeptemberben. Továbbra is sok napsütésre számíthatunk a térségben, melyet csak időnként zavarhatnak meg vékony fátyol és kisebb gomoly felhők, csapadék nem várható. Többfelé lesz élénk az északi északkeleti szél. Délután 27 fok körül alakul a hőmérséklet. Vasárnap is hasonló időjárásra készülhetünk. Kora reggelre 7 és 16 fok közé hűl a levegő, délután 25-30 fokot mérhetünk.
1: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.
3: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
4: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
3: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
4: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen,
3: vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
4: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
3: Műsorajánló.
5: Konyhába kuktát, kuktának séfet, mindenki számára készítünk egy jó étket. A konyhafőnök ajánlata.
4: A konyhafőnök ajánlata. Szombaton 8-tól.
5: A konyhafőnök ajánlata. A műsor, amivel még ön sem égeti oda.
6: Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy.
7: Nagy generáció! Illés! Omega, Led Zeppelin, Amanda Lear és mindenki, aki a 70-es, 80-as években formálta a zenei világot. Kapd el a retro feelinget és tölts egy órát a legnagyobbakkal. A legnagyobbakkal. I want to break free. A mikrofonnál Erdélyi Marian.
4: Nagy generáció, szerdán 5-től a Hobby Rádióban.
8: Szemfüles, a Vakok és Gyengéllátók Vasmegyei Egyesületének magazinműsora.
4: Szemfüles, pénteken 13 órától a Hobby Rádióban.
9: Nem bírod már elviselni.
10: Always look on the bright side of life.
0: A régi ismerős dallam új köntösben.
11: Nézd az élet jó oldalát.
0: Dupláljon a feldolgozások minden szombaton.
12: Nekem ez így jó.
0: 15 órától. Korábbi adások ismétlése minden szombaton este 10 órától éjfélig.
3: Műsorajánlót hallottak. Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbyradio.hu.
0: Hallottad már? Csak nem tudod, honnan ismerős. Vagy nem is gondoltad volna, hogy már eleve feldolgozás. Mi most összegyűjtöttük a legnagyobb slágereket és azok feldolgozásait, hogy bemutassuk, mennyire lopás, újragondolás vagy híd a generációk között. Duplájó, a feldolgozások műsora.

A Linda Carline dalával már is a Duplán jó műsorának második óráját nyitottuk meg, amelyben most is duplán szólnak majd a slágerek, hogy bemutassuk egy-egy hatalmas slágernek mekkora utóélete volt a későbbi korszakokban. Ez nincs másként az imént hallott dal esetén sem, amely egy igazi 80-as évekbeli pop klasszikus volt Heaven is a Place on Earth címmel. A dal 1987-ben jelent meg, és nagyon gyorsan a korszak egyik meghatározó slágerévé vált. A világ számos országában listavezető lett, az Egyesült Államokban és az Egyesült Királyságban egyaránt az első helyig jutott, így Belinda Carlisle legnagyobb szóló sikerének számít. Az énekesnő pályája már korábban elindult, a 70-es évek végén a The Go-Go's nevű amerikai női zenekar tagjaként vált ismerté, amely az első olyan teljesen női csapatok közé tartozott, akik saját hangszereikkel játszva kerültek a slágerlisták élére. A zenekar feloszlása után szóló karrierbe kezdett, és ekkor született meg ez a dal is, amely végleg nemzetközi popikonként emelte be a zenei köztudatba. A felvétel tipikus 80-as évekbeli pop hangzással készült, erős dobhangzás, szintetizátorok, fülbemászó refrén és nagy stadion hangulatú megszólalás jellemzi. A szöveg központi gondolata, hogy a boldogság és a mennyország nem valami távoli hely, hanem egy emberi kapcsolatban is megélhető, ez a pozitív optimista üzenet sokat hozzátett ahhoz, hogy a dal a korszak egyik rádiós kedvence legyen. És innen érkezünk meg a következő változathoz. A 2000-es évek elején a dal egy gyorsabb tempójú tánczenei feldolgozásban is új életre kelt Júlia előadásában. Ez a változat 2003-ban jelent meg, és több nemzetközi válogatás lemezen is szerepelt, amelyek a korszak népszerű klubzenéi gyűjtötték össze. Nem hagyományos értelemben vett slágerlistás siker volt, inkább a táncos fiatal közönség körében terjedt el, különösen azok között, akik az akkori divatos elektronikus popzenét kedvelték. Júlia változata megőrzi az eredeti dallamot és a jól ismert refrént, de a hangzás már teljesen más világot képvisel. A 80-as évek nagyívű élő hangszerekkel megszólaló popzenéje helyett itt gyorsabb ritmust, elektronikus alapot és klubhangulatot hallunk. A dal így már nem érzelmes stílusban szólal meg, hanem táncolható lendületes formában. Ez a dalpár jól mutatja, hogyan változik egy sláger jelentése az idő múlásával. Ugyanaz a dallam, ugyanaz az üzenet, de más korszak, más zenei környezet, más közönség. Az egyik verzió a 80-as évek optimista nagyívű pop hangzását idézi, a másik pedig a 2000-es évek elejének klubzenei világát. Most pedig hallgassuk meg, hogyan szól ez a világsláger ebben a lendületesebb, modernebb köntösben. Jöjjön tehát akkor Júlia és a Heaven is a Place on Earth itt a duplájukban. Ha még esetleg nem mondtam volna, akkor a mikrofonnál ebben az órában is Csák Attila lesz majd veletek. Ugye maradtok továbbra is, hamarosan egy újabb izgalmas sláger igen ritkán hallott feldolgozásával jövök vissza, úgyhogy érdemes ám maradni.

Most egy igazi rock történeti alapdarab szólt itt a duplájóban. Ez volt a Born to be Wild, ami 1968-ban jelent meg a Steppenwolf előadásában. A dalt Masked Bonfire írta, és ugyanabban az évben került fel a zenekar bemutatkozó nagy lemezére. A szám az amerikai slágerlistán a második helyig jutott, és hamar a korszak egyik legismertebb rock slágerévé vált. A dal kultikus státuszát tovább erősítette, hogy szerepelt az 1969-es Szelíd motorosó című filmben, amely a szabadság, az útkeresés és a motoros életérzés egyik jelképe lett. A szövegben hangzik el először a heavy metal thunder kifejezés, amely később egy egész zenei irányzat elnevezésévé vált. A Born to be Wild azóta is a zenekar egyik legismertebb indulója, amely a szabadság és a lázadás jelképeként él tovább. És itt jön a képbe egy újabb különleges magyar feldolgozás. Az Edda művek adnak születtem című dal 1993-ban jelent meg a Filmslágerek magyarul 3 című albumon a Magneoton kiadásában. Az eredeti zeneszerző Masked Bonfire, a magyar szöveget pedig Pataki Attila írta. Pataki Attila 1950. október 5-én született Miskolcon. Zenei pályája a 70-es évek elején indult, amikor 1973-ban a Gif nevű zenekar tagja lett, amelyből 1974-ben alakult ki az Edda. Az Edda művek az 1980-as évek elején vált országosan ismerté, első nagy lemezük 1980-ban jelent meg, és gyorsan a magyar rock élet meghatározó szereplőjévé váltak. A zenekar miskolci indulása is fontos része a történetnek. Egy ipari városból nőtte ki magát a csapat, amely később az ország egyik legismertebb rock együttese lett. A 80-as években az Edda művek nagy koncert közönséget mozgatott meg, dalai generációs slágerekké váltak. Pataki Attila nem csak énekesként, hanem dalszövegíróként is meghatározó alakja lett a zenekarnak. Az ő szövegvilága gyakran szólt a szabadságról, az útkeresésről, az emberi sorsokról, és mindez a gondolatiság a Vadnak születtem esetében is jól illeszkedett az eredeti dal témájához. A 90-es évek elején az Edda már több évtizedes múlttal rendelkező, stabil zenekar volt. A Vadnak születtem ebben az időszakban született meg, amikor a zenekar aktív koncert életet élt, és új felállásban, de változatlanul Pataki Attila vezetésével működött tovább. A dal nem egyszerű fordítása magyar szövegön álló hangvételt kapott, miközben megőrizte az eredeti rock energia lényegét. Pataki Attila munkásságát több elismeréssel is díjazták. Átvehette a Magyar Köztársasági Érdemrend lovak keresztjét a magyar könnyű zenéért végzett több évtizedes tevékenységéért. Az Edda művek pedig szakmai életmű elismerésekben is részesült, és pályafutása során számos arany és platina lemezt szerzett. A két dal között tehát több mint 25 év a különbség. Az egyik az amerikai rock aranykorából érkezett, a másik a 90-es évek magyar rock világában kapott új formát. Az eredeti dal a motoros szabadság jelképe lett világszerte, a magyar változat pedig az Edda saját hangján szólaltatta meg ugyanazt az életérzést. Most pedig hallgassuk meg, hogyan szól a rock történet egyik legismertebb dal a magyar nyelven. Jön már is az Edda művek jó voltából, a Vadnak születtem itt nálunk a duplájóban.

Az elmúlt percekben egy igazi korszakos tánczenei sláger szólt itt a duplájóban, a Pump Up The Jam a Technotronic előadásában. A dal 1989-ben jelent meg, és pillanatok alatt világsiker lett. Az Egyesült Királyságban a második helyig jutott, az amerikai Billboard 600 listán szintén a második helyig kapaszkodott fel, és számos európai országban is az élmezőkben szerepelt. A szám rövid idő alatt a korszak egyik meghatározó klubslágerévé vált. A Technotronic valójában egy belga dance projekt volt, amelyet Joe Bogart producer hozott létre. A dal jellegzetes rappésének szólamát Jakit Ki, vagyis Manuela Kamosi adta elő, aki kongói származású énekesnő és rapper. A dal körül egy érdekes történet is kering. A klipben és a korabeli borítókon sokáig nem a valódi énekesnő szerepelt, hanem egy modell felé Kilinji. A hang azonban végig Jakin Kijé volt. Ez akkoriban egy tudatos marketing döntés volt, a kiadók gyakran olyan arcot kerestek a videókhoz, amely jobban illett a korszak popkultúrájához. Később azonban kiderült a történet, és ez az eset a poptörténet egyik sokat emlegetett érdekességévé vált. És hogy miért lett ekkora klasszikus ez a szám? Mert minden benne van, ami egy igazán nagy klubslágerhez kell. Az azonnal felismerhető ritmus, az egyszerű, de hatásos basszusmenet, és az a bizonyos felszólítás, amely a refrénben hangzik el, Pump Up The Jam, vagyis emeljük fel a hangulatot, legyen több energia a tánctéren. Ez a dal tulajdonképpen egy korszak jelképe lett. A 80-as évek végén a klubzene egyre inkább bekerült a rádiókba is, és a dance már nem csak az éjszakai klubok műfaja volt, hanem a nemzetközi slágerlisták egyik meghatározó stílusává vált. És most ugorjunk egy nagyot az időben. A következő változat ennek a klasszikusnak egy modern újraértelmezése. A DONS Pump Up The Jam a Technotronic közreműködésével készült verzió a 2000-es évek közepén jelent meg. A DONS valójában egy német house producer, Christian Rummel művész neve, aki számos klubslágert és remixet készített a 2000-es években. Ez a változat az eredeti dalvokáljait és jól ismert dallamát használja, de a hangzás már a 2000-es évek klubvilágához igazodik. Feszesebb house ritmus, erősebb elektronikus basszus és modern tánctéri hangzás jellemzi. A remix több európai klublistán is népszerű lett, és a DJ-k világszerte játszották a klubokban. A két felvétel közti különbség jól mutatja, hogy tudott egy sláger több korszakon át is új életet kapni. Az egyik változat a 80-as évek végének klasszikus dance hangzását hozza, a másik pedig a 2000-es évek klubvilágának modernebb house alapú stílusát. Most pedig hallgassuk meg ezt az újra gondolt verziót, következzen a DONS Pump Up The Jam című dala most itt

Ez mint a Boy Meets Girl egy ma már ritkábban hallható, de annál emlékezetesebb sláger a Waiting for a Star to Fall csendült fel itt a duplájóban. A páros George Merrill és Shannon Rubikem alkotta, akik nem csak előadóként, hanem dalszerzőként is komoly sikereket értek el. Az ő nevük szerepel például a Whitney Houston két hatalmas slágerének, a How Will I Know és az I Wanna Dance with Somebody szerzői között is. A dal 1988-ban jelent meg, és gyorsan nemzetközi sikert aratott. Az Egyesült Államokban a Billboard 600 listán az 5. helyig jutott, és az Egyesült Királyságban a 9. helyet érte el, az amerikai Adult Contemporary listán pedig egészen az 1. helyig kapaszkodott fel. A dal születéséhez egy személyes élmény is kapcsolódik. Shannon Rubiken egy Whitney Houston koncerten látott egy hulló csillagot, és ez adta az ötletet a történethez. Érdekesség, hogy a számot eredetileg nem is maguknak szánták, elküldték Clyde Davisnek abban a reményben, hogy talán Whitney Houston következő lemezére felkerülhet. Végül azonban mégis ők vették fel a saját albumokra, és ezzel megszületett pályafutásuk legnagyobb slágere. A dal később a mozivásznon is felcsendült, például a Három férfi és egy kishölgy című film záró jeleneteként, ami újabb közönséggel ismertette meg ezt a romantikus pop klasszikust. És most ugorjunk egy nagyot az időben. A 2000-es évek közepén a klubzenében elindult egy érdekes trend, a producerek sorra vették elő a régiól felismerhető popdallamokat, és modern tánctérre szabott változatokban adták ki őket újra. Ebbe a hullámba illeszkedett a Cabin Crew Star to Fall című száma is. A verzió 2005-ben lett igazán ismert, és a Beach Lager listán egészen a 4. helyig jutott, vagyis komoly listás sikert aratott. A történethez tartozik egy kifejezetten érdekes csavar is. Ugyanebben az időben egy másik csapat, a Sunset Strippers is kiadott egy szinte ugyanerre a dalra épülő klub verziót Falling Stars címmel. A két feldolgozás gyakorlatilag egyszerre volt jelen a Beach Lager listán, sőt a Sunset Strippers változata egészen a 3. helyig jutott. Ez jól mutatja, mennyire népszerű volt akkoriban a régi slágerek klubos újraértelmezése. Zeneileg a különbség könnyen hallható. Az eredeti 1988-as felvétel tiszta rádiós pop hangzással szól, erős refrénnel és egy kicsit álmodozó hangulattal. A 2005-ös Cabin Crew változat viszont már egyértelműen a tánctérre készült. Gyorsabb, frissebb, és inkább a ritmus viszi előre a dalt, miközben a jól ismert dallam ott marad benne, hogy azonnal felismerhető legyen. Most pedig hallgassuk meg, hogyan lett egy 80-as évekbeli rádiós slágerből 2000-es évekbeli klubkedvenc. Nyíljon akkor a Cabin Crew féle Star to Fall, itt nálunk a duplájóban.

Egy műsor. Ahol a zenét is a műsorvezető szerkeszti. It's just a yellow lemon tree. Ettől lesz duplán jobb.

0: lesz.
1: Az elmúlt percekben egy olyan felvétel csendült fel itt a duplájóban, amelyet ebben a formában valószínűleg nagyon kevesen hallhattak eddig. Ez volt Suma Stili és a Csosz Vejáncáj. A dal lengyel hip-hop underground világból érkezett, a Suma Stili pedig egy több előadót összefogó rap projekt volt, és ez a felvétel 2007 körül jelent meg. A szöveg inkább a műfaj belső világát mutatja meg, arról beszél, hogy a zene, a rap és az alkotás több egyszerű szórakozásnál egyfajta belső késztetés, életforma. A cím magyarul nagyjából azt jelenti valami több, és ez a gondolat végig ott húzódik a dal mögött. És most jön az a pillanat, amikor ráfordulunk arra a dalra, amely óriási sikert aratott. A következő változat ugyanis már egy hazai hatalmas sláger Majka és Curtis előadásában. Majka polgári nevén Majoros Péter 1979. augusztus 5-én született Tuzdon. Fonogramdíjas magyar rapper, dalszövegíró és műsorvezető. A nagy közönség 2012-ben ismerte meg, amikor feltűnt az RTL Klub Való Világ című műsorában. Ezután műsorvezetőként, színészként és rapperként folytatta pályáját, és Dokmen segítségével került be a hazai rap világába. Tagja lett Dokmen csapatának, a La Mafia Familia formációnak, és Londonban rögzítették első albumát, az Ozdi Hős című lemezt, amely 2003-ban jelent meg. A lemez fél éven belül aranylemez lett, Majka pedig a Bravo Otto díját adón a legjobb hazai rapper díjat is megkapta. A 2004-ben megjelent második album egyik ismert dala a Mondd, ami fáj, amelynek videoklipje Vive Comet díjat nyert a legjobb videoklip kategóriában. A Belehalok című dal 2012-ben jelent meg Majka, Curtis és BLR közreműködésével, és rövid idő alatt az egyik legismertebb magyar rapslágerré vált. A videoklip 2012 márciusában került fel a YouTube-ra, és az év végére már több mint 10 milliós megtekintést ért el, később pedig jóval 70 millió fölé emelkedett a nézettsége, ami a magyar zenei videók között is kiemelkedő eredménynek számít. A két dal között az igazi érdekesség az, hogy miközben a zenei alapvilága szinte ugyanaz, a szöveg teljesen más irányba fordul. Az eredeti lengyel felvétel inkább a repről és az alkotásról szól, a magyar változat viszont személyesebb hangvételű történetet mesél el, és éppen ez a különlegesség tette itthon ennyire ismerté. A történethez az is hozzátartozik, hogy a lengyel dal zenei alapja produceri körökben már korábban is ismert volt, és ebből indult ki a magyar változat hangszerelés. Is. A hip-hop világában ez egyáltalán nem szokatlan. Egy jellegzetes beat vagy dallam új hangszereléssel, új szöveggel és új történettel születik újjá. A Belehalok esetében is ez történt, egy lengyel underground rap felvétel zenei alapja kapott teljesen új életet egy magyar változatban. Most pedig következzen az a verzió, amely Magyarországon hatalmas sikert aratott. Jön már is Majka, Curtis és a BLR közös nagy slágere a Belehalok, most itt nálunk a duplájóban.

0: előadó.
1: Mert jaj, cica eszem azt a csöp.
0: Egytól.
2: Nélküled még a mennyország is vár.
0: Ez a duplán jó.

Az elmúlt percekben egy igazi 80-as évekbeli rock és popsláger szólt itt a duplájúban, a The Jay Guys Band és a Centerfold című felvétele. A dal 1981 őszén jelent meg a zenekar Freeze Frame című albumán, és hamar a banda legnagyobb sikerévé vált. 1982. februárjában az amerikai slágerlistán a Billboard 600-on az első helyig jutott, és 6 héten keresztül vezette a listát. Ez lett az együttes pályájának legnagyobb slágere, és nem csak az Egyesült Államokban aratott sikert, több országban is az élmezőjbe került, az Egyesült Királyságban például a 3. helyig jutott. A dal története egy kicsikét humoros és ironikus. A szöveg egy fiúról szól, aki egy magazin címlapján felismeri egykori iskolai szerelmét, és hirtelen egészen más szemmel látja őt, mint korábban. A címben szereplő Centerfold szó az amerikai magazinok világából származik. Ez azt a bizonyos középső kiajtható oldalt jelenti, amelyen általában egy nagy méretű fotó szerepel. A férfi magazinokban ez sokszor egy modell vagy egy híresség látványos képe volt. A dal történetében tehát az okozza a meglepetést, hogy a fiú ezen a bizonyos középső oldalon ismeri fel a régi iskolai szerelmét. Ez adja a történet ironikus csavarját is. Ez a játékos történet, a könnyen megjegyezhető refrén és a lendületes hangszerelés együtt tették a felvételt a 80-as évek egyik legismertebb rádiós slágerévé. A dal sikere az albumra is hatással volt. A Freeze Frame lemez az amerikai albumlistán szintén az első helyig jutott, és több sikeres kislemezt is adott a zenekarnak. És most ugorjunk egy nagyot az időben. A következő változatot a Captain Jack készítette el. Ez egy német Eurodance formáció, amely a 90-es évek közepén alakult Darmstadt városában, és gyors táncolható feldolgozásairól és katonai jellegű színpadi megjelenéséről vált ismerté Európa szerte. A Centerfold feldolgozásuk a 2000-es évek elején jelent meg, és jól példázza azt a jelenséget, amikor egy korábbi rocksláger teljesen új stílusban klubokra és táncterekre szabva dolgoznak fel. A dallam természetesen ugyanaz maradt, de a hangszerelés már egészen más. Gyorsabb tempó, erősebb elektronikus alap, és az a tipikus Eurodance hangzás, ami a 90-es évek végétől a 2000-es évek elejéig sok európai klubban szólt. A dalpár így jól megmutatja, hogy ugyanaz a dallam mennyire különböző zenei világokban tud új életet kapni. Az egyik változat egy 80-as évekbeli rock-pop sláger, a másik pedig egy modern táncolható klub verzió. Ezzel a dalpárral már is a mai műsorunk végére értünk. Az elmúlt 2 órában ismét bejártuk a feldolgozások világát. Hallhattuk, hogyan születnek új régi dallamok új előadók tolmácsolásában, hogyan változik a hangzás, a stílus vagy éppen a mondani való, miközben a dalok alapja ugyanaz maradt. Ha velünk tartottatok, reméljük, most is találtatok olyan felvételeket, amelyeknél érdemes volt összehasonlítani az eredetet és az új változatot. A mikrofonnál most is Csák Attilát hallottátok, köszönöm a figyelmeteket, vigyázzatok magatokra, és találkozzunk egy hét múlva ugyanitt ugyanebben az időben a duplájú következő adásában. Végezetül pedig hallgassuk meg ezt az újra gondolt változatot, amiről az imént beszéltünk. Jöjjön tehát akkor a Captain Jack jófoltából a Centerfold így zárásként itt a duplájóban. Sziasztok!

0: Ez volt a Duplán Jó, ahol a slágerek tovább élnek a jövő héten is.
1: Hobby Rádió!
2: Hallottál már erről a rádióról?
3: Hallottam, hogy van egy ilyen ügyeség. Nem tudom, hogy milyen fántelem esküszöm.
4: Hobby Rádió, a hangadó.
1: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
5: Elkezdi az alaptörvény módosítás vitáját a parlament. Ausztriából nem érkezik több azbeszt tartalmú kőzet. Megszűnik a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő. Köszöntöm a hallgatókat, Gáltót András vagyok. 5 vizsgálóbizottság felállításáról dönthet jövő heti ülésén az új országgyűlés. Kedden és szerdán 8 előterjesztést tárgyalnak meg a képviselők, köztük az alaptörvény 16. módosítását. Lesznek napi rend előtti felszólalások, interpellációk. Is. Továbbá megtartják az új ciklusban az első azonnali kérdések és válaszok óráját. A parlamenti honlapon olvasható napirendi javaslat szerint az ülés az ünnep miatt kedden kezdődik, 13 órakor napirend előtti felszólalások hangzanak el. A tervek szerint az ülésnap Magyar Péter miniszterelnök felszólalásával indul. Ausztriából nem érkezik több azbeszt tartalmú kőzet azokból a bányákból, ahonnan eddig szállították Magyarországra, jelentette be Gajdos László környezetért felelős miniszter. Facebook bejegyzésében arról számolt be, hogy tárgyalásai eredményeként leállították a szállításokat. A következő lépés a már leterített kőzet ártalmatlanítása lesz nyugat-magyarországi területeken. Hangsúlyozta, hogy prioritásként kezelik a lakosság egészségének védelmét a továbbiakban. Az azbeszt botrány idén robbant ki Szombathelyen, de azóta több településen is azonosították, hogy az útépítésekhez olyan zúzott követ használtak, amely természetes eredetű azbesztet tartalmazhat. Megszűnik a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő, és a jövőben ismét Országos Egészségbiztosítási Pénztárként, vagyis OEP-ként működik tovább az intézmény, ezt Hegedű Zsolt egészségügyi miniszter jelentette be. A tárcavezető közölte, jelenleg zajlik a háttérintézmények átadása és átvétele. Az új rendszer célja, hogy az intézmény ne csupán kifizetőhelyként működjön, hanem értékalapú biztosítóként lássa el feladatait. Ennek szakmai kialakítására és vezetésére Zoltán professzort kérte fel a miniszter. Az OEP neve 2017-ben változott Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőre, miközben a korábbi feladatkörök jelentős része megmaradt. Az átalakítás részleteiről egyelőre további információt nem közöltek. A gyermekek számára is élvezhető különleges kiállítás várja a látogatókat Balatonfüreden, a Vasarik galériában található Lebegés a fénytérben című tárlaton. A kiállítás több mint 80 alkotáson keresztül mutatja be Egri József életművét és a Balaton inspiráló szerepét. A kiállítás mélyebb betekintést ad a Kossuth Díjas festő egyedi látásmódjába, ahol a fény, a víz és a levegő szinte összeolvad a képeken. A kurátor Sipos Anna szerint Egri nem a valóság pontos más törekedett, hanem saját benyomásain keresztül jelenítette meg a tárlatot. A kiállítás június 21-ig látható Balatonfüreden. Vasárnap is a napsütésé lesz a főszerep, amit csupán vékony fátyol és kisebb gomoly felhők zavarhatnak, de esni sehol sem fog. Többfelé lesz élénk az északi északkeleti szél. Kora reggel 7 és 16, délután 25-30 fok között alakul a hőmérséklet. Hétfőn folytatódik a nyárias, napos idő, tovább melegszik a levegő.
1: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.
6: Reklám.
7: 18. Tatai Patara, törökkori történelmi fesztivál június 5-től 7-ig. Egy hétvége, ahol a történelem életre kel. Csatajelenetek, lovas bemutatók, kézművesek és vásári forgatag vár. Részletek tataipatara.hu.
8: Vállalkozók, vezetők, értékesítők,

Budapest. Június 3! A biztonság szakértő szemmel. Komplex vagyonvédelem. www.inspect-véd.hu

0: nem tudod merre tovább. Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
1: Reklámot hallottak.
2: Fabi Rádió. A világon mindenhol hallható.
3: The legends of three decades from the 80s to today. Real evergreens and the greatest hits from the UK. Let's hear the man, Somi, and the hits from the top of the charts. This is UK Fever Show.
4: UK Fever Show.
5: Újra igazi legendáké a főszerep az elmúlt három évtized legnagyobb dalai közül, hiszen már is kezdetét veszi a UK Fever Show. Köszöntök mindenkit, én újra Sommer Gábor vagyok. És zenei időgépünk már is megmutatja, hogy a mai napon melyik évbe is utazunk el.
3: UK Fever Show. Time travel. The selected year... 1982.
5: Igazán retro hangulat vezi kezdetét tehát a következő mintegy 60 percben, hiszen a mai egy órában 1982 slágerlista vezető dalait idézzük, természetesen azokat, amelyek a Szigetországban, Nagy-Britanniában futották be a legnagyobb sikereket, és végeztek a slágerlisták első helyén. Nem is szaporítva nagyon a szót, már is jön két első előadónk, aki közül az egyik elismerten a 20. század egyik legnagyobb zenei ikonja, az USA-ban 29 lista vezető kislemezével ő tartja a rekordot, ebből pedig 20-at a Beatles, a maradék 9-et a Wings tagjaként, valamint szóló karrierje során adott ki. Karrierje során több mint 50 darab top 10-es slágert írt, vagy éppen volt bennük társszerző, több dalban működött közre, mint bárki más, nagyhatású basszusgitáros, elismert gitáros, zongorista és dobos is egyben. Sokszor vetik a szemére, leginkább egyébként a brit sajtó, hogy igencsak régi módi, ennek ellenére még ma is rengetegen kedvelik. 36 éves szóló karrierje során ott volt a slágerlistákon és beiktatták a Rock and Roll Hall of Fame-be is. A zenélés mellett gyakran fest, bár eddig még nem nagyon rendezett kiállítást, támogatja az állatvédő szervezeteket, a taposóaknák felszedésére irányuló kezdeményezéseket és lelkes híve a vegetarianizmusnak is. Ő pedig nem más, mint a Beatles egykori tagja Paul McCartney Stevie Wonderrel közös 1982-es listavezetője. Az Ebony and Ivory nyitja a mai UK Fever Show-t, aztán pedig Eddie Granté lesz majdnem csak a főszerep. I Don't Wanna Dance mindjárt itt a UK Fever Show-ban.
3: UK Fever Show.

0: Hobby Rádió.
1: Fogalkozni mélyedek ki a busztába!
2: Három évtized legendái. A 80-as évektől napjainkig. Ez a UK Fever Show.
3: Zenék, amelyek igazán lázban tartanak mindenkit, még ilyen sok év elteltével is természetesen csak is a legjobbakból válogatunk. A mai napon pedig 1982 legnagyszerűbb dalait pörgetjük itt a mai UK Fever Showban. Egy olyan énekesnővel folytatjuk nem sokára, akinek nevét talán főleg egy filmből ismerhetjük, főleg azért, mert eredetileg ő is színésznő. Egy dalával mindenképpen beírta magát a zenetörténelem nagy könyvében, igaz, nem ezt a dalát fogjuk meghallgatni, no, de hát, hogyha már ennyire elővettem a filmjeit, hát többek között 1983-ban dalszerzőként, illetve hát a dal legsikeresebb eléneklésében mindenképpen közreműködött Irene Cara, ez pedig nem más, mint a Flashdance, de hogyha egyéb alakításait nézzük, akkor például 1976-ban a Sparkle-ben, 83-ban a Simlis taxisokban, 84-ben a Párbaja városban, vagy éppen a 93-as Hófehérke második hangjában nyújtott szinkron alakításáért. Mindenképpen adunk jó pár piros pontot Irene Carának, illetve egy 1980-as dalért, amit a Fame, vagyis a Hírnév című filmben követett el. Hasonló címmel jön az 1982-es év Irene Cara lista vezetője, amit többek között már sokan, többek között magyarok is kicsit musicalesebb átiratban újra gondoltak. Szóval jön az eredeti Irene Cara féle Fame 1982-ből mindjárt. Előtte azonban a Culture Club és a Do You Really Wanna Hurt Me már is itt a UK Fever Show halhatatlanjai között.
2: Zenei időutazás a 80-as évektől napjainkig az angol listák királyaival. Ez a UK Fever.

0: Ritkán hallott slágerek. Ritkán hallott felvételek. Csak itt, a Hobby Rádióban.
1: Musical time travel from the 80s to today. With the kings of the UK charts. This is UK Fever Show.
2: Ha már így előbb Irén Cara kapcsán egy kicsit a filmes világba is elkalandoztunk itt a UK Fever Show-ban, pillanatokon belül egy újabb filmbetét dallal folytatjuk, de előtte mindenképpen szót kell, hogy ejtsek arról a hatalmas csapatról, akik ugyancsak beírták magukat 1982-ben a slágerlisták élére, méghozzá egy német zenekarról van szó, amelynek, hogyha nevét lefordítanánk magyarra, akkor bizony az erőműt kapnánk, ez pedig nem más, mint a Kraftwerk. Sokan ismerhetik olyan számok megalkotóiként, mint például a Model, a The Robots, illetve a Computer Welt, vagy hát úgy ismerik őket, mint a technózenem és a szintipop megalkotóit. Jól lehet, semmi közük nincs különösebben, és közvetlenül se a műfajokhoz. Rendkívül feltűnőek voltak a maguk idején a robot imidzsüknek köszönhetően, mely az embert mutatja gépként, gépzenével összefonódva szimbiózisban. Ez nem egy személytelen dolog, hanem egy stílus, mely az ember és gép közös harmóniáját próbálja a közönség elé tárni, írják bibliográfiájukban a Kraftwerk tagjai. Zenéjükben a rengeteg gépi hang mellett feltűnnek az egyszerű, néha már monofonikus dallamok, melyek jellegüket tekintve néha a legegyszerűbb dallamok, de mégis fülbemászóak, és a már említett The Model 1982-ből persze, hogy beverekedte magát a legjobbak közé itt a UK Fever Show-ban. Előtte azonban, amint már mondtam, egy újabb filmbetét dal, méghozzá Rockyból. Mi más is lehetne ez, mint a Survivor féle The Eye of the Tiger? Már is ezt hallgatjuk itt a Halhatatlanok műsorában.
1: UK Fever Show. UK Fever Show. A legendák órája.

0: Klubi Rádió.
1: UK Fever Show, the hour of legends.
2: 1982-ben kalandozunk a mai napon. Itt a brit slágerlistákat vezető dalok hallózó műsorában, vagyis a UK Fever Showban. És már is megyünk tovább az 1970-es évek végén alakult NSK sikercsapattal, méghozzá a Gombay Dance Banddel. Az együttes tagsága az évek folyamán többször változott, ám frontemberük Oliver Bent a zenekar alapító tagja maradt, és mindig is örökös tagja. Zenéjük a karibi szigetvilág forró ritmusait elegyítette az Eurodiszkó dallamosságával. A 80-as évek elején voltak igazán népszerűek, dalaikat akkoriban sokat játszották a diszkókban és a rádióállomások könnyű zenei műsoraiban. Több ízben felléptek egyébként Magyarországon, 1982-ben pedig például Nagy-Britanniában a Seven Tears című daluk vezette a slágerlistákat, úgyhogy mi sem hagyhatjuk ki a mai sorból, aztán pedig jön a már legendás Shakin' Stevens is. Az Oh Julie is nem sokára felcsendül itt a mai UK Fever Showban.
1: The best top leader hits from the last 30 years.

0: Hobby Rádió.
1: Ez a UK Fever Show. A UK Fever Show. Szomival.
2: Lágyabb dallamok után pedig itt az ideje, hogy egy kicsit beerősítsünk itt a UK Fever Show-ban, és mindjárt meghallgatjuk Adam Entet, egy régi punkrockert egyenesen Londonból. Ő volt a Bazooka Joe basszerosa, akiket azért érdemes egyébként megjegyezni,

2022-ben kijött a Kings of the Wild Frontier új felállással. Ezzel a lemezzel végre a siker is megjött a The Adam and the Ants-nek, és a brit listák élére ugrott az Ant Music, mindenképpen ajánlott dal mindenkinek. Rá egy évre jött ki a Prince Charming elődjéhez hasonló sikerek, és az ekkortájt induló MTV is előszeretettel játszotta a Stand and Deliver, az Ant Trap és a Prince Charming klipjeit. 1982 elején jelölték egyébként a bandát Grammy-díjra is, de ez már nem mentette meg a csapatot, az Adam and the Ants feloszlott, az állandó tagcserékkel küszködő alakulat tagjai pedig szóló karrierbe kezdtek. Szóval Adam and the Ants és a Goody Two Shoes 1982 legnagyobb sikerei közül, előtte azonban egy tényleg legendás dal, a Tight Fit és a The Lion Sleeps Tonight, már is itt a UK Beaver Show-ban.

0: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
1: UK Fever Show, the Hour of Legends.
2: Igazi legendáknak lehetünk fültanúi itt az elmúlt mintegy 60 percben. Természetesen csak akkor, hogyha velem tartottak itt a mai UK Fever Show-ban. Egy, ami biztos, két dalt még meghallgatunk 1982 listavezetői közül. Azután viszont egy hétre egy kis pihenőt tartunk, viszont ne aggódjanak, egy hét múlva ugyanitt is ugyanebben az időben. Mindenképpen, hogy melyik év listavezetőit fogjuk idézni, én ezt pillanatokon belül elárulom. Előtte azonban még mindenképpen el kell mondanom, hogy a zárszó egyikében a Jam-féle A Town Called Malice, na meg a Captain Sensible Happy Talk-ját hallgatjuk zárásként, és azt már elárulhatom, hogy egy hét múlva igen nagyot fogunk ugrani az időben, és meg sem állunk 2007-ig. Szóval 2007 listavezetőit fogjuk tallúzni a következő UK Fever Show-ban pontosan egy hét múlva, ugyanitt és ugyanebben az időben. Remélem, hogy akkor is találkozunk, addig pedig ne felejtjék, hallgassanak minél több jó zenét. Én mindenképpen várni fogom önöket. A UK Fever Show-ban Sommer Gábort hallották. Legyen szép a napjuk, a viszont hallásra.
1: The best top leader hits from the last 30 years. UK Fever Show.

0: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 18 óra.
1: Júniusban újraindulhat a magyar-osztrák vasúti munkacsoport. Röszke és Szabadka között is szünet el a vonatforgalom a szerbiai leállás miatt. Új elméleti központot létesít a Semmelweis Egyetem. Köszöntöm a hallgatókat, Gáltót András vagyok. Júniusban újraindul a magyar-osztrák vasúti munkacsoport, közölte Bécsben Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter azután, hogy találkozott Peter Hanke osztrák közlekedési miniszterrel. A tárcavezető kiemelte, újjáépítenék az együttműködést, a GYESEV működése és a fejlesztése területén is. Vitézi Dávid szerint a legfontosabb feladat a Budapest és Bécs közötti vasúti szolgáltatások fejlesztése és gyorsítása. Röszke és Szabadka között is szünetel a vasúti forgalom, mivel szombat reggeltől a szerb vasút bizonytalan ideig nem közlekedteti a személyszállító vonatokat, közölte a MÁV Informa honlapján. Azt írták, a magyarországi szakaszon Szeged és Röszke között biztosított a vasúti eljutás. A szerbiai vasúttársaság hajnalban azt közölte, határozatlan időre leállt a vasúti közlekedés Szerbiában. Szerbiai egyetemisták szombat 18 órára kormányellenes nagygyűlést jelentettek be Belgrád között. A vasúti közlekedést az utóbbi másfél évben többször is akkor állították le, amikor ellenzéki tiltakozást szerveztek a fővárosban. Új elméleti központot létesít a Semmelweis Egyetem. A felépülő épület 4,5 ezer ember befogadására lesz képes majd egyszerre, amint egy 22 000 négyzetméteres létesítményben korszerű hallgatóbarát tereket alakítanak ki. Lesz könyvtár, 200 fős étterem és egy speciális mobilfalakkal több részre is osztható, egyszerre 1000 főt befogadni képes nagy előadó, amely rendezvényteremként is funkcionál majd, közölte az egyetem. Hozzátették, évről évre folyamatosan nő a magyar és nemzetközi hallgató száma, ezért szükségessé vált az oktatási terek bővítése és további fejlesztése. Gyereknap alkalmából ismét megnyílnak a tűzoltó laktanyák a látogatók előtt a hónap utolsó vasárnapján, május 31-én. A korábbi évek hagyományait karöltve idén is 150 hivatásos és 47 önkormányzati tűzoltóság, valamint 216 önkéntes tűzoltó egyesület és több múzeum várja azokat a családokat, amelyek szívesen megismernék a tűzoltó laktanyák életét. Palackokkal trükközött egy kecskeméti nagyáruház dolgozója. A vád szerint hónapokon át újra és újra beváltotta azokat a palackokat, amelyek után egyszer már kifizették a visszaváltási díjat. 2024 őszétől 2025 tavaszáig 365 alkalommal csempészett ki palackokat munkahelyéről, hogy azokat újra beváltsa. A jogtalanul szerzett 1,6 millió forintot a saját bankszámlájára utaltatta. Összesen megközelítőleg 37 ezer palackot váltott be újra. Az ügyészség börtönbüntetést kért a csalóra. Vasárnap is a napsütésé lesz a főszerep, amit csupán vékony fátyol és kisebb gomoly felhők zavarhatnak, de esni sehol sem fog. Többfelé lesz élénk az északi északkeleti szél. Kora reggel 7 és 16, délután 25-30 fok között alakul a hőmérséklet. Hétfőn folytatódik a nyárias, napos idő, tovább melegszik a levegő.
2: Hobbyradio.hu.
0: A rádiót. Reklám.
3: Dalok.hu. Zeneletöltés. Igazságosan.
0: Hirdessen a Hobby Rádióval.
4: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
4: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
0: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak. Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól. Műsorajánló.
4: Média 1. A média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel. Szombaton 9-től a Hobby Rádióban.
5: Felrázzuk a város, és önök elé tárjuk egy koktélként.
4: Koktél.
5: Érdekes témák, érdekes emberek.
4: Koktél. Szerdán 10-től a Hobby Rádióban.
6: A tudomány mai állása.
7: A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
6: Egy műsor.
7: Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
6: A tudomány mai állása.
0: Pénteken 10-től a Hobby Rádióban.
6: Jó szórakozást.
7: Jó szórakozást.
0: Műsorajánlót hallottak.
4: Hobbi Rádió. A www.hobbiradio.hu weboldalon.

0: Névnapköszöntő. Névnapköszöntő.
1: Május 23-án köszöntjük Dezső nevű kedves hallgatóinkat. A latin eredetű férfi név a Deiderius névből ered, jelentése kívánt, áhított, óhajtott gyermek. A Dezsők május 23-án kívül ünnepelnek még február 11-én, november 15-én és december 15-én is. Becézése Dezsőke, Dezsi, Dezsike, Dezse, Dezsér, valamint Dezsécske. Jeles képviselői a névnek Kosztolányi Dezső író, költő, Garas Dezső színész, Straub Dezső színész, valamint ön, kedves Dezső. Ezen a napon a Dezsőkön kívül ünnepeljük még a Dés, Dézi, Mikles, Norma, Renáta, René, valamint Vilmos nevű kedves hallgatóinkat is.
0: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk!

0: Jeles események, évfordulók, a történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
1: Önök a kalendáriumot hallják velem, Sárvár Viktóriával, május 23-án üdvözlöm Önöket. Lássuk csak ma, milyen érdekességekkel készültem. 1873. május 23-ával kezdünk, megszületett Radnai Béla szobrász. Budapesten a Pázmány szobrot, Pozsonyban a Petőfi szobrot, Szolnokon Damjanics János szobrát készítette, a budai várpalota főlépcsőházának puttói is az ő munkái. A 20. századdal folytatjuk, és már itt is maradunk a végéig. 1906. május 23-a meghalt Henrik Ibsen norvég író, a drámatörténet legnagyobb alakja. Kiemelkedő műve a Vadkacsa, a Nóra, a Szolnes építőmester és a Hedda Gábler című dráma, valamint a Pirgány című drámai költemény. 1937. május 23-ára ugrunk, meghalt John Davison Rockefeller, amerikai nagytőkés, a család legendás vagyonának megalapítója. Rockefeller 1863-ban olajfinomító vállalatot létesített Cleveland közelében, az első között felismerve a motorbenzin jövőjét. 1975-tel folytatjuk, május 23-án meghalt Fodor Imre színész, az 1956-ban önállósuló József Attila színház igazgatója. Nevéhez fűződik Angyalföld színházi kultúrájának megalapozása és fellendítése. Közeledünk a 20. század végéhez, 1990. május 23-án koalíciós kormány alakult Magyarországon. Mivel a Magyar Demokraták Szövetségének pártja győzött a választásokon, 9 MDF, 3 kisgazda, 1 KDNP és 3 független politikus lett miniszter. Antal József ismertette az új kormány programját, majd az országgyűlés Magyarország miniszterelnökévé választotta. 2 évet lépünk előre, 1992. május 23-án meghalt Giovanni Falcone, olasz bíró, ügyész, igazságügyi tisztviselő, aki sikeresen és bátran lépett fel az olaszországi maffia ellen. Az igazság bajnoka, a bátorság jelképe mellékneveket vívta ki magának a maffia elleni küzdelem során. Az 1986-os nagyport felkavaró perben 338 maffiózót ítéltek összesen 2665 évi szabadságvesztésre. Falcone robbanásos merénylet áldozata lett feleségével és testőreivel együtt. Önök a kalendáriumot hallhatták velem, Sárvári Viktóriával, köszönöm figyelmüket.
0: Kalendárium. Ez történt ezen a napon. Hobbi Rádió. Értünk szól.

0: Üzenet a Zakariás proféta könyve első részéből.
1: Hirdesd még azt is, hogy így szól a seregek ura. Bővelkedni fognak még városai minden jóban, megvigasztalja még az Úr Sion.

0: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
1: 2026. május 23-a, szombat. Tudjuk, hogy igaz az ő tanúsága. Evangélium Szent János könyvéből, 21. fejezet, 20-tól a 25. versig. Amikor feltámadása után Jézus még együtt volt övéivel, Péter látta egyszer, hogy utána jön az a tanítvány, akit Jézus szeretett. Az, aki a vacsorán odahajolt hozzá és megkérdezte, Uram, ki az, aki téged elárul? Ennek láttára Péter Jézushoz fordult. Uram, hát ő vele mi lesz? Jézus így felelt. Ha azt akarom, hogy így maradjon, amíg el nem jövök, mit törődöl vele? Te csak kövess engem. Így a tanítványok között elterjedt az a vélemény, hogy ez a tanítvány nem hal meg. Jézus azonban nem azt mondta, nem hal meg, hanem ha azt akarom, hogy így maradjon, amíg el nem jövök, mit törődöl vele? Ez az a tanítvány, aki tanúságot tesz mindenről, és ezeket írta. Tudjuk, hogy igaz az ő tanúsága. Jézus még sok mást is cselekedett. Ha egyenként mind megírnák, azt hiszem az egész világ sem tudná befogadni a könyveket, amelyeket írni kellene. Elmélkedés. A húsvéti időszak utolsó evangéliumi szakasza ismét Jézus és Péter párbeszédéhez kapcsolódik. Péter miután megkapta a küldetését, azonnal hátra pillant. Hát ő vele mi lesz? Kérdezi János apostolról. Ez a kérdés nagyon emberi. Hajlamosak vagyunk mások sorsát latolgatni, összehasonlítani saját utunkat másokéval, és közben elfelejtjük, hogy Jézus mindenkit egyénileg hív és vezet. Jézus válasza világos, te kövess engem. A tanítványi élet nem verseny, nem összehasonlítás másokkal, hanem személyes kapcsolat. Az igazi hívő nem mások útját nézi, hanem saját ösvényét Jézus nyomában. Ez nem bezárkózást jelent, hanem bizalmat. Isten mindenkinek saját időt, küldetést, kegyelmet ad. A Szentlélek nem egyforma módon munkálkodik bennünk, de egyetlen cél felé vezet. Ez a rövid szakasz János evangéliumának lezárása. Ha egyenként mind megírnák, amit Jézus tett, szól az evangélista, és ezzel arra hív, hogy mi is a történet folytatásának részeseivé váljunk. A lélek nem csak a múltban működött, hanem ma is írja az evangélium élő fejezeteit rajtunk keresztül. A mi életünk is lehet tanúságtétel, csendes, de világító írás és örömhír, amelyben mások is felfedezik Jézus szeretetét. A pünkösd előtti napon ezzel a gondolattal zárjuk a húsvéti időt. Jézus szava ma is elhangzik felénk, te kövess engem. A Szentlélek eljön, hogy mi élő evangéliummá váljunk a világban. Uram Jézus Krisztus, te egyenként hívsz bennünket, és személyre szóló utat adsz minden követődnek. Taníts meg, hogy ne mások sorsára figyeljek, ne hasonlítgassam magam senkihez, hanem szívvel, lélekkel kövesselek téged. Add, hogy ne irigységgel, hanem szeretettel nézzek a másik küldetésére. Legyen bennem bizalom, hogy amit nem értek, azt is rád bízzam. Vezess a te utadon, és add, hogy életem végéig kitartsak melletted. Küldd el szent lelkedet, hogy megerősítsen a tanúságtételben és az evangélium hirdetésében. A napi evangéliumot és Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Pezenhófer Györgytől hallották.
0: Hobby Rádió! Ahol a jó zene tovább él!

0: Tudni valamit, és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
1: Tudta ön azt, hogy 1,2 millió érintett számát figyelembe véve hazánkban évente mintegy 21 millió migrénes roham történik? A világon 120 millióan szenvednek sárga folt degenerációban. A világon évente 7,1 millióan halnak meg szívinfarktusban.
0: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom.
2: Hobbi Rádió.

0: Imre, a robot műsorvezető mellett Pille is köszönti a hallgatókat, kellemes estét kívánok mindenkinek. Egy holnapi élő adásra szeretném fölhívni a hallgatók figyelmét, ugyanis reméljük, hogy nem fogja elmosni az eső, hiszen néhány órával ezelőtt elég nagy eső volt itt a kerületben, illetve hát a fővárosban, ahogy hallottuk a hírekben is. Reméljük, hogy holnap, azaz 31-én vasárnap, 10 és 16 óra között nem fog esni az eső, legalábbis annyira, ugyanis a 13. kerületi utcabáról fogunk bejelentkezni itt a Hobby Rádióban. Ruzsa Viktor kollégám már készül, itt van mellettem, úgyhogy holnap, azaz vasárnap 10 és 16 óra között itt a Hobby Rádióban rendszeresen fogunk bejelentkezni a 13. kerületi utcabáról, ahol civil szervezetek is részt vesznek a rendezvényen. Őket fogjuk bemutatni, illetve hát természetesen árusok is lesznek, úgyhogy érdemes lesz kijönni, színpadi programokat megnézni. Például tavaly dodgemeztünk is, meg azt hiszem, hogy tavaly előtt is, illetve körhintáztunk is, úgyhogy érdemes lesz gyermekekkel, családokkal együtt kijönni, és részt venni ezen a rendezvényen. Aki esetleg nem tud eljönni, az a Hobby Rádióban hallgathatja a műsort. Igyekszünk mindenkit megszólaltatni. Egy nagyon nagy fergeteges buli lesz, reméljük, hogy nem fogja elmosni az eső. Úgyhogy holnap 10 és 16 óra között várunk mindenkit szeretettel a Hobby Rádió sátrában. Érdekesség egyébként, hogy nem csak a rádiózással lehet majd megismerkedni, Ruzsa Viktor kollégám már készül különböző feladatokkal, hanem Niki masszőrünk, illetve Ádám masszőrünk is jelen lesz, úgyhogy érdemes lesz kilátogatni egy kis frissítő masszázsra. Reméljük, hogy nem frissítő esőben lesz részünk. Tehát holnap mi már 9 óra környékén igyekszünk bejelentkezni Zsuffa Péter Jazz Club műsora előtt, illetve közben is. Majd 11 óra után a Szevasztok című műsor helyett mi már élőben fogunk bejelentkezni, a Szevasztok című műsor pedig 23 órától lesz hallható. 16 óráig lesz holnap ez a műsorunk. Élőben igyekszünk bejelentkezni, reméljük, hogy nem fogja elmosni az eső. Várunk mindenkit sok szeretettel 13. kerületben, személyesen is, a Dagály utcában, az utcabálon.
1: Műsorajánló.
2: Hallgassa információs műsorunkat napi 4 alkalommal, 6-tól, déltől, 18 órától, valamint éjféltől. A legfrissebb események mellett névnapköszöntő, évforduló naptár, sport, gazdasági és tudományos hírek minden nap csak itt, a Hobby Rádióban. Minden este 7-től a hírek után vers, mese és kabaré jelenetet sugárzunk.
3: Life is Life. Életmód magazin. Life is life. Kedden délután 4-től.
4: Sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékosok, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Kedden 9-től a Hobby Rádióban. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
5: Zsuffa Péter gondozója vagyok. Péter évekkel ezelőtt fejébe vette, hogy jazz műsort akar készíteni. Kérem, ne ellenkezzenek vele. Hagyják. Így hamarabb szabadulunk mindannyian. Ha kérdezik, egyszerűen csak mondják azt. Szokták hallgatni.
6: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában Mini Starsky és Hutch Jazz Club, a Hobby Rádióban vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
1: Műsorajánlót hallottak.
7: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: Rádió. A világon mindenhol hallható.
1: Műsorajánló.
2: The legends of three decades from the 80s to today. Real evergreens and the greatest hits from the U.S. Let's hear the man, Somi, and the hits from the top of the charts.
3: Vasárnap léptől.
4: Hallottál egy filmről, de nem tudod eldönteni, megéri-e megnézni? Tetszik egy film betét dala, de a filmet nem ismered? Akkor jó helyen jársz! Egy órában bemutatunk neked egy filmet, és az abban hallható zenéket. Movie and Music. Movie and Music. Movie and
3: filmajánló műsor a Hobby Rádióban. Szerdán 9-től. Portré közismert emberekkel hétről hétre. Sztárportré Szabolcsal. Hétfőn 9-től a Hobby Rádióban. Pillesó. Érdekes témák, érdekes vendégek a szociális ügy és kultúra világából. Szombaton 11-től a Hobby Rádióban.
5: Fiatalkorunk kedvencei a 80-as évekből. Egy korszak, ami nem hiányozhat. Nekem 80.
3: Nekem 80. Retro műsor a legnagyobbakkal. Csütörtökön 5-től a Hobby Rádióban. Geri Show. Pletykák a nagyvilágból. Érdekességek remek zenékkel tűzdelve. Csütörtökön 13 órától a Hobby Rádióban.
1: Műsorajánlót hallottak.

0: Reklám. Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 19 óra.
1: Karbantartás közben történt baleset a MOL tiszaújvárosi üzemében. Kacz Sándor akadémikus lehet a felsőoktatásért felelős államtitkár. Emlékművet avattak a roma holokauszt áldozatainak Óbudán. Köszöntöm a hallgatókat, Gáltóth András vagyok. A MOL tiszaújvárosi üzemében üzemi baleset történt, külső beavatkozásnak nem látták nyomát, hangsúlyozta a MOL elnök vezérigazgatója péntek délután a helyszínen tartott sajtótájékoztatón. Hernádi Zsolt elmondta, az üzemegység nem állt működés alatt, karbantartó tevékenység folyt benne élettartam hosszabbítás érdekében. Információk alapján egy csővezetékben szénhidrogén robbant be, tette hozzá. Egy ember a helyszínen meghalt, egy ember súlyos, életveszélyes légúti égést szenvedett, őt helikopterrel a Debreceni Egyetemre szállították, heten pedig könnyű égési sérüléseket szenvedtek. Kacz Sándor akadémikust kérte fel az oktatási és gyermekügyi miniszter felsőoktatásért felelős államtitkárnak. Lanner Judit pénteken a Facebook oldalán a leendő államtitkárról azt írta, hogy nemzetközileg elismert fizikus egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja. Több mint 25 éves kutatói és oktatói tapasztalattal rendelkezik. Hosszú éveken át dolgozott Németországban kutatóintézeti és egyetemi közegben is. Az elmúlt években az ELTE fizikai és csillagászati intézetének igazgatójaként bizonyította vezetői képességeit és együttműködésre építő szemléletét. A kormány elkötelezett a repülőtér fejlesztése és a kapacitások bővítése mellett, és kiemelt feladat a légi kikötő megközelíthetőségének javítása, mondta Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter a Budapest-Philadelphia közvetlen járat érkezése után tartott sajtótájékoztatóján. A miniszter hangsúlyozta, a budapesti repülőtér bővítése elengedhetetlenné vált, mert a turizmus és a gazdaság fejlődésének egyik korlátjává válhat a jelenlegi kapacitás. Nem lehet ember és ember között akkora különbség, hogy elveszítsük méltóságunkat, rátámadjunk a másikra és zárójelbe tegyük emberségét, jelentette ki Kis László, Óbuda Békás megyer polgármestere a roma holokauszt áldozatai előtt tisztelgő emlékmű avatásán szombaton a 3. kerületi Csíkszered apartman. Úgy fogalmazott, senki sem hihet abban, hogy joga van más ember élete felett dönteni, és semmilyen morál, érdek vagy üres, sablonos jelszó mögé nem bújhat el. Pedig nagyon sokan mentegetik magukat a történelem viharaira vagy élethelyzetekre, kényszerekre hivatkozva, tette hozzá. Vasárnap is a napsütésé lesz a főszerep, amit csupán vékony fátyol és kisebb gomoly felhők zavarhatnak, de esni sehol sem fog. Többfelé lesz élénk az északi északkeleti szél. Kora reggel 7 és 16, délután 25-30 fok között alakul a hőmérséklet. Hétfőn folytatódik a nyárias napos idő, tovább melegszik a levegő.
0: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbyradio.hu. Reklám.
2: 18. Tatai Patara. Törökkori történelmi fesztivál június 5-től 7-ig. Egy hétvége, ahol a történelem életre kel. Csatajelenetek, lovas bemutatók, kézművesek és vásári forgatag vár. Részletek tataipatara.hu.
3: Vállalkozók, vezetők, értékesítők!

0: Budapest. Június 3! A biztonság szakértő szemmel. Komplex vagyonvédelem. www.inspect-véd.hu.
1: Hirdessen a Hobby Rádióval!
2: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
1: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
2: Keresse hirdetés szervezőinket az infokukac@hobbyradio.hu e-mail címen.
1: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
3: Hobby Rádió!

0: hogy itt vagy.
1: 267. szonett. Elmentél 30 éve. Elmentél 30 éve, és még mindig szeretlek. Emlékszel csókjaimra már halott ajkadon? 8 gyermeket akartunk, de végül csupán egy lett. Az emigránsok léte nyomor és síralom. Szerelmünk sziklakő volt, nem virágág, mely fonnyad. Nem változott, nem gyengült 15 év alatt. Pedig a párzást durva marcangolásnak mondtad és gyűlölted. Ezért csak ritkán zavartalak. De egyszer, haldoklásod előtt alig egy héttel, oly szorosan öleltél karod közé az éjjel, hogy megpróbáltam. Csupa ráksebb volt már a tested. Nem értem, túlvilági gyönyörűség, lihegted, és rögtön elaludtál. Feltérdeltem az ágyra, először volt így sírtam, először s utoljára. Budapest 1993.
0: Hobbi Rádió, ahol a jó zene tovább él.

Jó estét, gyerekek! Adjon Isten, fogadj Isten! Ti megfogadjátok ezt az érdekes móramesét szerető figyelemmel. Bavinának hívták a falu borbéját. Hosszú, vékony, nyakig láb ember volt, úgy, hogy maga is elfáradt, mire végignézett magán. Mást ugyan nem is igen nézegetett rá, mert szívtelen, kabzsi, magának való ember volt. Egyszer ez a bavina télidőben fát akart venni a piacon. Hát hiszen volt ott rőzsés kocsi 10 évvel, de bavinával senki sem akart szóba állni. Akárkitől kérdezte, hogy hogy adja a fát, mindenki azt felelte neki. Az úrnak sehogy se, mert az úr mindenkit rászed. Menjen az erdőre, van ott gaj elég, szedjen magának. Utoljára aztán Borota bácsival állt alkuba a borbély. Borota bácsi aféle szamaras ember volt, aki mindent végzett, amiben a szamárkája segíthetett neki. Vizet hordott, téglát hordott, zsákot hordott, s ha egyéb dolga nem volt, kiment a szamárkával az erdőre, föltette rá a nyerget, s megrakta hulladék targaijjal. Most is ilyen Isten adta, maga szedte tüzelőt árulgatott Borota bácsi, mikor bavina oda toronykodott melléje. Hogy ez a marék szemét? Nem szemét, azt kérem szépen, hanem csupa finom tűzre való, mondotta jámborul Borota bácsi. Nem is egy marékkal van, hanem egy szamárháttal, az ára pedig éppen csak 20 korona. Bavina nagyot szítt a fogán, és azt kérdezte. De 20 koronáért... Minden fa az enyém, ami a szamár hátán van. Hát persze, bólintott rá Borota bácsi. Az utolsó darab is? De még a legutolsó is, mosolyodott el Borota bácsi, hogy ilyen figurás kedvét látta ennek a harapós borbéinak. Azzal megfogta a szamárka kötőfékét, bevezette a borbély udvarába, lehányta róla a gajat, és tartotta a markát a pénzecskéért. Ohó, azt mondja neki bavina. Vegye csak le a nyerget is, mert az is hozzátartozik a szamár terhéhez. Ne figurázzon az úr a szegény emberrel, nézett föl Borota bácsi meghökkenve a borbéra. Nem figurázok én, vigyorgott bavina, mintha harapni akarna. Úgy alkuttunk, hogy ami fa a szamár hátán van, az mind az enyém 20 koronámért. Márpedig a szamárnyerek fából van, igaz-e? Hát, igaznak igaz, facsarodott el a Borota bácsi szíve, és úgy hullott a könnye, mint a torma szeléskor, mikor a borbély a nyerget is a gajak közé hajította. Még a szamárka is megcsóválta a nagy kócos fejét, és nagyon fölháborodva mondta, hogy ihahá. Ami bizonyosan annyit tett szamár nyelven, hogy szégyeld magad, bavina mester, vagy az is lehet, hogy azt tette. Ne búsulj, édes gazdám! Nyereg nélkül is csak olyan kenyeres pajtásod vagyok én neked, mint nyereggel. Ez aztán ebben elmúlt, s a borbé elfeledkezett már a szamaras emberről, mikor egy délután csak bebukik ám az ajtón a Borota bácsi deres feje. Jó napot, mester! Hogy méri a borotvát? 5 korona, mondta Fokhegyről bavina, ahogy ráismert az öregre. Megborotvál annyiért? Meg is nyúzom. Borota elgondolkozott egy kicsit, aztán behuppant a műhelybe. Hát, kettőnket mennyiért borotválna meg? Engem meg a cimborám. 10 koronáért, fenegette bavina a borotvát a fenőszíjhoz, de aztán gyanakodva hozzátette, hogy előre kell ám fizetni. Hol van-e? Olvasta le Borota bácsi a 10 koronát, és elvetette magát a széken, urasam. Először engem tisztítson fel az úr, mert a társam késik egy kicsikét. Meglett az gyorsan. Olyan sima lett a Borota bácsi tüskés álla, mint a pólyás babáé. Mikor aztán jól kigyönyörködte magát a nagy álló tükörben, kiszólt az utcára. Jöhetsz már, cimbora! Abban a percben bedugta a rettentő bozontos fejét a szamárka, és nagyont köszönt, mint aki tudja, mi az illendőség. Iha, iha, ha, ha, iha, nevetett csúfondárosan,
s még a fülét is billegette hozzá. Bavina kiejtette a kezéből a borotvát ilyettében, de Borota bácsi azonnal föladta neki. Csak lássa hozzá hamar, mester, mert sietnénk az erdőbe fáért. De szépen megborotválja ám. Kicsodát, hebegte a mester. Hát a szamárkámat, veregette meg Borota bácsi szeretettel a szamárka tarkóját. Tudja, már ki is fizettem az árát. De hiszen a kend a cimborájáról beszélt, fakadt ki Bavina. No igen, bólintott Borota bácsi. Nincs nekem jobb cimborám a szamárkánál. Hozzám tartozik, mint a fához a nyereg. Ne figurázzék, kend, tette össze a kezét Bavina. Eszembe sincs, húzta föl Borota bácsi seprőforma szemöldökét. Én csak azt kívánom, amire megalkuttunk. Aztán, ha jól fölgondoljuk, nagy dicsőségére lesz az úrnak, ha híre megy, hogy szamarat borotvált. Tudja mit, Borota bácsi? Rázta a hideg egész hosszában a borbét. Inkább visszaadom a 10 koronát, csak menjen kend Isten hírével. Az már beszéd, dugta zsebre Borota bácsi a pénzecskét, mert így legalább leborotválkoztam a nyergem árát. Libagége, itt a vége.

0: Gyula Ferenc meséjét Benkő Péter mondta el. A hangfelvétel 1972-ben készült.
1: Hobbirádió. Értünk szól.

0: Selmeci Tibort egy újsághír ihlette meg, bizonyára hallottak a tetétleni Yeti történetéről, ahol még a rendőrség is üldözte, hogy megnyitassa a bejelentőket a Yetit. Nekem a kedvenc újsághírem szülővárosomból való a trükkös rabló, aki nyugdíjasokat talált meg a trükkös rablás módszerével. Annyit tudott a néniről, hogy a néni rosszul lát, és a fia az motorozik. Fölvett egy bukósakot. Bement, azt mondta, szevasz anyu, adjál 100 000-et, és adott úgy, hogy ez egy visszatérő bűnöző szentesen. Selmeci Tibor, Yeti Report című jelenetében a riporter Zsigmond Tamara, a polgármester Vida Péter.
1: Kedves hallgatóink, a tetétleni különös látogató a helybeliek szerinti Yeti után a közeli Biharugornyán is felbukkant a rém, de erről valahogy hallgatott a sajtó. A helybeli polgármestert kérdezzük, mi lehet ennek az oka?
2: Az irítség. Egyeszemben az irítség, Munyárdnak sincs Yetije, Horácsnak sincs, elhallgatják a miénket.
1: Hogy elhallgatják?
2: A reggeltől estig, mert baromi hangos. A mi Yetink egész nap üvölt. Kozma még kis és nyitva, mában van. Iszik, mint a gödény, azt vadászik azt a kertek alatt.
1: Vadászik?
2: Rokázik. De. Nem veti meg az ürgepörköltös se. Olyan varjú ragút csinál, hogy az ember megnyomja mind a 7 ujját.
1: 10 ujját.
2: Van olyan is, de én előtte asztalos voltam.
1: Az ürge védett állat.
2: Nálunk minden állat védett. Csak a lakosság nem. Bezeg Monyárdon meg Harácson, ott mindenki kap segélyt, de hát ott az a polgármesternek mocsos koncsik meg fasis rák, 56-ban egymást lőtték a templomtoronyból, hogy egyen kilóra utcát elnevezni.
1: Maguknál nincsen segély?
2: Nem, mint gyesen vagyunk. Pontosabban nálunk konkrétan én vagyok gyesen, az asszony bejelentkezett Monyárdra, hogy kapjon segélyt.
1: Ügyes?
2: Muszáj volt neki, Monyárdon ő a polgármester.
1: Nem akadt erre a tisztségre Monyárdon helybeli?
2: Nem, mert a helybeliek átjelentkeztek hozzánk Gyesre. Kis falvak vagyunk, kérem, kisegítjük egymást.
1: És a fiúk?
2: Ő Harácson jegyző. Azt tetszik tudni, zsákfalú. Egész kicsi zsák. Azt hazahozza esténként.
1: Úgy érti, hogy hazaviszi a munkát?
2: Úgy értem, hazaviszi, hol 2 malac, hol 3 csirke, aztán otthon próbálja őket megszámolni, de soha se sikerül neki.
1: Miért nem?
2: Reggelre valahogy mindig kevesebb van belőle.
1: És mire gyanakodnak?
2: Yetire. Egyértelműen a Yetire. Annak ugyanis nagyon enyves a keze. Amihez hozzáér, eltűnik.
1: És van erre valami bizonyíték?
2: Van. Ott van például a TSC. Valamikor országos hírű volt, Biharugornyai broiler csirkének nem volt párja.
1: Nem volt párja?
2: Nem volt párja, mert undorodott tőle a kakas. De ennek ellenére a lábosban jól mutatott. Na most aztán jött a Yeti, oszakos lusz. Ágazat lehúzhat a rolót.
1: Mi köze a TSZ-hez a Yetinek?
2: Hát ő privatizálta. Elmúlt 20 évben a Yetinek köszönhetünk 6 pénzügyi megújulást, 17 struktúraváltást, 9 tanügyi reformot.
1: Miféle tanügyi reformot?
2: Az volt a legemlékezetesebb, amikor a gyerekeknek fejjel lefelé kellett ülniük az iskolapadba, mert akkor nem megy a lábukba a tudás.
1: A monyádiak persze megúzták ezeket a reformokat.
2: Eléket a Yeti végigment az egész országon, csak nem mindenütt vették észre. Minden buliban benne volt nyakig.
1: Mindenben?
2: Hogyne? Kulcsár Attila pénze? Elvitte a Yeti, ugye? MÁV kargóvagonok, tessék? Elvitte a Yeti? Költségvetés?
1: Elvitte a Yeti.
2: Ahhoz azért kapott kormányzati segítséget.
1: És mondja csak, hogy néz ki ez a Yeti?
2: Mondom, hatalmas nagy szörös kis ember frissen borotváva. Ugye, szlovák rendszámmal, rokkant igazolványol a kezében, a fedél nélkülét árulja, könnyen felismerhetik, tömeggyűléseken ő az, aki saját magát is megdobálja, pedig ki sem ment a tüntetésre.
1: Maguknál is voltak tüntetések?
2: Voltak, kitüntetések.
1: Van erre munka lehetőség?
2: Hogyne lenne? Van ugye először is a Yeti megfigyelés, ami rengeteg időt elvesz. Aztán utána ott a Yeti szuvenírok árusítása.
1: Yeti szuvenírok? Mondjon már egyet!
2: Tessék, például ez a szép, hosszú, faragott bot, ezzel lehet ütni a Yeti nyomát. Akkor igény van rá, ki nem tiszteletre, hogy sikerült elintézni, hogy csak emiatt plazát építsen a falunkba egy befektető.
1: És ki az a befektető, ha szabad érdeklődnöm?
2: Hát, a Yeti.
1: De hiszen a Yetit igazándiból még senki sem látta.
2: De a befektetőt se. De nem ez a lényeg. hanem az, hogy a Monyárdiakat és a Horácsiakat meg fogja ütni a Güta. A tetétleniekről nem is beszélve, akiknél a Yeti csak egy rendőr kutyát harapott meg, és még dinnyét sem volt hajlandó ellopni a földről ezért a pénzért.
1: Az újságok mégis tetétlenről tudósítottak.
2: Persze, ott járt a Klik, meg a Slik, meg a Ugrifüles, meg a Magazin, de a Yeti közben nem ott volt, hanem náluk volt Biharugornyán.
1: És itt mit csinált?
2: Lányomnak gyereket az anyja, úristen.
1: Fiút? Lányt?
2: Nem tudjuk, de már szépen gömbölyödik a hasa, meg rukkapár.
1: És a Yetivel van valami terve a falunak?
2: Hogyne lenne? Kiépítjük köré az infrastruktúrát, Ugornya lesz a régió, gyöngyszeme. Meglátja, egy idő után feltűnik majd földgáz, hévíz, falusi turizmus. Mindenki ide zarándokol, hogy elcsolja tűnik a Yetit, de mi nem adjuk. Jelszavunk Yetit viszont nem adunk.
1: Nem tudják megakadályozni, megkeresik egy jó ajánlattal, és már is elmegy.
2: Ha, megtalálják. Megválasztjuk országgyűlési képviselőnek, sose legyen itthon, elküljük a parlamentbe, ott szúrja ki valaki.
3: Hello, Dolly vagyok, és köszöntöm a Hobbirádió kedves hallgatóit. Sziasztok!

0: Műsorajánló.
1: Minden tudás egyeteme válogatás. Az elmúlt évek legérdekesebb, legsikeresebb előadásai most a rádióban is. Minden héten egy új előadó, egy új téma, csak tanulhat belőle. Ne feledje, minden tudás egyeteme válogatás a rádióban is.
2: Minden tudás egyeteme a Hobby Rádióban is. Pénteken 9-től.
3: Biztonsági öv. Baleset megelőzési magazin.
4: Hagyományaink, értékeink Európában.
5: Ahol az érték a mérték.
6: A DR Stúdió műsora szombaton 10 órától.
0: Műsorajánlót hallottak.
7: Ritkán hallott slágerek. Ritkán hallott felvételek.
8: Csak itt, a Hobby Rádióban.

0: Kamu reklám.
1: Benség! A franc föld külső pallatán elült az hadvasok zadorlata. Békül kevés csornáló marsején, s a nép a téltúl potnát csort, csúját pocongyod vesztő döksanyartané. Tallót subál, ponyhát vett parlagon, s pöngy a szalvas úr bolyha beért. Új pénzfejében vesterát lakik, zengő pakát szavára jár hokornyást, s dibározik bonáros ünnepén. Csa franc király! Ki tudjuk, főgyimót, hét érsz, kitész. Még borcolánkodik, srihárdot felcihelve, ellened emehorjodat, még téged elsümérel. Mert hosszú nótát cölöp madár hajósok tartják ritka nappityog.
2: Csitándiságomat csovátolja még-e purhonya? Ez a pöhös nyagóc? Srihárd a nyekre, mondca csak!
1: Csáp cselkesítd el, sunnyog és bunnyog a vérgonyasztón!
0: A vérgonyasztón? Ó, rüh, pén, piha, szogykon vatyorgott páhás leszketem. Sűj rá, ki vívjál cselkesek közin elhorja elleni pórén pocáz. Csorhozzék, tik, töpörre jó, ha vegyke folyán cihó, duzzor rúd harpocsán. Ó, hakkaságos pátyos szép nyoszolma, hol mohom szörny csüzöllött, sűj reád. Sűj rátok, hónál hobb, duzos gemellök, miknek ne dínedet, földe mehedet. Mert nincs ponyhább, nincs cseppesebb, rihátabb, még tos pöhördiek között se. Mint a csét terka, ki szép mandagolá a hont.
3: Kamu reklámot hallottak.

0: szombaton 5-től a Hobby Rádióban. UK Fever
1: Show. Egy túlszabályozott világ, talán utolsó szabad két órája.
2: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában a Mini Starsky és Hutch Jazz Club a Hobby Rádióban vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
3: A műsor alatt mindenki azt csinál, amit akar.
4: Műsorajánlót hallottak.
0: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
1: Reklám spotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
1: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
0: Vagy telefonon 30 913 80 80.
2: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
0: Reklámot hallottak. Itt a Hobby Rádió. A hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 20 óra.
3: Elkezdi az alaptörvény módosítás vitáját a parlament. Ausztriából nem érkezik több azbeszt tartalmú kőzet. Megszűnik a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő. Köszöntöm a hallgatókat, Gáltót András vagyok. 5 vizsgálóbizottság felállításáról dönthet jövő heti ülésén az új országgyűlés. Kedden és szerdán 8 előterjesztést tárgyalnak meg a képviselők, köztük az alaptörvény 16. módosítását. Lesznek napi rend előtti felszólalások, interpellációk is. Továbbá megtartják az új ciklusban az első azonnali kérdések és válaszok óráját. A parlamenti honlapon olvasható napirendi javaslat szerint az ülés az ünnep miatt kedden kezdődik, 13 órakor napirend előtti felszólalások hangzanak el. A tervek szerint az ülésnap Magyar Péter miniszterelnök felszólalásával indul. Ausztriából nem érkezik több azbeszt tartalmú kőzet azokból a bányákból, ahonnan eddig szállították Magyarországra, jelentette be Gajdos László környezetért felelős miniszter. Facebook bejegyzésében arról számolt be, hogy tárgyalásai eredményeként leállították a szállításokat. A következő lépés a már leterített kőzet ártalmatlanítása lesz nyugat-magyarországi területeken. Hangsúlyozta, hogy prioritásként kezelik a lakosság egészségének védelmét a továbbiakban. Az azbeszt botrány idén robbant ki Szombathelyen, de azóta több településen is azonosították, hogy az útépítésekhez olyan zúzott követ használtak, amely természetes eredetű azbesztet tartalmazhat. Megszűnik a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő, és a jövőben ismét Országos Egészségbiztosítási Pénztárként, vagyis OEP-ként működik tovább az intézmény, ezt Hegedű Zsolt egészségügyi miniszter jelentette be. A tárcavezető közölte, jelenleg zajlik a háttérintézmények átadása és átvétele. Az új rendszer célja, hogy az intézmény ne csupán kifizetőhelyként működjön, hanem értékalapú biztosítóként lássa el feladatait. Ennek szakmai kialakítására és vezetésére Zoltán professzort kérte fel a miniszter. Az OEP neve 2017-ben változott Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőre, miközben a korábbi feladatkörök jelentős része megmaradt. Az átalakítás részleteiről egyelőre további információt nem közöltek. A gyermekek számára is élvezhető különleges kiállítás várja a látogatókat Balatonfüreden, a Vasarik galériában található Lebegés a fénytérben című tárlaton. A kiállítás több mint 80 alkotáson keresztül mutatja be Egri József életművét és a Balaton inspiráló szerepét. A kiállítás mélyebb betekintést ad a Kossuth-díjas festő egyedi látásmódjába, ahol a fény, a víz és a levegő szinte összeolvad a képeken. A kurátor Sipos Anna szerint Egri nem a valóság pontos más törekedett, hanem saját benyomásain keresztül jelenítette meg a tárlatot. A kiállítás június 21-ig látható Balatonfüreden. Vasárnap is a napsütésé lesz a főszerep, amit csupán vékony fátyol és kisebb gumoly felhők zavarhatnak, de esni sehol sem fog. Többfelé lesz élénk az északi északkeleti szél. Kora reggel 7 és 16, délután 25-30 fok között alakul a hőmérséklet. Hétfőn folytatódik a nyárias napos idő, tovább melegszik a levegő.
0: Hobby Rádió!
4: Hallottál már erről a rádióról?
5: Hallottam, hogy van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fántelem esküszöm.
2: Hobby Rádió, a hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
6: Reklám.
2: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
0: Hirdessen a Hobby Rádióval!
1: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
1: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen,
0: vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
1: Hobby Rádió. Rádió.
0: Konyhába kuktát, kuktának séfet, mindenki számára készítünk egy jó étket. Ez a konyhafőnök ajánlata.
6: Szép napot kívánunk mindenkinek, ismételten csak itt vagyunk a mi virtuális konyhánkban, ízekkel, hangulatokkal és hát nem utolsó sorban ételekkel telve. A konyhafőnök ajánlatát ma is Szamer Gábor László vazul,
7: illetve Nacsa Móni prezentálja önöknek. No, Móni mondta, hogy ízekkel, illatokkal vagyunk teli, illetve egy nagyon fontos hozzávalóval, ami a mai műsorban mint alapvető hozzávaló, illetve odavaló főszerepet fog majd játszani, ez viszont pedig nem más, mint a gyümölcs.
6: Igen, gyümölcsnek áll a világ, lehetünk bármik, valljuk meg őszintén, nyáron a nagy melegben leginkább a lédús gyümölcsökre vágyunk, akár az ételek alapanyagaként, akár önmagukban is.
7: Akár fagyiként.
6: Bizony, és mi most úgy döntöttünk ezen a héten, hogy alapanyagként fogjuk felhasználni őket, kifejezetten ugye a júliusi-augusztusi gyümölcsökre koncentrálva, így az alábbi menüt tudjuk önöknek ma prezentálni.
7: Kezdünk mindjárt majd egy kis csokoládés körtével.
6: Aztán sütünk körtés muffint.
7: De lesz itt szőlős-diós praliné.
6: A húst kedvelőket sem hagyjuk magukra, szilva, datója, őszi barack lesz itt szalonnakabátban.
7: És kérem szépen mindannyiunk kedvence, a jó öreg szilvás gombóc is a mai teríték, illetve menü részét képezi. Szóval a mai egy órában, ahogy Móni mondta, gyümölcsnek áll a világ, gyümölcsökkel teli konyhafőnök ajánlatát kívánunk mindenkinek, tartsanak velünk a következő 60 percben.
0: Fülcsiklandozó étkek a konyhafőnök ajánlatából.

0: Hobby Rádió,
1: ahol a jó zene tovább él.
2: Vágjunk is akkor bele a mai konyhafőnök ajánlatába, ahol ebben a 60 percben gyümölcsökkel csinálunk mindenféle jó dolgot. Hát legtöbbjében azt egyébként, hogy elkészítjük ételként, és nagyon jót eszünk belőle. Csokoládé és körte, ehhez semmi más nem kell, mint 3 körte, 8 evőkanál, csokoládé fagylalt, illetve fahéjas cukor, ezen 3 hozzávaló birtokában. Először is hámozzuk meg a körtét, hosszában vágjuk fel 8 szeletre, távolítsuk el a magházát, mikrohullámú sütőben 8 percig egy kicsit pároljuk meg, tálaljuk a körteszeleteket csokoládéfagylalttal, szórjunk rá fahéjas cukrot, az ínyencek pedig egy kis csoki öntettel még megbolondíthatják.
3: Utána pedig még mindig nem hagyjuk el a körtét, már csak azért sem, mert kiváló muffint lehet belőle készíteni, kell hozzá 20 deka liszt, 5 deka porcukor, 1 evőkanál szójaliszt, 2 teáskanál sütőpor, 1 csomag vaníliás cukor, 50 g mandula, 4 fél körte, lehet akár dobozos is, 1 teáskanál fahéj, mandula aroma, olaj, víz, 200 g keserű csokoládé és 50 g mogyoró. Előmelegítjük a sütőt 200 fokra. Összekeverjük egy nagy edényben a lisztet, a cukrot, a szójalisztet, a sütőport, a vaníliás cukrot, a mandulát, a fahéjat és a mandula aromát. Ezután hozzáadjuk a vizet és az olajat, gyúrjuk össze az alapanyagokat, a körtét vágjuk apróra, adjuk a tésztához, kivajazzuk a muffin formát, belekanalazzuk a tésztát, a tetejét pedig elsimítjuk. A muffint előmelegített sütőben, tehát 200 fokon úgy 20-25 percig sütjük, amikor tudják, a muffin formából már kidagad a süti. Közben a csokoládét vízgőz felett olvasszuk meg, majd miután kihűlt a sütemény, rácsorgatjuk a tetejére egy teáskanál segítségével. Végül szórjuk meg magyaró darabkákkal, és hagyjuk megszilárdulni a csokoládét.
2: És hogyha már csokoládéról van szó, akkor ezek szerelmesei ne aggódjanak, lesz itt nekünk mindjárt a folytatásban szőlős diós pralinénk, azonban a húsimádóknak is tudunk kedvezni, szilvát, datóját és őszi barackot is készítünk szalonna kabátba belebújtatva, hamarosan itt a konyhafőnök ajánlatában.
0: A konyhafőnök ajánlata, a műsor, amivel még ön sem égeti oda.

0: Hobby Rádió.
1: Fogalkozni, menjek neki a busztába!
2: Műsorajánló.
3: Szivárvány. Magazin műsor vendégekkel és sok érdekes témával. Szivárvány.
4: Pénteken 22 órától a Hobby Rádióban.
2: Egészségedre.
5: Egészségedre.
6: Egészségedre.
5: Szerkesztő műsorvezető Turcsányi Buséva.
2: Hétfőn 10-től a Hobby Rádióban.
3: Teremtés koronája. Az igazi pasis műsor.
4: Teremtés koronái. Pénteken 4-től a Hobby Rádióban.
7: Világjáró.
8: A Hobby Rádióban.
7: Ha ön már járt ott, készül vagy csak képzeletben utazik, akkor ez az ön műsora. Világjáró utazási magazin. Kedden 10-től
9: a Hobby Rádióban.
10: Tessék kapaszkodni, mert ilyen zenék már régen szóltak. Nekem 90, a varázslatos 90-es években repítjük a neked. Ez a Nekem 90.
4: Nekem 90. Zenei válogatás a 90-es évekből. Pénteken 5-től itt a Hobby Rádióban. Névzenei kavalkád, a Hobby Rádió névzenei műsora. Ritkaságok, archív felvételek, népi hangszerek, néhai és ma élő adatközlők, zenekarok, más népek zenéi és hangszereik, valamint ma élő hagyományápoló és őrző népzenészek és zenekarok. A mikrofonnál és a kavalkádban a műsorvezető szerkesztő Ferenczi István. Névzenei kavalkád hétfőn 8-tól a Hobby Rádióban.
2: Műsorajánlót hallottak.
8: Hobby Rádió.
11: Nézzük, hogy mivel folytatjuk. Szőlősdiós pralinéval kell hozzá 100 g mazsola, 4 evőkanárum, 200 g hámozott mandula, 150 g fehér vagy tejcsokoládé. Áztassuk be a mazsolát a rumba több órára vagy egy egész éjszakára. Azért arra vigyázzunk, hogy a rumot aztán gondosan zárjuk el. Csöpögtessük le, egy konyhai törlőkendővel majd szárítsuk meg. Persze azt nem tudni, hogy az ilyen mazsolás ízt kapott rummal hogyan lehet aztán később akár bármilyen koktélt vagy más hozzávalót készíteni. A mandulát pirítsuk aranybarnára, majd hagyjuk kihűlni. A csokoládét olvasszuk fel vízgőz felett, keverjük hozzá a mazsolát és a mandulát, pergamen papírra evőkanállal adagoljunk golyócskákat, majd hagyjuk megszilárdulni.
12: Ha viszont már tényleg dugig vagyunk a csokival, akkor jól jönne, hát valljuk be egy kis hús is. Hát vegyünk egy szalonnakabátot, bele pedig bele öltöztethetünk szilvát, datóját, vagy éppen őszi barackot is. Két puha szilvára, két őszi barackra, két datójára, 4 egész mandulára, 8 vékonyabb szelet enyhén füstölt szalonnára, fogpiszkálóra, illetve olajra, valamint alufóliára van szükségünk. Először is magozzuk ki a gyümölcsöket. A szilvákba és a datójákba dugjunk egy-egy szem mandulát, az őszi barackba azonban ne tegyünk, tekerjük be a gyümölcsöket egy-egy szelet szalonnába, tűzzük meg őket fogpiszkálóval és melegítsük elő a sütőt 250 fokra. A falatkákat helyezzük egy alufóliával kibélelt tepsire. Ha a szalonna összesült, kivehetjük a fogpiszkálót, 10-15 percig süssük, amíg a szalonna finom ropogós lesz, és szigorúan forrón tessék tálalni.
11: Miután a húsból is eleget fogyasztottunk gyümölccsel, szerintem itt az ideje, hogy minden nagymama alapművét, a szilvás gombócot is elkészítsük, de csak és kizárólag némi pihentető szünet után.
2: A konyhafőnök ajánlata ízekre hang.

0: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
1: Itt vagyunk még mindig a konyhafőnök ajánlatában, és ahogy azt már előbb Móni elmondta, jön sokunk nagy kedvence, az örök klasszikus, és hát nagyon egyébként nem lehet elrontani, bár mondjuk nekem már egyszer sikerült, jó kemény lett, no de azért a gyakorlott háziasszonyok és házi urak azért mindig tudják, hogy mitől is olyan jó a jó öreg szilvás gombóc. Szükségünk van 1 kg burgonyára, 12 dekal lisztre, 30 g grízre, sóra, egy tojásra, 24 szilvára, 24 kocka cukorra, 10 deka vajra, zsemlemorzsára, fahíra, cukorra, illetve mákra.
2: Mi, miután ezt mind beszereztük, na nézzük, hogy az igazi nagymamás gombóc hogyan készül. Meghámozzuk a burgonyát, puhára főzzük, átpaszírozzuk, majd hagyjuk kihűlni. Hozzáadjuk a lisztet, a grízt, a tojást, egy csipet sóval ízesítjük. A tésztából egy pohár segítségével 24 darab körülbelül 4 cm vastag és 10 cm átmérőjű kört szaggatunk ki. Mindegyik közepére egy-egy magozott szilvát, közepén egy kocka cukorral, vagy akár fahéjas kocka cukrot is tehetünk. Majd ezt követően, ugye miután a szilvát ugye a kocka cukorral, vagy a fahéjas kocka cukorral beleraktuk, gombócot gyúrunk belőle. Forrásban lévő sós vízben körülbelül 5 percig addig főzzük a gombócokat, amíg a víz tetejére feljönnek, innen tudjuk, hogy kész. A zsemlemorzsát pirítsuk meg vajon, forgassuk meg benne a gombócokat, esetleg a zsemlemorzsához még vaníliás cukrot is rakhatunk. Végezetül szórjuk meg fahéjas cukorral, ha kimaradt volna ugye a fahéj a kockacukorból, vagy akár mákkal is, persze csak akkor, hogyha arra vágyunk, hogy az egész család boldog motorosként vigyorogjon a szilvás gombóc elfogyasztása után.
1: Hamarosan folytatjuk majd még konyhánkbeli őrültködésünket, most azonban jó tanácsokkal érkezünk, konyhai tippekkel, úgyhogy el ne menjenek sehova.
0: Fülcsiklandozó étkek a konyhafőnök ajánlatából. Tip top, drip dry, bottles pop, lips lock, hips rock, don't stop, big Snoop Dogg is back on the block, PC, Disney, shake that thing to this beat, tastes like brandy, shaped like Landy, sweet.

0: Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól.
1: Mi minden konyhafőnök ajánlatában nagyon kedvesek vagyunk, és tanácsokkal, ötletekkel látjuk el önöket konyha tájékáról, ez ma sincs másképp, szóval jöjjenek a mai apróbb cseprőbb konyhai trükkjeink.
2: Például, ha süteményt készítünk robotgéppel, első lépésként mindig a tojásfehérjét verjük fel, így nem kell a villákat elmosni, amivel időt nyerünk.
1: A kocsonya könnyebben megdermed, hogyha legalább 5 órán keresztül lassan, gyöngyözve főzzük, de azonban arra figyeljünk, hogy fornia semmiképpen sem szabad.
2: Ha a magozott gyümölcsöt lisztben megforgatjuk, mielőtt a piskóta tésztának a tetejére szórnánk, nem süllyednek le a szemek a süti aljára.
1: A túró gombócunk sokkal érdekesebb lesz, hogyha a közepébe egy-egy szem fagyasztott gyümölcs is kerül, és így főzzük ki.
2: Madártejet megszaporíthatjuk kevés vaníliás pudinggal, kevesebb tojásból vagy maradék tojásfehérjéből is, igen kiadós lesz.
1: A kurkuma, vagyis a köripor szépen megszínezi a húslevest, sőt még kellemes ízt is ad neki, jó tulajdonsága még, hogy segíti az emésztést, illetve csökkenti a puffadást.
2: A kevésbé ismert mángoldot ugyanúgy lehet elkészíteni, mint a spenótot. Az íze kissé édeskésebb és kevesebb benne az oxálsav, ezért kevésbé terhelni meg a vesét és az ízületeket.
1: A házilag készített majonéz duplájára szaporítható, hogyha keverés közben az olaj mellett kevés citromos vizet is adagolunk hozzá, könnyebb is lesz ezzel a módszerrel.
2: Panírozáskor, ha folytán a tojás, de már nem érdemes egy újabbat feltörni, érdemes egy kis tejjel felhígítani a még meglévőt. Ugyanolyan jó. Ha a morzsa kevés, szaporítsuk meg kevés reszelt sajttal vagy szezámmaggal, változatosabb lesz a mindenki által szeretett rántott hús.
1: Ha pedig a palacsintával pici élesztőt és napraforgóolajat is teszünk, akkor sokkal puhább is lesz, és tovább friss marad. Atya!

0: konyhafőnök ajánlata, reméljük, hogy mindenki gyümölcsökkel telve igen gazdagon távozik tőlünk már, ami az ízélményeket illeti. Jövő héten ismételten csak jövünk egy egész konyhányi finomabbnál finomabb recepttel és étellel, addig is éljenek és egyenek jókat. Szammer Gábor László Vazult,
1: illetve Nacsa Mónit hallották.

0: és hát ahogy Móni mondta, a jövő héten újra kicsit majd megvastagítjuk a bukszánkat, csak éppen nem pénzzel, hanem az étel bukszánkat nagyon finom ételekkel, illetve hát mindenféle ilyen dologgal. Jövő héten találkozunk, tartsanak akkor is velünk, viszont hallásra!
1: Viszont hallásra!

0: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 21 óra.
1: Júniusban újraindulhat a magyar-osztrák vasúti munkacsoport. Röszke és Szabadka között is szünetel a vonatforgalom a szerbiai leállás miatt. Új elméleti központot létesít a Semmelweis Egyetem. Köszöntöm a hallgatókat, Gál Tóth András vagyok. Júniusban újraindul a magyar-osztrák vasúti munkacsoport, közölte Bécsben Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter, azután, hogy találkozott Peter Hanke osztrák közlekedési miniszterrel. A tárcavezető kiemelte, újjáépítenék az együttműködést, a gyesev működése és a fejlesztése területén is. Vitézi Dávid szerint a legfontosabb feladat a Budapest és Bécs közötti vasúti szolgáltatások fejlesztése és gyorsítása. Röszke és Szabadka között is szünetel a vasúti forgalom, mivel szombat reggeltől a szerb vasút bizonytalan ideig nem közlekedteti a személyszállító vonatokat, közölte a MÁV Informa honlapján. Azt írták, a magyarországi szakaszon Szeged és Röszke között biztosított a vasúti eljutás. A szerbiai vasúttársaság hajnalban azt közölte, határozatlan időre leállt a vasúti közlekedés Szerbiában. Szerbiai egyetemisták szombat 18 órára kormányellenes nagygyűlést jelentettek be Belgrád között. A vasúti közlekedést az utóbbi másfél évben többször is akkor állították le, amikor ellenzéki tiltakozást szerveztek a fővárosban. Új elméleti központot létesít a Semmelweis Egyetem. A felépülő épület 4,500 ember befogadására lesz képes majd egyszerre. Amint egy 22.000 négyzetméteres létesítményben korszerű hallgatóbarát tereket alakítanak ki, lesz könyvtár, 200 fős étterem és egy speciális mobilfalakkal több részre is osztható, egyszerre 1000 főt befogadni képes nagy előadó, amely rendezvényteremként is funkcionál majd, közölte az egyetem. Hozzátették, évről évre folyamatosan nő a magyar és nemzetközi hallgató száma, ezért szükségessé vált az oktatási terek bővítése és további fejlesztése. Gyereknap alkalmából ismét megnyílnak a tűzoltó laktanyák a látogatók előtt a hónap utolsó vasárnapján, május 31-én. A korábbi évek hagyományait karöltve idén is 150 hivatásos és 47 önkormányzati tűzoltóság, valamint 216 önkéntes tűzoltó egyesület és több múzeum várja azokat a családokat, amelyek szívesen megismernék a tűzoltó laktanyák életét. Palackokkal trükközött egy kecskeméti nagyáruház dolgozója. A vád szerint hónapokon át újra és újra beváltotta azokat a palackokat, amelyek után egyszer már kifizették a visszaváltási díjat. 2024 őszétől 2025 tavaszáig 365 alkalommal csempészett ki palackokat munkahelyéről, hogy azokat újra beváltsa. A jogtalanul szerzett 1,6 millió forintot a saját bankszámlájára utaltatta. Összesen megközelítőleg 37 ezer palackot váltott be újra. Az ügyészség börtönbüntetést kért a csalóra. Vasárnap is a napsütésé lesz a főszerep, amit csupán vékony fátyol és kisebb gomoly felhők zavarhatnak, de esni sehol sem fog. Többfelé lesz élénk az északi északkeleti szél. Kora reggel 7 és 16, délután 25-30 fok között alakul a hőmérséklet. Hétfőn folytatódik a nyárias, napos idő, tovább melegszik a levegő.
0: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
2: Reklám.
3: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
2: Reklámot hallottak.
0: Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól.
4: Média 1. A média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel.
5: Üdvözlöm Önöket, ez a Média 1. Itt vagyunk a választások után. Nagy mozgások indultak el a magyar médiaiparban. Magyar Péter rögtön a közmédiában kezdte a, mondjuk így, hogy a folyamatokat, és mindenkit az érdekel, hogy mi fog történni a közmédiával, meg egyáltalán az, hogy az elmúlt években mi történt ott, ez is ugye most nagy téma lett Magyarországon, illetve már egy ideje ez téma is. Itt van velem a vonal túlsó felén Szabó Stein Imre, kommunikációs szakember, aki több tévécsatornának is dolgozott, és erről fogunk beszélgetni, hogy éppen mi történt itt a közmédiában, és milyen irányba lehetne elmozdulni. Kezdjük először is szerintem a visszatekintéssel, hogy mennyire súlyos a probléma, és hol romlott el ez az egész a MTVA körül, hogy odáig jutottunk, hogy álhírek tömkelege kerül adásba, hát végülis van egy médiatörvény például, tehát ez a médiatörvény, ez teljesen alkalmatlan, arra betöltse a funkcióját?
6: Üdvözlök mindenkit, szervusz! Rögtön a legnehezebb kérdést tetted föl, és ugye szakjogászként, én nem vagyok szakjogász, tehát azt tudom mondani, hogy az mindenképpen egyértelmű, hogy a közmédia és a köztelevízió folyamatos zuhanáshoz pont az új médiatörvény megalkotásától kezdődően vezethető le, és ez egy szerintem egy bonyolult és de jól látható és összetett folyamat része volt. Ha onnan nézed, hogy ennek az új médiatörvénynek az alapján létrejött egy C30-as speciális adalékanyagokkal megerősített betonkeménységű rendszer, ami gyakorlatilag látszólag demokratikus körülmények között, de alapvetően kontraszelektált emberekkel való föltöltés után egy egyértelmű lineális parancs uralom mentén kezdte működtetni a tévét, akkor ez nyilván a végkimenet az tragikusnak tekinthető. Azt gondolom, hogy talán sokkal érdekesebb irányba tudunk elmenni, ha azt nézzük, azt a páratlan helyzetet nézzük, vagy veszük orcsa alá, hogy mondjuk ki, nem, most nem fogok hajszálpontos számokat mondani, de te is tudod, én is tudom, a hallgatóid is tudják, hogy rendkívül alacsony a köztelevízió különböző csatornáinak egyesített nézettsége. Erről szeretném a végén tudnánk majd egy kis európai kitekintést adni, hogy mennyire alacsony is ez, de az, hogy főműsödő mondjuk egy átlagos napon 1% körül, kivéve, hogyha a négyes csatornán valami nagy EBU, tehát egy olyan szerzett alapjogon keresztül, ugye, amit nem tudtak elvenni az MTV-től a élemesebb kereskedelmi csatornák, megy valami nagy sportközvetítés, durván ez a hihetetlen alacsony 1% ról beszélünk.
5: Ugye ez az EBU, ez az Európai Broadcasting Unió gyakorlatilag.
6: Union, így van, és gyakorlatilag nyilván vannak bizonyos olyan sportközvetítési jogok, amik alapvetően a közszolgálatnak vannak fölkínálva első körben, ezeket elveszteni már tényleg nagyon nagy probléma lett volna nyilván, de lényegében egy én nem hiszem, hogy tehát, hogyha egy tágabb kontextusban nézzük a dolgot, és körülbelül azt nézzük, hogy mit várunk el, vagy mit várnak el nemzetközileg a közszolgálatiságtól, akkor tényalapú, kiegyensúlyozott és pártatlan tájékoztatást, a társadalom tájékoztatás, oktatás, a kulturális szolgálata, de azt mondanám neked, vágjunk így a lényegbe szerintem bele, hogy tulajdonképpen, hadd idézzem Habermast, aki nemrég hunyt el, és még ha egy kicsit megosztó is, azt gondolom a személyek körül nincsen vita abban, hogy milyen jelentős a társadalom filozófiai munkássága. Ugye nagy német filozófus, szociológus. Ő azt mondja, hogy a nyilvánosság tere nélkül nincs demokrácia, és a nyilvánosság minősége határozza meg a demokrácia minőségét. Na most a lényegében egy médiarendszer az én felfogásom szerint ennek a középpontjában a közszolgálat áll. És ilyen értelemben nyugodtan, akár lakmuszpapírként is tekintetjük, de ami történt az MTV-vel, az történt a magyar társadalomban, az történt velünk, ahogy békaként lassan fölmelegített levesben főttünk tizenvalahány évig, és tulajdonképpen erre a nyilvánosság terére rátekintünk, akkor tragikus állapotban van. A pártatlanságnak ugye nyoma se volt, én most nem szeretném azokat elmondani, amit minden nap különböző hírek formájában hallunk, ezekkel teljesen tiszta vagyunk, hogy nem volt pártatlan a hírszolgáltatás. Inkább olyan dolgokról beszélnék, hogy az én felfogásom szerint az előbb elmondottak alapján a közmédium az tulajdonképpen a teljes médiarendszer immunrendszereként működik. Ha úgy tetszik, a demokrácia motorja. Tehát, hogyha eljutottunk erre a szintre, hogy gyakorlatilag, és szerintem ezt a új médiatörvény megalkotói, vagy az uralkodó párt, nem hiszem, hogy azt a hülyeséget előre bekódolta, hogy levigyék egy hihetetlen magas 130, 140, 150 milliárdos most már büdzséből 1% környékére a csatornát, ami egy totális öngól, ugye? De hogyha hozzárakod, hogy ez a folyamat párhuzamosan zajlott a bulvárnak a lesilányításával, azzal a folyamattal tulajdonképpen, hogy szisztematikusan valamifajta morális szétcsúsztatása folyt a társadalomnak szerintem, és a ellenségesnek tekintett társadalmi rétegeknek az ellehetetlenítése, és ebben az egyre szűkülő körben minden, aki kívül maradt, ugye, aki kívül került, az tulajdonképpen egy idő után nem vehetett részt az élet nevű játékban, kisorsolták belőle, és valószínűleg a Fidesz ezt nem vette észre, hogy milyen szűk maradt a valódi bázisa, mert lényegében a társadalom nagy része kívül került ezen a játékon. Na most ott van egy egyre silányuló alapfeladatait ellátni nem képes és nem akaró köztévé, és ott van egy médiarendszer, ahol gyakorlatilag mondjuk Angliához, vagy Németország, akár Ausztriához képest, ahol egy erős közszolgálati standard van, megszűnik ez a mérce, lezuhan láthatatlan a pici szintre tulajdonképpen a televízió nézettsége, és akkor látjuk, hogy tulajdonképpen a kereskedelmi televíziózás is milyen irányt vett, és ez a irány főleg a TV2 esetében hát egyáltalán nem dicséretes. Tehát itt azért elég tudatosan zajlott szerintem egy lehűítési folyamat, megjelentek a kereskedelmi tévében azok a kreatív producerek, akik többször hallottam beszélgetésekben ezt, hogy az emberek egyre hülyébbek, tehát lejjebb kell vinni tulajdonképpen a műsorok szintjét. Itt jönnek aztán egy nem létező közmédia egyensúlyozó szerepének a hián, megjelennek ugye azok a sorban azok a műsorok, ahol a zsűriben már nem olyan figurákat látsz, akik bármilyen módon példaként a társadalomban odaállíthatók a teljesítmény alapján, hanem egész egyszerűen hát teljesítmény nélküli figurák, tömegét CDE kategóriás celebeket látsz. Tehát gyakorlatilag valahogy én egy nagy tér széles folyamatot látok a bulvárral, a nagy térnyeréssel, a közszolgálati alapfunkcióknak a kiirtásával, és tulajdonképpen, ha megnézed azt a négy fontos dolgot, ami a sikeres közszolgálati televíziók mögött van, független finanszírozás, intézményi védelem, pluralizmus, társadalmi kontroll, ezek lényegében zéró szinten teljesültek a magyar valóságban. Tehát tulajdonképpen, és hogyha hozzáteszem, hogy van az Európai Médiaszabadság rendelet, tudod, ami 25-26-tól folyamatosan. Igen, ami azt mondja, hogy független, átlátható és kiszámítható finanszírozású legyen, akkor nyilvánvalóan a kérdésedhez visszatérve újra kell szabni a médiatörvény, és még egy újra szabott médiatörvény, és nagyon-nagyon figyelni kell azoknak, hogy újra szabják a médiatörvényt, hogy komolyan vegyük ezt a játékot, mert ami nem játék, az Élet nevű játék központjában a közmédia van, és akárki akármit mond, ez a következő egy-két évtizedben így marad, és hogyha nincs egy erős, izgalmas köztelevízió, közrádiókkal és korszerű online platformokkal, akkor az egész médiarendszer, immunrendszer szinten beteg, nem fog tudni kilábalni a problémákból. Tehát én nekem fogalmam sincs, hogy pontosan például a Tiszapárt hogyan gondolkodik erről, azt többször nyilatkozatban hallottuk, hogy nyilvánvalóan elhangzott ezt a hírszolgáltatás leállítása, hogy hozzá kell a kérdéshez nyúlni, de én nagyon-nagyon remélem, hogy ennek a másik oldalát még fontosabbnak fogják tekinteni, hogy mit építünk ebből föl. Ugyanis, hogy ez itt marad és elhallgat, azzal csak a vadhajtások erősödnek tovább, és a társadalmi zűrzavar, az Élet nevű játékból kizárt emberek széles tömege, az gyakorlatilag csapódik, verődik, és egy nagy káoszban utazunk ebben a pillanatban, szellemi káoszban. Tehát én azt gondolom, hogy a közmédiára elképesztően nagy szükség van.
5: Még itt a függetlenség kérdésénél, meg a finanszírozásnál egy pillanatra megállnék, hogy azért vannak olyan országok, ahol szintén tulajdonképpen az országgyűlés vagy a kormány adja a finanszírozást, és mégis tudnak normálisan működni ezek a közmédiumok. Itt viszont mint hogyha ez egy függőségi viszonyt alakított volna ki Magyarországon. Igen. Tehát az a megoldás akkor, hogy előfizetési díjat kell kérni a nézőktől?
6: Nem. Nézzük nagyon gyorsan. Nem vagyok szuper felkészült, csak hogy mondjam, szakértője financiás oldalon, de nyilván meg tudom osztani az alapvető tudásomat. Tehát van az egyik modell, ugye a licenszdíj. Például a BBC és az egyik német közszolgálati televízió így működik. Magyarországon is volt ilyen, de nyilvánvalóan jól sejthetjük azt, hogy egy ilyen utólag visszahozott licenszdíjban, amilyen ostor csapásként érné a háztartásokat, joggal gondolhatja azt mondjuk az új kormányzó párt, hogy nem szeretne magának egy ilyen népszerűségvesztést, és mi sem biztos, hogy szeretnénk azt, hogy emiatt aztán tömegével, hogy mondjam, elkezdjék kiátszani ezt, vagy nem tévézni. Tehát ez most már szerintem ez a hajó itt elment. Uh-huh. Ausztriába boldogan működik, a németeknél működik, az angoloknál működik, ez nálunk nem fog működni. Ez egyik. A másik, ugye ez az állami költségvetéses dolog, ami szintén az egyik német adónál van, de hát ott azért tartományi kormányok is beleszólnak tulajdonképpen a CDF működésbe, ő is ad reklámot. Én azt gondolom, hogy ott a demokrácia jobb állapotban van, tehát sokkal kevésbé arra megy ki a játék, hogy ezt kijátsszák, és aztán beültessenek a kuratóriumba egy irányba húzó embereket. Tehát minden azon is múlik, hogy a demokrácia milyen állapotban van, mit csináljuk. Ez egy borzasztóan pozitivista dolog, ezt látni kell, mint hogy a politika is az.
5: Tehát, oké, csak mint hogyha a jogszabályban azért kéne valamilyen védelem, tehát hogy az egy dolog, hogy azon is múlik, hogy ki van kormányon is mennyire él vissza a helyzettel, és mennyire próbál beleszólni, de hogyha egy olyan jogszabályi környezet kellene, ami akkor is megvédi ezt az intézményt, hogyha egyébként egy olyan vezető van, mint mondjuk az Orbán kormány.
6: Teljesen igazad van. Én azt gondolom, hogy ilyen értelemben gyakorlatilag eljuthatunk körülbelül oda így a gondolkodásban, hogy egy stabil, előre rögzített finanszírozásról kéne beszélni, ami politikai céloktól abszolút független. Több lábon tud állni, én ezt fontosnak tartom, hogy több bevételi forrás lábon tudjon állni a köztelevízió, és átkozottul átlátható legyen. Én megnézve a nemzetközi példákat, mert vannak itt ilyen szélsőségek is, hogy például tulajdonképpen charity adományalapon működik, nem tudom, tudod, a Public Broadcasting System részben ebből él. Uh-huh. Hát ezt szerintem 3 napig élnénk meg ebből, én látjuk, hogy az uralkodó, hogy a gazdag elit, ugye a hatalmas vizé, a Titanic tetején látjuk, hogy milyen nagy kedve szokott szponzorálni akár kultúrás eseményeket, tehát körülbelül azonnal le lehetne húzni a rolót. Ez nyilván nem működik. Úgyhogy én a következőt mondom, egy automatizált közalap létrehozását javasolnám. Egy automatizált közalap, ami nem a kormány aktuális döntésétől függ, ezt már közgazdasági kérdés, hogy ezt úgy automatizáljuk, hogy a GDP adott százalék, mondjuk azt mondja 0,25%-a, vagy az adófizetők befizetett adója utáni fix százalékú dolog, tehát mindenképp egy automatizált közalap, amit nem lehet évről évre minisztérium vagy kormánydöntéssel rángatni tulajdonképpen. Ez működhet, és meg kéne szavazni ezt a bizalmat, ha biztosítható gyakorlatilag a teljes átláthatóság, ami most nulla átláthatóság, mert bármilyen adatot kikérnél, bármilyen szerződésre nagyon hosszú ideig kéne kopogtatnod azon az ajtón, vagy terre kéne menned, és hát tulajdonképpen a független irányítás, amiben szakmai szervezetek, civil képviseletek, és akár akadémikusok is részt kéne, hogy vegyenek. Ami a lényeg, hogy ne évről évre könyörgő módon kelljen az állami költségvetésbe beégetett soron alkudozni, mint hogy az egész kultúrás szakma egyébként ebbe volt benne. Én nagy fesztiválok vagy zenekari dolgokban dolgoztam az elmúlt 8-10-12 évben, és mindig, minden évben ezen a pórázon lett rángatva mindenki, és lett az általam látott emberek egy része lojalitásra kényszerítve, mert nem kapja meg a pénzét. Tehát én azt gondolom, hogyha egy automatizált közalapot és ezt a nagy bizalmat meg tudja kapni, és ilyen értelemben lehet függetleníteni a napi vagy az éves szintű politikától, és a függetlenséget, az átláthatóságot a másik oldalon biztosítjuk, akkor tulajdonképpen ezek a jó irányok, amik alapján el lehet szerintem képzelni egy jó köztelevíziót. De gyakorlatilag nemzetközi, nézd, Németországban a CDF és az ARD együttesen erősebb, mint a ProSieben és a Satánc és a többi kereskedelmi csatorna nézettségben. Ezt csak azért mondom, mert hallottam a Bolgár György műsorában, azt hiszem néhány napja volt pont szó, röviden az egyik téma, ez a kell-e köztévé, és egyáltalán hogy működik, és volt nagyon intelligens betelefonáló, aki nyilván az elmúlt 10 év tapasztalatai alapján effektív mondta, hogy szerintem már nem is nincs erre szükség. Az előbb elmondott alapján ez körülbelül olyan, mintha orvosiak azt mondják, hogy az immunrendszert kivonjuk a forgalomból. Észre kéne venni, hogy milyen súlyú dologról beszélünk, és hogyha ehhez érveket keresünk, akkor tényleg, mit tudom én, egy pillanatra vessünk egy pillantást, mondjuk a BBC, durván olyan 20-24%-os közönség arányt hoz el. Összességében mondjuk a Channel 4 5-6-ot, az ITV 14-16-ot. Tehát Angliában tulajdonképpen egy kiegyenlített. De most gondolj bele, hogy egy darab sok csatornából álló, sok platformmal rendelkező BBC az egész kereskedelmi televíziós világot tulajdonképpen, és abban nem hiszem, hogy vitatkoznak, hogy a BBC standardeket diktál. Érted? Tehát minőséget, hozzáállás, nem tökéletes a BBC, de alapvetően független a politikától.
5: Azt volt is, ugye balhé, ott ez az álhír balhé, amiben bele is bukott a vezérigazgató egyébként, hogy ez nagy különbség, de ott van következménye.
6: Van következménye, olyan esetről is tudunk, hogy bement balhézni egy aktuális, ez régebben volt sok éve, valamelyik miniszter, és utána miniszter röpült egyébként, mert üvöltözött a BBC-en vezérigazgatójával, hogy már pedig ezt így még egyszer nem, vagy be akar többször, kész. Azt gondolom, hogy amit a BBC-nél látsz, ez egy bonyolultabb kérdés, azt gondolom, hogy ott a saját ideológiai udvarukban témfelének egy picit, tehát túl sokan gondolkoznak túl hasonlóan a világ dolgairól, de nem kívülről van rájuk oktrojálva valami fajta világnézet, hogy ezt kell mondani, vagy azt kell mondani, meggyőződéssel időnként rosszat mondanak, de hát ez belefér. De Németországban például hihetetlen bizalom van a közszolgálati tévék irányában. Most próbálok adatot mondani neked, lényegében egészen konkrétan a CDF az 13-15%, most egy 24-25-ös adatsort nézek, az ARD 10-12, a 2-27%, és akkor mondjuk egy RTL meg 9-10%, tehát hogy lényegében a két közveti csatorna Németországban erősebb a piacon, mint az összes egyébként nálunk a mieinknél jobb minőségű programminggal rendelkező kereskedelmi csatorna. Tehát véletlenül a németek, meg az angolok, meg a svédek, meg az osztrákok nem teljesen hülyék, hogy nem építették le a közszolgálati rendszert. Hogyan tudott talpon maradni egyébként a BBC, azt nem tudom mennyire tudod, és néhány éve bukkantam rá így a titokra, hogy ők baromira pályanyírok voltak, tehát 2004 körül tulajdonképpen beindították ezt az iPlayer nevű szolgáltatás platform rendszer tulajdonképpen, ami video on demand, streaming, stb. Utána kezdte a kereskedelmi szektor ugyanezt. Tehát olyan előnyre tettek szert időben, és annyira is sikeresen jó minőségbe tudtak kilépni a lineáris televíziózás mellett tulajdonképpen az online térbe, hogy ez lényegében egy kikerületetlen játékosként, tehát határozhatjuk meg őket. Tehát magyarul szerintem egy baromira átgondolt új médiatörvény, az szükséges, szerintem a finanszírozása nagyon nehéz az automatizált közalapnál, jobb ilyen így hívom, rendszerénél jobbat kitalálni, és nagyon fontosnak tartom, hogy a legnagyobb challenge nem ez, hanem hogy hogyan lett ebből az 1%-os deklasszált dologból fölépíteni egy ilyen mondjuk CDF-szerű dolgot, úgyhogy az izgalmas legyen, korszerű legyen, nem lesz annyira nehéz, mert nagyon sok hibát követnek el Magyarországon kereskedelmi tévék. Nagyon hasonló problémákkal küzdenek egyébként, bár nyilván stilálisan a két tévé különbözik. A hírszolgáltatásban meg masszívan különbözik, ebben nem hiszem, hogy vita lenne köztünk. De azt gondolom, hogy óriási lehetőségei vannak a programfronton egyébként a köztévének, és ne felejtsd el, hogy akár a filmcsomagok beszerzésén, akár a sportjogoknál, egy csomó dologban egy köztelevízió még mindig a világon előnnyel indul a pályán. Tehát én odamész a Gomonhoz, vagy a Babelsberg stúdióhoz, vagy akár a Warnerhez tárgyalni, az előső kettőnél tuti előnyöd van, és olyan filmeket tudsz leakasztani, ami oda illik, de nézet lesz. Úgyhogy megoldható a dolog, csak azt szeretném szerintem a szakmából még jó páran ezt szeretnék, hogy ne álljon meg ott a gondolkodás, hogy szűnjön meg ez 1-2% fülébe hamis szózatot zsolozsmázó kontrollált tudatáram, ami most a magyar tévé, hanem építsünk belőle egy olyan dolgot, ami egy egészséges ország kialakulásához elengedhetetlenül szükséges. Ilyet mentálisan ennek a társadalomnak gyógyulnia kell. Hát lelettünk betegítve, nem igaz?
5: Hát hogyne, persze. Hát a rengeteg álhír meg a rengeteg propaganda ehhez nagymértékben járult hozzá, és a közmédiai riogatással, tehát a választás napján is én voltam egy vidéki asszonynál, egy idős hölgynél, aki hát már nem nagyon megy ki az utcára, és a szavazó urnát is vitték neki. Ő neki nincs internete, ő nem néz más, csak a közmédiát. Hát nyilvánvaló, hogy hogyan lehetett őt befolyásolni, és rettegésben tartani embereket éveken át.
6: Igen, igen, igen, és nyilván ezt teljes joggal akarja, hogy mondjam, átfordítani normalitás irányába a Tiszapárt. Csak én azt mondom, hogy ez a történet eleje. És itt most azt is értem, hogy sokkal nagyobb tétek vannak, akár az EU-s források visszaszerzése valahogy, mert azt körülbelül kimondhatjuk, hogy a most esetleg bejövő pénznél nagyobb összegű pénz, hogy körülbelül akkora fellendülés lehetett volna Magyarországon, mint a millennium idején volt, amikor nagyon rövid ideig, de emlékezz vissza, talán az volt az utolsó szakasz a magyar történelemben, amikor teljesen különböző társadalmi osztályok, az középpolgárság, felsőpolgárság, németek, magyarok, zsidók is, nem tudom, összetudtak fogni, és fölépült a város. Aha. Tehát, hogy és valahogy most, amit a választáson lezajlott, számomra két óriási bizalommal eltöltött tapasztalatom van. Az egyik az, hogy tényleg egy nagyon széles társadalmi konszenzus van a Tisza győzelme mögött, a másik meg a fiatalok. És hogyha a fiatalokról beszélsz, pont mindenki azt mondja, hogy a tévézésre lehetetlen őket visszahozni. Nem, mert ha izgalmas műsorokat tudsz készíteni, és utolérelőd őket versenyképes platformokon, ami nem lesz olyan nagyon nehéz, mert nagyon fontos, hogy kialakultak a youtuberek, vagy vannak a influencerek.
5: A Partizán, ugye a Partizánra azt mondják, hogy ő az új közmédia, tulajdonképpen a Gulyás Marci csatornája. Mit gondolsz erről?
6: De hát azt gondolom erről, hogy teljes belelépett nagyon tehetségesen egy olyan funkcióba, hogy megtartott. Tehát, hogy mondjam, ezt nyilván a közmédia kellett volna, ha valami hasonlót csináljon, nem csinált, meglátta a lehetőséget, a szükséget, és megoldották. hogy mondjam, elég keményen tolták, de egyébként én azt gondolom, hogy megerősödő közmédia nem fogja ezeknek a platformoknak a pusztulását okozni, nyilván ki lehet alakítani együttműködéseket. Ez egy nagyon, tudod, ha irodalmi hasonlatot hoznék, akkor ez szerintem az üveggyöngyjáték. Nem tudom, ki emlékszik még erre a könyvre, ugye Hermann Hesse, ha jól nem, igen, Hesse. Tehát, hogy nagyon sok hangszeren kell tudnod játszani. Tudnod kell azt is, hogy kell fölépíteni egy tévét. Mik azok a műsorelemek, meg kell érezned. Kell, van az a jogi része, erről kezdtél beszélni rögtön az elején. Van egy financiális része, és van egy speciális szakmai tudás, ami valószínűleg vissza kell nyúlni a kertévés profikhoz, hogy hogy kell átkozott ügyesen a platformokat gyorsan kiépíteni. Hogyan tud bevételi forrásokat. Egyébként még egy mondat, én nem biztos, hogy jó ötletnek tartanám a reklámtalanítását a közszereg. Tudom, hogy a médiapiac ennek örül, újra lehet osztani azt a néhány millió, stb. De szerintem az, hogy a köztévé több lábon tudjon állni, és mondok egy másik példát. Behozunk egy nagy műsor folyamat. Nem, nincs jogom, hogy ilyen többes első személyben beszéljek. Behoz a csodálatosan visszanőtt amputációból fölélet köztévé, behoz egy fantasztikus adás folyamot, és szponzoráció lenne hozzá. Mondjon le a szponzorációról teljesen tiszta piaci körülmények között. Hülyeség, nyilvánvalóan.
5: Ugye az is kérdésként adódik egyébként, ha már itt a reklámoknál tartunk. Ugye eddig Mészáros Lőrinc cége, az Etmédia szállította a reklámokat, tehát ők értékesítették az MTBL reklám idejét, illetve az online média felületeit is, akkor például ezt hogyan, miképpen lehet megoldani, hogy ne egy kormányközeli céghez vándoroljanak a milliárdok évente, hiszen ők jelentős profitra tettek szert ennek révén. Tehát magyarán hogyan lehet ezt jól megcsinálni, hogy akkor most ezt föl kéne bontani, ezt a szerződést, gondolom, hogyha zavarja itt az új rendszert, hogy az előző rendszernek a cégéhez vándorolnak a milliárdok, és akkor hogyan tovább?
6: Hát nyilván ez aligha lesz elkerülhető, nyilván ezek erős anomáliák, mert az Etmédia tulajdonképpen, és ebben nem akarnék így nagyon ilyen belemászni, és ez megint egy másik terület, de az Etmédia egyébként sok szempontból tényleg piacilag is működik abszolút, tehát ezt tudjuk, más szempontból, meg az ilyen konferenciákon járkával mindenki hát kegyes elengedéssel kezelte azt az alapvető egyszerű tényt, hogy Mészáros Lőrinc tulajdonában álló hát média ügynökség, óriás média ügynökségről beszélünk, amely például a TV2 esetében nem csak média ügynökségként szerepel, hanem tulajdonképpen jól tudom, akkor a sales house is, tehát rendel magát. Tehát, hogy itt csak anomáliák vannak, és gyakorlatilag nyilván itt ebbe valahogy piacilag tisztán rendet kell tenni, nem felejtve mondjuk azt, hogy azért mégis a normális piaci működéshez esetleg megadni a jogot mindenkinek, aki piacilag bizonyítani tudja, hogy tisztességesen is, vagy tisztességesen működik. Nyilvánvalóan ez nem lesz egy működőképes modell, hogy egy felkent, nem ismert szerződés alapján egyetlen egy monopól helyzetben lévő média, de hát ez a mostani, a most létrejövő kormány se fog egyetlen médiaügynökségnek pénzt adni, hogy pénzt tömjön a MTV zsebébe, bár tegyük hozzá, igazából nem a reklám büdzséből vagy a bevételből élt igazán, tehát ez a 100, de jobban tudod, 140-150 milliárdnál tartunk.
5: Hát több is, én, ha jól emlékszem, ilyen 170-180-nál is jártunk már, úgyhogy nagyon magas.
6: Én 2003-2004-ben ugye főigazgató a film és szórakoztató terület, az a legnagyobb. Annak voltam a főigazgatója, kvázi alelnökként mentem vissza a műsorkészítőből az RTL-es igazgatóságom után, és nem akarok hülyeséget mondani, de talán ilyen 30 milliárd volt, óriási állománnyal együtt, azoknak a bér tömegével együtt 30 milliárd. Tehát azt gondolom, hogy ebből a pénzből, vagy ennek a 85%-ából csodát lehet művelni.
0: Hobbirádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.

0: hány csatornával, hiszen most ott van a, nem tudom én, a Petőfi, a Kossuth, a Bartók, a Dankó, akkor van parlament, akkor...
1: Nyilván ezt össze kéne... Én most ezért mélyen nem gondolkoztam el. Biztos, hogyha most így hirtelen kérdezed, akkor egyrészt racionálisan összerántanám a dolgot, tehát hogyha fő tévéről beszélünk, most annak mi értelme van őszintén, hogy az M5-ön mint egy gulágra száműzve, tényleg néhány ezer ember által megnézve ott hevernek mondjuk koncertfilmek, vagy esetleg színházi előadások. Van ebbe valami mérhetetlen cinikus, mint ahogy az elmúlt 10 évben is mérhetetlen erős cinizmus kísérte ezt az életnevű játékból való kizárását mindenkinek, aki nem körönbelüli. Valószínűleg sokkal esélyesebb és sikeresebb lehet egy akár egy főcsatornán egy-egy kulturális elem, ha nézett műsorsávokra van. Tehát, hogyha számít, azt akarjuk mondani, hogy na ezt is fölvettük, megnézte 3400 vagy 7800 ember, lement, kész, goodbye, ahelyett azt mondjuk, hogy a tényleg a prémium kategóriás kulturális dolgokat, de mondok neked más, hát tévéjátékokat újra el kell kezdeni csinálni. Hát ezek olyan műfajok, gondolj bele, hogy amikor azt mondom, hogy a immunrendszer tulajdonképpen a motor is egyben, hát a tévéjátékok, a dokumentumfilmek, és aztán egy csomó olyan műsortípus, amit szintén visszagnézetté letenni, és hold biztos, hogy soha egy kereskedelmi tévé nem fog lefoglalkozni, kisebbségi témák, maga kultúra, amit izgalmasan ki kell. Tehát hogyan tehetséggel nézett formátumokat lehet létrehozni, és akkor ráülteted egy olyan műsorsávra, ami egy hírműsor, egy barom izgalmas szórakoztató jellegű műsorra, ráültetsz egy kultúrát, nyilván sokkal magasabb nézettsége. Tehát az M5-öt nem tartom érteni, mert cinikus döntésnek gondoltam. Nyilván a sportcsatorna az jó, tehát az hülyeség lenne, azt is valahogy át kéne formálni. A rádiókról beszéltél.
0: Mert van, aki a sportra is azt mondja, hogy miért nem a sportcsatornák veszik meg azokat a jogokat? Nyilván van olyan sport, ami nem éri meg nekik. De van olyan, ami nekik is megérni.
1: Én megértem, hogy a kereskedelmi csatornák így ebben a szétkapott állapotban boldogan és röhögve tudtak elhozni rengeteg jogot, például a foci dolg közvetítések egy jelentős részét, amiben előnyt élvezhetett volna a köztévé. Biztos, hogy nagyon örülnek ennek, és hogyha nem is konkrétan egy lukratív dolog, mert általában baromi drágák ezek a jogok, de image-ben nagyon erős, meg nézettségépítésben erős, de én azt gondolom, hogyha igaz az állítás, hogy a nyilvánosság tereinek egy központi eleme a közmédia, és a közmédia egyfajta immunrendszerként működik valóban az egész média rendszerben, akkor én nem hiszem, hogy ez egy egészséges hozzáállás, hogy ennek nagy teret kéne engedni, hogy valaki zokog, hogy nem tud ezen nyerészkedni. Föl kell építeni a közmédiát, mert az képviseli az emberek érdekeit. És nekünk az a dolgunk, hogy ezt jól csináljuk, izgalmasan csináljuk, legyen belőle egy BBC vagy CDF-szerű, még izgalmasabb cucc, mert ők is küzdenek a maguk gondjaival. Azt akarom mondani, hogy megvan az előnye is annak, hogy majdnem a zöldmezős beruházásként lehet szellemileg ezt fölépíteni, hogy tulajdonképpen baromi sokat lehet tanulni a nagy sikeres európai köztévéknek a hányattatásai vagy hányódásaiból. Tehát ha ezek teljesülnek, hogy előrerőzített stabil finanszírozás, függetlenség, és ugyanakkor biztosítja a köztévé az átláthatóságot, akkor tulajdonképpen azt gondolom, hogy ez egy össznemzeti játék tud lenni, és én szerintem még a fiatalokat is el lehet bizonyos százalékban érni majd, ne temessük ezt a televíziózást, mert azért arról is érdemes beszélni, beszéltünk egy pillanatban a YouTube-ról, hogy baromi klassz influencerek nőttek ki, meg minden, de alapvetően igazán színvonalas, összetett műsorformátumot nagyon, nagyon ritkán, ha egyáltalán láthatsz mondjuk ilyen privát kezdeményezés vagy fenntartású YouTube csatornákra, ezt soha nem fogják gyakorlatilag átvenni, mert nem éri meg, nem tud akkora bevételt, hogy azt gondolom, hogy vannak dolgok, amiket csak egy tévé tud létrehozni, és ez egy szellemi közösség. Én, amikor ott dolgoztam, műsorkészítőként, aztán főnökként, még mindig egy kicsit omladozó, de szellemi közösség volt. És gyakorlatilag ez nyomokban még létezik, ott vannak a fiatalok. Ezek a fiatalok most, akik elmentek szavazni, az a 15-10-15% plusz ott az urnáknál. Ezek szerintem a, a Z generáció meg a Y generáció, szerintem a fiatalok nagyon nagy mértékben mondhatjuk, hogy végül is döntötték el a választás kimenetelét. Én azt gondolom, hogy beléjük égett valahogy a genomjukba égett a szabadságnak valami olyan ismerete, amiből mi kimaradtunk, mert 89-et csak távolról láttuk. Emlékezz vissza, kerekasztal volt, már megvoltak ugye a fórumai a később kialakuló pártoknak, hogy a nálunk idősebb, nagynevű emberek adták hozzá nevüket, tehát mi nézőként ezt átéltük, de most itt a fiatalok alakították a történelmet. Én azt gondolom, hogy ez ki fogja őket lökni egy olyan irányba, hogy sokkal-sokkal izgalmasabb és megbízhatóbb munkaerő is lehet, nem beszélve a szellemességről, meg az egyszerre való többfelé koncentrációs képességből. Én baromi bizakodó vagyok. Visszajött valahogy a remény, ami teljesen hihetetlen.
0: Beszéljünk egy kicsit arról, hogy a Orbán kormány alatt ugye tulajdonképpen két intézmény lett ebből az egész közmédiából, ugye ott van a Duna Média Szolgáltató, és ott van az MTVA, és egy nagyon furcsa állapot alakult ki, hiszen a Duna Média Szolgáltató a megrendelő, és az MTVA pedig tulajdonképpen a gyártó, de közben a pénz meg az MTVA-nál van, tehát ez nagyon furcsa állapot, hogy a megrendelő rendelkezik a pénzzel, és ő rendelkezik a vagyonnal. Hát ezt te hogyan oldanád föl? Egyesítenéd a kettőt, vagy mit csinálnál ezzel az egész?
1: Teljesen értelmetlen, és csak azért nem mondom ki, hogy valószínűleg miért kellett ezt a szisztémát létrehozni, mert nem szeretnék bíróságra járni.
0: De nyugodtan mondod, véleményként elmondhatod. Hát ez a véleményed.
1: Ugyanaz a véleményem, mint neked, tehát, hogy azért, ha látod a teljesítményét, az outputját ennek a tévének, tehát milyen műsorok, hány darab, és mi jött létre ekkora hihetetlen pénzből, érdekes lenne látni a különböző, hát a kimutatásokat, vagy a könyvelést, vagy a beszállítói szerződéseket. Azt gondolom, akkor elméletben mondom, hogy ez a fajta modell sokkal inkább könnyűvé teheti adott esetben azt, hogy hát kontraszelektív, kicsit manipulált módon lehessen így vagy úgy elkölteni azt a pénzt. Egyébként meg még egy dupla rétege a cinizmusnak, azt gondolom, hogy azok, akik végül a munkát elvégzik, azok pedig egy totálisan ilyen lógó, kiszolgáltatott helyzetben is vannak, mert lényegében nem nálad van a büdzsé, nem te döntesz róla, de valami felelősséged mégis a tartok, tehát ez egy teljesen lehetetlen helyzet. Erről nem is érdemes beszélni, hát ez egy beteg konstrukció. Valamilyen rossz céllal jött létre, a célt elérték, bár nem, mert hogyha ez volt valakinek a célja, hogy mindezt 1%-os, 2%-os nézettséget tegyék, az nem lehetett túl okos ember, érted?
0: Tehát hát 16 évig azért fönnmaradt ez a rendszer, és azért is tudott talán fönnmaradni, mert ez volt, nem, ez hogy ilyen propaganda ömlött az emberek fejébe.
1: Számomra ez totálisan, ez a része a történetnek teljesen érthetetlen, hogy mégis mi stabilizálta ezt a dolgot. Azon kívül mondom, hogy egy hihetetlen a megvalósult műsor tömeghez minőségben, mennyiségben méred az összeget, a büdzsét, akkor valami hihetetlen aránytalanság van a kettő között. Ez lehetett valakiknek valami fajta érdeke, én se látok ebbe bele, de az a feltevés, hogy akik ott benn dolgoztak, azok ne lettek volna ezzel tisztában, azért az mármint nem a gazdasági részletekkel, hanem hogy az egész, figyelj, hát listák voltak, nem tudom, most sokan sírnak,
0: kitiltott szokognak. Emberek, igen.
1: És hát néhány éve executive producere voltam egy, csak az MTV egyik stúdiójában gyártódott a műsor, tehát hogy és egyik megyek be, és lényegében megállítanak a több ilyen biztonsági szolgáltatót, hogy nem mertek be, és akkor kiderült, hogy rajta vagyok én is valami listán. Ez elég gáz, mert hogyha executive producer, ez nem a pénzes bácsi, aki ott ül a sarokba, aha, és szívja a szivart, hanem effektív az a nyomorult, aki a rendezéstől kezdve a fényen át mindent. Tehát, hogy az ugye egy elég fontos szereplője egy felvételi sornak. Aztán lett ebből cirkusz, és akkor másnap már bemehettem. De hát azért ez nem volt kísérmény, főleg úgy, hogy tizenvalány évet lehúztam életemből a köztévében, meg egyéb tévékben még jó párat, az egy elég szar élmény. Tehát, hogy az ember kis szerencse találkozik maga ezzel a helyzettel, szembe találkozik, hogy és nem kell neked feltétlenül kínálni egy transzparenssel, hogy rákerülj a listára ezek szerint, elég, hogyha megbízhatatlan vagy körön kívüli, vagy gyanús a kurzus számára, untig elég volt, hogy egy nemzetközi társaság előtt, hát, hogy mondjam, rohadt megalázó helyzetbe hozzanak egy pillanat alatt. Úgyhogy Úgyhogy figyelj, én azt gondolom, hogy nagyon sok tennivaló van, én őszintén remélem, hogy látja majd a Tisza az új lehetőséget ebben, mint hogy látok ilyen erőket bizonyos kinevezésekben is, hogy független pályáról, tehát hogy látok jó tendenciákat, nem tudom, bonyolult kérdés, én csak azt akarom, hogy megoldható, és életbevágóan ő szükséges szerintem, és távolról sem csak a tévés szakmáról beszélünk, az emberekről beszélünk, a társadalomról beszélünk, a filmes szakmáról beszélünk, az írókról beszélünk, a művészek, tehát hogy nem, mondj még egy erőt, ami ezt, ha működik, egybe tudja tartani. Kreatív módon kiszolgálni, úgyhogy vannak saját gondolatai, és izgalmasan tálalja a dolgot, nem tudsz még egy médiumot mondani, mert nincs. És senki nem fogja ezt a feladatot magára vállalni, mert még egy nagyon jó kereskedelmi tévé is rohadtul a profitra fog mindig csak menni. Mindig. Mindig. Kizárólag, hiszen ez érthető. De még egyszer mondom, hogy erős köztévé gyökeresen más szemléletű kereskedelmi tévéket fog létrehozni Magyarországon, mert hirtelen átkozottul ciki lesz az a zsűri abban az adott szórakoztató műsorban, ami egy szégyen. Maga a gagyiság, a cikiség. Nem mindegy, hogy kitült ez be, és figyelj, ennek még súlya van, én úgy gondolom. Tehát annak súlya van, hogy ki beszél a tévébe, és mit. Nem menjünk mellett, mert ez nagyon lényeges.
0: Helyesen gondolom el, hogy ha megkeresnének téged, hogy legyél a közmédia vezetője, akkor vállalnád? Hogyan látod most ezt a kérdést?
1: Most ez
0: ha jól emlékszem, volt annak idén olyan elnöki pályázat, amin elindultál, ugye? Régen,
1: elindultam,
0: régen.
1: És igen, 2 szavazattal maradtam le, ez végülis azért is jöttem aztán el, mert ugye már így azért, mint főigazgató elindulok, és utána nem én leszek, akkor az nem egy szerencsés helyzet, hogyha egy munkatársad lesz az elnök, akivel nem feltétlenül értesz a legtöbb dologban egyet. Utána mentem át, ugye volt egy elég érdekes megbízásom a újra formálni az ATV-t 2005-ben, talán emlékszel rá, ott szakmai vezérigazgató helyettesként, lényegében teljes egy új tévét hoztam létre, amíg engedték, ami nem volt egy hosszú idő, egy év. Kicsit túl jól sikerült. Erről még igazából részletesen soha sehol nem beszéltem, és nem is biztos, hogy nagyon akarok, de...
0: Kár, pedig meghallgatnám, hogy miért, mi volt
1: de,
0: azért.
1: De maga az tényszerűen, hogy tizenvalahány műsőt létre, egy teljesen új stúdiórendszer, news and talk műsorokba kellett gondolkodnom, mert mindig azt bombáztak, hogy nincs pénz. Figyelj, olyan stúdió díszletrendszert kellett kitalálni, amit 10 perc alatt átrendezhető egy másik sarokba, egy darab stúdióba, más fényekkel, tök más műsornak látod. Egy nagyon izgalmas dolog volt, és fölment egy középtévére egy ugye

0: építő múltja. Azért tegyük hozzá, hogy szerintem itt az nem fog elhassalni, aki épített már tévét. És nekem pont nem az MTV-be, de az RTL-ben, vagy az első döntő időszakban voltam ott abban a nagyon erős 3,5 évben, és az ATV, tehát két olyan tapasztalatom van. Aztán később, amikor átmentem az utóbbi 10 évben, ugye a klasszikus zenei dologba, ott mint producer, vagy ott is indítottam tévéműsorsávokat. Tehát tulajdonképpen, ha építésben van tapasztalatod, ami nemzetközi szintű, akkor van esélyed ebbe valamilyen módon beleszállni. És tök mindegy, hogy ki a vezérigazgató. Az egy sokkal érdekes kérdés, hogy ki az a vezető, az a néhány nagy agy, aki ebbe bekerült. Tehát ha engem kérdezel, lehet, hogy szívesen vennék ebbe részt. Hülyének is tűnnék, ha azt beszélünk erről, és jaj, én nem. Igen, de nem pozíciókról van szó, feladatról van szó. Meg azt érzem, hogy ez egy óriási felelősség, és hogy mondjam, mivel nem 23 éves vagyok, ezért azt gondolom, hogy van még bőven annyi erő, fiatalos erő belem, hogy még egy nagy körben ezt meg lehet csinálni kitűnő kollégákkal, tök mindegy, hogy ki milyen pozíciót kap. Ebbe a kalandba szívesen részt vennék, és azt hiszem, hogy részt is tudnék venni, de mi most nem azért beszélgetünk, hogy ezt így bármilyen módon elérjük. Az, hogy talán mondtunk jó gondolatokat, az talán segít, vagy számít valamit. Úgyhogy most próbáltam őszintén válaszolni. Nyilván mindenki magát is képviseli valahogy, amikor egy interjúban beszélget, ezt azért ne tagadjuk le, de nem az önös érdek vezérel alapvetően.
1: Jelezted-e, vagy kerestek-e téged esetleg, erről mondhatsz-e valamit, hogy kérdezték-e a véleményedet, kikérték-e, vagy esetleg te jelezted-e, hogy nyitott lennél rá, vagy ez nem került ilyesmire sor?
0: Folytattam rövidebb diskurzusokat egy-két háttéremberrel, ezek inkább szakmai beszélgetések voltak, konkrét felkérés nem érkezett, de tudomásom szerint egyébként most tényleg csak így logikusan is meg van némi információ is talán erre, ugye valószínűleg nem ez tekinti most a Tisza a súlyponti kérdésnek ebben a pillanatban, élet-halál futás van szerintem időben az EU-s pénzek miatt, áll fel a kormány. Nyilván hamarosan ez is terítékre kell, hogy kerüljön, mert az probléma lesz, hogyha nem kerül terítékre. Az első beszélgetésünk elején elmondottak, ha csak félig igaz, ahogy mondtam, és nem túloztam el, akkor ezek nagyon lényeges dolgok. Szerintem most még nem tartott a dolog, hogy itt konkrétan X-ben vagy Y-ban gondolkodjanak. Jó lenne, ha el tudunk indítani egy közös gondolkodást több, és megértődik az, hogy itt nem az a feladat, hogy eddig a károsan működő közmédia ártó hatását semlegesíteni, hanem hogy mekkora felelősség és lehetősége van ennek a dolognak, meg szerepe. Ezt kell nézni, ehhez kell a megfelelő embert vagy embereket megtalálni. Ez egy nagyon nagy kaland lehet, és egy nagyon tiszta, kemény játék ugyanakkor. De hát szerintem ez mostanában indul majd el az igazi gondolkodás erről az egészről, úgy sejtem.
1: Nagyon fontos kérdés lehet, hogy hogyan kellene kiválasztani a közmédia elnökét, vezetőjét, legyen pályázat és egy pályázati bizottság, vagy egyszerűen jelölje ki a illetékes miniszter, vagy a kormány, vagy a párt, ugye, vagy nem tudom. Tehát hogyan történjen a kiválasztás, hiszen ez utána meghatározza azt, hogy mennyire lesz független, hogyha rámutat valakire a miniszterelnök, akkor nyilván azt lehet rámondani, hogy ő a kormányembere, tehát mi lenne a helyes út?
0: Megint azt mondom, egy egészséges demokráciában az sem ördögtől való, hogy rámutat a nyilván egy, hogyan többször is, több rétegű szűrés után végül is a miniszterelnök rámutat. Éppen a kancellária miniszter kiválasztásánál azt kell, hogy mondjam, hogy szerintem első ránézése teli találat volt, és ott sem az volt a mondás, hogy hát megszavaztatták, és ő lett. Azt gondolom, hogy akit kineveztek, az egy kitűnő. Néztem a műsorait, nagyon rendben van, nagyon okos, nagyon árnyaltan gondolkodik, ha ezt viszi tovább a funkciójába, akkor főnyeremény. Tehát megint az, hogy milyen állapotban a demokrácia, ne az intézményekben, mint az emberekbe bízunk, az emberek milyen rendszereket hoznak létre, és mennyire tisztességesen tudnak abban részt venni. Úgyhogy ez önmagában nem feltétlenül rossz, De hozzáteszem, hogy egyébként egy pályázat

0: ez az mindig egy nagyon tiszta és tisztességes ügy. Tehát, hogyha egy pályázat van, és az nem úgy történik, mint mondjuk 2004-ben, 2006, stb., amit én egyszer átéltem, hogy van egy kontraszelektált kuratóriumi elnökség, akinek megmondják fentről, hogy kire szavazzon, mondjuk adott esetben, van mellé rakva álcának egy civilekből álló civil kuratórium, ahol folyosói pletykák és viccek szintjén pontosan lehetett tudni, hát ott olyan civil szervezetek is föltűntek, amik hát igazából nem léteznek valós társadalmi súlya, de valaki létrehozta, hogy akkor ott ő is képviselve legyen, vagy az erő. Tehát, hogyha ez nem megy át bohózatba, és rendes grémium...
1: Jól emlékszem, akkor volt egy macska, valamilyen macska egyesület, vagy macska rajongók.
0: Abszolút, abszolút, de voltak ennél sokkal abszurdabb dolgok is, és egyébként, amikor odamentél jelöltként is beszélgettél velük, akkor ez teljesen ki is derült, hogy ez valami bohózati szinten megy, és tök mindegy, hogy mit mondasz, mert alapvetően őket is valaki valahogyan mozgatta. Na most arra ugye a civileknél már végképp ez nem történhet meg. Szóval én azt gondolom, hogy egy pályázat, hogyha föl van állítva az elbírás rendszere, akkor az baromi jó, és az se feltétlenül rossz, hogyha rámutatnak valakire. Ha az a valaki, az tényleg jó, és az a valaki jó embereket, megfelelő embereket tud odavinni. Még egyszer mondom, szerintem a legfontosabb, az szerintem az, hogy amit én biztos néznék, hogy nézd, a média az egy olyan szakma, ugye, hogy tehát tegyük fel, hogy te miniszterelnök vagy, tehát, hogy mit tudom, az üzleti életből akarsz valakit, az elég világos markerek vannak, hogy ki milyen sikerre jutott. És van is ilyen megnevezett kormánytag már, ugye, aki cáfolhatatlanul hatalmas, nemzetközileg is hatalmasnak tekintető pozícióba jutott, és ott sikerrel végezte a munkáját, elég világos. A média az tök más szakma, ezt neked nem kell mondanom, nagyon sokan belekóstoltak, nagyon sokan csináltak ezt-azt, nagyon sok embernek óriási egója van, nagyon sok ember az egójából él, alapszinten mindenki baromira a lobbizásban rutinos, tehát nagyon ember legyen a talpán az a kormányzat, vagy az a szűrő rendszer, aki mondjuk így a besétáló embereknek a valódi tudását, értékét, hasznosíthatóságát föl tudja mérni. Én ezért egy-két markert beraknék ebbe. Tehát például van-e konkrét rutinja nagyobb formátumú televíziók létrehozásában? Mert ha nincs, akkor hiába vagy te mondjuk egy tök jó rutinos, mit tudom én, szélszes, vagy nagyon rutinos hírember, vagy nagyon, érted, vagy népszerű előadó, lényegében úgy fogsz pörögni, mint a búgó csiga, csak időbe telik, amíg rétre, vagy észre vevődik, hogy nem volt jó a döntés. Tehát szerintem ez egy nagyon fontos tényező, én ezt biztos nézném, azt, hogy a nemzetközi kapcsolatrendszer is fontos lesz, szerintem. Ne felejtsd el, hogy tudatos elszigeteltségben voltunk, jellemző és beszédes, hogy nem nagyon tud szerintem igazán igényes, specializált külpolitikai, a világ történéséről szóló külön nagy formátumműsort a magyar televíziós piacon mondani. Alkalmazkodtunk ehhez békákként a fazékba, bezárva élünk. Nem is nagyon látsz olyan televíziókat, akik igazán sikerrel vagy nagy mennyiségben nagy nemzetközi tévés fesztiválokra neveznének munkákat, a saját versenyeket létrehozzuk, megjutalmazzuk, lezsűrizzük egymást, de azért az Emmy Awards az egy kicsit komoly. Tehát, hogy azt gondolom, hogy kifele kell nyitni, és egyébként egy új köztévének a külföldi médiával, a sajtóval, mindenkivel el kell hitetni azt, hogy itt valami nagyszerű, nagyformátumú dolog jön létre, vissza kell nyerni a hitelét. Tehát ez nem lehet csak itt egy darás, egy kis fészekben, zárt közösségben megcsinálni. Tehát ezek nagyon fontos tényezők, és az is fontos, hogy ez nem egy one-man show.
1: Itt a vége a mai műsorunknak, mert hogy már kicsit túl is csúsztunk a tervezett időn, de azt hiszem, hogy erről a témáról még rengeteget fogunk úgyis beszélgetni, és nagyon szépen köszönöm neked, Imre Szabolcsnén Imre, hogy itt voltál velünk a Média 1-ben.
0: Köszönöm szépen.
1: Ez volt a Média 1 mára, egy hét múlva jelentkezünk ismét. Visszahallgatható a műsorunk a Média1.hu-ról, Spotify-ról, iTunes-ról, és 14 rádiós partnerünk is terjeszti a műsorainkat hétről hétre. Hírlevelünket pedig megtalálják a media1.hu/hírlevél címen keresztül, amire érdemes feliratkozni, vagy az RSS-ünkre a media1.hu/RSS címen, és akkor biztosan nem maradnak le a legújabb tartalmainkról. Köszöni a megtisztelő figyelmüket a műsorvezető, Szalai Dániel, várjuk Önöket a media1.hu-n is, viszont hallásra egy hét múlva tehát jövünk.
2: Hobby Rádió.
3: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 22 óra.
4: Karbantartás közben történt baleset a MOL tiszaújvárosi üzemében. Kacz Sándor akadémikus lehet a felsőoktatásért felelős államtitkár. Emlékművet avattak a roma holokauszt áldozatainak Óbudán. Köszöntöm a hallgatókat, Gáltót András vagyok. A MOL tiszaújvárosi üzemében üzemi baleset történt, külső beavatkozásnak nem látták nyomát, hangsúlyozta a MOL elnök vezérigazgatója péntek délután a helyszínen tartott sajtótájékoztatón. Hernádi Zsolt elmondta, az üzemegység nem állt működés alatt, karbantartó tevékenység folyt benne élettartam hosszabbítás érdekében. Információk alapján egy csővezetékben szénhidrogén robbant be, tette hozzá. Egy ember a helyszínen meghalt, egy ember súlyos, életveszélyes légúti égést szenvedett. Őt helikopterrel a Debreceni Egyetemre szállították, heten pedig könnyű égési sérüléseket szenvedtek. Kacz Sándor akadémikust kérte fel az oktatási és gyermekügyi miniszter felsőoktatásért felelős államtitkárnak. Banner Judit pénteken a Facebook oldalán a leendő államtitkárról azt írta, hogy nemzetközileg elismert fizikus egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja. Több mint 25 éves kutatói és oktatói tapasztalattal rendelkezik. Hosszú éveken át dolgozott Németországban kutatóintézeti és egyetemi közegben is. Az elmúlt években az ELTE fizikai és csillagászati intézetének igazgatójaként bizonyította vezetői képességeit és együttműködésre építő szemléletét. A kormány elkötelezett a repülőtér fejlesztése és a kapacitások bővítése mellett, és kiemelt feladat a légi kikötő megközelíthetőségének javítása, mondta Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter a Budapest-Philadelphia közvetlen járat érkezése után tartott sajtótájékoztatóján. A miniszter hangsúlyozta, a budapesti repülőtér bővítése elengedhetetlenné vált, mert a turizmus és a gazdaság fejlődésének egyik korlátjává válhat a jelenlegi kapacitás. Nem lehet ember és ember között akkora különbség, hogy elveszítsük méltóságunkat, rátámadjunk a másikra és zárójelbe tegyük emberségét, jelentette ki Kis László, Óbuda Békás megyer polgármestere a roma holokauszt áldozatai előtt tisztelgő emlékmű avatásán szombaton a 3. kerületi Csíkszereda parkban. Úgy fogalmazott, senki sem hihet abban, hogy joga van más ember élete felett dönteni, és semmilyen morál, érdek vagy üres, sablonos jelszó mögé nem bújhat el. Pedig nagyon sokan mentegetik magukat a történelem viharaira vagy élethelyzetekre, kényszerekre hivatkozva, tette hozzá. Vasárnap is a napsütésé lesz a főszerep, amit csupán vékony fátyol és kisebb gumoly felhők zavarhatnak, de esni sehol sem fog. Többfelé lesz élénk az északi északkeleti szél. Kora reggel 7 és 16, délután 25-30 fok között alakul a hőmérséklet. Hétfőn folytatódik a nyárias, napos idő, tovább melegszik a levegő.
3: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él. Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
5: Reklám spotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
3: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
5: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
3: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak. Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbyradio.hu. Műsorajánló.
6: Retikül. Az egyetlen női magazin sok csajos hírrel és kevés focival. Minden héten egy órában nem csak szösziknek.
7: Retikül. Szerdán 16 órától.
3: Vers, próza, jelenet, előadás, hangjáték.
7: Irodalmi óra az Irodalmi Rádió csapatának szerkesztésében hétfőn délután 4-től.
3: Műsorajánlót hallottak.
8: A következő órában kéréseteknek megfelelően a Duplájó műsorának egy korábbi adását hallhatjátok újra, melyhez jó szórakozást kívánunk. Gyere és álmodd az álmodat,
2: Hallottad már? Csak nem tudod, honnan ismerős.
9: Jaj!
2: Vagy nem is gondoltad volna, hogy már eleve feldolgozás? Mi most összegyűjtöttük a legnagyobb slágereket és azok feldolgozásait, hogy bemutassuk, mennyire lopás, újragondolás vagy híd a generációk között. Duplán jó, a feldolgozások műsora.

Két előadó, egy dal, ez itt már a duplájó soron következő adás, amelyben ismételten sok szeretettel köszöntök mindenkit, én továbbra is Csák Attila vagyok, és most is az előttünk álló két órában azt nézzük meg, hogyan él tovább egy ismert szerzemény egy másik korszakban. A mai adásban is eredeti felvételek és későbbi átdolgozások kerülnek egymás mellé, közben pedig felidézzük a dalok születésének hátterét és az előadókhoz kapcsolódó érdekes történeteket. Remélem elég indokot soroltam fel már így az elején ahhoz, hogy ismételten együtt rádiózzunk. Az imént a The Who 1971-es slágere, a Behind Blue Eyes nyitotta ezt az órát. A szám szerzője Pete Townshend gitáros volt, aki egy akkor tervezett, de végül meg nem valósult rock opera részének szánta a dalt. A történet középpontjában egy kívülről erősnek látszó, belül azonban magányos figura állt, és ezt a belső vívódást tükrözi a szöveg is. Az együttes a 60-as, 70-es évek egyik legnagyobb hatású brit rock zenekara volt, olyan meghatározó tagokkal, mint Roger Daltrey énekes, John Entwist basszusgitáros és Kit Moon dobos. A dal 1971-ben jelent meg a Who's Next albumon, és az Egyesült Államokban a Billboard Hot 100 listán a 34. helyig jutott. Bár nem volt kimondott listavezető sláger, az évek során az együttes egyik legismertebb felvételévé vált. Több mint 30 évvel később egy teljesen más zenei világból érkezett feldolgozás hozta újra reflektorfénybe a dalt. A Limp Bizkit 2003-ban készítette el a saját változatát. Az amerikai zenekar a 90-es évek végén vált ismerté, és a rap, a rock és az elektronikus elemek keverésével alakították ki saját stílusokat. Az ő feldolgozásuk megőrizte az eredeti dallamot, de modernebb hangzással és letisztultabb felépítéssel dolgozta fel a szerzeményt. Ez a változat több ország slágerlistáján is előkelőbb helyezést ért el, mint az eredeti. Az Egyesült Királyságban a Top 20-ba került, és számos rádió játszott a világszerte. Így a Limp Bizkit verziója kereskedelmi szempontból sikeresebb lett, mint a The Who eredeti felvétele, és egy új generációval ismertette meg a dalt. Most pedig akkor következzen újra a Behind Blue Eyes itt nálunk a duplájóban, de most már a Limp Bizkit jó voltából.

Az imént a Bergendi Együttes egyik korai felvétel a Darabokra törted a szívem szólt itt a Duplájóban. A Bergendi Együttes az 1950-es évek végén alakult eredetileg jazzzenekarként, majd a rock and roll, swing és pop különböző irányaira is nyitott formációként vált ismerté Magyarországon. Az Együttes 1970 szilveszterén szinte egyik napról a másikra országos ismertségre tetszett, ugyanis egy televíziós műsorban váratlanul kapott lehetőséget játszani, és ez kellett ahhoz, hogy a zenéjük gyorsan több ezer emberhez jusson el. A Bergendi zenekarban olyan később közismerté vált rock és pop zenészek is megfordultak, mint például Damien Ferenc, aki énekesként és dalszerzőként is fontos szerepet töltött be a zenekar korai sikereiben. A Darabokra törted a szívem a Bergendi repertoárjában olyan lírai oldalát mutatja meg, amelyben a pop és a rock elemek egy érzelmesebb témával találkoznak. Bár nemzetközi listás sikereket nem futott be, a szám évtizedekig a magyar rádiók és retro válogatások gyakori szereplője maradt, és sokak számára a zenekar meghatározó darabja lett. A Bergendi Együttes története azért is különleges, mert tagjai a jazz rock, a beat és a pop stílusok között mozogtak, és együttesük neve több mint fél évszázadon át meghatározó része volt a hazai könnyű zenének, majd később koncert, tánc és szalonzenekarként is működtek egészen a 2010-es évekig. A Halott Pénz 2004-ben indult Marsalkó Dávid szóló projektjeként, majd 2013-ban teljes zenekarként működött tovább. A csapat a magyar pop és hip-hop határán alakította ki saját hangzását, amelyben az élő hangszerek és az elektronikus elemek egyaránt fontos szerepet kaptak. Az évek során több sikeres albumot jelentettek meg, és többszörös fonogramdíjjal is elismerték munkájukat. A Darabokra törted a szívem az ő feldolgozásukban megtartotta az eredeti dal jól ismert dallamát, ugyanakkor modernebb ritmusokkal és mai hangzással szólaltatta meg a szerzeményt. Így tudott a dal ismerős maradni a régebbi közönség számára, miközben az új generációkhoz is közelebb került. Érdekesség egymás mellé tenni a két változatot. A Bergendi Együttes felvétel a 70-es évek hangulatát idézi, míg a Halott Pénz átdolgozása egy frissebb közegbe helyezi át ugyanazt a dallamot, megmutatva, hogyan tud egy erős szerzemény több évtizeden át is működni. És most akkor jöjjön a Darabokra törted a szívem, most már a Halott Pénz újra gondolásából, itt nálunk.

0: betűn vagy nekem ékezett, te egy sírban adtál nekem életet.
1: Fáj, de nem is tudod, hogyan fáj, hogy búcsú nélkül itt hagytál.

Ebben Maxi Prince feldolgozásra szólt a 80-as évekből, ez volt a Wild World itt a duplájóban. Nem véletlenül kezdtem így a megszólalásnál, de majd mindjárt kiderül, hogy miért is mondom mindezt, azonban most haladjunk sorba. A brit énekes a 80-as években vált ismerté, és különlegessége az volt, hogy a reggae hangzást a popzenével ötvözve tudott széles közönséget megszólítani, jamaikai származású családban született Londonba, és pályafutása elején hangtechnikusként dolgozott, mielőtt énekesként reflektorfénybe került volna. A Wild World eredetileg azonban Cat Stevens szerzeménye volt a 70-es évekből, Maxi Prince változata pedig 1988-ban jelent meg, és több ország slágerlistájára is felkerült. Az ő előadásában a dal lágyabb, reggae ritmusokra épül, miközben megőrzi az eredeti dallamvilágot. Néhány évvel később egy amerikai rockzenekar, a Mr. Big is feldolgozta a dalt. A zenekar 1988-ban alakult, és tagjai között kiváló hangszeres zenészek voltak, köztük Paul Gilbert gitáros és Billy Sheehan basszusgitáros. A Mr. Big változata a rock irányába mozdította el a dalt, miközben a dallam és a szöveg érzelmi hangulata megmaradt. Ez a verzió szintén rádiós sikereket ért el, és sok zeneszerető számára ezen a feldolgozáson keresztül vált ismerté a dal. Érdekesség hallani, hogyan változik ugyanaz a szerzemény, amikor különböző zenei világok találkoznak benne. Maxi Prince reggae hangzása és a Mr. Big rockos megközelítése két eltérő, mégis jól működő irányt mutatott. Mi pedig akkor most hallgassuk meg újra a Wild World című dal, de most már a 90-es évekből, a Mr. Big jó voltából, csak is itt a duplájóban.

Ez itt továbbra is a duplájú, és ahogy azt már az előző adásokban jeleztük, az Everlasting Love azon ritka dalok közé tartozik, amely nem csak egy korszakot élt túl, hanem újra és újra slágerré tudott válni. Korábban már beszéltünk az alapokról, Robert Knight eredeti felvételéről, valamint a későbbi feldolgozásokról is, most pedig két egészen külön világ találkozik ebben a dalpárban. Az imént Sandra változata szólt a 80-as évekből, a német énekesnő ekkor már túl volt a Maria Magdalena és az In the Heat of the Night sikerein, és Európa egyik legismertebb pop hangjává vált. Az Everlasting Love feldolgozásában megmaradt az eredeti dallam könnyedsége, de a hangszerelés már egyértelműen a 80-as évek elektronikus popvilágát tükrözi. Szintetizátorok, lágy ritmusok és egy kifejezetten rádióbarát hangzásmód jellemezte. Sandra előadásában a dal romantikusabb, lágyabb hangulatot kapott, és több európai ország slágerlistájára is felkerült, ami jól mutatja, hogy a dallam ekkor már a kontinens popkultúrájának is a része volt. És akkor innen forduljunk egy merészet a zenei stílusok között, ugyanis a YouTube feldolgozása egészen más megközelítést választott. Az ír zenekar a 80-as évek végén rögzített a saját változatát, amely humor adt az eredeti dallamhoz, mégis egy karakteres rock hangzással gondolta újra az egészet. Bono ének stílusa és a zenekarra jellemző gitárhangzás egy új érzelmi réteget ad a dalnak. Kevésbé könnyed, inkább szenvedélyes és lendületes formában halljuk viszont ugyanazt a szerzeményt. Érdekes megfigyelni, hogy ennél a dalnál szinte minden korszak mást emel ki ugyanabból az alapból. Sandra verziója a 80-as évek pop érzékenységét hozza, a YouTube feldolgozása pedig azt mutatja, hogyan tud egy szól eredeti hangzás rockzenekari közegben is hitelesen működni. És ezzel ez a dal valóban keretbe foglal egy különleges utazást a duplájú történetében. Ugyanis ritka az a jelenség, hogy egy szerzemény három különböző dalpárban több évtizeden át is működő slágerként térjen vissza. Az Everlasting Love pontosan ilyen, mindig új arcát mutatja, de a lényege változatlan marad. És akkor most hallgassuk meg, hogyan szól ez a klasszikus egy ír rock zenekar tolmácsolásában. Jöjjön a feldolgozás, csak is itt nálunk, ez már a YouTube és az Everlasting Love a duplájóban.

0: Ez volt a Skorpió, és ez így szólt hozzám a Dédapám itt a duplájóban, ahol hétről hétre csak is a legnagyobb slágerek szólnak, kizárólag duplán. A zenekar 1973-ban alakult, és a magyar rock történelemben is különleges helyet foglalt el, ugyanis a Lokomotív Gét és a Taurus után hazánk harmadik legnépszerűbb ilyen jellegű csapata jött létre, vagyis olyan zenészekből állt össze az együttes, akik addigra már ismert zenekarokban játszottak. A frontember Fejlesz Károly korábban a Metróban és a Lokomotív GT-ben is zenélt, Papp Gyula pedig a Miniből érkezett. Ez a dal a Skorpió pályájának abba az időszakába tartozik, amikor a zenekar a klasszikus rock hangzás mellett egyre több történetmesélő, személyesebb hangvételű szerzeményt is a műsorára tűzött. A 70-es évek közepén ez a vonal jól mutatta, hogy a zenekar nem csak erőteljes gitárzenében, hanem hangulati és tartalmi gazdagságban is képes újat alkotni a közönségének. Az együttes több korszakon át rendületlenül működött, és az idő múlásával rengeteg tag is kicserélődött. 1976-ban például Németh Gábor érkezett dobosként, 1979-ben pedig az eredeti felállás feloszlott, és létrejött az új Skorpió is. Később 1985-ben Freires újra alakította a zenekart, és a csapat azóta is időnként színpadra állt. 2013-ban a 40 éves évfordulót, 2023-ban pedig a Városligetben az 50 éveset ünnepelték koncerttel. Most pedig nézzük meg akkor a másik oldalt is, mert itt jön egy igazi nagy stílusváltás. A Cosmics 1995-ben alakult, és a 90-es évek közepén népszerű happy hardcore és rave hangzással jelent meg a hazai zenei életben. Emiatt egy ideig a Magyar Scooter néven is emlegették őket. A kezdeti felállásuk három fős volt, Hozsó Lala és Vitamin, utóbbi később a Happy Gangbe ment tovább. A Cosmics pályáján a Dédapám feldolgozás abba az időszakba illeszkedik, amikor a csapat már ismert volt arról, hogy klasszikus magyar dalokat ültet át a 90-es évek elektronikus tánczenei világába. A gyors tempó, a szintetizátoros alap és a lendületes ritmusok egy új közegbe helyezték át az eredeti szerzeményt. A Cosmicsnál fontos fordulópont volt, amikor a Cosmics a házban lemez bemutatóján 1998. december 4-én a Petőfi csarnokban már élő zenekarral léptek fel, és azóta is törekednek arra, hogy koncertjeiken ezt az energiát megőrizzék. A két verzió így szépen megmutatja ugyanannak a témának a két világát. A Skorpió oldalán egy klasszikus rockzenekar története és hangja, a Cosmicsnál pedig a 90-es évek elektronikus tánczenei közege. És akkor most idézzük fel közösen azokat a bizonyos 90-es éveket, és nézzük meg, hogyan szólt ez a dal egy másik stílusban újra. Jöjjön tehát akkor most újra a Dédapám című dal, de már a Cosmics tolmácsolásában itt nálunk a duplájóban.
1: 20 éve már több is talán, hogy nap után, minden nap délután eljött a Dédapám. Mesélt ilyet, mesélt olyat, mesélt sok csodát, igen, mesélt sok csodát.

Az imént csónakes 1963-as sláger a Ring of Fire szólt itt nálunk a duplájóban. A dal különlegessége, hogy nem maga Johnny Cash írta. A szerzők June Carter és Merv Kingor voltak, és a történet szerint June Carter személyes érzései ihlették a szöveget. A tűzgyűrőképe a szerelem erejét és sodrását jelzi, amely egyszerre vonzó és kockázatos. A felvétel Johnny Cash pályájának egyik meghatározó

korszakába született, amikor a hagyományos country hangzást új elemekkel bővítette. A dalban megszólaló mexikói fúvós motívumok szokatlan választásnak számítottak akkoriban, de éppen ez adta meg a szám karakterét. A Ring of Fire az amerikai slágerlisták élmezőnyébe került, és azóta Johnny Cash egyik legismertebb dalává vált. Most pedig ugorjunk előre az időbe közel 30 évet. A Social Distraction a 80-as évek elején indult Kaliforniában, és a punk rock szintér egyik meghatározó zenekarává vált. Zenéjükben a punk energiája keveredett a rockabilly és a klasszikus amerikai rock hatásával, így egyedi hangzásvilágot alakítottak ki. Az A Ring of Fire feldolgozásuk a 90-es évek elején jelent meg, és jól illeszkedett ahhoz az időszakhoz, amikor a zenekar a punk gyökerek mellett egyre több dallamosabb, hagyományos amerikai zenei elemet is beemelt a dalaiba. A tempó gyorsabb, a gitárhangzás nyersebb, mégis megmaradt az eredeti dallamíve, így a szerzemény könnyen felismerhető maradt. Érdekes hallani, hogyan változik ugyanaz a dal két külön korszakban. Johnny Cash előadásában a country hagyományok és az új hangzási ötletek találkoznak, míg a Social Distraction verziója a punk rock lendületével ad új keretet ugyanannak a történetnek. Mi pedig most a hírek előtt hallgassuk meg a Ring of Fire ezen változatát is, de ne menjetek messzire, mert hamarosan folytatjuk a második órával, addig is azonban jöjjön a Social Distraction itt nálunk a Duplájóban.

0: csak a slágereket duplázzuk, hanem a műsoridőt is. Duplán jó. Azonnal folytatjuk.
1: Ritkán hallott slágerek. Ritkán hallott felvételek.
2: Csak itt, a Hobby Rádióban!
1: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 23 óra.
3: Elkezdi az alaptörvény módosítás vitáját a parlament. Ausztriából nem érkezik több aszbeszt tartalmú kőzet. Megszűnik a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő. Köszöntöm a hallgatókat, Gáltóth András vagyok. 5 vizsgálóbizottság felállításáról dönthet jövő heti ülésén az új országgyűlés. Kedden és szerdán 8 előterjesztést tárgyalnak meg a képviselők, köztük az alaptörvény 16. módosítását. Lesznek napi rend előtti felszólalások, interpellációk is. Továbbá megtartják az új ciklusban az első azonnali kérdések és válaszok óráját. A parlamenti honlapon olvasható napirendi javaslat szerint az ülés az ünnep miatt kedden kezdődik. 13 órakor napi rend előtti felszólalások hangzik. El. A tervek szerint az ülésnap Magyar Péter miniszterelnök felszólalásával indul. Ausztriából nem érkezik több aszbeszt tartalmú kőzet azokból a bányákból, ahonnan eddig szállították Magyarországra, jelentette be Gajdos László környezetért felelős miniszter. Facebook bejegyzésében arról számolt be, hogy tárgyalásai eredményeként leállították a szállításokat. A következő lépés a már leterített kőzet ártalmatlanítása lesz nyugat-magyarországi területeken. Hangsúlyozta, hogy prioritásként kezelik a lakosság egészségének védelmét a továbbiakban. Az aszbeszt botrány idén robbant ki Szombathelyen, de azóta több településen is azonosították, hogy az útépítésekhez olyan zúzott követ használtak, amely természetes eredetű aszbesztet tartalmazhat. Megszűnik a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő, és a jövőben ismét Országos Egészségbiztosítási Pénztárként, vagyis OEP-ként működik tovább az intézmény, ezt Hegedű Zsolt egészségügyi miniszter jelentette be. A tárcavezető közölte, jelenleg zajlik a háttérintézmények átadása és átvétele. Az új rendszer célja, hogy az intézmény ne csupán kifizetőhelyként működjön, hanem értékalapú biztosítóként lássa el feladatait. Ennek szakmai kialakítására és vezetésére Zoltán professzort kérte fel a miniszter. Az OEP neve 2017-ben változott Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőre, miközben a korábbi feladatkörök jelentős része megmaradt. Az átalakítás részleteiről egyelőre további információt nem közöltek. A gyermekek számára is élvezhető különleges kiállítás várja a látogatókat Balatonfüreden, a Vasarik galériában található Lebegés a fénytérben című tárlaton. A kiállítás több mint 80 alkotáson keresztül mutatja be Egri József életművét és a Balaton inspiráló szerepét. A kiállítás mélyebb betekintést ad a Kossuth-díjas festő egyedi látásmódjába, ahol a fény, a víz és a levegő szinte összeolvad a képeken. A kurátor Sipos Anna szerint Egri nem a valóság pontos más másolására törekedett, hanem saját benyomásain keresztül jelenítette meg a tárlatot. A kiállítás június 21-ig látható Balatonfüreden. Vasárnap is a napsütésé lesz a főszerep, amit csupán vékony fátyol és kisebb gomoly felhők zavarhatnak, de esni sehol sem fog. Többfelé lesz élénk az északi északkeleti szél. Kora reggel 7 és 16, délután 25-30 fok között alakul a hőmérséklet. Hétfőn folytatódik a nyárias, napos idő, tovább melegszik a levegő.
4: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
1: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
4: Reklám spotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
1: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
4: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
1: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
2: Hobby Rádió.
1: Műsorajánló.
5: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek a nagyvilágból. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. World Live.
4: A legnagyobb külföldi előadók koncertjei. Kedden 5-től.
5: World Live.
4: Mentők, rendőrök, tűzoltók. A mikrofonnál Marosi Antal, csütörtökön 8-tól.
1: Műsorajánlót hallottak.
4: Hobby Rádió. Értünk szól.
6: A következő órában kéréseteknek megfelelően a Duplán jó műsorának egy korábbi adását hallhatjátok újra, melyhez jó szórakozást kívánunk.
7: Hallottad már?
0: csak nem tudod, honnan ismerős. Vagy nem is gondoltad volna, hogy már eleve feldolgozás. Mi most összegyűjtöttük a legnagyobb slágereket és azok feldolgozásait, hogy bemutassuk, mennyire lopás, újragondolás vagy híd a generációk között. Duplán jó, a feldolgozások műsora.

Ez már itt a Duplájó második órája, ahol most is Csák Attila köszönt mindenkit sok szeretettel a mikrofon mögött. Ebben az órában is tovább folytatjuk a legnagyobb slágerek bemutatását, úgy, hogy mindegyik dal mögé teszünk egy másikat, tehát mindegyik dal mellé rendelünk egy párt, először megszólal majd az eredeti, majd ezt követően pedig egy későbbi újra gondolt feldolgozás is. Az imént Bonnie Tyler és a The Best című dal szólt itt nálunk a Duplájóban. A dalt Mike Chapman és Holly Knight írta, és először Bonnie Tyler énekelte 1988-ban. Ebben az időszakban az éneke már világszerte ismert volt, jellegzetes, rekettes hangja pedig kifejezetten jól állt az erőteljesebb rock dalokban. Nem véletlen, hogy korábban olyan slágerek tették ismerté, mint a már nálunk is felcsendült Total Eclipse of the Heart, vagy a majd később még megszólaló Holding Out for a Hero. Bonnie Tyler verziója lendületes gitárközpontú hangszerelést kapott, és az Egyesült Királyságban az első 10-be is bekerült, ami jól mutatja, hogy a dal már az első változatban is működött a közönség számára. A szöveg egy olyan szerelemről szól, amelyben a másik fél támaszt, biztonságot és erőt ad, egyfajta érzelmi kapaszkodót jelentett a mindennapokban. Egy évvel később Tina Turner is felvette a dalt, és az ő előadásában vált igazán nemzetközi sikerré. Az énekesnő pályájának ebben a szakaszában már egy látványos visszatérésen volt túl. A 80-as években újra a világ élvonalába került, és a The Best tökéletesen illett az erőteljes, magabiztos előadói stílusához. Az ő változata 1989-ben jelent meg, és az Egyesült Királyságban az 5. helyig jutott, míg az amerikai Billboard 600 listán a 15. helyet ért el, ami egyáltalán nem számított gyenge eredménynek, különösen egy feldolgozás esetében. Tina Turner verziója később koncertjeinek egyik állandó darabjává vált, és sokak számára ma már ez számít az igazi változatnak. Érdekesség egymás mellé tenni a két előadást. Bonnie Tyler felvétele egy erőteljes rock dal alapját mutatja meg, Tina Turner tolmácsolásában pedig ugyanez a szerzemény igazi slágeres közönség mozgató dallá vált. És akkor most jöjjön az a felvétel, amely már mindenki számára igazán ismerős, ez pedig nem más, mint a Tina Turner jó voltából a The Best, csak is itt nálunk a Duplájóban.

Egy műsor, ahol a zenét is a műsorvezető szerkeszti. Ettől lesz duplán jó.

Ennyi, mint a Triorio New York Rio Tokyo című dala szólt itt a duplájóban. A német formáció a 80-as évek közepén vált ismerté, és a dal jól tükrözi azt a korszakot, amikor a popzene egyre inkább nemzetközi hangulatokból, utazásélményekből és könnyen megjegyezhető refrénekből építkezett. A címben szereplő városok New York Rio Tokyo akkoriban a világ pezsgő kulturális központjait jelképezték, a dal pedig ezt a nyitottságot, szabadságérzést ragadta meg. A Triorio felvétele egy lendületes dallamközpontú popdal, amelyben a könnyedség és a világra való rácsodálkozás egyszerre jelenik meg, nem véletlen, hogy több európai rádió misorán is gyakran felbukkant a 80-as években. És itt kapcsolódunk vissza a misor korábbi részéhez. Az elmúlt órában a Cosmix kapcsán megemlítettük, hogy a korai tagok közül a Vitamin később egy másik népszerű formációban folytatta pályáját, és ennek a következő feldolgozás az elkészítésében is fontos szerepe volt, hiszen a 90-es évek egyik legsikeresebb fiú csapatának, a Happy Gangnek is alkotó tagja lett. Az együttes 1993-ban alakult, egy közös iskolai zenekarból nőtte ki magát professzionális produkcióvá, miután szerződést kötött az EMI kiadóval. Ők voltak az elsők Magyarországon, akik a Bravo ifjúsági magazin Bravo Love Story című fotós képregényébe szerepeltek, ez hetekig futott alapban, és jelentős rajongótábort hozott a csapatnak már a pályájuk elején. 1994-ben jelent meg első albumuk Zimezum című. Ezen kapott helyet első nagy slágerük a Musaka, amelyet a líraibb hangulatú Kérek egy kulcsot a szívedhez, majd a Minő Guminő követett. A zenekar dalait szellemes szövegek jellemezték, hangzásuk pedig a dance, hip-hop, elektronikus és rock elemeket egyaránt ötvözte, ami akkoriban frissnek és újszerűnek hatott a hazai pop zenében. A második albumuk, a Bucsaka, 1995-ben jelent meg, ezen már erősebben megjelentek a reggae, a dancehall hatások is. 1996-ban a Fiatal Szerelem című dalukkal, amely az Éretlenek című televíziós játékfilm főcímdala lett, hatalmas sikert arattak. Ugyanebben az évben teltházas koncertet adtak a Petőfi Csarnokban Nagy Nap címmel, majd a Bravo közösség szavazásán az év legnépszerűbb zenekarának választották őket, és Bravo Otto díjat is nyertek. Ekkor jelent meg harmadik albumuk Daljár címmel. Ebben az alkotói időszakban született meg a New York Rio Tokyo feldolgozások is. Az eredeti dal világjáró hangulatát megtartották, miközben a 90-es évek táncosabb, energikusabb hangzásához igazították. Így ugyanez a dallam egy új generáció számára is közelivé vált. Érdekesség egymás mellé tenni a két változatot. A Triorio felvétele a 80-as évek nemzetközi pop könnyedségét hozza, a Happy Gang átdolgozása pedig a 90-es évek magyar tánczenei világába helyezi át a dalt. Most pedig akkor hallgassuk meg ezt a fantasztikus magyar feldolgozást a 90-es évekből. Jöjjön már is a Happy Gang féle New York Rio Tokyo, csak is itt nálunk a duplájóban.

Az elmúlt percekben a Beatles Rock and Roll Music című felvétele szólt itt a duplájóban. A dal eredetileg Chuck Berry szerzeménye volt 1957-ből, és a rock and roll egyik korai nagy slágereként tartják számon. A szöveg maga a műfaj iránti lelkesedésről szól. Egyszerűen arról, hogy valaki csak rock and roll zenét akar hallani, mert az jelenti számára az örömet és a felszabadulást. Egyfajta zenei hitvallásként is értelmezhető. A Beatles 1964-ben rögzítette saját változatát a Beatles for Sale albumára. A felvétel érdekessége, hogy John Lennon torokgyulladással énekelte fel a dalt, így a hangja a megszokottnál rekedtebb, nyersebb lett, ami végül kifejezetten jól állt a szám lendületének. A dal az Egyesült Államokban kislemezként is megjelent, és a Billboard 600 listán a 48. helyig jutott, miközben a Beatles koncertjein is gyakran előkerült ebben az időszakban. Most pedig ugorjunk előre több mint 30 évet az időben. Brian Adams a 90-es évek közepén készítette el saját feldolgozását a dalból, amelyet Chuck Berry emlékalbum számára készült. Brian Adams számára ez a felvétel egyfajta tisztelgés volt a rock and roll gyökerei előtt, hiszen pályája során többször hivatkozott Chuck Berry hatására. Az ő változata megőrizte az eredeti dal tempóját és felépítését, ugyanakkor a 90-es évek rockhangzásával szólaltatta meg. Hangsúlyos gitárok, erőteljes dobok és egy karakteresen tiszta ének jellemzi. Brian Adams verziója főként rádiós és koncertkörnyezetben vált ismerté, és jól illeszkedett ahhoz az időszakhoz, amikor az előadó gyakran játszott klasszikus rock and roll feldolgozásokat élő fellépésein is. Érdekesség egymás mellé tenni a két változatot. A Beatles felvétele a 60-as évek elejének rock and roll lelkesedését őrzi, Brian Adams változata pedig azt mutatja meg, hogyan tud ugyanaz a dal hitelesen megszólalni egy későbbi korszak rock előadójának tolmácsolásában is. Jöjjön akkor most ez a változat, már is itt nálunk a

Az elmúlt percekben Leonard Cohen slágere szólt nálunk itt a duplájóban, ez volt a Hallelujah. A szerzemény 1984-ben jelent meg a Various Position albumon. A dal különlegessége, hogy Cohen évekig dolgozott rajta, több versszakváltozat is született, és a szöveg bibliai utalásokat, valamint emberi kapcsolatokhoz kötődő gondolatokat egyaránt tartalmaz. A megjelenése idején a dal nem vált azonnal slágerré, ismertsége fokozatosan nőtt az évek során, főként más előadók feldolgozásain keresztül. A szövegben több ószövetségi történetre történik utalás. Megjelenik Dávid király és Betsabé története, amely a vágy, a kísértés és a bűntudat kérdéseit idézi fel, valamint Samson és Delila története is, amely a bizalom, az érzelmi kiszolgáltatottság és az árulás témáját hozza be. A Halleluja szó eredetileg Isten dicsőítését jelenti, de Cohen értelmezésében azonban egyszerre fejez ki hitet, kétejt, örömöt és fájdalmat, vagyis az emberi élet ellenmondásos tapasztalatait. Az énekes előadásában a hangszerelés visszafogott, ami a szövegre irányítja a figyelmet, és ez a letisztult megközelítés sok későbbi feldolgozás számára is irányadóvá vált. Most pedig ugorjunk előre az időbe több mint 30 évet. Alexander Burke 2008-ban rögzítette saját változatát a dalból, miután megnyerte a Brit X-Faktor tehetségkutató műsort. Az ő verziója közvetlenül a döntő után jelent meg, és az Egyesült Királyság hivatalos slágerlistáján az első helyen nyitott, így az adott év karácsonyi időszakának egyik legkeresettebb felvétele lett. A kislemez bevételeinek egy részét jótékonysági célokra ajánlották fel, ami tovább növelte a dal társadalmi visszhangját. Az ő előadásában a hangszerelés nagyobb ívű zenekari kísérettel szólal meg, ami erőteljesebb érzelmi hatást kölcsönöz a feldolgozásnak. A dal így egy újabb generáció számára is ismerté vált, miközben megőrizte az eredeti szerkezetet és szövegvilágot. Érdekesség egymás mellé tenni a két változatot. Leonard Cohen felvétele a dal bensőséges, gondolatébresztő oldalát emeli ki, Alexander Burke előadása pedig egy nagyszabású, koncertszerű hangzással ad új keretet ugyanannak a szerzeménynek. Mi pedig akkor most hallgassuk meg a 2000-es évek második feléről szóló feldolgozást, csak is itt a duplájóban. Ez már Alexander Burke és a Halleluja újra itt a duplájóban.

0: Az elmúlt percekben Nicole I Wissen Frieden című dala csendült fel itt nálunk a duplájóban. A dal 1982-ben az Eurovíziós Dalfesztivál versenyében szerepelt, ahol Nyugat-Németország képviseletében aratott győzelmet 161 ponttal. Ez volt Nyugat-Németország első győzelme az Eurovíziós Dalfesztivál történetében. Az énekesnő mindössze 17 évesen énekelte el ezt a slágert, és a dal rögtön több európai ország sláger listájának élére került, így hosszú távon is széles ismertséget szerzett. A dalban megfogalmazott üzenet a béke iránti vágyat, az együttérzést és a feszültség nélküli együttlét reményét foglalja össze, ami egy olyan időszakban különösen rezonált a közönséggel, amikor a világpolitikai feszültségei középpontban álltak. A dal több nyelven is elkészült, így angol, francia, holland, spanyol és egyéb változatokban is hallhatták Európában, miközben németül és angolul is slágerlistás helyezéseket ért el. És természetesen nem maradhat ki az iménti felsorolásból a magyar szál sem, amivel mi most külön foglalkozunk. A Neoton Familia a hazai popzene egyik legismertebb együtteseként működött hosszú éveken át, kiemelkedő sikereket elérve nem csak itthon, hanem több európai és akár kontinensen túli országokban is. A zenekar 1965-ben alakult, és az 1970-es, 1980-as években vált a hazai könnyű zenei élet meghatározó szereplőjévé, több mint 30 magyar nyelvű és számos angol nyelvű albumot adtak ki. Az együttes kínálatában számos elismert sláger található, többek között a Santa Maria, a Don Quixote, a Maraton vagy a 220 felett, amelyekkel nem csak Magyarországon, hanem külföldön is koncerteztek. 1983-ban a zenekar Egy kis nyugalmat címmel dolgozta fel az iménti slágert. Ez az átirat hülyen adja vissza az eredeti dal békére és nyugalomra törekvő hangulatát, miközben a Neoton Familia saját karakteres stílusában szólaltatja meg. A csapat eredetileg egy beat és pop orientált formációként indult, majd a 70-es évek végén és a 80-as években vált igazán ismerté itthoni és nemzetközi sikerekkel. Többek közt Angliában, Spanyolországban, Japánban és Brazíliában is koncerteztek, és albumaik megjelentek külföldi kiadóknál is. Ez a két változat jól megmutatja, hogyan tud egy béke és nyugalom üzenet különböző nyelveken ugyanúgy megszólalni. A dal eredetileg Európa egyik legnagyobb nemzetközi versenyén aratott sikert, majd egy hazai pop együttes előadásában saját hangulatban új életre kelt, melynek végeredménye most számunkra is elérhető módon cserül fel itt már is a duplájóban.
1: Egy kis

Az imént a 60-as évek egyik legnagyobb slágere csendült fel itt a duplájóban, ez volt a Man Friedman és a Dua Didi. A dalt eredetileg két amerikai dalszerző, Jeff Berry és Ellie Greenwich írta, és először egy amerikai lány együttes, a The Exciters rögzítette 1963-ban. A felvétel a Tell Him című albumon jelent meg a Capitol Recordsnál. Az ő változatuk még nem lett igazán nagy sláger, a világslikert a Man Friedman 1964-es feldolgozása hozta meg. A dal gyorsan nemzetközi siker lett, az Egyesült Államok Billboard 600 listáján az első helyig jutott, és az Egyesült Királyságban is az élmezőnybe szerepelt. A szöveg egy könnyed hangulatú történetet mesél el egy váratlan találkozásról, amelyből szerelem bontakozik ki. Egyszerű játékos sora és fülbemászó refrénje sokat tett a dal sikeréhez. A Man Friedman ebben az időszakban a Big Beat korszak egyik meghatározó együttese volt, akik rhythm and blues alapokra építve alakították ki saját hangzásukat, és több slágerrel is jelen voltak a nemzetközi zenei életben. Most pedig ugorjunk előre ismét 3 évtizedet. A Fun Factory a 90-es évek közepén a német Eurodance hullám egyik ismert formációja volt. Zenéjükről a gyors tempó és az elektronikus alapok, a váltott énekre prészek és a könnyen megjegyezhető refrének voltak jellemzőek. A Dua Didi feldolgozások 1995-ben jelentnek, és egyértelmű tisztelgés volt a 60-as évek slágere előtt. A jól ismert dallamot modern táncos hangszereléssel szólaltatták meg, így a dal új közegben, most már a klubok világába is működött. Fontos, hogy a Fun

Factory repertoárjának nagy része eredeti dalokra épült, a Dua Lipa pedig az egyik biztosan dokumentált példa arra, amikor egy korábbi korszak ismert slágeréhez nyúltak vissza. Érdekes egymás mellé tenni a két változatot, a Manfred Mann felvétele a 60-as évek beat korszakának könnyed éli hangzását hozza, a Fun Factory átdolgozása pedig a 90-es évek tánczenei világába ünteti át ugyanezt a dallamot. Mi most ezzel a 90-es évekbeli bulizós felvétellel zárjuk ezt az órát, illetve magát a misort is. Én köszönöm szépen, hogy az elmúlt két órában is velem tartottatok. A jövő héten újabb 12 dalt hozok majd a számotokra, természetesen párok formájában. Remélem akkor is velem tartotok majd ugyanitt ugyanebben az időben. Most az elmúlt két órában Csák Attilát hallottátok. Jöjjön már is a Fun Factory és a Dua Lipa itt nálunk a duplájú misorán. Én pedig megyek. Sziasztok!

0: Ez volt a Duplán Jó, ahol a slágerek tovább élnek a jövő héten is.
1: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
2: Itt a Hobby Rádió. A hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 0 óra.
3: Júniusban újraindulhat a magyar-osztrák vasúti munkacsoport. Röszke és Szabadka között is szünet el a vonatforgalom a szerbiai leállás miatt. Új elméleti központot létesít a Semmelweis Egyetem. Köszöntöm a hallgatókat, Gál Tóth András vagyok. Júniusban újraindul a magyar-osztrák vasúti munkacsoport, közölte Bécsben Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter azután, hogy találkozott Peter Hanke osztrák közlekedési miniszterrel. A tárcavezető kiemelte, újjáépítenék az együttműködést, a GYESEV működése és a fejlesztése területén is. Vitézi Dávid szerint a legfontosabb feladat a Budapest és Bécs közötti vasúti szolgáltatások fejlesztése és gyorsítása. Röszke és Szabadka között is szünetel a vasúti forgalom, mivel szombat reggeltől a szerb vasút bizonytalan ideig nem közlekedteti a személyszállító vonatokat, közölte a MÁV Informa honlapján. Azt írták, a magyarországi szakaszon Szeged és Röszke között biztosított a vasúti eljutás. A szerbiai vasúttársaság hajnalban azt közölte, határozatlan időre leállt a vasúti közlekedés Szerbiában. Szerbiai egyetemisták szombat 18 órára kormányellenes nagygyűlést jelentettek be Belgrád között. A vasúti közlekedést az utóbbi másfél évben többször is akkor állították le, amikor ellenzéki tiltakozást szerveztek a fővárosban. Új elméleti központot létesít a Semmelweis Egyetem. A felépülő épület 4,5 ezer ember befogadására lesz képes majd egyszerre. Amint egy 22 000 négyzetméteres létesítményben korszerű hallgatóbarát tereket alakítanak ki, lesz könyvtár, 200 fős étterem és egy speciális mobilfalakkal több részre is osztható, egyszerre 1000 főt befogadni képes nagy előadó, amely rendezvényteremként is funkcionál majd, közölte az egyetem. Hozzátették, évről évre folyamatosan nő a magyar és nemzetközi hallgató száma, ezért szükségessé vált az oktatási terek bővítése és további fejlesztése. Gyereknap alkalmából ismét megjelennek a tűzoltó laktanyák a látogatók előtt a hónap utolsó vasárnapján, május 31-én. A korábbi évek hagyományait karöltve idén is 150 hivatásos és 47 önkormányzati tűzoltóság, valamint 216 önkéntes tűzoltó egyesület és több múzeum várja azokat a családokat, amelyek szívesen megismernék a tűzoltó laktanyák életét. Palackokkal trükközött egy kecskeméti nagyáruház dolgozója. A vád szerint hónapokon át újra és újra beváltotta azokat a palackokat, amelyek után egyszer már kifizették a visszaváltási díjat. 2024 őszétől 2025 tavaszáig 365 alkalommal csempészett ki palackokat munkahelyéről, hogy azokat újra beváltsa. A jogtalanul szerzett 1,6 millió forintot a saját bankszámlájára utaltatta. Összesen megközelítőleg 37 ezer palackot váltott be újra. Az ügyészség börtönbüntetést kért a csalóra. Vasárnap is a napsütésé lesz a főszerep, amit csupán vékony fátyol és kisebb gomoly felhők zavarhatnak, de esni sehol sem fog. Többfelé lesz élénk az északi északkeleti szél. Kora reggel 7 és 16, délután 25-30 fok között alakul a hőmérséklet. Hétfőn folytatódik a nyárias, napos idő, tovább melegszik a levegő.
2: Hobby Rádió. Ahol a jó zene tovább él.
4: Sziasztok, én Csíksonyi vagyok a For You együttesből, a fiúk üdvözölnek titeket. Üdv a Hobby Rádiónak, sok sikert a jövőben, hallgassátok. Hello!

0: Névnapköszöntő. Névnapköszöntő.
1: Május 24-én köszöntjük az Eliza és Eszter nevű kedves hallgatóinkat. Az Eliza női név germán eredetű, az Elizabeth rövidüléséből önállósult név. Az Elizák május 24-én kívül ünnepelnek még február 19-én is. Becézése Eli, Elike, Ela, Elácska, Lizi, Lizike és Lizácska. A név képviselője ön, kedves Eliza. Ezen a napon köszöntjük még Eszter nevű kedves hallgatóinkat is. A név eredete nem tisztázott, héber vagy perzsa eredetű, jelentése Mirtusz, csillag. Az Eszter név kedves, barátságos, nyílt személyiséget jellemez. Becézése Eszti, Esztike, Eszterke, Ettike, Pöszi, Pöszike, Pöszke. Jeles viselői Bartók Eszter, énekesnő, Horváth Eszter, szinkronúszó, Ónódi Eszter, színésznő, Tóth Eszter, költő, író, műfordító és ön, kedves Eszter. Ezen a napon ünnepelnek még a Csepel, Godwin, Hanka, Jana, Mária, Miléna, Simeon, Simon, Simónia, Simonetta, Szófia, Vanessa, Véta, Vince, valamint Zsófia nevű kedves hallgatóink. Kis.
0: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk!
2: Hobbi Rádió.
3: Elizabeth!

0: Jeles események, események. Évfordulók, évfordulók. A történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
1: Önök a kalendáriumot hallják velem Sárvári Viktóriával május 24-én. Üdvözlöm Önöket! Tekintsünk vissza, mi is történt a történelem során ezen a napon. 1607. május 24-ével kezdünk. Ekkor a London Társaság hajóival érkezett gyarmatosítók a Roanoke szigettől északra megalapították Jamestownt, az angolok első állandó észak-amerikai települését. Jamestownban volt az új világ első törvényhozó gyűlése 1619-ben, amelyen a virginiai angol telepesek határozatot hoztak egyebek mellett az adó és közügyekről, az erkölcsről és a dohányárának megállapításáról. Az első törvényhozó gyűlés augusztus 14-ig ülésezett. A 19. századdal folytatjuk. 1819. május 24-én megszületett Viktória királynő, Nagy-Britannia és Írország uralkodónője, valamint India császárnője, aki Anglia történelmében a leghosszabb ideig uralkodott, 1837-től 1901-ig. Folytatjuk a századfordulóval. 1900. május 24-én megszületett Eduardo de Filippo, olasz színész, rendező. 1924-jel folytatjuk. Május 24-én megalakult a független és kizárólagos bankjegykibocsátási joggal rendelkező Magyar Nemzeti Bank. 22 évet lépünk előre. 1946. május 24-én meghalt Salusinszky Imre újságíró, szerkesztő. Az Est című századelei lap szerkesztője, 1933-tól főszerkesztője. Ő építette ki a lap tudósító hálózatát, jelentős szerepe volt a magyarországi hírlapírók nyugdíjintézetének újjászervezésében is. És még mindig a 20. század. 1972. május 24-én meghalt Várterész Vilmos, orvos, sugárbiológus, aki a sugárzás emberi testre, de főként a vérre gyakorolt hatását vizsgálta. És még mindig a 20. század. 1993. május 24-e Eritrea állam nemzeti ünnepe. Etiópia elismerte egykori tartományának függetlenségét, amelyről előzetes népszavazással is döntöttek. Ugrunk most a 20. század végére. 1999. május 24-e az Európai Nemzeti Parkok napja. 1909-ben megalakultak az első nemzeti parkok Európa szerte, 9 Svédországban. Az Európark nevű szövetség a nemzeti parkok és egyéb védett területek célkitűzéseit és jelentőségét kívánta népszerűsíteni. Önök a kalendáriumot hallhatták velem Sárvári Viktóriával. Köszönöm figyelmüket!
0: Kalendárium. Kalendárium. Ez történt ezen a napon. Hobbyradio.hu.
2: A rádiót.
3: Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh

0: Üzenet a korintusiakhoz írt első levél első részéből.
1: Nem azért küldött engem Krisztus, hogy kereszteljek, hanem hogy az evangéliumot hirdessem, de nem bölcselkedő beszéddel, hogy a Krisztus keresztje elneveszítse erejét. Mert a keresztről szóló beszéd bolondság ugyanazoknak, akik elvesznek, de nekünk, akik üdvözülünk, Istennek ereje.
2: Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: 2026. május 24-e, pünkösd vasárnap. Vegyétek a szent lelket. Evangélium Szent János könyvéből 20. fejezet 19-től a 23. versig. Amikor a hét első napján húsvét vasárnap beesteledett, Jézus megjelent a tanítványoknak, ott, ahol együtt voltak, pedig a zsidóktól való félelmükben zárva tartották az ajtót. Belépett és így szólt hozzájuk, békesség nektek. Miután ezt mondta, megmutatta nekik a kezét és az oldalát. Az Úr láttára öröm töltötte el a tanítványokat, Jézus megismételte, békesség nektek. Amint engem küldött az Atya, úgy küldelek én is titeket. E szavak után rájuk lehelt, és így folytatta, vegyétek a szent lelket. Akinek megbocsátjátok bűneit, az bocsánatot nyer, és akinek nem bocsátjátok meg, az nem nyer bocsánatot. Elmélkedés. Az új teremtés kezdete. Vegyétek a szent lelket, mondja Jézus, és lehelletével, mint a teremtés hajnalán, új életet lehel az apostolokba. Ez az új teremtés kezdete. A bűnnel megsebzett világban Isten egy új népet hív életre, akik az irgalmasság, a megbocsátás, a kiengesztelődés szolgálatára kapnak meghívást. Pünkösd, a Szentlélek eljövetele. Fordulópont. Az zárt ajtók mögött ülő tanítványokból tanúságtevők lesznek. Nem a maguk erejéből, hanem a Szentléleknek köszönhetően. Az egyház születésnapja ez. Nem intézményként, hanem küldetést kapott közösségként. Minden hívő, aki részesül a lélek ajándékaiban, küldetést kap, családban, munkahelyen, közösségben. Ott kell jelen lennünk, ahol békére, megbocsátásra, igazságra, örömre van szükség. Ahol a lélek jelen van, ott élet van. Ott az újrakezdés bármikor lehetséges. A Szentlélek ajándékai nem pusztán különleges kegyelmek vagy lelki élmények, hanem állandó működések bennünk. Az ajándékok célja, hogy elmélyítsék bennünk Isten ismeretét, szeretetét és az élet szentségre való törekvést. A bölcsesség ajándéka nem egyszerűen emberi okosság, hanem az a látásmód, ahogyan Isten lát. Segít a mennyeiek fényében értékelni a földi dolgokat, és úgy dönteni, hogy az megfeleljen Isten akaratának. Amikor egy nehéz helyzetben hirtelen világossá válik, mit kell tennünk, akkor a Szentlélek működik bennünk. Az értelem ajándéka képessé tesz arra, hogy felfogjuk Isten igazságait. Elmélyedjünk a hit misztériumaiban, és megértsük az evangélium üzenetét. Amikor egy bibliai szakasz egyszer csak megszólal bennünk, és úgy érezzük, hogy ez most nekünk szól, nekünk mutat utat, akkor ez a Szentléleknek köszönhető. A jó tanács ajándéka segít helyes döntéseket hozni, eligazodni a lelkiismeret hangja szerint, és megkülönböztetni a jót a rossztól, különösen erkölcsi kérdésekben. Amikor belső indítást érzünk, hogy valamit megtegyünk, vagy elkerüljünk, és akkor, vagy később világossá válik számunkra, hogy az volt a helyes, akkor biztosak lehetünk abban, hogy a Szentlélek vezetett minket. A lelki erősség ajándéka egyféle isteni bátorsággal tölt el minket. Kitartást ad a próbatételek idején, segít hűségesen megmaradni a hitben. Amikor van bátorságunk kiállni az igazságért, tanúságot tenni, vagy elviselni a szenvedést hittel és méltósággal, akkor Isten lelke működik bennünk. A tudomány ajándéka nem világi tudás, hanem annak felismerése, hogy minden teremtmény Istenre mutat, és hogy az anyagi dolgokat Isten rendje szerint kell használnunk. Amikor képesek vagyunk meglátni Isten kezét a természetben, egy emberi sorsban, vagy egy egyszerű hétköznapi történés mögött, akkor a Szentlélek vezetett minket ebben a felismerésben. A jámborság ajándéka az Isten iránti gyermeki szeretetet jelenti, amely nem félelemből, hanem bizalomból fakad. Élő kapcsolat ez Istennel, öröm az imában, tisztelet az emberek és szent dolgok iránt. Amikor belső vágy és igény támad bennünk az imádságra, az eucharisztiára, vagy amikor mély együttérzést érzünk mások, különösen a szenvedők iránt, akkor a Szentlélek keltette mindezt bennünk. Az Isten félelem ajándéka nem rettegést jelent, hanem mély tiszteletet Isten szentsége iránt, továbbá annak tudatát, hogy ő hatalmas, én pedig az ő teremtménye vagyok. Segít elkerülni a bűnt, mert nem akarunk elszakadni tőle, akit szeretünk. Amikor szívünkben megszületik az Isten közelség iránti vágy, vagy amikor egy bűnt már nem pusztán szabályszegésként, hanem szeretettörésként élünk meg, akkor a Szentlélek gyújtotta meg bennünk az Isten félelem lángját. A Szentlélek hét ajándéka nem különlegeseknek szól, hanem minden hívőnek, aki kész nyitott szívvel kérni és befogadni ezeket. Jelenlétük legbiztosabb jele az, ha lassan, de biztosan átformálódik az életünk. Szentlélek Isten, töltsd el szívemet ajándékaiddal. Add nekem a bölcsességet, hogy Isten szemével lássam a világot, az értelmet, hogy megértsem az ő igazságait. Add a jó tanács ajándékát, hogy mindig a helyes utat válasszam, és a lelki erősséget, hogy kitartsak a hitben. Kérlek, adj tudományt, hogy felfedezzem Isten jelenlétét mindenben, jámborságot, hogy örömmel és hűséggel szolgáljam őt, és Isten félelmet, hogy alázattal és szeretettel tiszteljem az Urat. Jöjj el, Szentlélek, alakíts át egészen, hogy életem Isten dicsőségére szolgáljon. A napi evangéliumot és Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Pezenhofer Györgytől hallották.
1: Hobbi Rádió!

0: Tudni valamit, és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
1: Tudta ön azt, hogy a 17.-18. században Pest és Buda polgárai városszerte fogadalmi szobrokat, képeket, kápolnákat emeltek, hogy ott imádkozzanak az egyre terjedő pestis járvány ellen? Az első pestis szobrot a Mátyás templom előtt építették 1706-ban.
0: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom. Hatalom.
2: Hobbi Rádió. A www.hobbiradio.hu weboldalon.

0: jó receptért nem kell messzire mennie. Ma is incsiklandozó étel készül.
1: Majd nagyon egyszerű leves fogunk itt főzni, hogy hagymalevest sajttal. Ez a könnyen és gyorsan elkészíthető hagymaleveshez remekül felhasználhatjuk a sört és a bort. Én többnyire ezt az ételt főzöm, a leves fele sör vagy bor, a fele húslé, leves kockából is jó, de készülhet tisztán húsléből is, és ez a főzés végén egy pohár sört, illetve bort löttyinthetünk hozzá. Az elkészítése a következő: egy vastag falu lábosban hevítsük fel a zsiradékot, és pirítsuk meg rajta a karikára vágott vörös hagymát. A kész leves színe a hagyma karamellizálásának mértékétől függ, erre figyeljünk oda. A magam részéről nem kedvelem a sötétbarna hagymalevest, ezért a hagymát csak aranyszínűre pirítom mindig. Ez csupán azon múlik, ki hogyan szereti. Ízesítsük sóval és örölt fehér borssal. Öntsük fel húslével és forraljuk fel. Ellenőrizzük az ízét és adjunk hozzá kakukkfüvet. Fedjük le és rotyogtassuk körülbelül 30-40 percig. Kevergessük meg alaposan, ezután sört vagy bort a főzés befejezés előtt 10 perccel öntsük az alapléhez. Pirítóssal vagy pirított zsemlekockával tálalhatjuk, a tetejére pedig finomra veszelt trapista sajtot ajánlok hozzá. A leves után pedig folytassuk egy hideg előétellel, töltött tojást parajjal hoztam még önöknek, a főtt tojásokat ketté vágva, sárgáját citára téve, a vajat, főt, áttört és lehűtött parajt adva hozzá áttörjük. Megsózzuk, borsózzuk, szerecsendióval fűszerezzük, és megszórva reszelt sajttal összekeverve visszatöltjük a tojások fehérjébe. Tejmártást készítünk ezután, a tojás sárgákat összeforraljuk, és a parajpürével világos zöld színűre festjük, megsózzuk, borsózzuk, és reszelt sajtot keverünk bele. Megvajazott tüzálló tálat a mártással vékonyan kibéleljük, ezen egy sor vajban megpárolt parajpürét sóval, borssal ízesítve széttörjük, és erre rakjuk egymás mellé a töltött tojásokat. A visszamaradó mártással bevonjuk, tetejét megszórjuk reszelt sajttal, és kevés olvasztott vajjal megcsepegtetve, megpirítva sütjük készre 180 fokos sütőben. A meleg töltött tojást még más töltelékekkel is feltálalhatjuk, ha a főt áttört tojásos különböző ízesítőket keverünk, például borjú vagy sertés, vagy szárnyasmájból készített májpürét is tehetünk a tojásokba. Ezen kívül a töltött tojást rántva is elkészíthetjük, ekkor a két fél megtöltött tojást összenyomva bécsiesen panírozzuk, bőforró zsírba ropogós vas sütve tálaljuk. Köretként párolt rizst ajánlok talpazatnak alá.
0: Ha éhes maradt, tartson velünk holnap is!
2: Műsorajánló.
3: Felrázzuk a várost, és önök elé tárjuk egy koktélként.
4: Koktél.
3: Érdekes témák, érdekes emberek.
4: Koktél. Szerdán tisztől a Hobby Rádióban.
5: Média 1. A média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel. Szombaton 9-től a Hobby Rádióban.
2: Műsorajánlót hallottak.

0: Kamu reklám.
1: Hey, uram, nem sietnék kicsit, mert nekem hasmenésem van.
2: Jó magának!
0: Kamu reklámot hallottak.

Kiáltást sodor a szél, én tudom, egyedül fél. De holnap megint remél, és így lesz, amíg csak él, elindul és visszatér.

0: Karbantartás közben történt baleset a MOL tiszaújvárosi üzemében. Kacz Sándor akadémikus lehet a felsőoktatásért felelős államtitkár. Emlékművet avattak a roma holokauszt áldozatainak Óbudán. Köszöntöm a hallgatókat, Gáltót András vagyok. A MOL tiszaújvárosi üzemében üzemi baleset történt, külső beavatkozásnak nem látták nyomát, hangsúlyozta a MOL elnök vezérigazgatója péntek délután a helyszínen tartott sajtótájékoztatón. Hernádi Zsolt elmondta, az üzemegység nem állt működés alatt, karbantartó tevékenység folyt benne élettartam hosszabbítás érdekében. Információk alapján egy csővezetékben szénhidrogén robbant be, tette hozzá. Egy ember a helyszínen meghalt, egy ember súlyos, életveszélyes légúti égést szenvedett. Őt helikopterrel a Debreceni Egyetemre szállították, heten pedig könnyű égési sérüléseket szenvedtek. Kacz Sándor akadémikust kérte fel az oktatási és gyermekügyi miniszter felsőoktatásért felelős államtitkárnak. Lanner Judit pénteken a Facebook oldalán a leendő államtitkárról azt írta, hogy nemzetközileg elismert fizikus egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja. Több mint 25 éves kutatói és oktatói tapasztalattal rendelkezik. Hosszú éveken át dolgozott Németországban kutatóintézeti és egyetemi közegben is. Az elmúlt években az ELTE fizikai és csillagászati intézetének igazgatójaként bizonyította vezetői képességeit és együttműködésre építő szemléletét. A kormány elkötelezett a repülőtér fejlesztése és a kapacitások bővítése mellett, és kiemelt feladat a légi kikötő megközelíthetőségének javítása, mondta Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter a Budapest-Philadelphia közvetlen járat érkezése után tartott sajtótájékoztatóján. A miniszter hangsúlyozta, a budapesti repülőtér bővítése elengedhetetlenné vált, mert a turizmus és a gazdaság fejlődésének egyik korlátjává válhat a jelenlegi kapacitás. Nem lehet ember és ember között akkora különbség, hogy elveszítsük méltóságunkat, rátámadjunk a másikra és zárójelbe tegyük emberségét, jelentette ki Kis László, Óbuda Békásmegyer polgármestere a roma holokauszt áldozatai előtt tisztelgő emlékmű avatásán szombaton a 3. kerületi Csíkszereda parkban. Úgy fogalmazott, senki sem hihet abban, hogy joga van más ember élete felett dönteni, és semmilyen morál, érdek vagy üres, sablonos jelszó mögé nem bújhat el. Pedig nagyon sokan mentegetik magukat a történelem viharaira vagy élethelyzetekre, kényszerekre hivatkozva, tette hozzá. Vasárnap is a napsütésé lesz a főszerep, amit csupán vékony fátyol és kisebb gomoly felhők zavarhatnak, de esni sehol sem fog. Többfelé lesz élénk az északi északkeleti szél. Kora reggel 7 és 16, délután 25-30 fok között alakul a hőmérséklet. Hétfőn folytatódik a nyárias napos idő, tovább melegszik a levegő.
1: Társadalmi célú közlemény következik.
2: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Média jogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
1: Társadalmi célú közleményt hallottak.

0: Zombi Rádió!
1: Hallottál már erről a rádióról?
2: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fantelem esküszöm.
3: Zombi Rádió. A hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass!

0: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él. Reklám.
1: Na mi van, Anikó? Rádiózunk. És a munka?
2: Aj, főnök, nem megy a gépem. Mindig valami hülyeséget ír ki.
1: Nem lehet, hogy vírusos?
2: Azt én nem tudom. Még